Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először hangzik el élőben.

tisztelt országgyűlés! Az országgyűlés második rendkívüli ülésének első ülésnapját megnyitom. Kívánok eredményes, békés tanácskozást mindannyiunknak. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében dr. Simon Zsuzsánna és Dócs Dávid jegyzők lesznek a segítségemre. Dócs Dávid jegyzőt még várjuk a pulpitusra. Köszöntök továbbá mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a kormány az országgyűlésről szóló törvény 35. paragrafusának első bekezdése alapján az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a mai és a holnapi napra. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr tisztítótűz címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó!

Tisztelt elnök asszony, honfitársaim! 34 évvel ezelőtt Olaszországot két merénylet rázta meg. 1992. májusában felrobbantották Giovanni Falcone vizsgálóbírót. Két hónappal később meggyilkolták Paolo Borsellino szicíliai ügyészt. Mindketten a maffia ellenes küzdelem ikonikus alakjai voltak. Kérlelhetetlenül életüket kockáztatva küzdöttek az ellen, a Cosa Nostra ellen, a maffia ellen, amely az olasz politikát, gazdaságot, médiát évtizedekre elfoglalta, átszőtte, és amely maffia sok millió ember életét tette tönkre, lehetetlenítette el. Giovanni Falcone olasz maffia ellenes vizsgáló bírót, a szicíliai maffia a Cosa Nostra 1992. május 23-án gyilkolta meg a Capaci merényletben. A robbanásban életét vesztette a felesége, Francesca Morvillo, és három testőre is. A maffia mintegy 400-500 kilogramnyi robbananyagot rejtett el az autópálya alatt. A bombát távirányítással hozták működésbe éppen abban a pillanatban, amikor Falcone és a felesége autója áthaladt felette. Az autópálya több mint 100 méteren megsemmisült. Paolo Borsellino, szicíliai maffiaellenes ügyész 1992. júliusában, tehát két hónappal később édesanyjához ment látogatóba. A palermói Via d'Amelio utcában levő lakóháznál megnyomta a kaputelefont, amire az épület előtt leparkolt Fiat 126-os gépkocsi a levegőbe repült. Későbbi becslések szerint 100 kg trotil volt benne. Borsellino és az őt kísérő 5 rendőr a helyszínen meghalt. A merényletek óriási társadalmi megrázkódtatást váltottak ki. Szicíliában százezrek, milliók vonultak az utcára. Az olasz parlament még ugyanabban az évben, 1992-ben maffia ellenes törvényt fogadott el, és létrehozta a maffia ellenes nyomozó hivatalt. Palermo repterét, kedves képviselőtársaim, kedves ellenzéki képviselőtársaim, ma nem Don Corleone a repülőtérnek, hanem Falcone Borsellino reptérnek hívják. 1991-ben, a merényleteket megelőző évben az olasz állam mindössze két vállalatot és négy ingatlant foglalt le a maffiától. 2019-ben már 351 vállalatot és 651 ingatlant egy év alatt. Falcone és Borsellino tudták, hogy nem egyszerű bűnözők ellen harcolnak. Azt is tudták, hogy az életük és a családtagjaik élete a tét. Egy olyan rendszerrel álltak szemben, amely nem ismert kegyelmet, amelynek emberei ott ültek a pártokban, a parlamentben, a kormányban, az önkormányzatokban, a vállalatokban, az állami intézményekben, a médiában, a politikai élet legfelsőbb szintjein. Ott voltak mindenütt. Behálózták, meglopták, megnyomorították a hazájukat. Az olasz államnak erre az 1992-es megrázkódtatásra volt szüksége ahhoz, hogy végre felismerje, hogy a maffiát nem lehet a régi eszközökkel legyőzni. Évszázados küzdelem után hoztak létre új intézményeket, törvényeket, és ez a harc, az olasz maffia ellenes harc a mai napig tart. Még ma is vesznek őrizetbe olyan embereket, akik annak a rendszernek voltak a részei, 34 évvel a gyilkosságok után is. Tisztelt ház! Ahogy az olasz maffiának is voltak szürke eminenciásai, úgy voltak janicsárjai és intézői a magyar gazdasági és politikai maffiának is. Ahogy az olasz maffia televízió csatornákat, médiát vásárolt magának, úgy épített propaganda gyárat magának közpénzen a magyar Cosa Nostra, a Fidesz.
És éppen ezért a maffia csápjainak levágásához minden területen a lehető leghatározottabban és legszigorúbban kell eljárnunk. Legyen szó a pártokról, képviselőkről, közintézményekről, médiáról, gazdasági elitről, oligarchákról vagy éppen politikus bűnözőkről. De van egy jelentős különbség Olaszországhoz képest. Mi nem fogjuk megengedni, hogy a magyar társadalomnak az olaszhoz hasonló megrázkodtatáson kelljen keresztül mennie. Ahogy nem fogjuk megengedni azt sem, hogy a maffia további évtizedekre átszője, megfojtsa, meglopja Magyarországot. A mi döntésünk, kedves képviselőtársaim, világos. Megszabadítjuk a magyarokat, a hazánkat kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, az életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától.

Honfitársaim, én ezért jöttem, ezért állok itt önök előtt, ezért jártam az országot 2 éven át, ezért építettem mozgalmat, ezért indultam a választáson, és ezért vállaltam a miniszterelnökséget. Ezt tekintem a legfőbb feladatomnak, és ha tetszik, ha nem, meg fogjuk szabadítani a hazánkat a gazdasági és a politikai maffiától.

Képviselőtársaim, április 12-e történelmi, sorsfordító nap volt. Aznap kaptuk a felhatalmazást a rendszerváltásra. De a haza jövője szempontjából a mai nap, június 22-e súlya legalább ilyen jelentős, hiszen élve az április 12-én kapott felhatalmazással ma megkezdjük Magyarország megszabadítását a maffiától. Jó jegyezzék meg ezt a napot. Ma elindítjuk a tisztító tűz műveletet, amely lezár egy korszakot, lezárja azokat a hosszú évtizedeket, amikor Magyarországot túszul ejtették, ejthették a szervezett politikai és gazdasági bűnözői csoportok. A tisztító tűz művelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása, az állam működését átfogó korrupció, átható korrupció és a hazánkat folytogató maffia szorításától. Ennek lesz az egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. De senkinek se legyenek illúziói. Magyarország megszabadítása az orbáni maffiától, a csápok levágása rendkívül nehéz feladat lesz. Csak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt, és ez még csak a jogszabályi megalapozása a maffia elleni küzdelemnek. De a hivatal célpontjai a bűnözők szívósak lesznek, kitartóak lesznek, és lehet, hogy erőszakosak is lesznek. Ahogyan ez a hálózat sem egy év alatt épült ki, úgy felszámolni sem lehet majd egyik napról a másikra. A hazánkat foglyul ejtő szervezett bűnözői hálózat több évtizede épül. Kezdve a 90-es évek privatizációjától, az olajszőkítéseken, a 30-70-es korrupciós megállapodásokon át, a Fidesz és a valaha volt baloldal között egészen addig a parkfenntartási korrupciós hálózatig, amiről évek óta tudott mindenki, de amelynek gyanúsítottjai eddig furcsa mód védelmet élveztek. Legyenek akár fideszes, vagy akár baloldali polgármesterek, akár fideszes, akár baloldali

Elkezdjük legyőzni a magyar Cosa Nostrát, lépésről lépésre, tégláról téglára és bűnözőről bűnözőre fogunk haladni. Ha jól végezzük a munkánkat, akkor június 22-e lesz az a D-Day, az a nap, amikor a magyar nép hosszú sodródás után végre partra száll, és megkezdi saját országának a visszavételét. Ha jól csináljuk, akkor az emberek rövidesen már nem csak legyinteni fognak, ha a politikus bűnözők és a korrupció elleni harcról fogunk beszélni. Legyen így! Tisztelt képviselőtársaim! 40 napja kormányzunk. 40 napja látunk bele az állam működésébe úgy igazán. 40 napja nyitunk ki iratokat, szekrényeket, szerződéseket. Látunk belülről alapítványokat, céghálókat, vagyonkezelői konstrukciókat. Április 12-e óta nap mint nap olyan kifosztás nyomaival és bizonyítékaival szembesülünk, amelynek nagyságrendjét időnként még azok is nehezen fogják föl, akik hónapok, évek óta ezeket az ügyeket vizsgálják kívülről. Az ember kinyit egy dossziét, és ott van egy 10 milliárdos ügy. Aztán kinyit egy másikat, és ott van egy 50 milliárdos. Kinyit egy harmadikat, és ott már 100 milliárdok mozogtak. Mire az egyik ügy végére érünk, előkerül egy újabb szerződés, egy újabb alapítvány, egy újabb koncesszió, egy újabb vagyonátrendezés. Nincs a napnak olyan órája, hogy ne kerülne elő egy újabb történet arról, hogyan került a Fidesz alatt közpénz magánzsebekbe, hogyan alakult át a közvagyon magánvagyonná. Hogyan lett a nemzet közös tulajdonából egy szűk elit gazdasági hátországa? Kedves frakcióvezető úr, nem tudunk Magyarországon leejteni egy tűt úgy, hogy ahová az esik, onnan az orbáni fideszes maffia tagjai ne loptak volna el valamit. És látom, hogy kétkedve figyel, úgyhogy segítek egy felsorolással. Nagyon sokat beszéltünk ezekről az ügyekről az elmúlt hónapokban, években. A felcsúti kisvasútról, 60 pusztáról, a zebrákról, a semmibe vezető körforgalmakról, a túlárazott Budapest-Belgrád vasútvonalról, a Sára-Zsadányi Szellem élményparkról, lombkorona nélküli lombkorona sétányokról, lejtő nélküli bobpályáról, a többszörösére dráguló hidakról, a gazdátlanul álló több tízmilliárdos trieszti kikötőről, a lerohasztott, magára hagyott MÁV-ról, a kisvárdai stadionról, a több mint 70 milliárd forint közpénzbe kerülő vadászati világkiállításról, a több milliárdos milánói pavilonról, az 50 milliárdos kajakkenu akadémiáról a kiszáradó Velencei tó partján, a szinte minden sportszövetséget behálózó lopásról, a lenyúlt budapesti és vidéki szállodákról, a 420 milliárdos szabálytalan közműtenderről, a dunakeszi járműjavítóról, ahonnan a nyerességet hazavitték, a sok milliárdos veszteséget pedig az államra, azaz a magyar emberekre hagyták. A turizmusban a kisfaludi program 100 milliárdjairól, a Tiborcféle szállodákról, a kastélyprogramról, a raktárakban álló több ezer túlárazott felesleges lélegeztetőgépről, a 10 milliárdos brüsszeli magyarházról, a mátrai erőműről, a Magyar Nemzeti Bankról, az alapítványairól, az irányított állami földárverésekről, a Kesmáról, a milliárdokért rendelt századvéges tanulmányokról, a nemzeti konzultációra elköltött 100 milliárdokról, a sok ezer milliárdos propaganda költésekről, az orosz kémbankról, a letelepedési kötvényprogramról, a dohánykoncesszióról, a kaszinó koncesszióról, az autópálya koncesszióról, a magántőke alapokról, közérdekű vagyonkezelő alapítványokban kiszervezett nemzeti vagyonról, Lázár János vagyonáról, az Orbán család vagyonáról, a Szijjártó család vagyonáról, a Zalai Bobrovicski család

vagyonáról, a Mészáros család vagyonáról, a végrehajtó maffiáról, Rogán Antal találmányáról, a választások előtti állami ingatlan eladásokról, összességében tisztelt frakcióvezető úr, a haza kifosztásáról.

Frakcióvezető úr, nem tudom önnek azt mondani, hogy 100 ilyen ügy van, vagy 1000, vagy 10000, mert minden vizsgálat újabb és újabb visszaélések tucatjait hozza a felszínre. Nincs olyan szeglete az országnak, nincs olyan állami intézmény, nincs olyan gazdasági ágazat, szektor, ingó vagy ingatlan vagyon, utcacsarok vagy háztető, amire ne akarta volna rátenni a kezét a bukott Orbáni hatalom, egy szóval a magyar Cosa Nostra, a maffia. Ha azt kérnék ma tőlem, mondjak egyetlen, de tényleg egyetlen egy olyan területet, négyzetmétert, amelyik mentes maradhatott volna az Orbán rendszer korrupciójától, ahonnan nem loptak el semmit az elődeink, nem tudnék ilyen területet mondani. Tisztelt ház, és ez még csak a történet egyik fele. Ahogy az olasz maffiának is megvoltak a mindenre éhes vezérei, úgy a magyarnak is. A maffia főnök nem elégedett meg a lopással, Magyarország kirablásával, minden intézmény, minden hatalmi ág kellett neki. Igen, Orbán Viktorról beszélek. Köztársasági elnökké tette azt a Sulyog Tamást, aki aztán így köszöntötte szép szavakkal tavaly a főnökét, a magyar miniszterelnököt, hagyj idézzem, a magyar köztársaság leköszönő elnökét. Egyesek szerint a politika hullámain nehéz megtalálni az egyensúlyt. Ön azonban nem csak megőrizte, hanem hajót épített, irányt mutatott, és ha kellett, maga is evezőt ragadott. Vannak, akik vihartól tartanak, mások a biztos pontokat keresik, de egy jó kapitány mindig képes megtalálni a megfelelő irányt, ha ismeri a célt. Idézet bezárva. Kedves Sulyog elnök úr, kár, hogy nem verset írt a főnökéhez, mint néhány évtizede 1950-es években egyesek Sztálinhoz. Kedves képviselő társaim, a magyar alkotmányosságra és jogállamra hirtelen oly érzékenyé váló ügyvéd, Sulyog Tamás, több éves hallgatás, sunnyogás és félrenézés helyett az Orbán rendszer bukása után arra kérte a volt munkahelyét, az Alkotmánybíróságot, hogy előzetesen foglaljon állást egy olyan alkotmány módosításról, ami még nem is létezett, amit nem is ismert. Hogy mindenki értse, Sulyog Tamás arra kérte az egykori munkahelyét, az Alkotmánybíróságot, hogy egy demokratikus vita előtt, társadalmi egyeztetés előtt, parlamenti vita előtt, a szavazás előtt direkten avatkozzon be a politikai eseményekbe, folyamatokba. Ismétlem, hogy Sulyog Tamás barátai, ha vannak, neki is értsék. A bukott rendszer bábja a bukott rendszer másik bábjához fordult, hogy legyen már olyan szíves előre megakadályozni a több millió magyar embertől kapott demokratikus felhatalmazás végrehajtását. Ha bárki azt kérdezi, lehet meg fogják kérdezni, hogy miért van szükség az alkotmányosság és a jogállam helyreállítására Magyarországon, miért van szükség a köztársasági elnöki intézmény hitelességének a helyreállítására, miért van szükség az Alkotmánybíróság megerősítésére, miért van szükség a tisztító tűzműveletre, annak itt a válasz. Sulyog Tamás nemhogy nem tud vagy akar megakadályozni egy alkotmányos puccsot, még maga kezdeményezett egyet. Vagy hát legyünk őszinték, valaki utasította rá, vagy ki tudja, lehet, hogy tényleg maga kezdeményezte. Ahogy azonban, tisztelt frakcióvezető úr, a pancser puccsokkal lenni szokott, Sulyog Tamás puccs kísérlete is összeomlott már az elején. A köztársasági elnöknek a volt kollégái az alkotmánybírók küldtek sejem zsinort, és üzenték meg, hogy ideje távozni. Sosem volt még olyan pillanat, talán ön sem emlékszik olyanra, 1990 óta, amikor a magyar nemzet többsége, elsöprő többsége, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, több tucat alkotmányjogász, és az alkotmánybírók együtt követelik és üzenik meg, hogy távozzon
a hivatalban lévő köztársasági elnök. Sólyog Tamás egyik legfontosabb feladata a magyar nemzet egységének a megteremtése lett volna. Eddig nem sikerült, de most a végén, becsületére váljon, egy dologban sikerült összehozni a nemzeti egységet abban, hogy mennie kell.

Kedves honfitársaim! Orbán Viktor maffia főnök ezen kívül legfőbb ügyészi tette a konciliérét, azaz Bolt Pétert, aki teljes életművet épített arra, hogy nemhogy üldözőbe vette volna a bűnt, mindvégig akadályozta az egészen súlyos, a magyar történelemben példátlan bűncselekmények feltárását. Olyan jól szolgálta Bolt Péter a Dont, hogy most épp az Alkotmánybíróság elnöke lehet. Még pár hétig. Ugyanez a maffia főnök, Orbán Viktor, a kúria élére olyan embert ültetett, aki, frakcióvezető úr, egyetlen napot sem töltött ítélkező bíróként. Olyan embert, akinek a kinevezéséhez át kellett írni a jogszabályokat. Majd újra át kellett írni a jogszabályokat. A maffia szereti a pompát és a kiváltságot. A kúria jelenlegi elnöke is szereti. A maffia mindig gondoskodik arról, hogy a legfontosabb őrhelyeken a saját megbízható vagy zsarolható emberei álljanak, vagy üljenek, vagy feküdjenek. Az egyik a pénzre vigyáz, a másik a nyomokat tünteti el, a harmadik arra ügyel, hogy senki ne kérdezzen túl sokat, vagy ha igen, akkor elmenjen tőle a kedve. Amíg ezek az őrhelyek fogságban vannak, addig Magyarország is fogságban van. Ezért hozzuk létre a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalt, amelynek egyetlen feladata lesz feltárni, hová tűnt a magyar emberek vagyona, és visszaszerezni azt, amit a maffia elvetettől az országtól. Nem csak a múltbeli visszaéléseket vizsgálja majd, de a jövőbeli visszaélések megakadályozása is a fontos feladata lesz. És nem véletlenül nyújtjuk be egyszerre az alaptörvény 17. módosítását és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó és körülbástyázó hatalmas jogszabálycsomagot. A két kezdeményezés csak együtt tudja felszabadítani Magyarországot. Mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni, ha közben ugyanazok a bábok ülnek, ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken keresztül akadályozták a feltárást, a nyomozást és a valódi igazságtételt. Mert a maffia elleni küzdelem nem azzal ér véget, ha megbuktatunk egy politikai rendszert, azzal csak elkezdődik. Tisztelt képviselőtársaim, honfitársaim, határon innen és túl! A tisztító tűz művelet részeként kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.

Szeptembertől egy teljesen átfogó alkotmányozási folyamatot indítunk, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva a közös ügyeinket, és a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni.

Ezen alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sulyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz. Az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé tesszük, hogy az Alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját tagjaik közül, és visszavezetjük az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik.

és ezzel a mentelmi joga is. Az alaptörvény módosítással megerősítjük továbbá a bírói önigazgatást. A kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívására és megválasztására vonatkozó szabályok jelentősen módosulnak. Ami a visszahívást illeti, a bírói önigazgatást és önrendelkezést az Országos Bírói Tanács szolgálja. A most benyújtandó javaslat odaadja nekik a lehetőséget, hogy bármikor kezdeményezzék a kúria és az Országos Bírói Hivatal vezetőinek visszahívását, melyről az országgyűlés kétharmados döntéssel dönt. Előfordulhat azonban, hogy az Országos Bírói Tanács nem él ezzel a visszahívási kezdeményezés jogával, de a bírók bizalma viszont megrendül, esetleg erősen megrendül a saját bírósági vezetőikben. Magyarországon ma a frakcióvezető tudja, 2700 bíró van. Azt javasoljuk, hogy bizonyos számú bíró kezdeményezhesse a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívását, és hogyha ezen javaslatot a bírák több mint kétharmada támogatja, akkor az országgyűlés szintén kétharmados többséggel hívja vissza a kúria és vagy az országos bírói hivatal vezetőjét. Változnak a jövőben a kúria elnökének megválasztási szabályai is. Eddig a kúria elnökét a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés választotta meg. Azt javasoljuk, hogy legyen valódi önigazgatás. A jövőben a bírók maguk közül jelölhessenek kúria és OBH országos bírói hivatal vezetőt, kúriai elnököt és OBH elnököt. És a bíráktól a három legtöbb szavazatot kapó jelölt közül kelljen a köztársasági elnöknek az országgyűlés felé kúriai elnököt vagy és OBH elnököt jelölnie. Így, remélem egyetértünk, valóban megvalósulhat a bírói önigazgatás, és az eddigiektől eltérően nem pártpolitikai, teljesen alkalmatlan, ám de megbízható és zsarolható kinevezettek bábok fognak ülni a kúria és az országos bírói hivatal élén. Honfitársaim, a tisztító tűzművelet célja nem csupán a jelenlegi politikai és gazdasági maffia rendszer felszámolása. Arról is gondoskodnunk kell, hogy ugyanilyen rendszer a jövőbe ne épülhessen ki újra. Ezért az alaptörvény 17. módosításában javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben történő maximálására.

Látom a nagymafia és a kismafia tagjait, ez a javaslat izgatta föl eddig a legjobban. Pedig 12 év elegendő idő arra, hogy valaki szolgálja a hazáját, megvalósítsa a programját, bizonyítsa a rátermettségét, és nyomot hagyjon maga után, hanem a lopással. Mert a hatalmat a magyar néptől csak kölcsön kapjuk, nem örökbe. Aki ezt elfelejti, láttuk, hogy előbb-utóbb a hazáját saját tulajdonaként kezdi el kezelni, az embereket pedig alattvalóként. És ezért is indítunk el egy átfogó alkotmányozási folyamatot, mert ez a mostani alkotmánymódosítási javaslat nagyon is önkorlátozó. Nem kezdtünk el szemben elődünkkel ötletbörzévé vagy bevásárló listává alakítani alkotmánytörvényeket. Minden egyes módosítás célja, hogy a hazánkat ért rombolás következményei nem mérgezhessék tovább Magyarországot. Nem csak, hogy van erre felhatalmazásunk, kedves ellenzéki képviselők, de erre, és pontosan erre kaptunk felhatalmazást sok-sok millió magyar embertől.

A második feladat egy új alkotmány megalkotása. Ez pedig széles társadalmi részvételre, nyilvános vitákra és politikai konszenzusra is épülő alkotmányozási folyamatot feltételez. Sem a rendszerváltás átmeneti alkotmánya, sem a 2011-ben elfogadott alaptörvény nem vált a nemzeti közösség egészének alkotmányává. Sajnálom, teszem hozzá. Magyarországnak szüksége van egy olyan alkotmányra, amelyet politikai hovatartozástól függetlenül a magyar emberek valóban a sajátjuknak érezhetnek. Olyan alkotmányra, amely túlél kormányokat, pártokat, miniszterelnököket, engem, minket, önöket. Olyan alkotmányra, amely emlékeztet bennünket arra, hogy van valami, ami mindannyiunknál fontosabb. Ez a valami Magyarország. Ez az alkotmányozási munka időt fog igényelni. És ez jól van így, mert alkotmányt nem egy kormányra vagy kormánynak írunk. Olyan alkotmányt akarunk és fogunk alkotni, amely akkor is itt lesz, amikor mi már nem. Olyat, amelyre nem azért vigyáznak majd a magyar emberek, mert törvény kötelezi őket erre, hanem azért, mert szeretik, elfogadják, a sajátjuknak érzik, hiszen a sajátjuk is lesz. Ezen fogunk dolgozni, remélhetőleg önökkel közösen és minden magyar emberrel közösen a következő egy évben.

Tisztelt ház! Magyarországon az elmúlt évtizedekben olyan rendszer épült ki, amely fokozatosan foglyul ejtette az államot. A maffiát választotta a törvényesség helyett. Don Corleone-t választotta Cattani felügyelő helyett. Mi Cattani felügyelőt választjuk, de nem az ő sorsát. Éppen ezért a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői, elnöke és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt fog állni a nap 24 órájában, mert tudjuk, hogy a maffia nem fogja megadni magát. Eddig is kaptunk fenyegetéseket, most is kapunk fenyegetéseket, és tudjuk, hogy fogunk is kapni fenyegetéseket, hiszen azokkal kerülünk szembe, akik évtizedeken át azt hitték, hogy a törvények felett állnak. Sőt, a törvény magát is az orbáni maffia írta saját magára. Tudjuk jól, hogy ez a bűnszervezet nem amatőrökkel építette fel ezt a rendszert, a magyar Cosa Nostrát. A magyar állam kifosztása mögött ügyvédek, könyvelők, pénzügyi szakemberek, cégépítők, strómanok, politikai végrehajtók és politikai bábok és janicsárok egész hálózata állt. Éppen ezért kötelességünk, hogy az ország legjobb szakembereivel legyenek kénytelenek szembenézni, amikor visszaszerezzük az ellopott vagyont. Vannak kiváló ügyészeink, navosaink, pénzügyőreink, kockázatelemzőink, rendőreink, mostantól szabadon, esküjükhöz híven végezhetik a munkájukat. És ez is az elvárás velük szembe. Hagyni fogjuk dolgozni az állományt, sőt, kifejezett elvárásunk feléjük, hogy az eddigieknél gyorsabban, precízebben, és ha a jogszabály megengedi, szigorúbban dolgozzanak. Ami pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt illeti, oda az ország legjobb rendőreit, nyomozóit, ügyészeit, pénzügyi szakembereit, könyvvizsgálóit, adózási szakértőit, informatikusait és jogászait hívjuk. Nem önt, Pócs képviselő úr. És jönni is fognak az ország legjobb szakemberei. Olyan emberek fognak a hazáért dolgozni, akiknek a szakértelméhez semmi kétség nem férhet. Olyan emberek, akik egész életükben arra készültek, hogy bonyolult gazdasági bűncselekményeket tárjanak föl. Olyan emberek, akik tudják, hogy a szervezett bűnözők, legyenek politikus bűnözők, akár hogyan rejtik el a vagyont, hogyan mozgatják a pénzt, hogyan épülnek fel a stróman hálózatok, és hogyan próbálják meg eltüntetni a nyomokat azok, akik azt hiszik, hogy soha senki nem fogja számon kérni őket. De az olaszok története arra is megtanít minket, kedves frakcióvezető úr, hogy a maffia legyőzéséhez még a legjobb nyomozók, ügyészek, bírák tisztessége, eltökéltsége, kérlelhetetlensége és szorgalma sem elég. Akkor lehet legyőzni a maffiát, amikor egy egész társadalom áll azok mögé, akik felveszik a maffia ellen a nem veszélytelen harcot. Giovanni Falcone és Paolo Borsellino története arra tanít minket, hogy a maffiát le lehet győzni. Igenis, le lehet győzni, de kell hozzá egy teljes nemzet támogatása. Azt kérem tehát a magyar emberektől, hogy ugyanazzal az elszántsággal álljanak majd a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal és annak vezetői munkatársai mellé mögé, ahogyan annak idején az olasz társadalom állt 1992 után a maffia ellenes harc élére. Ezt kérjük a magyar emberektől. És a képviselő társaimtól a következőt kérem. Jól gondolja meg mindenki, hogy ki mit cselekszik. A következő időszakban Magyarország történetének legnagyobb vagyonfeltárási és vagyonvisszaszerzési művelete indul el. Olyan maffia ellenes és korrupció ellenes szuperhatóságot hozunk létre, amelynek egyetlen mércéje és feladata a magyarok vagyonának törvényes védelme lesz. Nem fogja érdekelni, ki milyen párthoz tartozik. Nem fogja érdekelni, ki milyen tisztséget visel vagy viselt. Nem fogja érdekelni,
ki milyen befolyással vagy képzelt befolyással rendelkezik. Egyetlen kérdés fogja érdekelni. Hová került a magyar emberek vagyona? Kik döntöttek róla? Kik részesültek belőle? Milyen jogcímen és hol van? Ezért azt tanácsolom mindenkinek, de tényleg mindenkinek, aki az elmúlt évtizedekben közvagyon felett rendelkezett, közvagyon sorsáról döntött, vagy ne adj Isten, közvagyonból gazdagodott meg, legyen az magyar vagy uniós pénz, kezdje el összerendezni a papírjait, a szerződéseit, és kezdje el gyártani a magyarázatokat. Jól gondolja át, bár nincs itt, de talán hallja, jól gondolja át, kedves Lázár János, hogy mit tett a közvagyonnal. Jól gondolja meg, Pócs János, Kocsis Máté, Zsigó Róbert, Orbán Balázs, vagy éppen Szijjártó Péter, hogy milyen elszámolni valója van. Honfitársaim, talán ismert, hogy a politikai pályám kezdetén a volt feleségemet, az Orbán kormány egykor igazságügyi miniszterét idéztem, aki ezt mondta. Az Orbán rendszer egy maffia, amiből nem lehet kiszállni. Ebből a mondatból értettem meg, és értheti meg mindenki, hogy valóban egy politikai, gazdasági maffia vezette 16 vagy 20 évig az országot, a hazánkat. Hogy nincs egyéni menekülő út onnan. Az egyetlen választható út, az egyetlen járható út, ha az ország, a hazánk együtt, egy nemzetként száll szembe az őket kifosztó, az országot korábban vezető bűnözőkkel, és mi magyarok ezt az egyetlen lehetséges utat fogjuk választani. Ugyanakkor senki ne várjon csodát egyik napról a másikra. Ahogyan az olasz maffia ellenes harc, úgy a mi küzdelmünk is hosszú lesz. Türelemre és következetességre és teljes társadalmi támogatásra lesz szükség. Nem futhatunk fejjel a falnak, de nem is válhat aktatologatássá a korrupcionális küzdelem. Valódi nyomozásra, igazságszolgáltatásra, gyorsabb eljárásokra, erős intézményekre és elszánt szakemberekre van szükség. A kormány ehhez minden szükséges költségvetési és jogi eszközt biztosítani fog. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt az országgyűlés hozza létre. Az országgyűlésnek tartozik majd beszámolással, a kormánytól teljesen független lesz. A fideszes, KDNP-s és mi hazánkos képviselőtársaimat szeretném felszólítani, hogy egyenként, név szerint döntsenek. Döntsenek és mondják ki hangosan, hogy ki mellett állnak. A politikai és a gazdasági maffia, a magyar Cosa Nostra, vagy a magyar emberek mellett. A következő hónapokban mindannyiuknak döntést kell hoznia, hogy a közvagyon visszaszerzésének az oldalán állnak-e, vagy maradnak a maffiában, a maffia mellett. Segítik-e az új hatóság létrehozását, munkáját, vagy akadályozzák azt. Legyen mindenki számára világos. Aki a ma néhány napos társadalmi egyeztetésre kerülő alaptörvénymódosítást, vagy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt létrehozó jogszabálycsomagot nem támogatja, az a maffia oldalára állt. Itt nem lehet oldalazni, nem lehet a felelősség és a tiszta döntés elől elsasszézni, kedves Gulyás Gergely, Rétvári Bence és Torockai László. Támogatják az országot szétrabló maffia elleni harcot, vagy segítik a maffiát? Erről kell dönteni. Egy dolog biztos, mi nem kérünk politikai szívességet, nem kérünk kegyet, de nem fogjuk hagyni, hogy megakadályozzák Magyarország megtisztítását a korrupciótól.

Honfitársaim, mielőtt a javaslatot az országgyűlés elé terjesztenénk, azzal a kéréssel fordulok minden magyar emberhez, hogy vegyen részt ebben a folyamatban. Magyarország önök miatt menekült meg attól a rombolástól, ami április előtt megállíthatatlanak tűnt. Ezért soha nem lehetünk eléggé hálásak a magyar embereknek. Soha ennyien nem vettek részt országgyűlési választáson. Soha ennyien nem követték a közélet eseményeit. Soha ennyien nem gondolkodtak, vitatkoztak azon, beszéltek arról, hogy milyen országban szeretnének élni. És soha ennyien nem cselekedtek egyszerre Magyarország megmentésért. Arra kérem önöket, kedves honfitársaim, hogy soha egy pillanatig se gondolják azt, hogy önök ehhez nem értenek. Soha ne gondolják azt, hogy ez nem az önök dolga. Magyarország megvédése, megszabadítása a maffiától, ez nem egy szakma, hanem egy közös ügy, a hazánk közös ügye. Arra kérem önöket, hogy segítsenek nekünk olyan Magyarországot építeni, amely képes lesz megszabadulni a bűnszervezetektől, leszámol az Orbáni maffiával, és amely méltó ehhez a nemzethez, méltó önökhöz. A ma ismertetett alaptörvény rövidesen véleményezhető lesz a kormány.hu oldalon. Lehet, hogy már fenn is van. És a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására irányuló jogszabály csomag is felkerül még várhatóan a mai nap a kormány honlapjára. Ahhoz is várjuk pár napig civilek és korrupció ellen küzdő szervezetek véleményét és javaslatait. De akár a maffia is tehet javaslatokat. Amit ígérni tudok, hogy a magam részéről a legszigorúbb javaslatokat fogom támogatni, és ezt fogom kérni a kormánytól és a TISZA frakciójától is. Honfitársaim, a következő hónapokban és években olyan bátor emberek fognak munkához látni, akiknek az lesz a feladata, hogy feltárják, hova tűnt a magyar emberek vagyona. Olyan ügyeket fognak kivizsgálni, amelyekhez évek óta senki nem mert hozzányúlni. Olyan emberek érdekeit fogják sérteni, akik hosszú időn keresztül érinthetetlennek hitték magukat. Nem kertelek. Ez rendkívül nehéz, és sokszor veszélyes feladat is lesz. Ezek az emberek, ezek a nyomozók, legyenek ügyészek, rendőrök, önökért fogják ezt tenni. Szakértői számítások szerint a korrupció magyar GDP 8-10%-ába kerül nekünk. Ezeket a forrásokat ezek az emberek és a társaik a magyar emberektől vették el. Az olaszok megtanulták, hogy a maffia elleni harcot nem lehet néhány magányos ügyészre, bíróra vagy néhány nyomozóra bízni. Megtanulták, hogy a maffia elleni harcot csak az egész társadalom együtt tudja sikerrel megvívni. Éppen ezért arra kérem önöket, minden magyar embert, hogy álljanak azok mögé, az emberek mögé, akik ezt a munkát elvállalják. Álljanak a bírák mögé, álljanak az ügyészek mögé, álljanak a pénzügyőrök és a nyomozók mögé. Álljanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal munkatársai mögé, és együtt védjük meg őket a gazdasági és politikai maffiától. Mert támadás az lesz számtalan. Jönnek majd a lejáratások, a megfélemlítések, a fenyegetések, a hazugságok. A maffia annak a politikai és gazdasági ága megpróbálja majd akadályozni a munkát. Pontosan azért, mert most először kerülnek olyan helyzetbe, hogy valódi következményekkel kell szembenézniük. Én vállalom és szentül ígérem minden magyar embernek, hogy a magyar állam minden törvényes eszközzel meg fogja védeni ezeket az embereket, minden költségvetési forrást meg fog adni, minden támogatást meg fog adni a munkájukhoz. De ez önmagában nem lesz elég. Szükségük lesz az önök, minden magyar ember támogatására.
A küzdelem hosszú lesz, nehéz lesz, néha reménytelennek fog tűnni. A maffia vissza fog ütni, megpróbálja majd megfélemlíteni azokat, akik feltárják, nyilvánosságra hozzák a bűneiket, és megpróbálja majd lejáratni azokat, akik vissza akarják szerezni a magyar emberek vagyonát. De ma, képviselőtársaim, megtettük, megtesszük az első lépést, és egy dolgot megígérhetek önöknek, minden magyarnak, végig fogjuk csinálni, mert ezt a küzdelmet most tényleg a hazánkért, a gyerekeink és az unokáink jövőjéért vívjuk. Honfitársaim, induljon a tisztító tűz, éljen a haza! Köszönöm, hogy meghallgattak!

0: Tisztelt Országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll majd rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következhet. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és helyetteseik szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek jelezni. Tisztelt Országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Hogyha jól értettem, miniszterelnök úr, jól hallottam, hogy minket kis maffiának, vagy minek nevezett? Igen? Nem tudjuk, de csak azért, hogy tisztázzuk. Jó? Tehát, hogy szerintem miniszterelnök úr valami amnéziaszerű tünetekkel küszködik, elfelejti azt, hogy én értem, hogy 2 évvel ezelőtt a magyar emberek oldalára állt, ahogy azt sűrűn el szokta mondani, hogy 2 éve mozgalmat épít és a magyar emberek oldalára állt, de én 30 évvel ezelőtt már a magyar emberek oldalán álltam, és miniszterelnök úr itt azt mondta, hogy ugye mindenki, aki együttműködő részese volt ennek a maffia szervezetnek az elmúlt években, vagy akár évtizedekben, az kezdje el készíteni a szerződéseket, meg a magyarázatokat. Tehát miniszterelnök úr, kezdje el, jó? Tehát kezdje el előkészíteni a Balázsi Gyulával kötött több mint 1,1 milliárdos szerződéseket, miniszterelnök úr. Én értem, hogy maga legyint erre, mert hogyha nem demokratikusan fog majd működni ez a szervezet, amiről majd mindjárt egy-két szót ejtünk, akkor persze akkor önnek nincsen félnivalója, de hát hogyha normálisan tényleg úgy fog működni, hogy itt azt ön előadja, akkor önnek biztos, hogy egészen biztos, hogy van félnivalója. Tehát én például nagyon kíváncsi leszek majd a válaszaira, a magyarázataira, hogy hogyan lehetséges az, hogy nem egy szerződést írt alá tudomásom szerint Balázsi Gyulával, hanem jó párat. És sokkal hitelesebb lett volna a miniszterelnök úrnak ez a felszólalása, amiről majd azért pár szót nyilván szeretnék én is ejteni, hogyha mondjuk nem lett volna anno egy köztörvényes ügye, egy bűncselekménye, amiből a mentelmi joga mögé bújva húzták ki. De ne rázza a fejét, miniszterelnök úr, mert pontosan tudja, hogy ez történt. Tehát a hiteles, megint hitelességi, súlyos hitelességi problémák vannak, miniszterelnök úr, hiszen önnek nem egy politikai ügye volt, tehát nem becsületsértése vádolt egy politikai ellenfele, hanem pontosan tudja, hogy a mentelmi joga mögé bújt egy köztörvényes bűncselekmény kapcsán. Ez történt. Ráadásul ugyanazon a napon az Európai Parlamentben, ha már itt hosszasan delirált, ugye, kedvenc szava, delirált itt a szicíliai meg az olasz filmek világáról, akkor volt aznap egy olasz történet, Ilária Salis, emlékszik rá? Aki szintén ugyanakkor az Európai Parlamentben a mentelmi joga mögé bújt, és az akkori hírek szerint ön nem volt bent azon a szavazáson, tehát itt majd lesz lehetőség viszont válaszolni, tehát szeretném önt akkor itt most az ország nyilvánossága előtt megkérdezni, hogy Ilária Salis, aki terrorista bűncselekményben vett részt, Budapesten ártatlan embereket üldöztek ezek az antifa terroristák, szintén a mentelmi joga mögé bújva ki tudott bújni a magyarországi hatósági és akár a bírósági eljárás alól, ez szégyen. Nagyon szeretik ezt a szót használni, miniszterelnök úr, hogy szégyelje magát, ha tényleg kiment akkor és nem volt ott azon a szavazáson, ugyanis egyetlen egy szavazaton múlott Ilária Salis mentelmi jogának a felfüggesztése vagy a megtartása. Tehát ha ön nem volt ott, és kérdezem, és adjon erre majd konkrét választ, ott volt a szavazáson, vagy nem volt ott a szavazáson, mert hogyha nem volt ott, akkor innentől kezdve ön hiteltelenné válik. Mint tisztító tűz művelet végrehajtója, számomra hiteltelenné válik, ugyanis ön megvédett egy nagyon súlyos bűncselekményt elkövető szemét, a kedvesű magyarokat támadott meg a magyarok fővárosában Budapesten egy ilyen ügyben. És egyébként nagyon izgalmas volt végighallgatni ezt a hosszú előadást az olasz maffia filmek világáról, hogy kit és hogyan robbantottak föl Szicíliában. Az, hogy politikai, maffia-szerű szervezetek működtek ebben az országban az elmúlt években, évtizedekben, ez tény, miniszterelnök úr. Ezt mi is ezerszer elmondtuk, és minden támogatást megadunk ahhoz, hogy az ilyen jellegű politikai és minden jellegű korrupciót felszámolják Magyarországon. A robbantásokról csak annyit, hogy azért szerintem miniszterelnök úr azt nagyon komolyan vette, amit mostanában szoktak mondani, hogy a Netflix helyett ezeket a közvetítéseket nézik, de ez most már tényleg egy Netflix volt ma itt, mert azért itt ebben a parlamentben egyetlen olyan frakció van, és olyan politikusok, akiket évek óta nem viccesen felrobbantással és likvidálással fenyegetnek, és ezek mi vagyunk, a Mi Hazánk mozgalom frakciója, akiket évek óta ukrán terroristák fenyegetnek. Lehet ezen mosolyogni, miniszterelnök úr, meg a Tisza pártosoknak kívánom, hogy havonta kapjanak olyan terrorfenyegetést Ukrajnából, amit mi kapunk. Lehet ezen nevetgélni, majd szeretném megnézni az önök arcát, hogyha majd kapnak ilyen fenyegetést. Az ukránok egy picit komolyabban tudnak ilyennel fenyegetőzni Ukrajnából, mint akárki itt Magyarországon. Tehát azért ne vicceljük már ezt el, miniszterelnök úr, meg az egész Tisza frakciónak szól ez. És akkor nézzük, hogy tényleg ami érdemi része volt ennek a nagyon izgalmas Netflix-szerű előadásnak. Az érdemi része az, hogy először is itt azért nagyon furcsa gyakorlat kezd kialakulni ebben az országgyűlésben. Ugye mi ellenzéki képviselők már napirend előtti felszólalást sem adhatunk be úgy, hogyha nem egyértelmű a címe, visszadobja a házelnök asszony, mert hogy önök föl tudjanak rá készülni. Mi meg tegnap megint az ön Facebook oldaláról értesülünk arról, hogy miről fog ma hosszan beszélni, tehát majd akkor tudunk részletekben beszélni, akár alkotmánymódosításról, akár a állami vagy nemzeti vagyonvisszaszerzési hatóságról, ha például már eldöntötték, hogy mi a neve, tehát most akkor AVH vagy NVH, vagy mi lesz a neve, hogyha beadták, hogyha fönt lesz, ha olvasható lesz, ha benyújtották a vonatkozó törvényjavaslatokat, és akkor tudunk majd érdemben erről vitatkozni. Általánosságban annyit tudok mondani, hogy majd meglátja a miniszterelnök úr, hogy a végrehajtó maffiát vizsgáló bizottság élén milyen munkát fogok végezni, garantálom, hogy mindenkit el fogunk számoltatni, és ugyanezt várom el önöktől is, tehát mindenféle pozíciótól, pártállástól függetlenül mindenkinek el kell számolnia, persze a miniszterelnök urat is beleértve, mindenkinek el kell számolnia, és ebben partnerek leszünk, abban, hogy önként hozzanak rétre, abban, hogy felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét, abban viszont nem leszünk partnerek. És ugye itt, amit miniszterelnök úr megint elmondott, azért abban van egy pár riasztó dolog. És nem az, hogy egyébként 12 évben akarják a mandátumunkat, mondjuk nem tudom, limitálni. De például jó lenne, hogyha eldöntené miniszterelnök úr, hogy most akkor mi lesz a polgármesterekkel. Mert olyan nagy elánnal, nagy hévvel nekiesik mindenféle ilyen csoportnak ma Magyarországon, aztán utána meghátrálnak, mi lesz most a polgármesterekkel, eldöntötték-e, hogy meddig maradhatnak, hány ciklus tudnak majd kitölteni a polgármesterek. De szerintem sokkal érdekesebb, és akár ebben még lehetek én magam is partner, hogy mondjuk legyenek ilyen limitek, vagy maximális ciklusokat, bár nem a polgármesterek esetében gondolom ezt, de ami szerintem sokkal fontosabb az az, hogy ma itt miniszterelnök úr kimondta azt, hogy úgy akarják elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy önök akarják a kétharmadukkal oda helyezni majd az önök bábját a köztársasági elnöki székbe. Hát miben különböznek önök attól a rendszertől, amelyet olyan hevesen kritizálnak? És hogyha alkotmányozni akarnak, és nem alkotmányos puccsot akarnak végrehajtani, akkor azt már elmondtam százszor, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés kell összehívni. Ne ezzel az ilyen kamu társadalmi egyeztetésre hivatkozzanak, mert a Fidesz ezt hányszor megtette? Mindig ezt mondta, hogy ők is, mindig ezt mondták, hogy ők is egyébként társadalmi egyeztetésre bocsájtották. És a népszavazással is az a helyzet, hogy az megint egy olyan egy fokkal jobb megoldás, de mégiscsak egy olyan megoldás, ami távol van az alkotmányozó nemzetgyűléstől. Tehát, hogyha önök szeretnének alkotmányozni, akkor járják a nemzetközi jog szerint megfelelő metódus útját, és nem pedig az, hogy önök a kétharmaddal visszaélnek, és támadják ezzel a Fideszt, amit most önök ugyanígy végre akarnak hajtani. Ezt tudom ezzel kapcsolatban elmondani. A többit azt majd akkor, hogyha látjuk, hogy miről is szólnak ezek konkrétan, ezek a törvényjavaslatok.
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Mai napra a brit és a magyar miniszterelnök is bejelentette, hogy élete legfontosabb beszédére készül. Hát ez a brit miniszterelnöknek sikerült, a magyar miniszterelnök úgy látszik kevésbé. De engedje meg, hogy a maffiázással kezdjem. Leghatározottabban visszautasítom azt a hangot, amit velünk szemben ön itt megenged. Mi is, és a képviselőtársaim is. Mi is a képviselőtest sokféle helyről jövünk. Földrajzilag is, a szakmánkat tekintve is. Volt, aki valamilyen ágazatban érte sikereket, és úgy gondolta, hogy ezt akarja a parlamentben képviselni. Volt, akit valamilyen értékvilágvezére, mint például minket, kereszténydemokratákat, és ezt akartuk a parlamentben képviselni. Volt, aki valamilyen civil szervezetben volt,
0: hallgassuk a felszólalót figyelemmel
2: a parlamentben. Mert tisztelt miniszterelnök úr, a folyamatos bekiabálása közepette. Tehát vannak emberek az önök frakciójában is, és a mi frakciónkban is, akik hazaszeretetből jöttek ide, mert építeni akarják a hazájukat. Mert szerették megismerni Magyarország történelmét. Látták, hogy nagyon kiváló emberek voltak, akik ezt az országot nagyját tették itt a Kárpát-medencében, és a magunk kicsi részével, nem hozzájuk mérve, csak magunkhoz mérve, hozzá szerettünk volna ehhez járulni. Hogy a mi országunk erősebb legyen, hogy a családok erősebbek legyenek, hogy a családok több támogatást kapjanak, hogy a magyarok ne legyenek kiszolgáltatva, hogy ne legyenek nélkülöző emberek, vagy minél kevesebb nélkülöző ember legyen, és ne legyen gond a rezsiszámlának a befizetése, hogy mi magyarok valóban egy összetartó közösség legyünk, hogy fontos nekünk nem csak határon belül, hanem határon túli magyarok is. Ezek indítottak el minket, és még nagyon sok minden más impulzus, ami minket a közélet közelébe hozott. Ezért a leghatározottabban a magam nevében, és a Fidesz-KDNP és képviselőtársaim nevében is kikérem magamnak, hogy ön velünk kapcsolatban maffiáról beszéljen. Minket a hazaszeretetünk hozott ide, ebbe a parlamentbe, és ezért vállaltuk azt, hogy közéleti munkát fogunk végezni. Minket mafiáz. De ki volt ott éveken keresztül a külügyminisztériumban? Ki volt ott az állandó képviseleten? Ki volt ott a Magyar Fejlesztési Bankban, mint EU-s jogi igazgatóságnak a vezetője? Ki volt a Diákhitelközpont vezetője? Ki volt ott a Magyar Közút vezetőségében? Ki volt ott a Volánbusz vezetőségében? Ki volt ott az MBH bankban? Ki volt ott? Ön volt ott, miniszterelnök úr, az előző években. Ön 16 év maffia kormányzásról beszél, de hát ön minden helyen ott volt, ami elképzelhető 14 éven keresztül a Fidesz-KDNP kormányzatnak a közelében. Akár közintézményekben, akár állami vállalatoknál, akár magánvállalatoknál, ott volt sok helyen. És ezekben részlet, és ön beszél mafiázásról, akkor ez azt jelenti, hogy ön 14 éven keresztül egyrészt építette a mafiát, másrészt haszonélvező volt? Nem hiszem, nem feltételezem ezt önről. Én nem akarok önről úgy beszélni, mint hogy ön beszél rólunk. Szerintem ez lesz a különbség hosszú távon ön és mi köztünk, hogy mi sosem fogunk önről úgy beszélni, mert lehet, hogy politikai nézeteltérésünk van, de a másik embernek az alapvető méltóságát tisztelni kell, képviselő úr. Mégiscsak
0: kérem, hallgassuk figyelemmel a felszólalót.
2: Nem lehet ilyen hangnemben beszélni. Önnek biztosan példaképe Antall József. El tudja képzelni, hogy Antall József így beszélt volna itt valaha a parlamentben? Vagy egy nagyon hosszú ideig önnek Orbán Viktor volt a példaképe. Azt mondta, hogy az égen ő a nap. El tudja képzelni, hogy ő itt a parlamentben így személyeskedett volna, és így fröcsögött volna, miniszterelnök úr? Szerintem nem tudja elképzelni, és nem is emlékszik ilyen esetekre. Ezért ilyenekre, hogy tisztító, politikai tűzparancsot ad ki a parlament, és hasonló szavakról beszél. A törvényeket mindenkinek be kell tartani. Ebben egyetértünk. De az, amit ön velünk szemben itt megfogalmaz, az elfogadhatatlan. Tisztelt miniszterelnök úr! Mindenki eldöntheti, hogy miniszterelnökként mit csinál. Vezet egy országot, vagy pedig az ellenzék ellenzéke. Ön a mai napon egy olyan beszédet mondott, ami nem azt tűnt ki, hogy önnek van egy jövőkép, az országot fejleszteni akarja, hanem ön továbbra is Orbán Viktor ellenzéke. Ön Orbán Viktor ellenzékének a vezetője. Nem kormányzásról beszélt, persze nehéz is lenne, amikor a kamatstopot eltörlik, a benzinástopot eltörlik, amikor a kilakoltatások tovább folynak, miközben önök azt ígérték, hogy az első döntésükkel meg fogják állítani a kilakoltatásokat. Ezek a lépések tényleg megtörténnek, kiderül a Greenpeace irataiból, hogy a Gödi akkumulátorgyár mégsem szennyez úgy, ahogy önök azt a kampányban állították. Tehát nem ezekről beszél, mert itt kudarc hátán jön, hanem arról beszél, hogy ön az ellenzék ellenzékeként hogyan fog, mit mondott, tisztítótűz, vagy bármilyen más politikai hadjáratot indítani az egykori kormánypártokkal szemben. Ön eldöntötte, hogy nem miniszterelnökként akar ezek szerint itt tevékenykedni, hanem az ellenzék ellenzékének a vezetőjeként. Ön úgy látszik örökre benne ragad az Orbán Viktor ellenzékének vezetője szerepben, ami két évig, amíg ön kampányolt, országot járt, addig indokolt volt, de amikor ennek egy kétharmados felhatalmazása van, amivel jobbá teheti az országot, kijavíthatja azokat a hibákat, hibákat, amiket 14 évig ugye nem vett észre, de az utolsó két évben hirtelen észrevette őket. Tehát, hogyha ezeket így két év alatt hirtelen megvilágosodott, akkor ki is javíthatná, és nem azzal foglalkozna, hogy visszafele mutogat. De ön így döntött. Csak azt ne felejts el, sose. Önökre valóban nagyon sokan szavaztak, a legtöbben. Ezt elismerjük és tiszteletben tartjuk. De 2,5 millió ember viszont a Fidesz-KDNP-re szavazott. És azokat az embereket is tartsa tiszteletben. Ne gondolja úgy, hogy ők bármikor is egy maffia kormányt akartak volna támogatni, 14-ben, meg 18-ban, meg 22-ben, meg 26-ban is. Érezzen némi tiszteletet az ő irányukban is, habár a mi irányunkban nem érez úgy látható. Súlyog Tamás kapcsán és a közjogi méltóság kapcsán. Ön ma sem tudott egyetlen egy konkrét törvénysértést, jogszabálysértést mondani, ami miatt ezeknek a közjogi tisztségviselőknek le kéne mondani. Egyet sem. Egy jogszabályt nem nevezett meg. Egy lépést nem nevezett meg. Sem egy konkrét lépést, vagy bármi mást, ami miatt ők adott jogszabályt megszegtek volna. Mivel megszegték volna az esküjüket, megszegték volna a hivatali kötelezettségüket. Nem mondott. Egyet sem mondott miniszterelnök úr. Azért nem, mert nincs ilyen. Nem az a baj velük, ami egy alkotmányos demokráciában lehetne ok ilyesfajta vitáknak a megnyitására, hogy valamilyen jogszabályt megsértettek. Egész egyszerűen azért zavarja önt ezeknek a tisztségviselőnek a hivatalban léte, mert nem ön nevezte ki őket. És senkit nem visel el, akit nem ön nevezett ki a magyar közéletben, a magyar politik életben. Ez az egyetlen egy bűnük, ez az egyetlen egy hibájuk az ön szemében, hogy nem ön javasolt őket, nem ön nevezte ki őket, hanem egy korábbi demokratikusan megválasztott országgyűlés, törvényes eljárás közepette, szabályosan megválasztotta őket. De ezek nem érdeklik önt, csak az érdekli politikai hatalomból, hogy ki az, aki őket kinevezte, és mivel nem ön volt ez, ezért teszi ezt meg. Tisztelt miniszterelnök úr! Én is meglepődtem egy közönyi kutatáson, az önök világából érkezett, hogy ki a legnépszerűbb politikus, és a saját kutatásuk sem az első helyre tette önt, hanem negyedikre, ugye Orbán Anita, Kapitány István és Vitézi Dávid mögé. Pedig hát önnek kéne az első helyen lenni. Hát ön az, aki legyőzte a Fidesz-KDNP-t, ön az, aki legyőzte Orbán Viktort. Hát miért nem ön van az első helyen? Sokáig gondolkoztam. Hát azt várták az ellenzéki szavazók, az akkori ellenzéki szavazók, hogy ön valaki, és ezzel diadalmaskodik. De hogy nem az az ember van az első helyen, aki ezt a diadalt számukra elhozta. Nem lehet, hogy azért, mert olyan agresszívan és erőszakosan beszél, mint ahogy ma is tette. Ezen szerintem érdemes elgondolkodni. Köszönöm szépen.
0: A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Miniszterelnök úr sok mindenről beszélt, bár nem az eddigi legnagyobb, hanem az eddigi legrosszabb beszédét hallhattuk. De nem beszélt viszont fontos dolgokról. Ismét elfeledkezett arról, hogy miért is támogatta az Orbán kormányt 14 éven keresztül. Véletlenül nem azért, mert nem rendelkezett akkor a tisztánlátás minimális képességével sem, akkor még ennek a képességnek egy részével legalábbis rendelkezett. Vélhetően azért, mert ön is tudja, és a jelenlévők is tudják, hogy ez az időszak Magyarország elmúlt 100 évének a legsikeresebb időszaka volt. Ez nem azt jelenti, hogy az ellenzéki képviselők is megnyugodjanak, és olyan csöndben hallgassanak meg engem is, ahogy mi is meghallgattuk a miniszterelnök becsületsértő és felháborító beszédét. Ezért szeretném jelezni, hogy véletlenül azért támogatta 14 évig az Orbán kormány, mert pontosan tudta, hogy mondjuk 1 millió új munkahely született ebben az időszakban. Pontosan tudta azt, hogy egy átlagbér kormányzásunk alatt 750 euróról 2200 euróra emelkedett Magyarország.

az országot. Amire viszont nem kapott felhatalmazást, az 2,5 millió választópolgár által megválasztott országgyűlési képviselőknek és politikai közösségnek a vállalhatatlan, durva, brutális sértegetése. A kollektív bűnösség elve, amiről itt beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány, évvel ezelőtt is. Ön a maffiáról mondott, szeretném jelezni, hogy a szicíliai maffiával, vagy akár az amerikaival a korábbi kormánypártokat, vagy ezt a politikai közösséget összetéveszteni, az megöli, felszámolja, megszünteti az értelmes közéleti politikai párbeszédnek az esélyét is. Amit ön csinál, az felszámolja Magyarországon a politikai párbeszédet. Egy tömeggyilkos közösséggel összehasonlítani Magyarország négyszer egymást követően szabadon választott kormányát, melyet 14 éven keresztül ön is támogatott, az egész egyszerűen józan észsel felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Ez szégyen, és az is szégyen, hogy az ön képviselőcsoportja nem visszafogja ebben, hanem láthatóan jól szórakoznak rajta. Jó néhányan magukban észhetnek, akikkel az elmúlt években, amikor találkoztam, elfelejtették mondani, hogy ilyen lesújtó véleményük van a magyar közállapotokról. Ön nem a maffiával küzd, hanem egy diktatúrát épít. Az ugyanis a diktatúrában szokás, hogy megválasztott, ugyanilyen legitim országgyűlések által megválasztott közjogi tisztségviselők mandátumát akarja lerövidíteni. Az, hogy önnek a köztársasági elnök szerepfelfogása nem tetszik, hogy ön kritikus a személyével kapcsolatosan, ez nem ok arra, hogy a köztársasági elnök megbízatást megszüntethesse. Visszamenőleges hatályú, erőszakos alkotmánymódosítás demokráciában elképzelhetetlen. Nem is beszélve arról, hogy természetesen országgyűlési képviselői mandátumokat is meg lehet szüntetni, én tudok más csinálni, tehát örülök, hogyha 12 évet bevezeti, akkor szabadulok az itteni kötelezettségeim alól. De szeretném önnek, Csak azért mondom, időben szóljanak, mert ez már most a 17. év, tehát nehogy 5 év fizetését még vissza is kelljen adnom, de szóljanak nyugodtan, majd megoldjuk valahogyan. De szeretném jelezni, ebben az országban mondjuk Tisza Kálmán 40 évig volt országgyűlési képviselő, Jókai Mór 35 évig volt, Batthyány is, aki fiatal korában halt mártír halál 18 éven keresztül. Eddig a magyar közjogi hagyományokkal ez összeegyeztetlen lépés volt. Arról nem is beszélve, hogy a kúria elnökének, vagy pedig az országos bírósági hivatal elnökének a leváltása teljesen érthetetlen, indokolatlan, még csak az ítélkezési gyakorlatot sem befolyásolja sem a kúria elnöke, sem az országos bírósági hivatalnak az elnöke. Arról nem is beszélve, hogy az az érv, hogy valaki volt-e ítélkező bíró, részben az alkotmánybírák egyedi ügyben eljáró ítélkező bírák is, tehát az ön hasonlata sem áll meg, részben pedig talán egyetértünk, hogy a rendszerváltozás után például Györgyi Kálmánt mindenki elfogadta, mint kiváló legfőbb ügyész, Györgyi Kálmán korábban egyetlen egy napig sem volt ügyész. Ezek az érvek nem állnak meg. Ahogy ön felsorol itt ön által botrányosnak tartott ügyeket, lehet, hogy még olyan is van köztük, amit érdemes kivizsgálni, de csak egy dologra hadd hívjam fel a figyelmét. Ön például a vadászati kiállítás költségeihez sorolja a Hung Expo-nak a teljes felújítását, aminek az országnak folyamatosan bevételt hoz azóta is, és ami egyébként közel egy francia cég üzemeltette, sőt a felújításban is részt vett. Ha jól emlékszem, közel 50 milliárd forint volt a felújítás, ehhez képest ezt ön a vadászati világkiállításnak a költségeihez sorolja. Ez így egészen komolytalan, így nem lehet semmilyen politikai párbeszédet folytatni. Azt szeretném csak jelezni, hogy önnek abban kell dönteni, hogy az önök felhatalmazására való hivatkozással diktatúrát épít, az önök felhatalmazására való hivatkozással országgyűlési képviselőket fenyeget meg és lehetetlenít el, a népre való hivatkozással olyan stílust enged meg magának, amit ebben az országgyűlésben a demokrácia időszakában soha senki nem engedett meg magának. Ez elfogadhatatlan, ez tűrhetetlen, ahogyan az is, hogy viszonylages hatállyal akarja az Alkotmánybíróság elnökét és több tagját eltávolítani, hogyha 70 éves korhatárt akarnak bevezetni, ezt megtehetik a jövőre nézve. De viszonylages hatállyal nyilvánvalóan egy demokráciában ezt sem lehet megtenni. Arról nem is beszélve, hogy a köztársasági elnök sértegetése egy alaptörvény értelmezése kapcsán szintén teljesen indokolatlan. A
köztársasági elnök, alkotmánybírósági elnökből lett köztársasági elnök. Ez nem egyedi, a jelenlegi olasz elnök is így van.

0: vagy korábban Németországban is volt erre példa. Ez garancia arra, ebben az esetben is egyébként, hogy olyas valaki tölti be a köztársasági elnök tisztséget, aki korábban nem volt egyébként pártpolitikus. A magyar gyakorlatban sok pártpolitikus volt köztársasági elnök, a jelenlegi éppen alkotmánybíró volt, és soha egyetlen pártnak sem volt a tagja. Úgyhogy miniszternek úr, összességében azt tudom önnek javasolni, hogy gondolja át, hogy jó irányba indult el, ne zavarják meg sem az előbb említett közjelmítások, sem a pillanatnyi pártpreferencia kutatások. 16 év után önök nagy többséggel nyertek egy választást, de az a stílus, amit ön itt az országgyűlésben megenged magának, azok a jogszabályok, amelyeket egyébként már 10-szer megértek, hogy már hetekkel ezelőtt benyújtják, még mindig nem nyújtották be, ezért érdemi vitát nem tudunk róla folytatni, de ön az érdemi vitát viszont fenyegetéssel és sértegetéssel helyettesíti, ez nem visz bennünket sehova. Ehelyett azokra a botrányokra legyen kedves reagálni, amelyek egyébként a választási kampányba való durva beavatkozást sejtetnek a Tisza részéről. Azt gondoltuk, hogy ezektől távol tartja, magát, de kiderül, hogy csak Kamu Zsolti bácsi ügy van. Köszönöm szépen.
1: A Tisza képviselő csoportja részéről megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakció vezető asszonynak 8 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr. Hát én is ezért vagyok itt, hogy megtisztítsuk a... magyar politikát, gazdaságot, mindattól a lopástól, korrupciótól, ami jellemezte az elmúlt 16 évet, és szerintem mindannyian itt azért vagyunk itt, és a 3,5 millió ember is ezért szavazott ránk. És mindenképp, tudják, rettenetesen felháborító, hogy ezen kuncognak a másik oldalt, és elkezdenek terelni mindenféle irányba. Benyomnak egy gombot, és mondják a szöveget, és teljes mértékben még csak nem is reagálnak arra, hogy mi is történt itt a 16 évben. És valóban nem önökről szól ez, de önök jó részük itt ült ebben a parlamentben, és megszavazta azokat a törvényeket, ami hízlalta ezt a maffiát. Tehát nem szabad ettől eltávolodniuk, és nem az ön szavazóikról van szó, az ön szavazóikat becsapták. Ön ugyanúgy becsapták, mint ahogy mindenki más. És erkölcsi szónoklatokat onnan hallani komolyan, ez a legrosszabb. Tényleg a legrosszabb. De eljutott hozzám egy vallomás, egy nyílt vallomás, és szeretném felolvasni önöknek, engedjék meg, hogy ezt megtegyem. Honfitársaim, amikor elfogadtam a köztársasági elnöki tisztséget, tudtam, hogy olyan feladatot vállalok, amely több egy hivatalnál. Tudtam, hogy a köztársasági elnök nem pusztán közjogi méltóság. A köztársasági elnök egy eszme, egy ígéret. Annak az ígérete, hogy lesz valaki, aki minden körülmények között az alkotmány, az igazság és a nemzetegysége mellett áll. Ma, amikor önök elé állok, fájó szívvel kell kimondanom, ezt az ígéretet nem tudtam beteljesíteni. Egy olyan időszakban kaptam meg a közbizalmat, amikor a köztársasági elnöki intézmény súlyos erkölcsi válságon ment keresztül. A kegyelmi úgy nem csupán politikai botrány volt, sebet ejtett az ország lelkén. Megrendítette a gyermekek védelmébe, az igazságszolgáltatásba és az állami intézményekbe vetett bizalmat. Abban a történelmi pillanatban az lett volna a feladatom, hogy gyógyítsak. Hogy helyreállítsam azt, ami megrendült. Hogy visszaadjam a köztársasági elnök hivatal tekintélyét és erkölcsi súlyát. A magyar emberek azt várták, várják a köztársasági elnöktől, hogy legyen bátorsága megszólalni, akkor is, amikor a hallgatás kényelmesebb. Hogy legyen ereje kiállni akkor is, amikor ezért konfliktust kell vállalnia. Hogy a lelkiismeret hangját hallassa a politikai nyugalom helyett. Ma be kell vallanom, túl sokszor maradtam csendben. Majdnem mindig, amikor fel kellett volna emelnem a hangom. Meg kellett volna szólalnom, amikor a gyermekek biztonsága és jövője került veszélybe. Meg kellett volna szólalnom, amikor pedagógusok ezrei hagyták el a pályát. Meg kellett volna szólalnom, amikor egészségügyi dolgozók küzdöttek emberfeletti terhek alatt, amikor kórházi osztályok zártak be, amikor családok milliói érezték úgy, hogy napról napra nehezebb megélniük. Meg kellett volna szólalnom minden alkalommal, amikor a félelem, a megosztás, a kirekesztés és a megalázás uralta a közéletet. Meg kellett volna szólalnom, mert a köztársasági elnöknek erkölcsi kötelessége emlékeztetni arra, hogy egymás ellen nem lehet országot építeni. Ma már tudom, a köztársasági elnök ereje nem a jogköreiben rejlik, hanem abban, hogy van-e bátorsága kimondani azt, amit az ország lelkiismerete diktál. Többet kellett volna tennem a kegyelmi rendszer átláthatóságáért. Többet kellett volna tennem azért, hogy a gyermekvédelemben dolgozók, a pedagógusok, az orvosok és a civil közösségek hangja eljusson a döntéshozókhoz. Többet kellett volna tennem azért, hogy a Sándor Palota valóban a nemzetháza legyen, ne csupán a hatalom egyik épülete. Az emberek nem tökéletes vezetőket várnak. Bátorságot várnak, őszintességet várnak, bizalmat várnak, és emberséget várnak. Ma pedig sok magyar ember joggal érzi úgy, hogy csalódást okoztam neki. Ezért ma nem magyarázatot szeretnék adni, nem mentegetőzni szeretnék. Ma felelősséget vállalok, mert egy intézmény tekintélyét nem lehet törvényekkel megteremteni. Azt nap mint nap ki kell érdemelni, minden döntéssel, minden megszólalással, minden olyan pillanatban, amikor a hatalom helyett az országot választjuk. Én ezt nem tettem meg. És ha a köztársasági elnök már nem tudja teljes bizonyossággal állítani, hogy az egész nemzet bizalmát szolgálja, akkor egyetlen tisztességes út marad előtte. Ezért a mai napon benyújtom lemondásomat Magyarország köztársasági elnöki tisztségéről. Köszönöm mindazoknak, akik hittek bennem, és bocsánatot kérek mindazoktól, akiket csalódással töltött el az elnökségem. Ezt kellett volna május 31-ig hallanunk. Köszönöm.

0: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
1: Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Gondolkodtam, hogy mi az, amit Rétvári Bence csinál. És miközben itt beszélt, kaptam egy pszichológustól egy leírást, és engedje meg, hogy elolvassam. Egy klasszikus mintázatot hoz. Azt teszi, ahogy beszélt, hogy a bántalmazó azt állítja, hogy valójában ő szenved, a támadók azok igazságtalanul bánnak vele, és ezzel próbál mindenféle együttérzést ki zsarolni. Ezt úgy hívják, ezt jól ismeri, azt írja az a pszichológus ezt a mintázatot, amelyek a neve az angol a deny, attack, reverse, victim and offender. Magyarul tagadja a történteket, támadja azt, aki szóvá teszi a bántalmazást, felcseréli az áldozat és az elkövető szerepét, vagyis azt állítja, hogy valójában ön az áldozat. Miután 16 évig kormányoztak, ön ott ült a belügyminiszter helyetteseként, Gulyás Gergely különböző pozícióba, Hankó Balázs lapátolta ki az NK-ből a pénzt, Tuzson Bence azt állította, hogy nincs kiskorú áldozat. Tehát önök vezették ezt az országot, tették a legszegényebb és a legkorruptabb tagállammá, majd utána elkezdi ön támadni az áldozatokat, az országot, több millió embert. És ön jó szándékról beszélt. Frakcióvezető úr, pokolba vezető út az jó szándékkal van kikövezve, de hagyd mondjam el önnek azt, hogy különösen furcsa újra és újra meghallgatni önöktől, hogy mi milyen stílusban beszélünk, meg hogyan támadjuk önöket, amikor az önök által valóban elkövetett bűnöket, politikai, jogi, erkölcsi bűnöket, hibákat felrójuk. És állandóan ezt mondja, hogy miért tesszük ezt. Ezért választottak meg minket, és ön mondja azt, hogy ön azt mondta az előbb, engedje meg, hogy befejezem, ön azt mondta az előbb, hogy önök soha nem beszéltek így rólunk, meg rólam. És nem szakadt önre ez a csodálatos mennyezet 100 milliárdokért. Pócs Jánosnak jó videózást kívánok, és szeretném jelezni az elnök asszonynak, hogy amíg beszéltünk, amíg a piti tolvajok alulról a pad alól videóznak folyamatosan, annak ellenére, hogy megállapodtak a képviselők, legyen szíves, ne zaklassa képviselő úr a minisztereket. Szóval szeretném elmondani még egyszer.
0: Elnézést, miniszterelnök úr, Pócs úr készített videófelvételt az imént.
1: Én azt szeretném javasolni, bár ez nem a miniszterelnök feladata, hogy 16 évig önök kormányoztak, szétrabolták azokat, hogy ideig süllyedtek, Németh Balázs is a pult alól, Takács Péter is a pult alól, és talán letagadják, mint a piti, bolti tolvajok. Nem érdekes, túl féljük ezt is élni, az ország is túlélte az önök 16 éves kormányzását. Csak még egyszer azt mondom, hogy képzeljék el, hogy most a miniszterelnöki szobámra végre lett egy ilyen névtábla, és kíván egy miniszterelnök, de van egy csomó hely alatta, és azt javasoltam a kollégáimnak, hogy írják fel az összes jelzőt, amit ön, kedves Gulyás frakcióvezető úr, csak rám aggatott. Szerintem az alatta lévő szintig elérne az a sok gyalázkodás, és nem arról van szó, hogy engem hogyan gyalázott ön Takács Péter, miközben kormányoznia kellett volna, miközben a Szentesi Kórházba kellett volna elmennie, vagy a Székesfehérvári Kórházba kellett volna elmennie, klímát kellett volna esetleg javítatnia. Nem erről van szó, hanem arról, hogy nem szakad önökre a plafon, amikor most is ezt hazudják, hogy mi önök nem tettek ilyet, és hogy mi támadjuk önöket, és ön beszél arról, hogy megfordulnak a szerepek. Egy szót nem szóltak arról, nem reagáltak erre a korrupció ellenes ügyészségre, hivatalra. Ez a téma most. Ön elmondja ugyanazt a mantrát újra és újra. És csodálkozik, hogy egyik közvéleménykutatás sem tudja önöket mérni. Nem, hogy 1%-a, semmire. Önök egy nem létező párt. Mutasson nekem az utóbbi 5 évben, 10 évben egy közvéleménykutatást, ahol a KDNP 0%-nál nagyobb százalékkal áll. És ha ezt megteszi, akkor beszéljen itt bármiről. Egészen komolytalan, hogy beszélünk fontos jogszabálymódosításról. Beszélünk a valaha volt legerősebb különleges hatáskörökkel megerősített korrupcióellenes, maffiaellenes hivatalról, és erre egy szót sem mond, nem azt mondja, hogy ám legyen. Ön sem azt mondja, kedves Gulyás frakcióvezető úr, a Mi Hazánk frakcióvezető sem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy mit, miért, nem. Mitől félnek önök? Nem ismeri azt a mondást, hogy akinek nem inge, nem veszi magára? Miért vette magára a maffia szót? Ha nem az öné, ha nem ön tette ezt. Miért? Én önt biztos, hogy nem szólítottam név szerint, meg, hogy maffiózó. Az ön mellett ülő Tuzson Bencének tudom azt mondani, hogy bármilyen elegáns öltönyt felvett valaki, attól még a maffiózó maffiózó maradt. Neki tudom ezt mondani, nagyon szívesen. Beszél ön Jézusról, reményről, őszintességről, és azzal kezdte frakcióvezető úr, hogy magára vette, meg az egész frakcióra vette, hogy hát de önök sikeres emberek, és önöket vádoljuk azzal, hogy közpénzt loptak, és próbáltam így szóra bírni, hogy mondjam már el, hogy az önök körülött ülő emberek közül ki volt előtte olyan sikeres a szakmájában? Pócs János, Takács Péter, vagy Németh Balázs, vagy ki volt a magánszférában egy sikeres? Mert azt mondta, hogy nálunk is vannak, meg önöknél is vannak. Nem! Önöknél Lázár Jánosok vannak, Szijjártó Péterek vannak, Orbán Balázsok vannak, olyan emberek, akik nulla forinttal mindenféle magán karrier nélkül idejöttek, és milliárdosokká vagy 10 milliárdosokká váltak. Önök a Rogán Antalok frakciója. Én értem, és célozgatott is rá Gulyás frakcióvezető úr, bár próbált önurvonikus lenni, hogy fáj az, hogy így 20 év után ennek vége lesz. Én értem, hogy most egy-ketten elkezdtek itt Google-ba keresni önéletrajz mintákat, hogy egyszer ki kell menni a valódi munkaerőpiacra. Mondjuk Takács Péter még mindig nem kezdett el, de még 50 évesen sem késő a szakvizsgára elkezdeni készülni, de senki nem támadta ön, tényeket állítottam. Van szakvizsgája, vagy nincs? Ki támadta meg önt? Nekem van szakvizsgám. Köszönöm a kérdést, köszönöm szépen. Köszönöm. Majd ezt is vágja be a TikTok videójába két tinderezés között. Önnek nincs, nekem van. Igen, mint ahogy az egészségügyi miniszternek is van. Szóval visszatérve arra, amit Torockai elnök úr mond, én értem, hogy fáj ez a 12 év. De én azt javaslom, hogy ne hazudjon a saját szavazóinak. Ön beszélt mentelmi jogról, meg köztörvényes bűncselekményről, meg szerződésekről. Szerintem ön is végkövette ezt a 2 éves kampányt. Ön itt ült akkor is ugyanemellett a maffia mellett, mint most. Ugyanígy mosolygott, mint akkor. Lehet, hogy máshol ültek, de hogy a lényeg az, hogy a régi és az új maffia ugyanúgy itt volt akkor is. Ön végkövette azt, hogy mit tettek velem szerintem, hogy hány korábbi tettemet, szerződésemet, bármit, hogyan vizsgáltak ki. Engem naponta jelentettek föl ezek az emberek, meg az ő himpellérjeik, janicsárjaik. Naponta. Nálam mindenféle hivatal volt. Nemzeti Bank, KEHI, ügyészség, rendőrség, van, ahol semmit nem ér a mentemi jog. Mindenen megvádoltak önök, engem is, ön személy szerint, elnök úr, mindenféle balatonhenyei pizzafutáról, bűncselekményről hazudott a saját követőinek. Önök megvádoltak engem benfentes kereskedelemmel, és az önök által megválasztott nemzeti banki vezetés, NAV-os vezetés mondta ki, hogy egy árva szó nem igaz arról, amiről például Pócs János előszeretelete hazudozott, és amit ön is most megismétel. Ön hazudozott benfentes kereskedelemről. Ki mondta minden hivatal, hogy egy árva szó nem volt igaz, és hogy az önök vezetői hajtottak végre benfentes kereskedést az önök által a MOL vezetésébe például beültetett korábbi janicsárjaik. És egy szó nincs, hogy esetleg elnézést kérjenek, nem tőlem, a megalázott tanároktól, művészektől, újságíróktól, gyerekektől, fiataloktól, az ön munkavállalóitól, akit betett a kemencébe, a fiatalkorú lánytól, hiába nyomja meg a gombot, tényeket állítok. Kedves képviselő, segítsenek képviselőnök, hogy hogy kell megnyomni. Csak 16 év vagy 20 éve ül itt, de azt se tudja, melyik gombot kell megnyomni. Egészen döbbenetes. De mindig nyilván kell sőt lehet, hogy nem egy udvari bohóc, hát vannak itt többen is, de az, hogy egy Gulyás Gergely legyen az új Pócs János, és ugyanazokat a hazugságokat mantrázza, amit már a saját propagandájuknak is kínos módon, fogjuk a 40 fokra, Pócs János előad, ez egészen döbbenetes. Úgyhogy azt tudom mondani Torockai frakcióvezetőnek, hogy nem kell hazudni. Mindenki átvizsgált engem előről, hátulról, alulról, felülről, sőt, még videókat is készítettek minden testrészemről. És mindenki kimondta, hogy semmi, azaz semmi nem köthető, semmilyen bűncselekménye nem. Úgyhogy nem kell hazudni, szerintem jöhetnek, nyugodtan még egyszer megvizsgálhatják a Diákhitel központnál kötött szerződéseket. Tudja, mi a különbség köztem és ezek között a mafiózók között? Az, hogy én önként eljöttem, lemondtam, nem kaptam végkielégítést, azért mondtam le, pontosan ezért. És hogyha Gulyás Gergelyben egy csöpp őszintesség szorult volna még, vagy maradt volna, akkor felállna és elmondaná, hogy ő járt közbe, hogy végre eljöhessek még a 2022-es választás előtt. És ő is tudja, hogy soha egy fillért nem emeltem el, és én is tudom, hogy ő soha egy fillért nem emelt el. Ezért is javasoltam neki már az első ülésen, hogy ne üljön le bűnözőkkel. Ne tartsa a hátát Rogán Antaloknak, Lázár Jánosoknak, Tuzson Bencéknek, Takács Pétereknek, Pócs Jánosoknak, Balláknak, mert nem egy szint. És annak ellenére különbséget tudok tenni Gulyás Gergely és a fekete öves bűnözők között, akik a nemzeti, akár tetszik, akár nem, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal első ügyfelei lesznek, annak ellenére különbséget tudok tenni, hogy ők miket mondott. Nem akarok újjal mutogatni, kedves Tilki képviselő, hogy kik lesznek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak az ügyfelei. Beszéljünk inkább erről, miért nem erről kérdeztek? Szívesen elmondom önöknek, hogy ez egy milyen hivatal lesz. Szívesen, önök nem akartak ilyen hivatalt sosem. A Mi Hazánk sem akart, az előző ellenzéki frakciók sem akartak. Azt mondják el, arra válaszoljanak, akár a következő körben, hogy önök támogatják-e a korrupció elleni, a maffia elleni harcot, vagy nem. Önök támogatják-e ezeket a több évtizedes hatalmi struktúrákat, hogy felszámoljuk, vagy nem? Vagy önök továbbra is egy pénzszivattyúként akarják használni az állami struktúrákat? Ez egy nagyon egyszerű kérdés, nem kell túlbonyolítani. Lehet majd módosítójavaslatuk ehhez, hogyha nem tetszik valami. Erre válaszoljanak, vagy válaszoljon a frakcióvezető, Rétvári Bence, talán nem érdemes. Arra válaszolni, hogy támogatja-e a maffia elleni harcot, vagy nem? Támogatja-e a korrupció elleni harcot, vagy nem? Akkor is támogathatja a frakcióvezető, ha eddig nem támogatta. Megváltoztathatja az álláspontját. Én azt kérem, hogy erről beszéljünk. És azt kérem a frakcióvezető úrról is, megnéztem a felszólalásaikat, a napirend előtti felszólalásokat. Megint mindenről beszélnek, csak a lényegről nem. És utána csodálkoznak, hogy nap mint nap csökken a támogatottságuk. Akkor az a Vénémet Zsolt kezd el beszélni Szombathelyen a környezet védelméről, az a Vénémet Zsolt kezd az beszennyezésről beszélni, aki itt volt január óta, sőt évekig, miközben tudták, hogy van ez az aszbeszennyezést, semmit nem tettek. Az a Vénémet Zsolt próbálja átverni a vasmegyei embereket, aki végnézte, hogy Nagykölkeden és több településen több tízezer tonna illegálisan lerakott gumi hulladék kerül. Végnézte környezetvédelmi államtitkárként, végnézte képviselőként, végnézte másik államtitkárként. És oda megy, és azt hiszi, hogy bárkit be tud csapni. Szombathelyen ez csodálkozik, hogy senki nem kíváncsi rá. Azt tudom önnek mondani, kedves képviselő úr, volt államtitkár úr, hogy mi ezt a problémát, amit önök tudtak, de nem kezeltek, igyekezni fogunk kezelni. Én utoljára Brüsszelben beszéltem az osztrák kancellárral, önök soha nem vették a fáradtságot, hogy ezt szóba hozzák, kellemetlen volt biztos a külön bizniszbe, amit műveltek az osztrákokkal, tudtak róla pontosan, megmondta az osztrák kancellár, és tudtak róla, de január óta legkésőbb tudtak róla, és semmit nem tettek, amíg ott voltak még 4 hónapig, semmi. Akkor nem tartott sajtótájékoztatót, akkor nem hívta össze az embereket, amikor még kormánya volt a Fidesz, akkor nem volt egy olyan fontos, meg fogjuk oldani, ezt tudom minden is üzenni. menni. A miniszter úr nevébe is tudom mondani, hogy fogunk menni, lesz valódi tájékoztatás, valódi megoldási javaslat, és nem ez a pulpárlé lesz, amit önök csinálnak. Szóval szívesen beszéltünk volna erről a hivatalról. Aki meg esetleg nem érzi magát maffiózónak, az ne vegye magára rögtön az inget, és tudja, csak az kiabál, akinek a házai, kedves frakcióvezető úr. Semmi, senki nem fenyegetett semmit, lesz egy hivatal. Lesz egy hivatal, és elmondom öröknek, hogy mi lesz a lényege. Kétfajta eljárás lesz, mert hát ha magyar emberek, önök nem kíváncsiak rá, de hát ha magyar emberek kíváncsiak. Lesz a hivatalnak két része, lesz a büntetőeljárást megelőző ügycsoport, amikor ez a hivatal a legjobb szakemberekkel kockázatelemzést fog végezni. Nyilván Mészáros Lőrinc cége, vagy Tiborcz István szállodái, vagy Pócs János, vagy a többi fideszes maffiózó cégei, azok kockázatosabbak, mint egy átlag polgárnak a sima BT vagy KFT-je. Meg fogja nézni, bele fog tudni tekinteni bankszámlákba, nyilvántartásokba, és hogyha úgy ítéli meg, közvagyonvédelmi eljárást kell indítson, mert olyan információk vannak, akkor ezt elindítja, és hogyha úgy látja, hogy a bűncselekmény alapos gyanúja fennáll, akkor átfordítja büntetőeljárásba. Képzeljék el, fogja tudni használni a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot, minden ilyen rendvédelmi szervezetet. 4 elnök helyettese lesz ennek az intézménynek. Az egyik egy pénzügyőr, egy neves NAV-os pénzügyőr lesz reményeink szerint, hogyha a pályázat eredményeként jön ki, de egyébként majd közösen fogjuk kiválasztani őket. Lesz 3 darab ügyész. Ez már nem nevetnek, ezt már látom. Lesz 3 darab ügyész, én sem nevetnék a helyükben. Az egyikük a nyomozati szakért fog felelni, elnök helyettesként. A más, nem, ez nem ávó, hogy szerintem nyissa ki a történelemkönyveket, biztos már régen fordult, nincs meg. A másik, kedves megafonos elvtársak, kis komolyságot. Szóval azt mondom, a másik a vádemelésért fog felelni, a harmadik pedig a fellebbvitelért fog felelni. És lesznek ügyek, amelyeket a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal magához fog tudni vonni. Ha most itt ülne a legfőbb ügyész úr, akkor elmondanám neki szívesen, hogy például lehet, hogy magához fogja vonni, ha úgy érzi, hogy szükséges, a Nemzeti Banki Alapítványoknak ügyét, ahol az ügyészség, a rendőrség 1,5 vagy 5 évig semmit, de semmit nem tett. Ez a legkiemeltebb ügyekkel fog foglalkozni ez a hivatal, és ahogy mondtam, el tud járni saját hatáskörben, át tudja fordítani büntetőjárásba az ügyeket, ugyanazokkal a garanciákkal lesz körbebástyázva a büntetőjárás. Kedves Tuzson, nem voltak kiskorú áldozatok, Bence, hogyha ide figyel. Tehát ugyanazok a garanciák lesznek benne, és utána el tud járni saját hatáskörben, vádat tud képviselni, és magához is tud vonni olyan ügyeket, ahol ez szükséges. Én azt tudom önöknek mondani, hogy aki nem követette bűncselekményt, aki nem lopta szét a közvagyont, aki nem lopta el a magyar emberek asztaláról, a magyar gyermekek asztaláról a pénzt, annak nincs félnivalója, kedves Ballack képviselő, nem kell kiabálni, aki nem lopott, annak nincs félnivalója. Igen, az előbb nagyon kiabált, próbálta megvédeni a frakcióvezető urat, akinek nincs félnivalója, annak nincs. Akinek meg van, lehet, hogy be se jár ide, és lehet, hogy éppen adótanácsadót és ügyvédeket keres, neki pedig sok sikert kívánunk. Én remélem, hogy mostantól fogunk tudni érdemben is beszélni, nem megint ugyanazokat a hazug lemezeket fogja föltenni a frakcióvezető úr, nem fogja pont az ellenkezőjét előadni az igazságnak a frakcióvezető úr, de tényleg, ha azt megtenni, így zárójel és lezárom, hogy mutatna egy közvéleménykutatást, ahol önök 0%-nál többen áll. Önök kiket képviselnek tulajdonképpen itt? Kedves frakcióvezető úr, kedves képviselőasszony, önök kiket? Hogy eszembe jutott, mert ezt tudom, hogy a mi hazánknak vannak szavazói, de hogy önöknek nincsenek szavazói. Én nem, csak hát a frakcióvezető úrral beszélgetek, nem önnek. Tehát, hogyha mutatna egy KDNP szavazót, kedves képviselő úr, frakcióvezető úr, az utolsó mondataiért pedig azt tudom mondani, hogy szégyelje magát, de nagyon.
2: Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés! Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, Mi lesz a családokkal címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Ugye a miniszterelnök úr azt mondta, hogy megint egyébként kibillenve a saját szerepéből, hogy megnézte a mai napi rendelőtti felszólalások címeit, és hát semmi fontos dologról nem lesz szó. Hát szerintem a gyermekek jövője, meg a családok helyzete az egy fontos téma, de a mi hazánk részéről lesz például a zsebszerződésekről is felszólalás. Úgyhogy ha megengedi a miniszterelnök úr, akkor még mi döntjük el, hogy miről szeretnénk napi rendelőtt felszólalni. Talán még ennyire tud demokratikusan működni ez az országgyűlés, illetve hát nem hallottam a válaszát Ilária Szálisszal kapcsolatban, hogy akkor most ott volt, vagy nem volt ott. Miniszterelnök úr, és egyébként megint hazugsággal vádolt meg engem, miközben, meg ugye korábban Conteókkal, miközben ön hazudott itt az országgyűlésben, ugye 2006-tal meg a rendőrautóval kapcsolatban mondott el egy Conteót, és hogy még soha nem cáfoltam, legalább 20 videón van fönt, ahol cáfoltam az ön állításait, de ön nem mondott semmit arra, hogy most bedobta azt a telefont a Dunába, vagy nem dobta be azt a telefont a Dunába, az mégiscsak egy köztörvényes bűncselekmény. Na de akkor térjünk rá a mai napirend előtti témára, mert ugye erről nem esett egy szó sem, pedig most szombaton Szent László napja lesz. Miniszterelnök úr rengetegszer használta Szent László nevét a kampány során, amikor például Nagyváradra ment, akkor mindig elmondta, hogy Szent László városa. Ez valóban így van. Jó lenne, hogy ez nem csak egy kampány szlogán lenne. Immáron több mint egy hónapja várok külügyminiszter asszony válaszára. Örülök, hogy itt van most külügyminiszter asszony. Lesz majd ilyen azonnali kérdésem is, majd akkor várom a válaszát több mint egy hónapja arra, hogy mit hajlandóak tenni végre a nagyváradi magyarok a premontrei rendház ügyében, berendeli a román nagykövetet. Tehát jó lenne, hogyha tényleg nem csak kampány szlogánszerűen használnák Szent László vagy akár a nemzeti szavakat. És ugye ezen a szombati napon nem Szent Lászlóról lesz majd, hogy nem Szent Lászlótól lesz majd hangos Budapest városa, a főváros, hanem a Pride-tól, a Pride-ot rendezik meg ezen a szombaton, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy miniszterelnök úr itt nemrégiben az egyik felszólásában szó szerint a következőt mondta. Ön szerint hol van jobb helyen egy család nélkül felnövő, vagy éppen egy alkoholista családból származó gyerek? Válaszoljon egyenesen. Hol van jobb helyen? Hollandiában emberkereskedőknél, szexuális bűnözőknél, drogkartelleknél, vagy Magyarországon egy egyedülálló, vagy meleg párnál? Erre az egyszerű kérdésre válaszoljon Jézus nevében. Szerintem nem szerencsés egyébként, hogyha politikusok, akár ön, akár én, Jézusra, Bibliára hivatkozik, én azt meghagynám az arra illetékeseknek, Schuster maradjon a kaptafánál, de ha már ön Jézus nevét szóba hozta a téma kapcsán, akkor én azért megnéztem a Bibliát, most azért nem idézném, hogy a Biblia mit mond például a homoszexualitásról, vagy akár a, mondjuk amit most LMBTQ lobbinak neveznek, mert az Ószövetségben például a Léviták könyve mit mond, vagy az Új Szövetségben a római levél ide vonatkozó passzus. Azért nem idézem, mert szerintem az elnökasszony csilingelne, vagy nem engedne, hogy végigmondjam ezt a mondatot. Elég egyértelműen és elég határozottan fogalmaz a Szentírás erről, úgyhogy szerintem ez nem vita téma. A Szentírás alapján egészen biztosan miniszterelnök úr, hogy nem lehetne ilyet mondani, hogy az azonos nemű pároknak adjuk oda örökbefogadás céljából a gyermekeket. Ráadásul, miniszterelnök úr, ma Magyarországon legalább 300 ezer meddőséggel küzdő pár van, akik sokkal alkalmasabbak lennének arra megfelelő apa modellel és anya modellel, hogy örökbefogadják azokat a gyermekeket, akik szülő nélkül nőnének fel. Nem hiszem, hogy most kell arról beszélni, hogy az azonos nemű párok számára odaadjuk a gyermekeket nevelés céljából. Nem beszélve arról, hogy nem egyértelmű valahogy miniszterelnök úrnak az álláspontja. Tehát én most konkrétan azt szeretném miniszterelnök úrtól, hogyha elmondaná, hogyha kimondaná azt, hogy akkor most oda fogják adni a gyermekeket az azonos nemű pároknak, vagy nem fogják odaadni a gyermekeket. Erre az egyszerű kérdésre kérem, hogy válaszoljon, ha már úgyis Pride lesz Szent László napján most szombaton. Szerintem sokan kíváncsiak az ön egyértelmű állásfoglalására és véleményére. Erre válaszoljon nekem. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem, hogy a kormány nevében kívánne valaki válaszolni az elhangzottakra? Nincs. Magyar Péter miniszterelnök úrnak megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, elnök, az igazából nem kívánok, mert nincs nagyon mire válaszolni. Megtudhattam Toroczkai elnök úrtól, hogy a Biblia tiltja a kérdésfeltevést. Ez egy érdekes én amikor régebben olvastam, akkor nem tapasztaltam ezt, mert én föltettem egy kérdést, és én megköszönném, hogyha válaszolna rá. De én mindjárt megválaszom az önét, mert ön ezt elfelejtette megválaszolni. Ön beszélt a 300 ezer meddőpárról, válaszolt a 300 ezer meddőpárról, jelenleg sok száz, de inkább ezernél is több örökbefogadásra váró gyermek van. Ön azt elfelejtette megválaszolni, hogy ön szerint Torockai László hol van jobb helyen, mondjuk egy fél éve, anya és apa nélkül a kórházban nevelkedő gyermek egy rácsos ágyban, vagy egy agresszív családban, ahol az apa kiveri céllyal az édesanyja szemét, egy szerhasználó családban, egy gyermek otthonban, ahol Zsolti bácsik, vagy ki tudja milyen bűnözők tönkreteszik az életét, ott, vagy esetleg egy meleg párnál, ha éppen nincsen ott, egy meddőpár. Mert nem kell hazudni, képviselő úr, van nagyon sok örökbefogadásra váró gyermek. Beszéljünk tisztán, nézzem rám, legyen szíves. Van nagyon sok roma származású gyermek, örökbefogadásra váró gyermek. Tudja, olyan roma gyerekek, akik önök kiiszkoltak innen, az országgyűlés alapul ülésén. És senki nem akarja őket örökbefogadni. Lehet, hogy lennének olyan azonos nemű párok, akik viszont igen. Úgyhogy válaszoljon nekem itt. Jézust hagyjuk. Kedves Torockai László, ön szerint hol vannak ezek a fél egyéves roma származású gyerekek jobb helyen? Az anya otthonban, a kórházban, egy agresszív családban, vagy egy azonos nemű párnál? Köszönöm szépen. Szégyelje magát.
0: Folytassuk a munkánkat. Napirend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője. A legmegosztóbb felvonulásról címmel megadom a szót 5 perces időkeretben. Kérem, hallgassuk figyelemmel a felszólalót. Köszönöm.
4: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, bár szeretném megjegyezni, hogy még meg sem szólaltam már. Álszent vagyok, és farizeus miniszterelnök úr szerint. Miniszterelnök úr, én azt gondolom, hogy nem jó itt a parlamentben a hangulat, és én elhatároztam a jövőben. És én elhatároztam a jövőben, hogy ebben nem leszek önnel partner. Tisztelem az ön munkájukat, de abban, hogy ezt a stílust így folytassuk a jövőben, és hogy ilyen tiszteletlenül beszéljünk a egymás irányába, én ebben nem leszek partner, és a legnagyobb tiszteletet fogom mindannyiuknak a jövőben kimutatni, amikor én felszólalok. És remélem, hogy ez mindenkire jó hatással lesz. És engedje meg, miniszterelnök úr, ha már Szent László napjára sikerült a Pride-ot rászervezni, akkor az a konkrét kérdésem. Az a konkrét kérdésem, hogy a Tisza kormány szerint a Pride-nak nincs-e olyan negatív hatása, amely közép vagy hosszú távon a hagyományos családi modellt tönkreteheti. Nem az emberi, nem abban van vitánk, képviselőtársaim, az emberi méltóság tiszteletben tartása fontos. Fontos, hogy a hátrányos megkülönböztetés ellen is küzdjünk. Ezek alapértékek, de mi az Orbán kormány idején és mai napig meggyőzően valljuk azt, hogy ha valaki felnőttként úgy dől, akkor éljen úgy, ahogy szeretne. Mi nem ebbe szólunk bele. Mi abban érzünk nagyon nagy veszélyt, és megköszönném, ha nem párhuzamosan beszélgetnénk egymással. Mi abban érzünk nagyon-nagyon veszélyt, amikor valaki valami politikai termékké, egy trendé alakul át, és pontosan tudjuk azt, hogy a Pride-nak az elmúlt időszakban voltak olyan jelenetei, amikor van, aki gyermeket vitt ki a felvonulásra, vagy amikor olyan fiatalokat hallgatunk, akik nem tudom, hanyadik szexuális identitásról beszélnek, akkor fel kell magunknak tenni a kérdést, és vagyunk konzervatív politikusok, akik mindig azt fogják mondani, hogy az egészséges egyensúly megtartása fontos. A gyermekek vonatkozásában nem lehet politikai trendé tenni a Pride-ot. És azt gondolom, hogy ebben fontos vitákat folytatnunk. Abban is fontos különböző vitákat folytatnunk, hogy mi erről az álláspontunk, helyes út-e ez. Mert azért szeretném jelezni azt, hogy ebben van egy társadalmi feszültség. A rongálás sosem lehet megfelelő út. De sokan nem értünk azzal egyet, hogy miért kell kitenni a szivárványos zászlókat az Erzsébet hídra. Miért van annak ott helye? Annak helye van a nemzeti zászlónak, és amikor delegációkat fogadunk, akkor annak ott helye van. De a szivárványos zászlóknak nincs ott helye. És azt gondolom, hogy ez valóban társadalmi feszültséget és megosztást szül. És erről beszélnünk kell. És azzal is sokan tisztában vagyunk, ön is forgott nemzetközi környezetben, sokan nemzetközi szervezetekben sok évet eltöltöttünk a munkánk során. Olyan erős lobby nyomja el most már az alapvető értékeket, amelyek szemben fel kell lépni. Több mint 90 nemi identitásról beszélnek a világon, és ki védi meg az alapvető hagyományos családi modellt. Erről igenis beszélnünk kell, és azt gondolom, hogy konzervatív politikusként a Jóisten profi munkát végzett, ezt mindannyian tudjuk, mert a kromoszóma szám fogantatásunk pillanatában eldől, az, hogy nők vagy férfiak leszünk. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb olyan alapvető érték, amiben hiszek, hogy felnőttként ki hogyan éli az életét, és azt gondolom, hogy nem szabad ebből társadalmi feszültséget, én nem beszélek most semmi vonatkozásában tiszteletlenül, hanem erről vitáznunk kell, mert vannak liberálisok a parlamentben, vannak konzervatívok, vannak akik, hol, hát akkor beszélgessünk erről is, miniszterelnök úr, ha folyamatosan kérdezget közben. Én azt gondolom, hogy nem baj, hogy valaki másképp gondolkozik, hanem azt mondjuk ki, hogy az 18 év alatt igenis mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gyermekeket ne érjék olyan hatások, amelyek adott esetben visszafordíthatatlanok. És mi a gyermekvédelem kapcsán mindig is elmondtuk azt, hogy 18 év felett az ember szabadon dönthet, de a 18 éves koráig a szülői jogokat védjük. Azt gondolom, ez az alapvető érték. És miniszterelnök úr, a legnagyobb tisztelettel kérem, hogy a KDNP-ből a jövőben ne üzzön gúnyt. Pontosan tudja, hogy közösen indultunk. És az igazi keresztény értékrend abban is megnyilvánul, hogy a bajban is ott vannak a szövetségesek egymással. És azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP egy olyan szövetség volt, amely kitart egymás mellett, és hadd jegyezzem meg. És ön is pontosan tudja, hogy az egyetlen történelmi párt vagyunk. 1944 óta a Demokrata Néppárt jogutódjai vagyunk. Nekem olyan jogelőtt politikusok voltak a pártomban, mint Barankovics István. Ezt tiszteleted érdemel, miniszterelnök úr. A jövőben kérem, hogy a KDNP-t érintő személyeskedésektől nagyon szépen, és a legnagyobb tisztelettel kérem meg, hogy tartsa távol magát. Köszönöm szépen.
0: Kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben válaszadásra.
3: Képviselőasszony, újra itt vagyunk. Hetente ugyanezeket a beszélgetéseket lefolytatjuk. Egyszer tényleg kérdezem már valamiért. Nem tudom, mi volt a kérdés egyébként, vagy most mi volt pontosan, amire reagálni kellene. De hagyj kezdjem azzal, amivel a múlt héten is kezdtem, vagy 2 hete. Én azt javaslom önöknek, hogy menjenek már ki az embereknek a hálószobájába. Ez tavaly se jött be, tavaly előtt se jött be. Azt szeretném öntől kérdezni, mielőtt válaszolok, meg Torockai elnök úrtól is, hogy Benedek pápát elfogadjuk? Így közös többszörösnek, nevezőnek? Na, én elfogadom. Ön elfogadja? Igen. Na, akkor hagyj idézzek őtől egy mondatot. Pontosan, jó? Ha egy meleg ember Istent keresi, ki vagyok én, hogy megítéljem őt? Ezt mondta, ezt kérdezte a pápa. Az előbb még elfogadta a közös nevezőnek 16. Benedek pápát. Azt szeretném kérdezni, hogy beszéljünk nyíltan. Tavaly önök be akarták tiltani ezt a felvonulást, ugye? Ebbe egyetértünk. Bocsánat, be akarták tiltani? Önök szerintem ne tagadja ezt le, önök hoztak egy jogszabályt, módosítottak egy jogszabályt, azzal a céllal, akkor még fölmerték itt bátran vállalni, hogy beszigorították a gyülekezési jogot, pedig ebben még frakcióvezetőről egyetértünk nagyon sokáig, hogy az úgy volt jó, ahogy volt egészen a rendszervet. Most is egyetértünk. De mégis módosították önök, azzal a szándékkal módosították, hogy betiltsák ezt a rendezvényt. Akkor még bátran fölváltam is. Most, azt mondta a volt miniszterelnök, tudja, aki azóta bujdokol, és kimegy ilyen mindenféle happeningre Nyugat-Európába, de itt nem jelenik meg, hogy ne bajlódjanak a szervezéssel. És utána végverte a frakción, Gulyás Gergelyen, mindenkin, hogy betiltsák. Idén is be akarná tiltani, vagy nem? Erre az egyszerű kérdésre válaszoljon. Arra se válaszolt, hogy tavaly be akart-e tiltani, vagy nem. Gondolom, ön is látta, ez a történelmi párt is, ez az egyre nagyobb, szélesebb társadalmi támogatottsággal rendelkező párt, a KDNP is észrevette, hogy mennyire sikeres volt tavaly a betiltás, nem? Mennyien voltak kint, képviselőasszony? 400 000? Az hányszor annyi, mint a KDNP tagsága? 100 000-szer? Képviselőasszony. Szegény Barankovics elnök urat ne hozza ide. Szegény Pető Sándor is forog a sírjában, nézi, hogy mi lett a magyar nemzetből. Önöknek semmi köze nincs Barankovicshoz, önöknek semmi köze nincs a keresztény szocialistákhoz. Önöket, kedves képviselőasszony, bárhogy ingatja a fejét, évtizedek óta senki nem választotta meg. Önök nem mernek elindulni a választáson. Nem tudok mit mondani, én azt tudom mondani, a választás előtt is elmondtuk, és ugyanazt mondjuk most is. Magyarországon mindenki élhet a gyülekezési jogával. És még egy tanácsot, ha elfogad így kávé előtt vagy után, én szerintem a biológiát azt hagyja meg a biológusokra. Torockai elnök úrnak pedig azt kérem, hogy a jogi kérdéseket hagyja meg a jogászoknak. Néztem, hogy milyen végzettsége van, kiderült, hogy semmilyen, mert azt írja az önéletrajzában, hogy elragadta a politika. Szóval azt gondolom, hogy a szakmai kérdéseket inkább hagyjuk meg a szakmának, jó? És azt javaslom önnek, hogy nyugodtan vállalja föl, ha gyűlöl valakit. Ha valakit be akar tiltani, el akar törölni, tavaly még felvállalták, tavaly még Gulyás Gergely is felvállalta azt, hogy be akarnak tiltani egy rendezvényt, látták, hogy nem sikerült, de tudja, történnek a dolgok a világban és az országban. Most már a közös ismerősünk, az önök egyik főkonzulja is így a választások után vette a bátorságot, és összekötötte az életét élete párjával, egy azonosnó emberrel. Most már ő sem fél önöktől. Köszönöm szépen, további jó vergődést kívánok!
0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Panyi Miklós, a Fidesz képviselője, a Tisza személyre szabott gyermekvédelmi programja címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben. És kérem, hallgassuk figyelemmel a felszólalót.
5: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt miniszterelnök úr. Megpróbálok felzárkozni ehhez a szeretett nyelvhez, és akkor valóban beszéljünk a maffiáról, beszéljünk a Tisza maffiáról, miniszterelnök úr. Beszéljünk arról, hogy önök hogyan robbantanak fel, tesznek tönkre és lehetetlenítenek el politikai ellenfeleiket a legaljasabb eszközökkel. Pénzzel és zsarolással. Hogyan használják ki, fizetik le és verik át a legvédtelenebbeket, azokat, akik intézetben nőttek fel, akik súlyos traumák miatt mentális betegségekben szenvednek. Számoljunk le akkor ezzel a maffiával is, kedves miniszterelnök úr. A gyermekvédelem ügye és a jobboldal pedofil váddal való megbélyegzése az önök egyik legfontosabb kampánytémája volt. A kétharmadot biztosan ennek köszönhetik, ezért tudnak most önök napok alatt alkotmányt módosítani. Egy hete kérdezte Pócs János, hogy mit tud az úgynevezett Zsolti bácsi ügyről. Akkor ön tagadta, hogy a hamis pedofil vád megtételében egy fideszes politikus ellen önnek vagy testvérnek szerepe lett volna. Ez a mese azóta megdőlt. Sőt, azt is mondta, hogy Zsolti bácsit a Fidesz frakció környékén kell keresni, újra megfogalmazva a legaljasabb vádat, amit politikában meg lehet fogalmazni, bár tény, hogy minden nap azok a beszédek, amiket tesz, ezeket is újra és újra túl tudja szárnyalni. Ezért itt a beszédemben arra szeretném kérni, hogy ezt a mondatát legyen kedves helyre tenni. Ha fenntartja, ismételje meg, ha pedig ezt nem teszi, akkor kérjen elnézést. Ön tudja, hogy a Zsolti bácsis történet a jobboldali politikusokra és a teljes magyar jobboldala szemben megfogalmazott pedofil vád aljas és alaptalan. Ön ezt jól tudja. Tudjuk, hogy ez csak egy jól felépített politikai termék, egy olyan termék, amin keresztül az egész jobboldali közösséget sikerült megbélyegezniük, és ezzel kétharmados felhatalmazást nyerniük. Valami olyan politikai terméké, mint amit most kezdtek el építeni velünk szemben, újra a kollektív bűnösség elvére építve, az egész jobboldalt megbélyegezve. Pedofília vád után most akkor következik a maffiázás, a maffia vád. Ezt az egész közösségem nevében kikérem magamnak, és 2,5 millió választópolgár nevében is kikérem magamnak, miniszterelnök úr. De akkor nézzük meg, hogyan működik a Tisza maffia, önök hogyan terveznek meg és hajtanak végre politikai merényleteket ellenfeleikkel szemben. Nem 100 kg-os robbanóanyaggal, hanem aljas pedofilváddal. Az elmúlt egy hétben ugyanis önök lebuktak. Testvére Magyar Márton több millió forintot fizetett Bangós Sándornak azért, hogy a jobb oldal egy meghatározó politikus ellen igen hamis vádat tegyen. Ha nem így lenne, egy darab mondattal le tudná zárni ezt a történetet. Az ügyben nyilatkozatot tevé, akkor nézzük a tényeket. Miután Bangós Sándor az önök házi médiájában járt, hirtelen több millió forintos költésekbe kezdett. Itt van Füsi Angéla, Bangós Sándor mentorának a nyilatkozata. Szó szerint idézem, ígértek neki pénzt, sok pénzt. Aztán nem annyit kapott, hanem sokkal kevesebbet. Hadd ne mondjam, hogy az első egy-két nap után mennyi pénzzel ment haza az albéletbe. A kontrollinterjú után, miniszterelnök úr. Szintén itt hangzik el, hogy a Zsolti bácsi szerepvállásért cserébe leígérték neki a csillagokat az égből. Önök hitegették, önök bújtották fel Bangó Sándort, aki valamiért korábban sose beszélt Zsolti bácsiról. Aztán itt van az elmúlt 6 napban, hogy az önök balliberális médiája totálisan hallgat erről az ügyről. Miközben a kampány alatt több mint 3000 sajtócikk született, az elmúlt napokban síri csönd van. Ez az új sajtóműködés, miniszterelnök úr, amiről itt múlt héten beszélt a Mandiner vagatkozásában. És ön persze mondhatja azt, hogy az ön testvére akciójáról nem tudott semmit. De hát, miniszterelnök úr, ön az egész kampányban precíziós pontossággal kezelt minden kommunikációs helyzetet. Önről tudjuk, hogy mikromenedzser, és minden hajnalban oda kommentel még egy harmad kategóriás közéleti blogger alá is. Ön ne tudná, mi zajlik a Tiszapárt házi médiájában. Ön ne tudna ezekről a maffia módszerekről. Ön ne tudná, hogy öccse politikai ellenfelével szemben milyen merényleteket hajt végre. Tisztelt miniszterelnök úr, joggal merül fel a kérdés. Másoknak is szoktak fizetni ezekért az interjúkért? És joggal merül fel a kérdést, honnan van ez a több millió forint, vajon a rendszerváltó kártyás befizetésekből? És miniszterelnök úr, egy nagyon fontos kérdés a végére. Tényleg ön kérte meg testvérét, hogy az interjúból vágják ki a konkrét vádat? A nevet tartalmazó részt. Köszönöm szépen, válaszán.
0: Kérdezem, hogy a kormány nevében kívánne reagálni. Magyar Péter miniszterelnök úr, megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Ismerjük egymást, képviselő úr. Azt hittem, hogy egy 5 perces hazugságot el tud mondani fejből, de látom, hogy kereste a bátorságot, és ezt is fel kellett olvasnia. Itt közben válaszoltam önnek, múlt héten is válaszoltam önnek. Bocsánosnak nem válaszok, mert neki nem érdemes, majd ő a bíróságon elmondhatja magáét. Amit ő csinál mindenkivel szemben, az nyilvánvalóan rágalmazás, majd megkapja érte egyszer a büntetését. Lassan működik a magyar igazságszolgáltatás, de azért őrölnek ott is a jóistennek a malmai. Nem tudom, miről beszél, ön bedobált mindenféle nevet, hogy ki mit csinált, ki mit mondott, és próbálja ezzel hűíteni a saját egyre fogyatkozó számú támogatóit. De nem megy. Már az önök elemzői is megmondták, hogy kevés lesz ez még. Próbálja megsegíteni Pócs Jánost,
1: láttam, ott ketten próbáltak ott beleszállni a médiába, próbáltak kérdezni önöktől, ugye ön kritizálta most az RTL-t, meg mindenkit, próbáltak önöktől kérdezni, nem válaszoltak a kérdésre. Feltettek volna kérdéseket, hogy miről beszélnek. És tudja a képviselő úr, saját kollégái is azt mondják, Pócs képviselő, hogy csöndbe kéne maradni egy kicsit, hallgasson szerintem rájuk. Szóval kicsit furcsa megint egy olyan frakciótól hallani ezeket. Kaletta Gábor, mond ez valamit? Önnek kedves, ködvös, nem, az nem frakcióvezető, a frociknál is, és önöknél is nagykövet volt, De hagyd mondjak még valamit, ami alapvető félreértés. Azt nem gondolnám, frakcióvezető úr, azt nem gondolnám, hogy a hazánk dinnye szakértője meg fogja érteni, de hát ha ön igen, frakcióvezető úr, én soha nem beszéltem, ezt a kifejezésem ejtettem ki, hogy Zsolti bácsi. Érti, képviselő úr? Nem ön, Pócs János, Panyi, képviselő úr, soha nem ejtettem ki ezt a kifejezésem. Még egyszer? Senki nem mondta ki, soha, én biztos, hogy nem. Szóval azt tudom, bármennyit hazudnak, ne keverjen össze Pócs Jánossal, jó? Tehát ne sértsen meg ennyire, én soha nem mondtam ki. Kaletta Gábort mondtam ki. Önök, hiába képviselőasszony. Van még 2,5 percem. Azt szeretném kérdezni, hogy mit tettek önök azért a több mint 3000 tönkretett gyerekért. Kiskorú gyerekekért, képviselőasszony, képviselő úr, kedves Panyi Miklós, képviselő úr. Papír nélkül válaszoljon rá. Hol volt ön akkor, tudom hol volt, miniszterhelyettes volt, amikor tönkretettek pedofil rémek több ezer magyar kiskorú gyermeket a Fidesz 16 éves kormányzása alatt. Hol volt ön akkor, tudom, hogy hol volt, Gulyás Gergely helyettese volt, amikor a kormány megtárgyalta azt a jelentést, amely feketén-fehéren elmondta, hogy pedofil rémek tönkretettek 3000 kiskorú gyereket. Az a jelentés nem csak ezt mondta el, kedves Panyi Miklós képviselő, ismerje meg mindenki az ön nevét, hiszen ön is részese volt ennek a maffia kormánynak, hanem azt is kimondta, hogy az önök kormányzása alatt mozgásképtelen, ágyhoz kötött kiskorú gyermekeket bántalmaztak. Az önök kormányzása alatt, és nem indultak eljárások, önök nem megvédték ezeket az embereket, nem segítették, nem kértek bocsánatot, és most is egy történelmi választási vereség után még a börtönön innen idáig jutnak, hogy hazudozzanak egy képviselőnek, vagy akár egy miniszterelnöknek a testvérét bűncselekményen vádolják. Ön kéri ki magának? Ön magán személyeket vádol mindenféle

0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Császár Martin, a Tisza képviselője, a valódi politikai megújulás feltétele címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Mi magyar emberek egyértelmű döntést hoztunk. Nem csak kormányt váltottunk, üzenetet is küldtünk a magyar politikának. Azt üzentük, hogy változást akarunk. Nem csupán új szereplőket, új arcokat, új jelszavakat, hanem másfajta politikai kultúrát. Ma a politikai megújulás valódi feltételéről szeretnék beszélni. A fordulat nem a hatalomváltással kezdődik, hanem azzal, hogy őszintén szembenézünk a múlt hibáival. Levonjuk a tanulságokat. És olyan intézményeket építünk, amelyek felelősségre vonják a bűnösöket, és megakadályozzák, hogy ugyanazok a visszaélések a jövőben újra megtörténjenek. A politikai megújulásnak van egy elengedhetetlen feltétele. Szakítani kell a lopás kultúrájával. Azzal a szemlélettel, amely az elmúlt években átszőtte a közéletet, és amely a közérdek helyére a kiváltságokat, a felelősség helyére pedig a következmények nélküli hatalomgyakorlást állította. Amíg ezt a kérdést nem rendezzük, addig nem beszélhetünk valódi politikai megújulásról. Tisztelt képviselőtársaim, fiatal képviselőként megújulást javaslok abban, ahogy a felelősségről beszélünk. Mert van itt egy súlyos ellentmondás, kedves volt kormánypárti képviselőtársaim. Amíg az Orbán kormány sikereiről volt szó, addig sokan büszkén mondták, ezt mi értük el, ezt mi építettük, ezt mi tettük meg. De amikor az Orbán rendszer bűnei, hibái és visszaélései kerülnek szóba, akkor hirtelen jön az elhatárolódás. Akkor hirtelen mindenki kikéri magának. Akkor azt mondják, mi nem vagyunk bűnösök, nekünk ehhez semmi közünk. Jól emlékszem, Balla képviselő úr? Csak hogy egy politikai közösséghez tartozni nem csak a sikerek vállalását jelenti. Aki egy politikai közösség tagja, annak felelőssége van a közösség kudarcaiért, tévedéseiért és bűneiért is. Nem lehet csak a dicsőségből részt kérni, a felelősség elől pedig elfordulni. Nem lehet 16 éven át együtt ülni egy rendszerben, együtt szavazni, együtt hallgatni, együtt félrenézni, majd amikor a rendszer összeomlik, akkor azt mondani, én csak véletlenül voltam ott. A valódi megújulás ott kezdődik, kedves képviselőtársaim, amikor őszintén ki tudjuk mondani, hibáztunk. És ott folytatódik, amikor valaki képes távozni abból a politikai közösségből, amelynek cselekedeteivel már nem tud azonosulni. Önök 2010-ben mindannyian az elszámoltatásról beszéltek. Itt ül az önök pacsoraiban az egykori elszámoltatási kormánybiztos is. Akkor azt ígérték az országnak, hogy rendet tesznek, feltárják a visszaéléseket, és felelősségre vonják azokat, akik kárt okoztak Magyarországnak. Az egyik nagy hibájuk, sőt bűnük az volt, hogy ezt a munkát nem végezték el. Nem építettek erős és független intézményeket. Nem a közvagyon védelmét tették a rendszer alapjává, idővel pedig pontosan olyanná váltak, mint azok, akiket egykor el akartak számoltatni. Pedig nem lett volna bonyolult. Csak egyetlen, egyszerű, világos és örökérvényű mondatot kellett volna az zászlajukra tűzni. Ne lopj! Tisztelt ház! Támogatjuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. A hivatal feladata nem csupán az lesz, hogy feltárja a múlt bűneit, és felelősségre vonja azokat, akik visszaéltek a rájuk bízott hatalommal vagy vagyonnal. Ennél többről van szó. Ennek a hivatalnak az is feladata lesz, hogy örködjön a jelen és a jövő politikai erkölcse felett. Hogy legyen egy valóban független kontroll a mindenkori vezetők, a mindenkori kormányok és politikai közösségek felett. Mert a hatalom természetét ismerjük. Ha nincs ellenőrzés, előbb-utóbb eltorzul. Ha nincs számonkérés, előbb-utóbb mindent megenged magának. Ha nincs intézményes védelem, akkor a

közvagyon újra és újra prédává válik. Mi olyan jövőt akarunk építeni, amelyben nem kell 4 évente erkölcsi megújulást hirdetni, olyan rendszert akarunk, amelyben a tisztességet nem kampányüzenetként használják, hanem nap mint nap védik, csiszolják és fényesen tartják. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata erről szól, igazságtételről. A hivatal fel fogja tárni, mi történt a magyar emberek pénzével, vissza fogja szerezni azt, és olyan rendszert épít, amelynek többé senki nem hihette azt, hogy a közvagyon az övé. Köszönöm a figyelmet!

0: Kormány nevében válaszadásra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm, elnök azt, hogy azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy amikor én előadtam a frakciónkba ezt a javaslatot, és azt a részét is, hogy 12 évben korlátozzuk a képviselői mandátumot, akkor mindenki ennek örült, elfogadta, és belátta azt, hogy ez is egy része annak, hogy egyrészt soha ne alakulhasson ki ilyen hatalomkoncentráció, és hogy soha ne alakulhasson ki ilyen maffia, politikai, gazdasági maffia, mint ami kialakult. Miért van az, hogy a Tisza frakcióban mindenki örömmel fogadta, sőt várta, hogy végre elkészüljön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabálycsomag, sőt mondhatnám azt, hogy már követelte számon kérően, hogy mikor jön. Miért van az, hogy önök ezt elutasítják? Mitől fél? Én értem, Takács Péter, hogy ön, akinek a regnálása alatt több ezer túlárazott lélegeztetőgépet vásároltak, olyan lélegeztetőgépeket, amelyek alkalmatlanok is voltak lélegeztetésre. Nem rágalmazom, ez tény, és mai napig ott állnak bent, kedves Takács Péter, a raktárakban, porosodnak a több száz milliárd forintért vásárolt lélegeztető gépek. Ön semmilyen vizsgálatot nem tartott, nem kérdezte meg Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminisztert, hogy miért darálták le a beszerzési papírokat, miért semmisítették meg, hogy elhallgatott. Előbb még olyan nagy volt a hangja. Miért nem kérdezte meg Szijjártó Pétert államtitkárként, egészségügyi államtitkárként, hogy miért szereztek be majdnem ez 10 000 teljesen felesleges, használhatatlan, ám de 3-4-szeresen túlárazott lélegeztetőgépet? Hallotta, hogy ugyanilyen ügyben fele ilyen túlárazásnál Szlovákiában már börtönben vannak emberek? Hallotta már, kedves Takács Péter? Oké. Szóval ezen gondolkodom, hogy miért van az, hogy a Tisza frakcióban nem körülnek, és szerintem nagyon fontos, amit a frakcióvezető helyettes úr mondott. Ez mindenkire vonatkozik. Ez a tiszásokra ugyanúgy vonatkozik. És talán megerősíthetik azt, hogy a mai frakció ülésünkön ezt elmondtam világosan, mint ahogy minden alkalommal elmondom. Ha bárki egy forint közpénzt elemel a mi közösségünkből, legyen polgármester, képviselő, párt, vezető, miniszterelnök, bármi, ugyanúgy fog felelni. El is várjuk, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal, vagy egyébként a NAV, a rendőrség, az ügyészség eljárjon. Önök miért félnek ettől? Miért kiabálnak, amikor végre 36 év után létrejön Magyarországon Európa talán legerősebb, korrupcióellenes, maffia ellenes hivatala? Végre meg fog tudni őrizni évente 5-6-7%-nyi GDP-t, amit kedves Takács Péter kórházak felújítására lehet fordítani. Kedves Hankó képviselő, iskolák fejlesztésére lehet fordítani. Vagy kedves Panyi Miklós, gyermekvédelmi intézmények fejlesztésére, az ott dolgozó, éjjel-nappal dolgozó emberek béremelésére lehet fordítani. Miért fáj ez önöknek? Én értem, hogy páran félnek, és köszönöm, hogy megemlítette Budai Gyulát, aki tényleg sok mindent megígért egykori katonai ügyészként. Még azt is gondolhattuk, hogy még alkalmas is lesz a feladatára. Aztán nem történt semmi. Néhány ügy volt, aztán elsikkadtak. Aztán ő is abban a minisztérium lett államtitkár, amely megrendelte ezt a tízezer. Akkor nem tudjuk, milyen jogcímen utazgatott a világban körbe-körbe Szijjártó Péterrel a magyar adófizetők pénzén, ha ön nem volt államtitkár. Mindenesetre ugyanott dolgozott akkor kormánybiztosként vagy bármiként. És nem tett semmit az ellen, hogy szétrabolják az országot. Ön például a kampányban is csak gyalászkodott, és nap mint nap hazudott, és azóta is az se zavarja magát, kedves képviselő úr, hogy mindenről kiderült, hogy hazugság volt. Az se zavarja, hogy elveszítették a választást, hogy történelmi vereséget szenvedtek. Én azt nem értem, komolyan aggódom. Szükség van ebben az országban konzervatív pártra. Szükség van a jobboldali kereszténydemokrata emberek képviseletére. Miért nem akarnak ennek megfelelni? Miért nem vonják le a konzekvenciákat? Miért nem kérnek elnézést? Miért nem vallják be a hibákat? Miért nem vetik ki maguk közül a maffiózókat? Hogy lehet még mindig Rogán Antalok, Lázár Jánosok, Szijjártó Péterek, Tuzson Bencéknek a frakciója, ez a Fidesz vagy KDNP frakció. Biztos, hogy vannak itt becsületes emberek, én is ismerek olyat, nem akarom megnevezni, nehogy kizárják. Miért nem? Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, most a napirend előtti felszólalásokat követően az időközben szólásra jelentkezett képviselőkhöz fordulok. Elsőként kérdezem Németh Balázs Lajos képviselő urat, hogy személyes érintettség okán kíván-e szót kérni. Megadom a szót 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. A miniszterelnök úr, ön pánikban van. Ön feszült, üvöltözik, vagdalkozik, kiabál, maffiózózik személyesen felém is, meg úgy kollektíve a Fidesz-KDNP frakció felé. Ön pánikban van, mert szorul a hurok. Ön szombaton még azt mondta, hogy nem készültek el a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a javaslatával. Vasárnap aztán hirtelen sürgős lett. Már rendkívüli kormányülést kellett hirdetni, rendkívüli sajtótájékoztatót kellett hirdetni, rendkívüli bejelentést kellett hirdetni ide a parlamentbe. Ön is érzi, hogy szorul a hurok Magyar Márton ügyében.
0: Képviselő úr, kérem fogalmazza meg a személyes érintettségét. Köszönöm.
2: A személyes érintettségem pedig az, amit említettem is, hogy engem is mafiózónak nevezett. Nem vagyok mafiózó, miniszterelnök úr. Azt mondta, hogy ön soha egyetlen fillért sem emelt el a közösből. Én sem emeltem el soha egyetlen egy fillért sem a közösből. Azt mondta, hogy soha semmit nem értem el életemben. Ez 10 000 embernek a munkáját veszi semmibe. Annak a 10 000 embernek, aki az irányításommal jó kollégaként megszervezte Közép-Európa történetének legjelentősebb sporteseményét itt Magyarországon. Az atlétikai világbajnokságot. Amikor ön azt mondja, hogy semmit nem értem el az életemben, ezzel 10 000 embernek a munkáját veszi semmibe. Sok ahhoz hasonló sikert kívánok Magyarországnak az önök kormányzásának idején, amilyen sikert jelentett 2023-ban a budapesti atlétikai világbajnokság. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem Takács Péter képviselőt, hogy személyes érintettség okán kíván-e szólni. Megadom a szót 2 perces időkeretben.
3: Igen. Szeretve tisztelt miniszterelnök úr! Úgy örülök, hogy néhány kérdést tisztázhatunk. Menjünk is sorba végig. Tinder. Önnel ellentétben én boldog házasságban élek. Nincs szükségem Tinderre önnel ellentétben, bár úgy tudom, hogy házassága alatt is használta. Közszolgálat. Miért szégyen az, ha valaki a közszolgálatban töltötte el az életét? Szégyeljék magukat a Tiszás frakcióban ülő orvosok, tanárok, mert ők közszolgálatban éltek? Valódi munka. Ki végzett kettőnk között valódi munkát? Én, aki frontkórházat vezettem a Covid alatt, napi 14-16 órában, vagy ön az igazgató tanácsok tagjaiként. Amikor én a vaságyat cipeltem föl a Kútvölgyibe, hogy kialakítsuk Magyarország első karanténkórházát, megmondom, hol volt ön, a Diákhitel Központ élén hajszolta, ez a gyengék fegyver, amit most csinál miniszterelnök úr, érvei nincsenek, ezért a személyemet próbálja hitelteníteni. Ez akkor van, ha intellektuálisan nem érzi magát elég erősnek. Én ezt megértem, hiszen én mégiscsak egy orvos vagyok, tehát nehezen tud velem vitatkozni. Szakvizsgáról pedig a következő, pont olyan szakvizsgán van, ami az államigazgatáshoz kell közigazgatási. Önnek sincs ügyvédi szakvizsgája, mégis egész ügyesen elboldogul, ugye? Nincs. Önnek. Egy általános jogi szakvizsgája van, amiről azt kell tudni, hogy már nincs általános jogi szakvizsga, nem sok értelme volt, mert gyakorlatilag mindenki... Mondom, ez a gyengék fegyvere. Érvekre nem tud érvekkel válaszolni, a személyemet támadja. Még valamit, drága miniszterelnök úr. Ön jogász, ugye? Tehát tudnia kéne, hogy itt a rágalmazás törvényi tényállását valósítja meg, ráadásul nagy válság előtt, és a házelnök asszony valamiért nem inti rendre, és erkölcsi kioktatást nem fogadok el egy olyan embertől, aki a gyermekét egy a szeme láttára játszott el öngyilkosságot, majd röhögve a bokrokon át menekült a mentők elől.
0: Megvonom a szót. Köszönöm.

0: Kérdezem Kocsi János képviselőt, hogy szintén személyes érintettség okán kívánne szólni. Igen, vagy nem? Igen. Megadom a szót 2 perces időkeretben.
1: Tisztelt miniszterelnök úr, személyes érintettség miatt azért bátorkodom szólni, mert igen sokan vannak, akik rám írnak, rám szólnak, hogy miért kell elviselnünk azt a stílust, azt a folyamatos megalázást, gyalázást és hitelrontást, amit ön elvégez itt a parlamentben. És nem olvasok, miniszterelnök úr, próbálok a szemébe nézni, elég nehéz, elég nehéz. Miniszterelnök úr, az, hogy az ön arroganciája, a betegsége, vagy nem tudom milyen problémája miatt egy ártatlan telefontokot és videónak néz, azért bátorkodtam oda menni kapitány István miniszter úrhoz, hogy hát ha ő hitelesebb, mint én, és tudja igazolni, hogy én a telefontokomat nézegettem. És nem én vagyok benne a lényeg. Miniszterelnök úr, az benne a sértő. Miniszterelnök úr, egy pillanat, az benne a sértő, hogy egy üres telefontok miatt nagy nyilvánosság előtt az elnök asszonyt újra és újra megalázta. Ez benne a sértő. És miniszterelnök úr, a stílusát értem, én látom a stílusát. Miniszterelnök úr, csak azon kellene elgondolkodni önnek a stílusát illetően, ha ennek a háznak a falai beszélni tudnának, akkor láttok-e már olyan miniszterelnököt, aki megenged magának olyan stílust, amilyen stílust ön megenged magának. És miniszterelnök úr, nagyon sokan elmondták nekem, hogy miért nem teszünk feljelentést az a megalázás ellen, amit ön itt művel a parlamentben. Mindenkinek a maga dolga. Egy dolgot tanultam öntől, megvallom őszintén. Egy-egy ilyen alkalommal 14-15-20-szor emlegeti a nevem. Miniszterelnök úr, tudja, mit ért el vele? Esténként úgy szoktam imádkozni. Adja a jó Isten, hogy a feleségemnek is annyira hiányozzak, mint Magyar Péternek.
2: Bravo! Köszönöm.
0: Kérdezem Balla György képviselőrat, hogy személyes érintettség okán kíván-e szólni. Megadom a szót 2 perces időkeretben, és kérem, hallgassuk figyelemmel a felszólalókat.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Miniszterelnök úr, ön felszólított engem, hogy ne védjen meg a frakcióvezetőmet. Ön valamit nagyon félreértett. Nem Gulyás Gergőt védtem meg, mert ő nem szorul védelemre. Én önt szólítottam föl, hogy viselkedjen végre miniszterelnökhöz méltóan. Ön fölmegy a pulpitusra, 50 percen keresztül gyaláz bennünket, leül a helyére, minden egyes alkalommal ezt csinálja, bárki megszólal jogosan, mert szót kap, és közbe kiabál, grimaszol, rosszabbul viselkedik, mint egy piaci kofa. Az utolsó falusi kocsmában nem viselkednek így emberek, mint ön, miniszterelnök úr. Egy percet nem bír a száján ülni, képtelen csendben maradni. Önnek indulatkezelési problémái vannak. Ön nem bír uralkodni saját magán. Idézett egy pszichológustól. Láthatóan szoros viszonyban van vele. Javaslom, cserélje le, mert nagyon rossz munkát végez. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem Torockai László képviselőrat, hogy személyes érintettség okán kívánne szólni, megadom a szót 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szót. Miniszterelnök úr tényleg nem bír magával, tehát jól indul minden, aztán utána csak kijön a természete, kibújik magából. Ugye legalább 3-szor megnyomhattam volna én is ezt a gombot, de 2-szer mindenféleképpen. Az egyik, hogy feltett nekem egy konkrét kérdést, hogy azonos nemű pároknak származástól függően adnánk-e gyermeket? Nem. Tehát származástól függetlenül, bármilyen származású gyermekről van szó, azokhoz a párokhoz kell őket adni, ahol van apa és van anya kép. És miniszterelnök úr, várjon egy pillanatra, legalább ezt a 2 percet adja meg nekem, úgyhogy nem szól közbe. Ön kiragadott példákkal élt, hogy drogoshoz, alkoholistához. Én is tudok egy kiragadott példát, tegnapi hír, homoszexuális középiskolai tanárt és élettársát talált a bűnösnek a brit bíróság egy gyermekgyilkosság ügyében. A 13 hónapos Preston David, a férfi és azonos nemű élettársa örökbefogadta, majd kevesebb, mint 4 hónap alatt 40 sérülést okoztak neki, mielőtt a kisfiú életét veszítette, számolt be róla az Independent.
0: Kérem, fogalmazza meg a személyes érintettségét. Tudunk, köszönjük.
4: Ilyeneket ki tudunk ragadni, ilyen példákat. A másik pedig személyes érintettség. Elnök asszony, a másik, amit itt ugye miniszterelnök úr művelt. Én nagyon, nagyon örülök annak, hogy nézeget és olvasgatja az önéletrajzomat. Csak tudja, nem mindenkinek volt olyan élete, mint önnek, aki egy budai úri ficsórkin nőtt föl, hol a családja, hol a szülei tartották ki, hol a felesége, az egész élete, hol a Fidesz tartotta ki. Így telt el az én életem, az egy szegedi lakótelepről indult, 18 évesen a 8. kerületbe Budapestre kerültem, és 2001-ben, igen, az első egyetemet azért hagytam ott, mert az elszakított terület élő magyarokat kellett megvédenem, a másodikat pedig azért, mert polgármester lettem. De tudja mit, miniszterelnök úr, ebben a 12 évben, ebben a nem tudom, periódusban még meg lesz a felsőfokú végzettség, de kérjen bocsánatot az összes olyan magyar honfitársunktól, akinek nincs mondjuk diplomája, mert ön mindenkit megsértett azzal, hogy lenézi azt, akinek nincs meg a diplomája, szégyelje magát.
0: Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Üdvözöljük a munkához most csatlakozó képviselőtársunkat. Tisztelt Országgyűlés, most kivételességi javaslatokról döntünk. Az előterjesztő azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az árak megállapításáról szóló 1990. évi 87. törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013 évi 23. törvény módosításáról szóló TPER 245-ös számú törvényjavaslatot. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a korábban benyújtott kivételességi javaslatát visszavonta, és a házszabályi határidőn belül új változatot nyújtott be. A javaslat szerint a kivételes eljárás során módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő 3 órán belül legyen lehetőség. Az összevont vitára 2026. június 23-án a bizottsági tisztségviselők és tagok választása napirendi pontot követően kerüljön sor, és az összegző módosító javaslatról való döntésre, valamint a zárószavazásra 2026. június 23-án az összevont vitát követően legkorábban 11 óra 30 perctől kerüljön sor. Tisztelt Országgyűlés, a javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elfogadják-e a kivételességi javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a kivételességi javaslatot 139 igen szavazattal, 52 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, elfogadott döntésünknek megfelelően a ma módosító javaslatok benyújtására 18 óra 41 percig van lehetőség, az összevont vitára és a szavazásokra pedig a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztő képviselők részéről dr. Barna Szabó Tímea, a TISZA képviselője azt kezdeményezte, hogy az országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi 76-os törvény módosításáról szóló TÉPER 229-es számú törvényjavaslatot. A javaslat szerint a kivételes eljárás során módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő 3 órán belül legyen lehetőség, az összevont vitára 2026. június 23-án kerüljön sor, és az összegző módosító javaslatról való döntésre és a zárószavazásra szintén 2026. június 23-án kerüljön sor. A javaslatról az országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elfogadják-e a kivételességi javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a kivételességi javaslatot 144 igen szavazattal, 46 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Elfogadott döntésünknek megfelelően a ma módosító javaslatok benyújtására ma 18 óra 43 percig van lehetőség, az összevont vitára és a szavazásokra pedig a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, most sürgősségi javaslatról döntünk. Az előterjesztő kezdeményezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról szóló TPER 253 számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az Országgyűlés 2026. június 23-i rendkívüli ülésnapján kerüljön sor, a módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség. A részletes vita szakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg, és a Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a második bekezdésben foglalt határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró módosító javaslatokat. Sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 139 igen szavazattal, 52 nem ellenében és tartózkodás nélkül elrendelte. Bejelentem, hogy a házbizottság döntése értelmében a törvényjavaslatot nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Most a napirend módosítására tett indítványokról döntünk. A Tisza képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az országgyűlés 2026. június 23-i rendkívüli ülésnapján a napirendi javaslat, a TPER 245 számú törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról történő döntést és a törvényjavaslat zárószavazását követően a következő napirendi pontokkal egészüljön ki. Amennyiben az országgyűlés a kivételes eljárásban történő tárgyalást elrendeli, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló, 2024 évi 76-os törvény módosításáról szóló TPER 229-es számú törvényjavaslat kivételes eljárásban tartandó összevont vitájával, majd ezt követően a TPER 229-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő határozathozatallal, valamint a törvényjavaslat legkorábban 12 órakor megtartandó zárószavazásával. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. A Tisza képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az országgyűlés 2026. június 23-i rendkívüli ülésnapján a napirendi javaslat a TPER 229-es számú törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról történő döntést és a törvényjavaslat zárószavazását követően a következő napirendi ponttal egészüljön ki. Amennyiben az országgyűlés a sürgős tárgyalást elrendeli, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról szóló TPER 253-as számú törvényjavaslat általános vitájával a lezárásig. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az országgyűlés 2026. június 22-től 23-i rendkívüli ülésének napirendi javaslata akként módosuljon, hogy az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló TPER 174-es számú törvényjavaslat esetében a 2026. június 22-i ülésnapon a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájára, valamint a 2026. június 23-i ülésnapon az összegző módosító javaslatról való döntésre és a zárószavazásra ne kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot nem fogadta el. Tisztelt országgyűlés, most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a TPER 229, a TPER 245 és a TPER 253-as számú előterjesztések tárgyalásával. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most 15 óra 49 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. F. Kovács Sándor, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez, veszélyben a vidéki kórházak címmel. F. Kovács Sándor képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr! A választási időszakban a Tisza pártnak egyik fontos vállalása volt, és egyik vállalásának egyik legfontosabb sarokköve, hogy a vidéki kórházakat megőrzi, a vidéki kórházakban az egészségügyi ellátás színvonala nem csökken, és ez mindenkinek jó, hiszen a vidéki lakosoknak az egészségügyi ellátás elérése, ha minél közelebb van a lakóhelyükhöz, ez annál jobb. Ehhez képest a közelmúltban a sajtóban aggasztó hírek jelentek meg kórházi osztályok bezárásáról, kórházak bezárásáról, és a helyzet komolyságát jelzi az, hogy a közelmúltban egy szakmai konferencián az ön által vezetett egészségügyi minisztérium közigazgatási államtitkárának a jelenlétében a Magyar Orvosi Kamara elnöke váratlanul azt jelentette ki, hogy kórházakat kell bezárni. Ez a nyilatkozat érthető módon aggodalmat keltett a vidéki lakossága és a vidéki kórházakban dolgozók körében. Felmerült a gyanú, hogy a kamara elnökének kijelentése nem véletlenül a kormány álláspontját tükrözi. Ráadásul lakosságinak álcázott névtelen levelekkel támadják a kórházak szakmai munkáját, szakmainak álcázott támadásokkal támadják a jól működő kórházi ellátást. A választók tisztán szeretnének látni, hogy a kormányzati kommunikáció a választások idején hangoztatott vidéki kórházak megőrzése, a kórházi ellátás fejlesztése, vagy a leépítés és a bezárás fog következni. Tisztelt miniszter úr, melyik álláspontot tekintsük a kormány valódi álláspontjának? Amit a kampányban fogalmaztak meg, vagy amit a Magyar Orvosi Kamara elnökén keresztül sugallak a közvélemény felé? Intézményvédelmi garanciákat várunk a kormány részéről. Kérdést szeretnék feltenni önnek, hogy valóban szerepel a minisztériumi tervei között a vidéki kórházak bezárása, vagy az ellátás biztonság csökkentése, kórházi osztályok bezárása. Hogyan kívánja a tárca biztosítani a választási programban tett ígéreteket, miszerint a vidéki kistelepülésen élők számára helyben maradás és a biztonságos orvosi ellátást biztosítja. Hiszen a vidéki embereknek is joguk van a lakóhelyükhöz közeli jó minőségi orvosi ellátásban. Arra kérem miniszter urat, hogy tartsa be a szavát, és ne ítélje bezárására, visszafejlesztésre a vidéki kórházakat. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Hegedű Zsolt miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt tisztelt képviselő úr. Hogy édesapám szokta mondani, ez a kérdés egy szellemi akrobatikus ficam. Alapján röviden meg kéne válaszolnom, akkor azt mondanám, a Magyar Orvosi Kamara nem a kormány nem a Magyar Orvosi Kamara, és itt le is záratnánk. Egyébként pont az előtte levő úriember képviselő úrtól meg lehetett volna kérdezni egy SMS-ben, meg így e-mailben is, hogy veszélyben vannak a vidéki kórházak. Szerintem ő pontosan meg tudta volna mondani, hogy ez mit jelent. Az, hogy egy 5 hete kormányon levő kormányzaton levő kormányon megkérdezni ezt, ha ez 1 év múlva vagy 2 év múlva történik, akkor megértem. De röviden válaszolva az ön állításával szemben, mi nem bezárásra ítéljük a vidéki kórházakat, osztályokat, amit önök bezártak, hanem éppen ellenkezőleg meg akarjuk menteni mindazt, ami a vidéki emberek biztonságos minőségi ellátáshoz valóban szükséges. A vidéki kórházak nem most kerültek veszélybe, ezt ön is tudja, az elmúlt években a Fidesz, KDNP kormány alatt sorra zártak be az osztályok és részlegek, a személyzet hiány, az elégtelen finanszírozás, a rossz munkakörülmények és a leromlott infrastruktúra következményeként sokszor éppen ott, ahol a legnagyobb szükség lett volna rájuk. Ellátási sivatagok alakultak ki. Az ön összeesküvés elméletével ellentétben, mint ezt egy múlt kedden megjelent podcast beszélgetésben is tisztázta, erről beszélt a Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter is, azt jelezte, hogy az elmúlt évtizedek elhanyagoltsága következtében elfogytak az egészségügyi dolgozók, a rengeteg hiányzó szakdolgozó mellett már az orvosok létszáma sem elegendő a jelenlegi számnak megfelelő ügyeleti pont fenntartásához. Ahhoz, hogy minden ügyeleteket adó osztályra jusson szakorvos, a felvett betegek biztonságos pozícióban legyenek, a kapacitások racionális átrendezésére van szükség. Mi pedig azt vállaltuk a kampányban és a programunkban is, hogy olyan egészségügyet építünk, amelyben az emberek gyorsabban, biztonságban és egyenlő eséllyel jutnak hozzá a szükséges ellátáshoz. Ezért megerősítjük az alapellátást, bővítjük a házi orvosok, gyermekorvosok, fogorvosok és szakdolgozók lehetőségeit, fejlesztjük a járóbeteg szakrendeléseket, a nappali kórházakat és az egynapos sebészeti ellátásokat is. Amint viszont csak nagyobb szakmai háttérrel, speciális tudással és gyakorlattal, korszerű műszerekkel lehet biztonságban elvégezni, azt jól felszerelt centrumokba fogjuk biztosítani, ehhez a betegek és akár a hozzátartozóik szállítását, közlekedését is megoldva. Ez nem a vidéki ellátás gyengítése, hanem annak újra szervezése és fejlesztése, mi ezt vállaljuk egy olyan rendszerben, amely nem sikerpropagandát gyárt, vagy milliárdos kiadásokba méri a sikert, hanem mérhetően csökkenti a várakozási időket, javítja a hozzáférést, megbecsüli az egészségügyi dolgozókat, és valódi biztonságot ad a betegeknek Budapesten és vidéken országosan egyaránt. A célunk nem állagmegóvás, hanem egy működőképes betegközpontú és egészségbarát 21. századi magyar egészségügy felépítése. Én arra kérem, legközelebb ne tegyenek föl ilyen teljesen alibi, szellemi, akrobatikus viszammal járó kérdéseket. Én nagyon sokat szeretnék dolgozni azért a célért, amit, és nem itt akarok ezekre a teljesen fals kérdésekre választ adni. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, akkor rossz helyen van, mert itt ön miniszterként dolgozik, én országgyűlési képviselőként, és itt az országgyűlési képviselő teszi fel a miniszternek a választ, és jó, hogyha egyenes választ ad rá a kérdésekre. Ha párbeszéd lesz, akkor szívesen hallgatom tovább is miniszter urat. Mindenre válaszolt, csak a kérdésemre nem. Hogy volt a múltban, hogy fejlesztik a házi orvosi ellátást? Én a vidéki kórházakról kérdeztem, nem arról, hogy volt a múltban. 2010 óta 20 ezerrel több egészségügyi szakdolgozó van, és 9 ezerrel több orvos. Tehát nem kevesebbek lesztek az orvosok, hanem többen. Én azt látom miniszter úr válaszából, hogy hazamegyek, és fel kell készülni arra, hogy meg kell védenünk önöktől a vidéki kórházakat. Ha én tévedni fogok, én leszek az első, aki bocsánatot kér öntől, de ezt a választ nem fogadom el. Köszönöm szépen!
0: F. Kovács Sándor képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 130 igen szavazattal, 44 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez, hozzáférhetővé teszi-e a kormány az abortusz tablettát címmel. Dr. Máté Zsuzsa képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, remélem, hogy azért szabad kérdezni. És onnan indulnék, hogy szélső liberális szervezetek követelik elég régóta és elég hangosan az abortusz tabletta, azaz a magzatelhajtás úgynevezett gyógyszeres elérhetőségét. És miután a szívhangrendelet kapcsán azt láttuk, hogy az önök kormánya meghajolni látszik az efféle nyomásgyakorlásnak, muszáj feltenni azt a kérdést, hogy tervezik-e az abortusz tabletta liberalizálását. Ugye tudni kell, hogy ezek a brutális szerek, ezek nem gyógyszerek, hanem az élet kioltására létrehozott pirulák. A jogvédőnek nevezett szervezetek arra hivatkoznak, hogy a szerrel az abortusz biztonságos, és hogy ez máshol is hozzáférhető, ezért használatát Magyarországon is engedélyeztetni kellene. Ugyanakkor a modern genetika és az embriológia álláspontja teljesen világos. Tudjuk azt, hogy a fogantatás pillanatától egyedi, önálló DNS-sel rendelkező emberi élet jön létre. A magzat ember volta, és élethez való joga mindannyiunkra érvényes igazság, és nem többségi véleménykérdése. Az említett szerek ráadásul nem csak a magzat életét oltják ki, de súlyos egészségügyi veszélynek és brutális lelki tehernek teszik ki az anyukákat. A társadalom felé pedig azt a hamis üzenetet közvetítik, hogy egy rosszkor kopogtató élet egy tabletta lenyelésével törölhető. Ez hazugság. Ahogy az is, hogy annak használata biztonságos. A két komponensű szer egyike, a mifepriston blokkolja a várandóság fenntartásához szükséges progeszteronhormont, a másik, a mizoprostol pedig még összehúzódásokat vált ki, nagy fájdalom mellett kiüríti a megfogant baba szöveteit, és vele a magzata maradványait látva az édesanya lelkét. Ha valaki szerint a szívdobbanás fájdalmas nyomot hagy egy nőben, akkor vajon milyen emlék maradna e tabletta használata után? Az abortusz tabletta lényege a láthatatlanság. A nő sok országban egyedül, 4 fal között orvosi kontroll nélkül hajtja végre a beavatkozást, maga marad a felelősséggel, a beavatkozás testi és lelki következményeivel. Egy érintett így beszél róla, a tablettás megoldást választottam, nem az ellenségemnek sem kívánom. Krízis várandóságokat gondozó civil szervezetek elmondják, hogy az abortuszra készülő nők elsöprő többsége nem a gyermekét utasítja el, hanem a kilátástalanságot és a szorongást. A tabletta azt nem oldja meg, csak tetézi és szőnyeg alá söpri a problémát. Engedélyezése a magzatok mellett a krízisben lévő nőket terheli tovább, a kérdés súlyától elforduló társadalom pedig mossa kezeit. Az állam alkotmányos kötelessége világos, az élet védelme. Továbbra is indítványozom, hogy képviselői fizetésünk csökkentésével felszabaduló forrásokat fordítsuk krízisvárandósok támogatására. És kérdezem miniszter urat, bízhatunk-e abban, hogy a Tisza kormány, ahogy az eddigi kormányzatok is tették, ellenáll a szélső liberális nyomásnak, az abortusz tabletta bevezetésének? Köszönöm megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót Hegedűs Zsolt miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt képviselő asszony, köszönöm az interpellációt. A kérdés címe szerint az abortusz tablettáról szól, de az ön érvelése tovább megy ennél. Ön nem pusztán egy orvosi módszer kockázatairól beszélt, hanem a terhesség megszakítást következetesen élet kioltásának és magzati korú gyermekek életének kioltásának nevezte. A képviselő asszony által felhozott érvek jelentős része nem a gyógyszeres módszer szakmai kockázatairól vagy előnyeiről szól, arról nem is szólt, hanem magának a terhesség megszakításnak az erkölcsi elutasításáról. Ezt természetesen lehet képviselni, de akkor nevezzük nevén, ez nem abortusz tabletta vita, hanem abortusz vita. Legitim és fontos kérdés, honnan számítjuk az emberi életet, és ennek kapcsán milyen közösen kialakított szabályozást fogadunk el az abortuszról. A mi társadalomban és országunkban is meg kell találni a kényes egyensúlyt a magzati élet és érdekek védelme és a nők önrendelkezése között. Erről lehet és kell is vitákat folytatni itt a parlamentben és azon kívül is. Ha önök szerint Magyarországon nem csak az abortusztablettát nem szabad hozzáférhetővé tenni, hanem a terhesség megszakítást jelenleg törvényes lehetőségét is szűkíteni vagy megszüntetni kellene, akkor ezt mondják ki nyíltan és kérjenek hozzá társadalmi felhatalmazást. A jelenlegi magyar jog helyzete egyértelmű, a 92-es évi római 79 törvény 5-ös paragrafusa szerint a terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válság helyzete esetén az e törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg. Vagyis Magyarországon a terhesség megszakítás nem korlátlanul, nem feltételek nélkül, de bizonyos esetekben jogszerűen elérhető beavatkozás. Ebből következik, hogyha egy beavatkozás a törvény szerint elvégezhető, akkor annak módszere alapvetően orvosszakmai, betegbiztonsági és ellátás szervezési kérdés. Megválaszolása hatályos jog a betegbiztonság figyelembe vételével lehetséges, nem értékviták mentén. A gyógyszeres terhesség megszakítás nem kísérleti vagy ismeretlen eljárás. A WHO és a NICE szakmai irányelvei és bizonyíték alapú abortusz ellátás részeként kezelik. Számos Európai Uniós országban, például Franciaország, Németország, Olaszország, EU tagállamokban, Svédország, Dánia, Finnországban is szigorúan szabályozott keretek között alkalmazható. Vannak kockázatai, fájdalmasabb lehet, erősebb vérzéssel járhat, és nagyon szoros orvosi kontrollt igényel, nem láthatatlanul megy a dolog. De vannak szakmai előnye is, ezt véletlenül nem sikerült említenie, nem jár műtéti beavatkozással, altatással és a mészáj mechanikus tágításával, ezért kisebb lehet a későbbi terhességekben jelentkező méhnyak elégtelenséghez, illetve a koraszülésekhez kapcsolódó kockázat. Ez különösen fontos szempont lehet fiatal a nők, illetve olyan érintettek esetében, akik később még gyermeket szeretnének vállalni. Fontos hozzátenni, azokban az országokban, ahol a gyógyszeres módszer elérhető, nem igazolódott, hogy önmagában emiatt növekedne az abortuszok száma. Ezzel szemben Magyarországon az elmúlt években az éve születettek számához képest nőtt az abortuszok száma, pedig nem volt abortusztabletta, és még szívhangrendeletünk is volt. Mindezzel együtt a kormány számára az egészségügy átalakítása során az abortusztabletta bevezetése nem szerepelt a prioritási listán, viszont a kérdés megtárgyalása mindenképpen szakmai és társadalmi egyeztetést igényelt, amitől mi nem félünk, úgy, ahogy önök gyáván elmulasztották azt a szívhangrendelet kapcsán. Ma az egészségügyben a hozzáférés javítása, várólisták csökkentése, az alapellátás megerősítése, a kórházi működések rendbetétele a legsürgősebb feladat. Abban egyetértetünk, hogy az abortuszok számának csökkentése fontos társadalmi cél, ha több várt biztonságban megszülető gyermeket szeretnénk, akkor olyan országot kell építenünk, ahol jó megszületni, és ahol az anya sem marad egyedül. Köszönöm szépen.
0: Kérdezem képviselőasszonyt, hogy elfogadja-e a választ, nyilatkozata megtételére egy perccel rendelkezésére.
1: Szomorúan hallom azt, hogy tulajdonképpen ez egy burkolt, pozitív hozzáállás, és itt újra, ahogy a szívhangrendelet esetében is a szakmai érvekre hivatkozik, ami hát egy életpárti felfogással teljesen ellent megy, egyszerűen ellene megy. Az édesanyja ezekben a helyzetekben igenis egyedül marad, és az Egyesült Államokban egyébként jelenleg ajánlom miniszter úr figyelmébe, hogy perek zajlanak, ugyanis arra használják egyébként ezeket a szereket férfiak, hogy a nőket kényszerítsék az abortusz elvégzésére, tehát ezt érdemes esetleg oda is kitekinteni. És egy elég cinikus válasznak tartom ezt, ugye egy olyan szerről van szó, ami nincs még bevezetve. És van egy nagyon komoly társadalmi üzenete, ami azt mondja, hogy egy egyszerűsített eljárással, ami egyébként valójában nem egyszerű, tehát ahogy elmondta miniszter úr, maga a beavatkozás sem könnyebb, és a lelki teher sem könnyebb.
0: Kérem nyilatkozzon, hogy elfogadja a választ.
1: Nem fogadom el a választ, és szomorúnak tartom. Köszönöm szépen.
0: Dr. Máté Zsuzsa képviselőasszony az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 115 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez, Máté Szalka gyászba van, a szülészet zárva van címmel. Dr. Apáti István képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszter úr, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Máté Szalkai tagkórház, egyszerű nevén a Máté Szalkai kórház közel egy évszázados fennállásának legmélyebb válságát éli át, ugyanis a szülészeti nőgyászati osztály fekvő beteg ellátása jelenállás szerint idén június 15-től augusztus 31-ig szünetel. 2024-ben 709, tavaly 628 gyermek született ebben a kórházban. Hozzáteszem, hogy az elmúlt másfél évtizedben civilekkel, más közszereplőkkel kiegészülve többször kellett fellépni a zárszámcsökkentések, a leépítések, az esetleges osztálybezárások ellen, inkább több, mint kevesebb sikerrel. Az intézmény a földrajzi fekvésénél és az ellátotti létszámánál fogva hosszú távú működése lenne ítéltetve, ha felsőbb hatalmak vagy éppen az orvosi kényelem nem dönt másként. Hozzáteszem azt is, hogy a szülészeti nőgyászati járóbeteg ellátás úgy, ahogy még pislákol, 3 orvos és 6 fős szakszemélyzet vív hősies küzdelmet, akik emellett még Nyíregyházán és Fehérgyarmaton is ellátnak és teljesítenek szolgálatot. Ők működtetik a terhes ambulanciát, az általános nőgyászati szakrendelést, ők végeznek ultrahangos vizsgálatokat, 5 fő szakápolót a helyi intenzív, 14 szülésznőből 9-et, pedig más intézmények, távolabb intézményekbe irányították át, nyilván a leépítés szándékával. A helyiek joggal tartanak attól, hogy a mostani szünetelést szeptember 1-től a végleges megszüntetés fogja követni, és ami még erősebb félelme a Máté Szalkaiaknak és a környékbelieknek az az, hogy hamarosan majd más kórházi osztályok is ugyanerre a sorsra jutnak. És mindennek mi a kiváltók, a tisztelt képviselő társaim, igyekszem szokás szerint nagyon jól megválogatni a szavaimat, és nagyon pontosan fogalmazni. Főleg nyíregyházi orvosok kényelmi szempontja játszanak ebben szerepet, akiknek derogál Máté Szalkára átjárniuk. Nem minden nyíregyházi orvosról beszélek általánosan. Önökkel és a miniszterelnökükkel ellentétben én nem képviselem a kollektív bűnösség és a kollektív felelősség elvét. De azt állítom, hogy azok az orvosok, akik nagyon beleszerettek a magas fizetésekbe, rájöttek arra is, hogy sokkal kényelmesebb, kevesebb, mint több utazással, Máté Szalkára való átjárással ellátni a szülészeti nőgyászati fekvőbeteg ellátása szükséges munkát. Tisztelt miniszter úr, ön szerint megengedhető 2026-ban, hogy nők és újszülöttek életét annak a kockázatnak tesszük ki, amelyet néhány kényelmes orvos hozzáállása jelent. Hajlandóak-e rendet tenni az érintett orvosbárók és a fiatal orvosok fejében, ha kell, akkor jogszabálymódosítások révén, és mit tud mondani a Máté Szalkaiaknak és a környékbelieknek szeptember 1-től, milyen sorsot szán ön, milyen sorsot szán a minisztérium a Máté Szalkai szülészeti nőgyászati fekvőbeteg ellátásnak? Pontos, mellébeszélésektől mentes válaszokat várok. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Hegedűs Zsolt miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr! Máté Szalka gyászos állapota, ahogy azt ön is elmondja, nem az elmúlt 2 hónapban kezdődött. Göcsei Pesta a betyár halála óta feltehetőleg voltak ugyan vidáman időszakok, de az elmúlt években Máté Szalkát és Fehérgyarmatot, valamint kórházaikat ugyanúgy sújtották az egészségügy mostoha helyzete, irányítási válsága és krónikus alulfinanszírozottsága, mint a korábbi válaszban felemlegetett többi vidéki kórházat is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház 2 tagkórházzal rendelkezik, a Máté Szalkai tagkórházban 2-es progresszivitású szinten 15 ágyon nyújt szülészeti ellátás, míg a Fehérgyarmati tagkórház 30 ágyon. Mint ön is elmondta, a Máté Szalkai kórház szülészete jelenleg 3, azaz 3 nőgyógyásszal igyekszik helytállni, míg Fehérgyarmaton 9-en dolgoznak, és munkájuk a gyermekgyógyászati osztály is támogatja, így nagyobb ellátási biztonságot tudnak nyújtani. Tekintettel arra, hogy a szakorvos hiány országos szinten szinte minden szakmában fennáll, így a nyári szabadságolási időszak nagy kihívás elé állítja az egészségügyi ellátórendszert és az ellátás szervezést. Ez nem Máté Szalkai specifikum, minden intézményt, minden osztályt, így a szülészeti osztályokat is érinti. Ezt örököltük. A munkavállalókat megillető szabadságok kiadása miatt a szakorvosi létszám nem elégséges a folyamatos ellátáshoz egyidejűleg mindkét takkórházban. Tehát nem kényelmi szempontokon múlik, vagy anyagi okból kerül sor az átmeneti átirányításra, ehelyett az átszervelés a jelenlegi valós helyzetre reagáló átmeneti kapacitás elosztás a nyári időszakra. Ezen idő alatt a szülészet-nőgyógyász aktív fekvőbeteg ellátás ennek keretében szülés lehetősége a fehérgyarmati takkórházban vagy Nyíregyházán vehető igénybe augusztus 31-ig. Szeptember 1-től az eredeti rend szerinti működés visszavezetése a tervezet. Hangsúlyozzuk, hogy a Máté Szalkai kórházon belül a szülészeti nőgyógyászati ellátás nagy része a nyári hónapokban is változatlanul elérhető marad, így a nőgyógyászati járóbeteg szakrendelés, a terhességgondozás, az ultrahangvizsgálatok, az egynapos nőgyógyászati beavatkozások is. Hétköznapokon a nappali időszakban elérhető marad a sürgős nőgyógyászati ellátás, akut esetben a járóbeteg szakellátás keretében, amennyiben pedig fekvőbeteg ellátás szükséges, úgy gondoskodnak a páciens átirányításáról. A változásokról az intézmény időben tájékoztatta a lakosságot, a házi orvosokat, a helyi sajtót, és az intézmény honlapján is elolvasható. Végezetül pedig szeretnénk kiemelni, hogy ahhoz, hogy az orvosbárok és a fiatalabb orvosok fejében rendet tegyünk, alapvetően a megfelelő szakmai és etikai alapokon nyugvó betegcentrikus gondolkodásmód és támogató szervezeti kultúra kialakítására van szükség. Az ellátásbiztonság tartós biztosításához pedig az általunk megkezdett TISZA programjában szereplő jelentős finanszírozás emelése és szerkezeti, valamint szemléleti átalakításra. Ez nem 100 méteres síkfutás, ez maraton. Pontosan az elmúlt 16 év abszolút alulfinanszírozottságát és stratégiai rombolását kell nekünk ezen dolgozni. Rengeteg a feladat, szeretnénk ezen dolgozni, fogják látni mind a lakosság, mind a vidék, mind a budapesti kórházak, meg a lakosság, meg önök is remélhetőleg, hogy igenis sokkal jobb lesz az egészségügy. Adjanak nekünk erre időt, de kérem, tényleg adják azt, hogy tényleg olyan felesleges kérdésekkel, ha lehet, a parlament munkáját, nem önre vonatkozik ez most kivételesen, és nagyon örülök, hogy a Máté Szalkaikat meg a fehérgyarmatiakat tudtuk így tájékoztatni is a parlamentből, hogy igenis konstruktív jó kérdésekre, konstruktív jó válaszokat fogok adni, ezt ígérem szakmailag és etikusan. Köszönöm szépen!
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Kérem, nyilatkozzon egy percben.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr! Kétségkő vannak biztató jelek, de tervezett alapú választ nem merek elfogadni a választókerület iránt érzett felelősségemnél fogva. Hogyha a tervezetből tény lesz, akkor én megköszönöm önnek a készfogás keretében akármit nyilvánosan, tehát épp ezért nem tudom, milyen formán elfogadna a választ. És kérem, hogy kevésbé legyen elfogott az orvos kollégiai irányába, mert az én társadalmi kapcsolata, elég mély társadalmi kapcsolatokkal rendelkezek a kórházban is, azok pontosan azt támasztották alá, amit én önnek a 3 perc alatt elmondtam, kényelmi szempontok miatt nem akarnak többségében Nyíregyházán feladatokat ellátó orvosok átjárni Máté Szalkára. Lehet, hogy ez egyeseknek nem tetszik, az engem teljes mértékben hidegen, hogy másrészt nem Fehérgyarmat ellen beszélek. Fehérgyarmatnak és Máté Szalkának emelt szintű ellátásokra van szüksége, és ebből a 2 választókerületből 5 parlamenti képviselő kerül ki, tisztelt képviselőtársaim. A 199 képviselőből

0: kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 120 igen szavazattal, 45 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Sajnos. Pásztor Anett, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a külügyminiszterhez, valóban intézményesítették Magyarország kiárusítását címmel. Pásztor Anett képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Velkei György államtitkár úr korábbi tájékoztatása alapján számos visszaélés, illetve akár bűncselekmény gyanús ügy látott napvilágot a külgazdasági és külügyminisztérium korábbi vezetésének ténykedése nyomán. Különösen súlyos a magyar állampolgárság áruba bocsátása és a diplomata útlevelekkel való visszaélés. Az utóbbi évek egyik legfelháborítóbb üzlete a Rogán Antal nevéhez köthető letelepedési kötvényekkel való seftelés volt. A nemzetbiztonsági kockázatokkal mit sem törődve, az Európai Unión kívüli országokból gyakorlatilag bárki bejuthatott Magyarországra, aki meg tudta fizetni az árát. Nem számított, hogy ezzel veszélybe sodorják Magyarországot és a schengeni övezet valamennyi országát. Saját gazdagodásuk érdekében semmi sem volt drága. Szintén rendszer szinten működött a kiváltságként osztogatott diplomata útlevelek kiosztása baráti alapon vagy valamilyen ellenszolgáltatás fejében. Tisztelt államtitkár úr, kérem tájékoztassa az országgyűlést a vizsgálatok jelenlegi állásáról, valamint arról, hogy milyen módon, milyen intézményrendszer asszisztálásával történhetett meg, hogy titokban a magyar érdekkel összenem egyeztethető, finoman szólva és gyanús cselekménysorozatokat hajtott végre Szijjártó Péter vezette külügyi tárca, illetve az ügyhöz kapcsolódó egyéb szereplők. Végezetül különösen érdekes kérdés a diplomata útlevelek használatával kapcsolatos felelősség. Múlt héten több felszólalás is elhangzott az oktatással kapcsolatban. Szerintem mindenkivel mély nyomot hagyott képviselőtársam Müller Anna felszólalása, amely rámutatott a kettős mércére. Úgy tűnik, ez a kettős mérce minden területen megjelent. A diplomata útlevél igénylésének feltétele ugyanis egy nyilatkozat aláírása, amelyben az igénylő többek között kijelenti, hogy a számára kiállított diplomata útlevelet kizárólag a törvényben és kormányrendeletben meghatározott célokra használja, valamint gondoskodik annak biztonságos megőrzéséről. A nyilatkozat szövege álláspontom szerint világos és közérthető. Ha tehát valóban több száz esetben történt visszaélés vagy szabálytalan használat, akkor felmerül a kérdés, vajon ennyien hagyták figyelmen kívül tudatosan az általuk aláírt kötelezettségvállalást, vagy a nyilatkozat értelmezése okozott nehézséget. Ha pedig valóban a nyilatkozat értelmezése okozott gondot, akkor az az előző kormány oktatáspolitikájáról is lesújtó bizonyítványt állít ki. Úgy tűnik, a szövegértési válság nem áll meg az iskola kapujában, hanem időnként a diplomata útlevél birtokosáig is elér. Válaszát előre is köszönöm.
0: Megadom a szót Velkei György államtitkárnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! Nagyon szépen köszönöm a kérdést, valóban fontosnak tartom, hogy arról, ami a külügyminisztérium falai között zajlik az átvilágítási folyamat során időről időre az országgyűlésnek is be tudjak számolni. Különös öröm számomra, hogy ma kivételesen Szijjártó Péter is ellátogatott a munkahelyére, itt üdvözölhetjük a padsorokban, és ezért őnek is a szemébe mondhatom azt az apróságot, amit az elmúlt napokban jutott tudomásomra a bentéren, de rengeteg dolog lesz még, jövünk majd a részletekkel hétről hétre, napról napra. Tehát amikor átvettük a kormányzás felelősségét, tudtuk, hogy nehéz örökséget kapunk, de arról egyáltalán nem volt tudomásunk, amit valójában a BEM-téren, a külügyminisztériumban találunk. Az előző bukott kormány képviselői hosszú éveken, sőt évtizeden keresztül a nemzeti szuverenitásról beszéltek, arról mondtak magával ragadó meséket a magyaroknak, hogy ők, önnek mondom igen, Szijjártó úr, önnek mondom, mert az előző bukott kormány képviselői tehát a magyar szuverenitásról beszéltek, erről mondtak magával ragadó mesét a magyaroknak, és arról regéltek, hogy megmentik az országot mindenféle idegen befolyástól. A valóságban azonban kiárusították a hazánkat. Erről nekünk nem volt tudomásunk, bocsánat, Szijjártó miniszter úr. A magyarok jelentős részének erről nem volt

0: tudomása. Nagyon úgy tűnik, hogy egy kidolgozott, egymásra épülő opciókat hoztak létre. A letelepedési kötvény volt a belépőszint, az állampolgárság, a médium csomag, és az all-inclusive ajánlat pedig már diplomata útlevele, sőt esetenként diplomáciai állást is magában foglalt. Na ez volt a híres, fideszes nagy stratégia. Gratulálok hozzá. Itt van például a legutóbbi visszaélés, amire ebben a minisztériumban bukkantunk. Kiderült, hogy az előző kormány több olyan személynek is adott magyar állampolgárságot, akik az állampolgárság alapvető kritériumainak sem feleltek meg. Átnéztük a kanadai kérelmezőket, és tisztelt képviselőtársaim, még az is megtörtént, hogy maga Semmén Zsolt, egykori miniszterelnök helyettes dobta vissza a kérelmeket, arra hivatkozva, hogy azoknak a neveknek, akik azon szerepelnek, semmi közük nincsen a kanadai magyar diaszpórához. Csak hogy ezután a kanadai magyar diaszpóra egy vezetője írt egy levelet Semmén Zsolthoz, kedves Zsolt megszólítással, ahol kérte, hogy gondolja újra ezt az ügyet, és ezt követően Semmén Zsolt természetesen megadta a magyar állampolgárságot pontosan ugyanazoknak a személyeknek, akiktől korábban ezt megtagadta. Ilyen egyszerűen. Micsoda véletlen, hogy a kanadai magyar diaszpóra tanács elnöke egyébként éppen állampolgársági tanácsadással foglalkozik Kanadában, a Hungarian Citizenship Consulting nevű cégben. És most már azt is tudjuk, hogy ez az eset nem egyedi, jövök további részletekkel, több ezer hasonló módon kiosztott magyar állampolgárság volt az utóbbi években, amiért miniszter úr, volt miniszter úr önt és minisztériumát terheli a felelősség, más minisztériumok mellett tudom. Ez lenne a nemzeti szuverenitás, fideszes képviselőtársaim. Hol része az a nemzeti szuverenitásnak, hogy úgy osztogatták a magyar állampolgárságot, mint gyermekorvosok a mentőautós matricát? Megkérdezték már arról Semmén Zsoltot, tisztelt Gulyás Gergely frakcióvezető ura képpen nincs itt, hogy miért támogatta utólag a honosításokat, amiket még korábban ő maga is visszadobott. Vagy éppen az lenne az önök nemzeti szuverenitása, hogy azért adnak valakinek diplomata útlevelet, hogy a nagy melegben ne kelljen annyit várnia a nyári kánikulában, mint ahogy ez megtörtént. És a hírhamisító Pap Dánielnek miért volt szüksége diplomata útlevélre? És Rákai Filipnek, vagy Orbán Viktor török jóbarátjának, Adnan Polatnak, neki és családjának egyébként nyilván magyar állampolgárságot is adtak valamiért. Egyáltalán emlékeznek arra, hogy miért adtak nekik magyar állampolgárságot, képviselőtársaim? Tisztelt képviselőtársaim, a Tisza alatt soha többé nem fog megvalósulni a Magyarország ilyen kiárusítása, és felszólítom önöket, hogy akik ebben részt vettek, hogy szégyeljék magukat azért, amiért mindehhez asszisztáltak. Köszönöm a figyelmet.
1: Kérdezem a képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, egy percben nyilatkozzon.
2: Igen, köszönöm szépen a válaszát, államtitkár úr. Rendkívül szomorú, hogy a NER elit a magyar emberek érdekeivel szembe menve sáfárkodott Magyarország erőforrásaival, nemzetbiztonságával és jó hírnevével. Bízom benne, hogy a vizsgálatok mielőbb feltárják, kik a felelősök, kik működtették ezt a rendszert, és kiknek az érdekében jártak el. Elfogadhatatlan, hogy az elmúlt években a hatalomhoz közel állók úgy érezhették, bármit megtehetnek, és annak semmilyen következménye nem lesz. Miközben egy becsületes, dolgozó magyar ember, ha akár egy apró hibát vét, azonnal viseli annak következményeit, addig mások kapcsolatokkal, kiváltságokkal és politikai hátszéllel éveken át megúszhatták a felelősségre vonást. Magyarországnak végre olyan országá kell válnia, ahol nem azok jutnak előre, akik a legjobban tudnak smúzolni, a megfelelő helyeken kilincselni, vagy politikai kapcsolatokat építeni, hanem azok, akik valódi szakértelemmel, tisztességgel és emberi értékekkel rendelkeznek. Éppen ezért remélem, hogy ebben az ügyben végre lesznek valódi következmények, mert csak így lehet helyreállítani a közbizalmat és a jogállamiságot. Köszönöm, remélem, hitet.
1: Képviselőasszony elfogadta a választ, ezért áttérünk a következő interpellációra. Zsigó Róbert, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a közlekedési és beruházási miniszterhez. A Tisza kormány hajlandó-e megépíteni az Alföldi oldalon is a 2x2 sávos utat címmel? Zsigó Róbert képviselőrat illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Talán kevesen tudják, hogy a Mohácsi Dunahíd beruházás az nem csak a mohácsiakat és a délbaranyai térségben élőket, hanem a Baja és Bajavárostól délre lévő településeket és a bácskai embereket is érintés számukra is nagyon fontos. Ugye Baja és térsége Szerbiával közvetlenül határos. A térségünket nagyon nehéz helyzetbe hozta az 1991-ben kirobbant és 15 évig tartó délszláv polgárháború, aminek a következtében munkahelyek szűntek meg, beruházások, közlekedési infrastruktúra és fejlesztések maradtak el. Akkor, vagy onnantól a határmentiségünk inkább hátrányt, mint előnyt jelentette számunkra. 2024 végén elindult a Mohácsi Dunahíd és a hozzá kapcsolódó közel 30 kilométeres kétszer kétsávos útépítése. Ez nem csak abból a szempontból fontos, hogy kényelmesebben utazhassunk, hanem leginkább azért, mert végre lehetőséget ad arra, hogy a bácskai térség is kinyíljon gazdaságilag. A megépülő út az 51-es főútba csatlakozhat a Dávod és Csátalyok települések közötti szakaszon, közel a Herceg-Szántói határátkelő helyhez, aminek a kibővítése is hamarosan megkezdődhet, ha a kormány folytatja az elmúlt években megkezdett munkát. Tisztelt miniszter úr! A Tisza kormány úgy döntött, hogy ezt a beruházást megállítja és felülvizsgálja. Ez nagyon rossz hír a térségünkben élőknek. Ön a múlt heti ülésen egy kérdésre válaszolva egyébként mellett ezt mondta, idézem. A teljes műszaki tartalmat felül kell vizsgálni, és ahol még lehet racionalizálni, például az alföldi oldalon a kétszer kétsávos helyett kétszer egysávra visszalépéssel valószínűleg lehet, és lehet, hogy a híd műszaki tartalmában is találunk még ilyen pontokat, ott ezt meg kell tenni. Ezeket a szavait, vagy ezt a kijelentését a kormány szövegbeli tájékoztatón is megerősített. Ebből kiderül, hogy még ön is elismeri, hogy a Tisza kormány felülvizsgálata visszalépést jelent majd Baja és térsége számára. Az általam elmondottakból is kiderül, hogy a térségünkben nem csak egy útra van szükség, hanem egy kétszer kétsávos útra. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a bácskai térség végre gazdaságilag is előre tudjon lépni, ki tudjuk használni az adottságainkat, a befektetők érkezhessenek, a helyi vállalkozások lehetőségei bővülhessenek, munkahelyek jöhessenek létre, egy szóval, hogy a határmentiségünk végre újra előnyt jelenthessen a számunkra, és nem hátrányt. Kérdezem ezért miniszter urat, hogy a Tisza kormány hajlandó megépíteni az alföldi oldalon is a kétszer kétsávos utat. Válaszát előre is köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.
1: Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
4: Képviselő úr, először is azért a gazdaságfejlesztés nem önmagában azon múlik, hogy a Duna aszfalt mennyi aszfaltot önt le valahol. Ugye itt arról nincs szó, hogy ne épülne út, a vita arról zajlik, hogy hány sáv épüljön, és ez azért nem önmagában egy szakmai vita, ugyanis itt nem az történt, hogy önök így döntötték el ezt a beruházást, mikor 2024-ben leszerződték, akkor ön is képviselő volt egy kormánypárti frakcióban. Nem akkor döntötték ezt el, a választások előtt 2 héttel jutottak arra, hogy gyorsan megemelik a Duna aszfalt szerződését 76 milliárd forinttal, és azonnal az utalás gomba már rajta is volt Lázár János újja, akit nem látok most itt a teremben, egyszer majd reméljük megtiszteli az országgyűlés, mikor a Mohácsi hídról van szó, de látom, Nagy Bálint volt közlekedési államtitkár, itt van. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy végre egyszer adjanak arra magyarázatot, hogy miért emelték fel 98%-ra az előleget. Miért? Miért kellett a választások előtt 2 héttel ezt meglépni? Miért fizette ki 97 milliárd forintot a Duna aszfaltnak néhány nappal a választások előtt? Vasárnap választottunk április 12-én, és április 10-én péntek délután még 94 milliárd forintot utaltak ki a megemelt 98%-os előleggyanánt. És arra is kíváncsi lennék, hogy miért van az, hogy a Mohácsi híd drágább, mint mai áron, tehát az inflációt figyelembe véve, a Pentele híd, a Paksi híd és a Komáromi híd együttvéve, ez a 3 híd együtt mai árra valorizálva 308 milliárd forintba kerül, a Mohácsi híd pedig 451 milliárd forintos áron van. Mi ennek a magyarázata, hogy 3 hídnál is drágább ez az egy darab? Úgy tűnik, hogy egy fájópontra tapintottunk, amiért ezt itt ilyen sokszor felkérdezik, de jó lenne erre magyarázatot adni. Ami pedig a konkrét kétszer kétsávos kérdést illeti. Önök megrendeltek, Lázár János minisztériuma a választások előtti hetekben megrendelt egy alátámasztó tanulmányt, hogy igazolja, hogy szükség van arra, hogy gyorsan a választások előtt kifizetik ezt a rengeteg pénzt és bemódosítják a szerződést. Ez nem sikerült, de a tanulmány elkészült, ezt 2026. március 11-én szállította le az UvaTerv ZRT, amely egyértelműen nem támasztja alá ezt a sávnövekedést. Úgy szól a tanulmány. Egyrészt berajzolják ide a teljes M9-es autópályát, létező minden autópálya elképzelést, ami valaha fölmerült a térségben, ami ugye nem itt haladna át. És még ezzel együtt is megállapítja, hogy bár a dél-magyarországi forgalom igényeket kiszolgálja, de a kialakuló forgalmak nem magasak még a távlati években, 2050-ben sem. A Mohácsi hídon ekkor is csak 8000 egységjármű várható. És erre a forgatókönyvre megnézik a forgalmi előrebecsléseket, és azon a szakaszon, amint ön kétszer kétsávosra szeretne bővíteni, és azt hiányolja, hogy mi miért nem fizetjük ki ezt a 76 milliárd forintot pluszba, azt állapítja meg ez az anyag, hogy a mértékadó óraforgalom, tehát a legnagyobb autóforgalom melletti óránkénti autóforgalom, a két irányba együtt 490 autó, amely ugye irányonként körülbelül 250, ez azt jelenti, hogy egy percben legfeljebb 4 autó halad el ezen az úton. Egy ilyen úton, ahol legfeljebb egy perc alatt 4 autó halad el, nincs semmilyen indokoltsága annak, hogy kétszer egy sávról kétszer kettőre bővítsük. A tanulmány sem támasztotta alá, az önök eredeti műszaki tervei sem támasztották alá, hiszen nem erre szerződtek le. Egyetlen magyarázata volt annak, hogy kétszer egyről kétszer két sávra növelték a műszaki tartalmat, hogy apropó legyen arra, hogy több pénzt fizessenek ki a vállalkozónak, és a választások előtti napokban kiutaljanak 97 milliárd forintnyi előleget. Mi ezt szeretnénk visszafordítani, ezt a pénzt szeretnénk a magyar adófizetőknek visszaszerezni. Éppen ezért arról döntöttem a kormány határozata alapján, hogy a beruházásnak a még racionalizálható részeit, ahol a magyar közérdeket érvényesíteni tudjuk, ezt felfüggesztjük, újra tárgyaljuk és visszaszerezzük azt a pénzt, amit Lázár János a választások előtti napokban kiutalt a Duna-aszfaltnak.
1: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozzon kérem egy percben.
3: Szépen a szót, elnök asszony. Köszönöm, miniszter úr, a választ. Annyit tennék csak hozzá, hogy a döntés arról, hogy az alföldi oldalon, fogalmaztat a Bácskai oldalon, és kétszer kétsávos út épüljön, ne kétszer egysávos, az nem a választások előtt két héttel történt ez a döntés, hanem jóval korábban. Azt tudnia kell, hogy a Mohácsi Dunahíd és a hozzá kapcsolódó útfejlesztés az nem önmagában áll meg. Én az interpellációmban is elmondtam, hogy a nem messze a Herceg-Szentendre határátkelő helytől kapcsolódik az 51-es útba, amelynek a fejlesztése szintén napirenden van, ha a Tisza kormány ügynökségtől elkezdődött. Szintén a kiviteli tervei készülnek a Baja és a Herceg-Szentendre közötti új kétszer kétsávos 51-es útnak. Éppen ezért azt gondolom, hogy azért nem fogadom el az ön válaszát, mert az a bácskai embereknek nem jó hír. Én éppen azt mondtam az interpellációban, hogy nem egy szimpla útra van szükségünk a gazdasági fejlődés szempontjából. Kétszer kétsávos útra van szükségünk. Köszönöm, elnök asszony.
1: Zsigmond Róbert képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 120 igen szavazattal, nem 46 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Rétvári Bence, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz. Visszautasítja a kormány az Amnesty International és a Helsinki Bizottság követeléseit a migráció kapcsán címmel. Tájékoztatom képviselőrat, hogy Hosvai Gábor miniszter úr fog választ adni a kérdésére. Önt illeti a szó 3 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. A migráció párti erők sohasem adják fel. Emlékezhetünk arra, amikor Ursula von der Leyen Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a migrációs paktumnak a végrehajtásáról az Európai Bizottság szorosan együttműködik majd a magyar hatóságokkal, és azt is elmondja, hogy a testület részről, az Európai Bizottság részéről világos célkitűzések mentén kívánnak dolgozni a magyar kormánnyal a migrációs paktum alkalmazásában. Ezt mondta szó szerint a bizottságnak az elnöke. Ez volt a színfalak előtt, és még nem is tudjuk, mi zajlódhatott a színfalak mögött. Azt is látjuk, hogy itthon sem nyugszanak azok, akik a migráció pártján vannak. Az Amnesty International, a Helsinki Bizottság nagyon kesztyűskézzel bánta a Tisza párttal a kampány során, sok esetben támogatták önöket. Ennek ellen, sőt, még elmentek, hogy a Lannert Judittel egyeztetni is az oktatás jövőjéről. Ennek ellen a napokban azt mondta az Amnesty International, hogy a napokban Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza több képviselő is csúcsra járatta az Orbán Viktor és a Fidesztől az elmúlt 10 évben megszokott és megutált kirekesztő migráció
5: szabályozást, tehát összefideszesezték önöket a Amnesty részéről. A TISZA már mutatott példát ezen a területen, a szexuális és nemi kisebbségek ügyében például gyorsan, határozottan leszámoltak a Fidesz gyűlöletre és megbélyegzésre épülő retorikájával, ugyanerre a bátorságra és tisztességre van most szükség a migráció terén is, mondja önöknek az Amnesty International. Aztán a Helsinki Bizottság is felsorakozott, kárhoztatta a fideszes migránsozást, ezért külső határok megvédése és Magyarország megvédése a migrációs hullámtól. Aztán azt mondják önöknek, hogy Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szükség, amely egyszerre garantálja határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. És ha még ez nem lett volna elég, akkor a menedék migránsokat segítő egyesület is megszorította a kormányt, lehet, hogy három nem véletlen történt. Ha Magyarország teljesíteni akarja, ez nagyon fontos, ha Magyarország teljesíteni akarja az uniós jogból eredő kötelezettségeit, akkor lehetővé kell tenni a menedékkérelem benyújtását Magyarországon, ez a migrációs paktum lényege, hogy a Magyarország területén nyújtják be a kéremet, és el kell szállásolni a menedékkérőket nyitott, vagy ha a szabályok lehetővé teszik, vagy előírják, akkor zárt szálláshelyeken. Magyar Péter is elmondta, amikor ugye az erkélye alatt tüntettek, hogy aki a migrációs paktum ellen tüntet, az igazából az uniós források ellen tüntet, és láthatólag ezek az NGO-k, amelyek a mi kormányzásunk alatt is folyamatosan nyomás alatt akarták tartani a kormányt, hogy hajoljon meg Brüsszel akarat előtt a migrációs paktum kapcsában, ők most belendültek, és ugyanezt teszik, vagy ilyen hivatkozási alapot próbálnak teremteni a Tisza kormánynak is. Látjuk itt különböző tánclépésekben, hogy a Tisza kormány most éppen azt mondja, hogy ebben a formájában marad a migráció paktum, így nem támogatnák, de tudjuk az Európai Uniós jogalkotás néha ez a rendelettervezethez, vagy ez a rendelethez nyúlnak hozzá egy kis módosítással, néha másikhoz, bármikor lehet azt mondani egy fél év után, hogy ez már nem az a migrációs paktum, mint ami korábban volt. A migrációs paktumnak egy lényege van, hogy az Európai Unió területén bírálják el a kérelmeket. A mi védelmi rendszerünk pedig az a lényeg, az unió területén kívül lehet csak kérelmet benyújtani. Ezért kérdezem miniszterot, visszautasítják-e az Amnesty International és a Helsinki Bizottság követeléseit. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Pósvai Gábor miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr, kicsit távolabbról kezdem. Szerintem azt fontos újra leszögezni, hogy a magyar államnak joga, valamint kötelessége megvédeni a határait. Ezen túl menően azt is ki kell mondanunk, hogy Magyarországnak joga van eldönteni, hogy kiket enged be a határain belülre, illetve kiket enged letelepedni hazánk területén. Ezeket jó, hogyha újra és újra leszögezzük. Ugyanakkor most már nem először az elmúlt hetekben itt több csúsztatás is elhangzott, amit szeretnék újra tisztázni. Ezt játszhatjuk, mert hétről hétre újra elmondhatjuk. Egyrészt valóban a migrációs paktum jelenlegi formáját nem fogadja el a Tisza kormány, illetve semmilyen köze nem volt az uniós pénzek hazahozatalának a migrációs paktumhoz. Itt azt mondta képviselő, frakcióvezető úr, hogy a színfalak mögött biztosan nagyon sok minden történt. Hát a színfalak mögött elég sok minden történt az elmúlt években, hogy az elmúlt hetekben kiderült, Vitnyi Csermajor esetében volt egy tábor, amiről önök döntöttek, hogy megépüljön, de kifelé teljesen mást kommunikáltak. Erről azért nem szeretnék részletesebben beszélni, mert még lesz róla szó. Önök voltak azok, akik 2200 embercsempészt elengedtek, és ki tudja, hogy ők most merre vannak, hogy még hazánk területén tartózkodnak, adott esetben elkövettek-e újabb bűncselekményt, vagy továbbra is az embercsempészetet, mint hivatásos foglalkozást, hogy mondjam, művelik, vagy említhetném a letelepedési kötvénnyel Magyarországra érkezőket. Tehát, hogy a színfalak mögött mi történt, szerintem erről önök többet tudnának mondani az elmúlt évek kapcsán. Magyarország jelenlegi kormánya transzparensen fog működni, határozottan fogunk tárgyalni továbbra is külföldön. Azoknál a szövetségeknél is fel fogjuk vállalni a magyar érdeket, amelyeknek tagjai vagyunk, akár az Európai Unión belül is. Mi folyamatosan a magyar érdeket fogjuk képviselni a migráció ügyében is. Olyan paktum vagy jogszabály nem lesz elfogadva, amely ellentétes a magyar érdekkel, és a Tisza kormány elutasítja továbbra is a migrációs paktum jelenlegi formáját. Önöknél az volt a motto, és úgy látom továbbra is ez a trend, hogy a migráció kérdéskörét azt megpróbálják úgy felszínen tartani, hogy közben feszültséget gerjesztenek. Miközben szerintem az illegális migráció kérdéskörében. Itt a házon belül egyetértés van. Elutasítja mindenki az illegális migrációt, és mindannyiunknak küzdeni kell ez ellen. Erről felelősen kellene tudnunk beszélgetni, erről úgy kellene beszélnünk, hogy az embereket ne hergeljük, mert a migráció ez egy fontos témakör, nem csak Magyarország, hanem a kontinens számára is, és erről hosszabb távon felelősen kellene beszélnünk. Önök talán valamilyen okot próbálnak találni arra, hogy miért nem hozták haza az uniós forrásokat, és ezért próbálják ezt a két témakört összemosni. A Tisza kormány ugye néhány héten belül megoldotta azt, hogy 16,4 milliárd eurót hazahozzon. Mi arra kérem önöket, hogy a jövőben támogassák az uniós pénzek hazahozatalát, nem úgy, mint ugye múlt héten, de azt is kérem, hogy ne terjesszenek valótlant az uniós pénzek vagy a migrációs paktum kapcsán. Végezetül hadd szögezzem le ismét, egészen konkrétan válaszolva a kérdésére, hogy a Tisza kormány a magyar emberek érdekét fogja minden esetben nézni, nem fog semmilyen szervezet hatására változtatni ezen. A tárgyalásokon következetesek leszünk, a magyar emberekkel pedig őszinték. Köszönöm szépen.
1: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, egy percben nyilatkozzon erről.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a válaszát miniszter úrnak. Ahogy láthatta talán a hétvégén, hogy tömegek ünnepelték Orbán Viktor volt miniszterelnök urat Bécsben is, hiszen ő az, aki Európában is a migrációt elutasítja, nem különböző körmönfont szavakkal, meg szóvirágokkal beszél róla, hanem egyenesen, nyíltan és világosan fogalmaz, nincs az éremnek egyik, meg másik oldala, meg különböző ha és feltételek, hanem kimeri ezt mondani, és ezért nem csak Bécsben, Európa sok fővárosában látják őt szeretettel, mert ki tudja mondani ezeket a mondatokat egyenesen a migrációval kapcsolatban. Nem én találtam ki, hogy ezeknek összefüggése van az EU-s forrásoknak és a migrációs paktumnak, hanem a miniszterelnök úr, Magyar Péter beszélt erről. Önök folyamatosan ezzel játszanak, hogy legális, illegális migráns, mi is tudjuk, a migrációs paktum teszi legálissá az illegális migránsokat, és nem a részletkérdésekben van a hiba a migrációs paktumnál, hanem az alapkérdésben van a hiba, hiszen a migrációs paktum beengedi az illegális migránsokat az Európai Unió területére, ezért a válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.
1: Rétvári Bence képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelláció adott választ 118 igen szavazattal, 47 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez. Mit tervez tenni a Tisza kormány a külföldi kézen lévő megyényi földterületekkel címmel? Dócs Dávid képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnökasszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. A termőföld nem csak egy korlátozott mennyiségben a rendelkezésünkre álló erőforrás, hanem a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is. Persze csak akkor, hogyha megőrizzük azt az utódaink számára. A magyar termőföld mára viszont veszélyeztetett státuszú lett, mivel rohamosan fogy. Ennek egyik oka az, hogy a klasszikus rendeltetése helyett az ipari beruházások azok, amik mostában túlnyomó többségben megjelennek ezeken a termőföldeken, ahogy ezt például az akkumulátorgyártásnál is láthatjuk. Mi Hazánk határozott álláspontja az, hogy nagyipari beruházást ne lehessen zöldmezős projektként indítani, hiszen van elég rozsdaövezet az országban, amelyet ipari célra lehetne használni, ne a termőterületeinket csökkentsük a hasonló beruházásokkal. Megállt kell parancsolni a föld bárminemű eltékozlásának, ugyanis a rendszerváltásnak hozódott módszerváltás óta az infrastruktúrális beruházások és az ipari jellegű beruházások okán több mint 1 millió hektár termőföldet sikerült már elveszítenünk, aminek a mértéke felgyorsult az elmúlt időszakban, tehát 2024 nyaráról 2025 nyarára 1,2%-kal csökkent a termőföldjeinknek a száma és aránya, ami azt gondolom, hogy elgondolkodtató, hiszen egy évszázad sem kell ahhoz, hogy elfogjon Magyarországnak, Európa volt éléskamrájának a termőföld bázisa. A nemzeti szuverenitásunk és az élelmiszerbiztonságunk alapjáról beszélünk pedig, tehát azt gondolom, hogy a kiemelt védelem ennél inkább járna neki. A magyar föld még most sincs kellő védelem alatt, hiszen az ipari felhasználás mellett komoly problémát jelent, hogy a Dunántúl jelentős része külföldiek kezén van, ami óriási kockázatot rejt magában. Nem véletlen, hogy már az aranybulla is ekképp rendelkezett több mint 800 éve. Fekvő birtok az országon kívülieknek ne adományoztassék. Továbbá birtokot az országon kívül való emberek ne kapjanak. Ha valamelyest adtak vagy eladtak, azt a hazafiai válthassák meg. Vérlázító sajnos, hogy az előző kormányzat 16 évig nem tartott elég fontosnak visszaszerezni ezeket a termőföldeket. Reméljük, hogy az új kormányzatnak ez egy kiemelt feladata lesz. Az állam a legerősebb elővásárlási joggal rendelkezőként, ugyanis minden külföldi által vásárolni kívánt területet meg tudna venni, gyarapítva ezzel a nemzeti stratégiai földvagyont. A Fidesz kormányzat ezzel szemben nemhogy nem váltotta meg az idegen kézbe került területeket, nemhogy nem élt az erővásárlási jogával, de még az állami földvagyont is jobbára haveroknak osztogatta szét. A Mi Hazánk szerint végképp szakítani kell ezekkel a gyakorlatokkal, és meg kell védeni. És vissza kell venni, meg kell őrizni a magyar földet, ugyanis aki a föld, az az ország. Mit tervez tenni a Tisza kormány a külföldi kézen lévő megyényi földterületekkel? Köszönöm szépen a szót!
0: Megadom a szót Bóna Szabolcs miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! A miniszteri meghallgatásom alatt is lehet azt is mondani szerintem nyugodtan, hogy hitet tettem amellett, hogy a magyar termőföldnek magyar kézben kell lennie, és a magyar érdekeket kell képviselnie. Hogyha röviden ezt az egy hitvallást vesszük alapul, akkor én azt gondolom, hogy a Tiszánál is kijelenthetjük azt, hogy ez egy fontos kérdés, és teljesen tisztában vagyunk vele, hogy a magyar föld az a magyar jövő alapja és a magyar jövő kérdése. A jövőbeli szabályozását azonban nem lehet egyszerűen és egyoldalúan kitalálni. Ezt szintén a miniszteri meghallgatásom alatt elmondtam, hogy szükséges egy agrárstratégia megalkotása, és mivel a földtörvény és a földet szabályozó kérdések, ezek nagyon érzékenyek, széleskörű társadalmi vitát igényel az, hogy hogyan szabályozzuk ezt a kérdéskört. Erről az elmúlt 16-20-25 évben nagyon sokat hallottunk, és Valahogyan úgy működött ez a rendszer, hogy bort ittak és vizet prédikáltak, akik ezzel kapcsolatosan nyilatkoztak, ahogyan elmondta, ennek több vetületét láthatjuk a való világban. Ráadásul úgy működött ez a rendkívül szigorú föltörvény, hogy időszakonként salátatörvények egy-egy szakaszába benyújtva a kétharmados törvényt egyéni és egyedi érdekek mentén módosították. Sokszor volt ennek olyan oka is, hogy meg lehessen kerülni akár a földvédelmi szabályokat, hiszen Magyarországon vannak ilyenek is, és hogyha ezeket betartottuk volna, azt gondolom, hogy sokkal több értékes földterület maradhatott volna mezőgazdasági használatban. Sajnálatos, hogy a volna szót azt folyamatosan használnom kell ezeknél a mondatoknál. Ha csak azt megnézzük, hogy Debrecen környékén az akugyárakat hova építették, akkor azt gondolom, hogy az egy történelmi bűn volt arra vonatkozólag, ahogyan eljártak. Tehát azt tudom megerősíteni, hogy mi felelősen fogunk gondolkozni a magyar föld jövőjét illetően. Egyértelműen a földvédelmi szabályokat figyelembe fogjuk venni, és a barnamezős beruházásokat fogjuk preferálni a jövőt illetően. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és kérem a válaszom elfogadását. Köszönöm.
0: Tisztelt képviselő úr, kérem nyilatkozzon egy percben, hogy elfogadja a választ.
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen a válaszát. Én megelőlegezem önnek és elfogadom a választ, de higgy el, hogy én leszek a legkeményebb és legáldázabb ellenfele akkor, hogyha esetleg önök is majd bort isznak és vizet prédikálnak, hiszen azért az fontos leszögezni, hogyha a Tisza mostában a vizsgálódásokban annyira benne van, ráadásul olyan törvény és jogszabályi változtatásokat éppen helyez kilátásba, ami visszamenőleges hatállyal is érvényt tud szerezni, akkor úgy gondolom, hogy ezeknek a földeknek a visszaszerzés is ezt a vizsgálódási kedvet és ezeket a visszamenőleges hatályú jogszabályváltoztatásokat is meg lehetne tenni. Annál is inkább, mivel úgy gondolom, hogy ahogy ön is mondta, a magyar termőföldnek magyar kézben kell lennie. Tehát ez nem csak a jövőt tekintve van így, hanem a múltat tekintve is. Úgyhogy én kívánom önnek, hogy sikerüljön véghez vinnie a válaszában adott elkötelezettségét, és valóban tartsuk meg magyar kézben a magyar földet, de ne csak a jövőt illetően, hanem amit elvettek tőlünk, amit elbitoroltak tőlünk, azt is sikerüljön visszavenni. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, az interpellációk tárgyalásának végére értünk. Az elnöklést átadom dr. Hallerné dr. Nagy Anikó alelnökasszonynak, az eddigi munkájukat megköszönöm, és most 2 perc technikai szünetet rendelek el.

0: tisztelt képviselőtársaim, kérem foglalják el helyüket. Folytatjuk az ülést. Tisztelt Országgyűlés! 16 óra 56 perckor megkezdjük az azonnali kérdések és válaszok órájának tárgyalását. Tisztelt Országgyűlés! Pócs János, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. A gyermekvédelmi álbotrány ügyében eljön az idő a bocsánatkérésre címmel. Tekintettel arra, hogy a miniszterelnök úr nincs jelen, a Fidesz frakció vezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért ezt a házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Pócs János képviselő urat illeti a szó, 2 percben parancsoljon.
1: Én nem nyilatkoztam, bocsánat, csak én nem nyilatkoztam, hogy nem kérek személyes válaszadást.
0: Tekintettel arra, hogy nem nyilatkozott, ezért... Igen, ezt olvastam fel.
1: Tisztelt Országgyűlés, tekintettel arra, hogy az azonnali kérdésnél újabban le kell adni a témát is, így a kérdésből egyértelműen kiderült a téma, és látom, hogy Magyar Péter miniszterelnök úr megfutamodott a válasz elől, de attól még én a kérdést szeretném továbbra is feltenni, mert minden bizonnyal a tudósítók azért maradtak. Magyar Péter miniszterelnök úr azt kezdte a mai programját, azt mondta, hogy szabadítsuk meg az országot a politikai maffiától. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, mi ezt maximálisan támogatjuk, sőt, ezért vagyunk itt. Kérdezném tisztelettel a miniszterelnök urat, hogy a tagadás utáni fázisban, most a terelés fázisában, ennyi bizonyíték után vajon jönni fog-e a bocsánatkérés, vagy kér még több bizonyítékot, mondhatnánk azt is, tovább is van, mondjam még. Önök, tisztelt képviselők, tisztelt tisztás képviselők, politikai lejáratás céljából kerestek és felépítettek egy többszörösen büntetett előéletű nemzetközi eszkort gyereket a gyermekvédelem jegyében. Felépítettek egy hazug, lejárató stratégiát, ki az a Zsolti bácsi címmel. Egy héttel ezelőtt itt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök úr kérdésemre a következőket mondta, és tekintettel arra, hogy az imént Ponyi Miklós képviselőtársamot meghazudtolta, így szó szerint idézek a válaszából, a szó szerinti idézet úgy szól, hogy Zsolti bácsi az nem a mi frakciónkban keresendő, ott van, ha körbenéz, a barátai között ott megtalálja, mondta ezt Magyar Péter miniszterelnök úr egy héttel ezelőtt, ezt egy hét alatt elfelejtette. Tisztelt képviselőtársaim, mára egyértelműen kiderült, hogy 4 millió forintot adtak politikai célból hazugsággyártásra. Idézek Füsi Angéla mentor nyilatkozatából. Egyértelmű, hogy megkapta Sanyika az interjút.
0: Kérem, fejezze be a mondatát. Köszönöm.
1: Ügyrendi kérdéssel mentem, mivel nem tudtam.
0: 2 perces időkeret állt rendelkezésre. Ellen. Képviselő úr, 2 perc 27 másodperc tartunk.
1: 20 másodperc. Tekintettel arra, hogy minden bizonyíték teljesen egyértelműen arról szól, hogy a Tiszapárt, a Kontroll Magyar Péternek a testvére fizetett.
0: Kérem, fejezze be a mondatát, képviselő úr.
1: Fizetett a hamis tanúvallomásért. Kérdezem, hogy eljött-e a bocsánatkérés ideje.
0: Köszönöm szépen. Megadom a szót Orbán Anita miniszterasszonynak. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, tudja, mikor lett volna itt az ideje bocsánatkérésnek? Az elmúlt 16 évben, bármikor. És az azóta eltelt 2 hónapban is. Amikor önök 16 éven keresztül csak rombolták és verték szét a gyermekvédelem rendszerét. Amikor több mint 300 gyerek ragadt kórházakban hónapokra, nem ritkán évekre, akiknek semmi keresnivalójuk nem volt ott. Amikor az önök igazságügyi minisztere, Tuzson Bence azt mondta, hogy a Szőlő utcai ügyben nincs kiskorú érintett. Amikor önök kegyelmet adtak egy pedofilnak. Amikor az Európai Unió országai közül az önök kormányzás alatt Magyarország fordította az összes állami kiadás arányában az egyik legkevesebb állami forrás szociális védelemre. Amikor önök megakadályozták azt, hogy civilek ajándékot vigyenek gyermek otthonba. És ön kérdezi, hogy mikor lesz bocsánatkérés. A miniszterelnök bocsánatot kért május 9-én, olyanért, amit nem követett el. Ő kért bocsánatot a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől. És ön továbbra is gyermekvédelmi álbotrányról beszél? Képviselő úr, a felszabadított nyomozó hatóságok majd elvégzik a dolgukat, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen álbotrány, botrány van, és kinek kell bocsánatot kérnie. Föl fogják tárni a tényeket, megállapítják a felelősséget ott, ahol azt a bizonyítékok indokolják. Aki bűncselekményt követett el, felelni fog, aki eltusolt egy bűncselekményt, az is felelni fog. Aki tudatosan valótlant állított, annak is vállalnia kell a következményeket. És gondolom, ha itt lenne miniszterelnök úr, akkor úgy fejezné be, hogy addig is jó vergődést.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm a miniszterasszonynak. Most viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
1: Öntől is méltatlan a 16 évezés, mert feltételezem, hogy a 16 évből legalább háromszor ön is a Fideszre szavazott, mert része volt a rendszernek. Én azt szerettem volna kérni a miniszterelnök úrtól, hogy nem olyan nagy dolog bocsánatot kérni. Megmutatom, ez még nekem is megy. Kedves házelnök asszony, szeretékentől tisztelettel bocsánatot kérni azért, hogy videózás és a telefontok kézbetartása miatt a miniszterelnök önt háromszor a nagy nyilvánosság előtt megalázta. Tetszik látni? Ennyi. Lehet itt bocsánatot kérni. A miniszterelnök, ha itt lenne, akkor egy dolgot szeretnék tőle kérni. Amikor találkozik Marci bácsival, a testvérével, akkor neki, bár nekem nincs olyan ékes hangom, mint neki, de énekelj el, hogy a börtön ablakában nem süt be a nap. Köszönöm.
0: Köszönöm, képviselő úr. Most egy perces viszonválaszra megilleti a szót miniszterasszony.
2: Köszönöm szépen. Most hívták fel a figyelmemet, nem tudom, hogy álbotrány vagy állbotrány, de még feltételezem mindig, hogy az egyenles álbotrányról beszélünk. Kettes, hogy nem tudom, képviselő úr, hogy kamerák vagy rögzítők vannak a szavazófülkékben, hogy ön honnan tudja ilyen nagy magabiztosság, hogy én mikor és hova szavaztam. Úgyhogy érdekelne erre egy viszont válasz. És nem tudom, hogy keverjük, nem is, én azt gondoltam, hogy itt a gyermekvédelmi álbotrányról beszélünk, ön pedig a telefontok kapcsán szeretett volna bocsánatot kérni a miniszterelnök úrtól. A telefontokos játszmát már kigondolt, amikor ön az azonnali kérdés leadta két nappal ezelőtt, és akkor már kigondolt, hogy lesz egy ilyen telefontokos történet, és majd azt belekeveri itt, hogy nem kér bocsánatot. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a miniszterasszony viszontválaszát. Tisztelt országgyűlés, dr. Hargitay János, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedés és beruházási miniszternek. A Mohácsnál épülő híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat a fejlődés előfeltétele a Dél-Dunántúlon. Ennek esetleges szűkítése átgondolatlan. Csak ennyit érdemel a vidék címmel. Megadom a szót kettő perces időkeretben, parancsoljon képviselő úr.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Miniszter úr, én az ambícióit szeretném ösztönözni, amikor vidékfejlesztési kérdésekről van szó. Ezért látszólag egy kicsit messziről indítok, de egy olyan területről, amit ön tökéletesen jól ismer. 1871-ben fogadta el az országgyűlés a nagykörút építéséről szóló törvényt. A Tiszának ebben akkor is már szerepe volt. A Tisza Lajosnak, ő volt akkor a közlekedési miniszter. A fővárosi közmunkatanácsot Podmanicki Frigyes vezette. Az a Podmanicki Frigyes, akinek a nevét gyakorlatilag ön a fővárosi frakció vezetése kapcsán joggal átvette. Ritter Imre volt a legendás főmérnöke, Ritter Ferenc, bocsánat, az akkori időknek. Andrássy Gyula vezette a közmunkatanácsot miniszterelnökként. A viták akkor az országgyűlésben ugyanúgy szóltak, mint most is. Mindegy, csak a fővárost építjük, a vidékre nem jutnak források. Túl drága az egész történet. Azok, akik akkor gondolkodtak, ezeknek a nevüket említettem meg, mind azzal érveltek, hogy a fővárost naggyá kell tenni, és igazuk volt. Ezekkel a fejlesztésekkel tették naggyá a fővárost, mert Béccsel mérték együtt magukat. Mi vidékiek semmi más nem akarunk, mint végre érdemben vidékfejlesztési lépéseket tenni. 155 éve vagyunk ez, előtt, ez után, a törvény után, amit én itt szóba hoztam önnek. Ne önmagába a Mohácsi hidat és a hozzá kötődő úthálózatot mérje, hanem lássa a teljes hálózatot. Mi ez a hálózat? A vidéki nagykörút, amit meg akartuk csinálni. Azokat a nagyvárosokat, amik összekötik a határaink mentén az ország térségeit, és ezeket az iparterületeket össze akartuk kötni, hogy helyzetbe hozzuk végre Pécset is, a Dél-Dunántúlt. De mondok egy másik összefüggést. Nézzen a Fekete-tengerre, Konstanca, Bukarest, Temesvár, Arad, Nagylak. Ez az autópálya nagyrészt készen van. Nagyraktól Szegedig autópályával lehet közlekedni. Az igazi kérdés az, hogy mit csinálunk Szeged és Mohács között. Mi kétszer kétsávos autópályába gondolkodtunk azért, hogy érdemi fejlesztések legyen lehetőségünk. Én azt kérem öntől, legyenek ambíciói, ne visszaépítse ezt a programot, hanem azoknak a legendás elődeinek a nyomdokában járva akarjon vidéket fejleszteni. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
4: Képviselő úr, megindító volt, ahogy miután Pócs János elénekelte a börtön ablakában, utána a Mohácsi hídról kérdezett, keretes szerkezetbe is helyezve egy picit ezt az egész kérdéskört. Azért egyébként Reiter Ferenc, nem Ritter Imre, ugye Ritter Imre a nemzetiségi szószóló volt az előző országgyűlésben, Reiter Ferenc volt az, akire gondolt szerintem. De ami a lényeget illeti, maximálisan egyetértek önnel abban, hogy a vidéket fejleszteni kell. De ha ön kiáll a 451 milliárd forintba kerülő Mohácsi híd elé, akkor ott fogja találni azt a BZ motorvonatot, ami pontosan leéri a, mondjuk a magyar vasút állapotát, és egyébként elsősorban a vidéki magyar vasútvonalak állapotát Lázár János működése után. Az, hogyha ön ránéz arra a vasútvonalra, ami ott az ön térségében halad, összeköti Villánnyal, és azon keresztül Péccsel, és aztán végül Budapesttel is, hiszen nagyon sokan ingáznak a főváros térségébe az ország minden részéről. Ha megnézi, hogy milyen állapotban van ez a vasútvonal, akkor pontosan láthatja, hogy a vidékfejlesztés az nem csak arról szól, hogy mindent mindenhol leaszfaltozunk, és olyan helyen is kétszer kétsávos utakat építünk 100 milliárdokért, ahol ezt egyébként semmilyen forgalmi előrejelzés nem támasztja alá. Tehát, ahogy ezt már elmondtam többször, a Mohácsi hidat meg kell építeni. A műszaki tartalmát amennyire csak lehet racionalizálni kell, és azokat a kifizetett 100 milliárdokat, amiket a többek között a választások előtti napokban az előleg megemelésével és a felesleges műszaki tartalommal fizettek ki, ezeket felül kell vizsgálni, és amit csak lehet, vissza kell követelni. És egyébként pedig a térségben az új közúti kapcsolatot a Dunán át meg kell építeni és létre kell hozni, ami a térségben élők érdekeit szolgálja. De ne tegyünk úgy, mintha ez egy Budapest-vidék vita lenne. A lopás az nem egy Budapest-vidék vita. Az, hogy önök néhány nappal a választás előtt 98%-ra emelik az előleget, és kifizetnek 97 milliárd forintot a Duna-aszfaltnak, azt nem lehet egy mesterséges Budapest-vidék vitaként beállítani. Pontosan ezt csinálta Lázár János, megosztani próbálta és egymás ellen uszítani próbálta az embereket, hogy aztán végül így takarja el, így takarja be azt, ami a Mohácsi hídnál is történt. Mi ebbe az utcába nem fogunk belemenni.
0: Köszönöm szépen, miniszter úr. Most viszont válaszra illeti meg a szó 1 perces időkeretben a képviselő urat.
3: Sajnálom elbeszélni az időt arra, ami ezt a 98%-ot jelenti, de egy másik alkalommal erről is beszélni fogok, ha ezt többször szóba hozzam. Én ismerem annak a szerződésnek a részleteit, amit ön nyilvánvalóan sokkal jobban ismer, mint én. Erről legközelebb fogunk beszélni akkor. Ön egy közlekedéshez értő ember, Zsigor Róbertre utalok vissza, aki azt mondta, hogy készül egy terv Bajától le Hercegszántóig. Ezek a munkák folynak kétszer két sávon, mert a szerb autópálya rendszerrel is össze akartuk kötni a Mohácsi hídat. Most Pécstől Mohácsig van kétszer két sávunk. Nagylaktól Szegedig van kétszer két sávunk. Mi Szegedet és a Dunát is kétszer két sávval akartuk összekötni. Mondja meg, mi a racionalitás abban, hogy ez előbb-utóbb meggyőződésem, hogy megtörténik, de az alföldi oldalon, a szigeti oldalon leszűkítjük kétszer egy sávra ezt a 19 kilométert. Ez a gondolkodás egyébként az M6-os autópálya befejezésénél is előjött, hogy az utolsó 19 kilométer csak autóútként építsük meg, de hála Istennek az Orbán kormány nem ment bele ebbe az ostoba lépésbe, és most önök ezt tervezik megtenni a Dunahíd építése során a túloldalon. Azt ön nagyon jól tudja, hogy a híd esetében visszalépésre már semmilyen módon nincsen lehetőség, még ha itt minden alkalommal el is mondja, hogy szűkíteni akarja.
0: Képviselő, kérem, fejezze be a gondolatát, letelt az ideje.
3: Köszönöm elnézést a túllépésért.
0: Semmi gond, köszönöm szépen. Viszont válaszra megadom a szót a miniszter úrnak egy perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen. Képviselő úr, azt mondta az első kérdésében, hogy egy autópályaként érkezne ez meg Szegedről, de ugye ezt ön is pontosan tudja, hogy amit most próbálnak beállítani itt Facebook posztokban és hergelésben, ez nem igaz. Ez az út az elkészült kétszer-kétsávos tervek szerint is, meg a korábbi kétszer-egysávos tervek szerint is egy városi regionális főút tele körforgalmakkal. Olyat, hogy autópályán van körforgalom, én még nem láttam. Most próbálják úgy beállítani, mintha valami Skandináviától a Fekete-tengerig tartó nagy mesterterv lenne ez a Mohácsi híd, ami nélkül nem lehet összekapcsolni egymással gyakorlatilag Európát. De ugye erről nincsen szó, ez nem egy gyors forgalmi út, ilyen típusú hálózati szerepe nincs, az M9-esnek lenne, az viszont nem itt keresztezni a Dunát. Tehát ez egy teljesen fals érvelés, amivel most utólag próbálják kimagyarázni, hogy a választások előtt két héttel miért emelték fel a Duna-aszfalt szerződését 76 milliárd forinttal, és miért utaltak ki 97 milliárdot a vállalkozónak. Kár, hogy pont erre nem volt ideje, hogy ezt elmagyarázza nekünk, így most már sokadszorra, hogy miért történt mindez. Reméljük, hogy egyszer talán a következő ülésen öntől, vagy talán még Lázár Jánostól is meghallgathatjuk a magyarázatot erre.
0: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, Torockai László, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek. Mi lesz a Nagyváradi Rendházzal címmel? Torockai László képviselőre illeti a szó 2 percben.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt külügyminiszter asszony, hónapok óta zajlik Nagyváradon egy botrányos ügy, amely nem nélkülözi a magyar ellenes, hogy mondjam, jeleneteket sem, és ez a premontrei rendház körül zajló eseménysorozat, amelynek áldozata a rendház apátja, Fejes Rudolf Anzelm apát, akit mostanra sikeresen kilakoltattak a rendházból, de úgy, hogy mivel hónapokon keresztül sikerült megakadályozni ezt a kilakoltatási kísérletet, amelyet egyébként a nagyváradi önkormányzat és a nagyváradi polgármester, egy bizonyos Ilie Bolozsán kezdett el, aki aztán Románia miniszterelnöke volt, és ő gratulált Magyarország új miniszterelnökének, ezt még maga Magyar Péter említette meg. Hát azóta furcsa fordulatot vett az ő pályafutása is, de a helyzet az, hogy itt egy nagyon sötét eljárással állunk szemben, aminek valószínűleg van valamilyen üzleti, akár az Európai Uniós forrásokat is érintő része is, hiszen itt a rendház udvarán, udvara mellett már fölépült egy parkolóház, és ennek az egész ügynek a keretén belül a Zapát úr kilakoltatását kétszer meg tudtuk azzal akadályozni, hogy egyszerűen ott voltunk dr. Borvendég Zsuzsanna európai parlamenti képviselőnkkel, illetve Tőkés László püspök úrral, és ezt a kilakoltatást megakadályoztuk. Végül úgy sikerült az Zapát urat azóta kilakoltatni, hogy hajnalban, amikor nem tudtunk ott lenni, akkor áttörték a 300 éves rendháza templom falát, lerohanták és erőszakkal elvitték az apát urat. Ilyen gyalázat utoljára talán Ceausescu rendszerében történt meg a magyarokkal a falu rombolások idején. Én május 16-án, tehát több mint egy hónappal ezelőtt külügyminiszter asszonynak írtam egy levelet, ami nyílt levél formájában megjelent akkor az interneten is, és azt kérdeztem külügyminiszter asszonytól, hogy mit kíván tenni konkrétan ebben az ügyben, és hajlandó-e végre berendelni Románia nagykövetét, hogy számot adjon erről az ügyről. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót a miniszter asszonynak 2 percben. Parancsoljon.
2: Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház. Sajnálattal értesültünk a Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apátot érintő május 27-én lebonyolított kilakoltatási eljárásról. Ez a több mint egy éve húzódó ügy azonban sajnos számtalan interpretációt kapott, illetve téves információk sora terjedt el róla. Magyarország a jogállamiság és a tulajdonjog, valamint a lelkiismeret és vallásszabadság tiszteletben tartása mellett áll minden esetben, határon innen és túl. Úgy hiszük, hogy a vitás kérdéseket a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a jogi eszközök útján kell rendezni és békés módon. Ezért bízunk abban, hogy a román hatóságok és a Váradhegyfoki premontrei prépostság között rendezett, jogszerű és kompromisszumos megoldás születik az ügyben. Bár nem államközi ügyről van szó, a magyar kormány minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elősegíteni a békés megoldást. Ennek jegyében a tekintettel az ügy egyházi vonatkozásaira azonnal egyeztetést folytattunk Michael Welles Banach úrral, aki a Szentszék magyarországi apostoli nunciusa, további bukaresti nagykövetségünkön és nagykövetünkön keresztül egyeztettünk a Szentszék romániai apostoli nunciusával. És megerősítést nyert, hogy a római katolikus egyház folyamatosan nyomon követi az ügy alakulását, és mindent megtesz annak kompromisszumos rendezése érdekében. A premontrei rend a Partiumi térség múltjának, valamint az egyetemes európai kulturális és vallási örökségnek az integráns részét képezi, amelynek megőrzése közös európai érdek. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a történelmi egyházak jogait és intézményeket

0: Nappal a magyarországi választások után én ott voltam 200 nagyváradi hívővel, magyarokkal, akik a sekrestjében imádkozva, két nyelven kérve a román állam képviselőit és a több tucatnyi fegyveres zsandárt könyörögtek, hogy legalább a sekrestjét ne vegyék el, hivatkozva a két világháború közötti teljesen zűrzavaros időkben keletkezett ilyen telekkönyvi kivonatokra, ami egyébként Trianon következménye, hogy a román állam a rendház tartozó épület együttest el tudta venni a nagyváradi magyaroktól és a premontrei rendtől. Én végignéztem azt, egészen megrázó volt, hogy a fegyveres karhatalom hogyan lép fel egy apáttal és a nagyváradi magyar hívekkel szemben. Egy ilyen gyalázat után, és hogy egy 300 éves templom falát, a rendház falát áttörve hajnalba egy apátot elvisznek, hogy fegyveresen betörtek a szentmisére. Én ott voltam a magyar nyelvű szentmisére, fegyveresen több tucatnyi zsandár betört. Erre önnek ez a válasza? Ezek után nem kell berendelni a román nagykövetet? Ez szörnyű volt hallani, külügyminiszter asszony.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg a miniszterasszonyt, egy perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen. Képviselő úr, minden egyes sugalmazás ellenére az apát ügye nem a magyar-román kétoldalú kapcsolatokban jelentkező probléma. A kormány határozott abban a tekintetben, hogy nem kíván beleszólni más országok belügyeibe, így más ország igazságszolgáltatásának működésébe sem. Sajnálattal látjuk, hogy egyes magyarországi politikai erők önös érdekeiket nézve politikai tőkét próbálnak kovácsolni egy szomszédos országban zajló ügyből. És kontraproduktívnak tartjuk azt, hogy a magyar-román, illetve magyar-magyar kapcsolatokat próbálják felkorbácsolni politikai tevékenységükkel. Ismételten megerősítem, hogy az apát ügyét szorosan figyelemmel követjük, kiállunk a határon túli magyarság jogbiztonságáért, az egyházak tulajdonjogának sérthetetlenségért, és bízunk abban, hogy a párbeszéd és együttműködés által kompromisszumos megoldás fog születni a kérdésben, mindenféle méltánytalan vagy félelemkeltő fellépés mellőzésével, amely egyben tekintettel van a nagyváradi magyar közösség biztonságérzetére is. Mindemellett természetesen nem hagyjuk, hogy a szóban forgó konfliktus etnikai színezetet kapjon. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, miniszter asszony. Tisztelt Országgyűlés, Gombárd Dávid, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Elérkezett az igazság pillanata címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadása Polcser Áron államtitkárt jogosította fel. Kérdezem a tisztelt képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a minisztertől kér személyesen választ.
3: Természetesen elfogadom.
1: Köszönöm szépen, akkor megadom a szót 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Először is hogy mondjam, hogy megtiszteltetés számomra, hogy felszólalhatok a világ egyik legszebb épületében, a Magyar Demokrácia templomában. Köszönöm a választóim bizalmát, melyet munkámmal meg fogok szolgálni. Minden itt élő érdekeit fogom szolgálni, attól függetlenül, hogy kire szavaztak, vagy szavaztak-e egyáltalán. Hónapokon keresztül hallgathattuk a mostanra ellenzéki zsugorodott pártok felelőtlen szólamait, melyek 1000 forintos üzemanyagárakkal ijeszgették a magyar családokat valódi kormányzás helyett. Az igazság pillanata azonban elérkezett. A Fidesz propagandagyára pedig kártyaváként omlott össze a valóság súlya alatt. Újra lett bizalom Magyarországban, miközben a nemzeti valutánk is erősödött az euróval szemben. Biztosan erősödik továbbiakban is, hogyha ilyen kormányunk van. Ennek fényében kérdezném a tisztelt államtitkár urat. Milyen bíztató jeleket lát még, melyek igazolnák, hogy a normál piaci működéshez való visszatérés kedvezően hat a gazdaságra, valamint lát-e olyan tendenciákat, melyek azt mutatják, hogy a lakosság és a vállalkozások bizalma nő, valamint a beruházások is nőnének. Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót az államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a kérdését. Igen, szóval a kampány alatt nagyon sok olyan riogatás hangzott el, ami Mindannyian örülünk, hogy nem valósult meg, de hát már megszoktunk hasonlókat a

0: tisztelt ellenzéki kollégáktól. Ahogy ön is mondta, a forint gyakorlatilag a Fidesz kormányzása alatt egy sosem látott gyenge állapotból most visszaerősödött egy sokkal normálisabb értékű szintre. Ezen felül a lakossági bizalom ugrásszerűen növekszik, illetve a fogyasztás is erre inkább emelkedik. Hogyha a fogyasztást nézzük, a fogyasztók körében a lakossági bizalmi index az csak májusban 16 ponttal emelkedett, és gyakorlatilag egy 6 éves csúcsra nőtt fel. Szóval jó úton haladunk, de szerencsére a vállalkozók is látják az intézkedéseinknek a pozitív hatásait. Alapvetően egy stabil környezet, egy kiszámítható kommunikáció, az mindenkinek növeli a bizalmát, aminek beruházói, illetve munkahelyteremtői hatásai vannak. Összességében szerintem a munkánk ezzel nem áll meg. A miniszterelnök úrnak is a napi rend előtti beszédében elhangzott az, hogy a korrupció felszámolásával akár 8 vagy 10% is nőhetne a GDP-nk, és ebben óriási tartalékok vannak. Magyarország igenis egy növekvő pályára fog lépni az EU-s forrásokkal, de anélkül is, főleg úgy, hogy megszüntetjük a korrupciót. Szóval Hargitay képviselő urat idézve, legyünk ambiciózusak a korrupció terén is, és indítsuk be ennek segítségére a magyar gazdaságot. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most megadom viszont válaszra a szót, egy perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm szépen, államtitkár úr, a válaszát. Hasonlóan tapasztaltam én is a beszélgetések alapján a választókeretemben a vállalkozókkal, lakossággal, valamint nagyon jó, hogy a korrupció ellenes intézkedésekkel a magyar gazdaság is növekszik, valamint a választói elégedettség is biztosan nőni fog. Szeretnék még egy személyes tapasztalatot is elmondani. A kampány során több ezer emberrel beszélgettem. Kivétel nélkül mindenki bizalommal tekintett arra, hogy valódi szakemberek vannak a Tisza közösségében. A kormány felállásával mindenki számára világossá vált, valódi tudásra és szakértelemre épülő minisztériumok alakultak. Erről személyesen is nekem is számos választópolgár adott visszajelzést a körzetemből. Számomra pedig külön megtiszteltetés, hogy ilyen nagy tudású szakemberekkel és ennyire szerteágazó területről jövő szakemberekkel dolgozhatok együtt a hazám szolgálatában. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszont válaszra megadom a szót egy perces időkeretben az államtitkár úrnak.
0: Köszönöm szépen, csak gyorsan annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy a statisztikák is alátámasztják, hogyha megnézzük az egyfőre jutó Nobel-díjasok számát, az egyfőre jutó olimpiai aranyérmesek számát is, hogy a magyarok egy nagyon tehetséges nemzetnek a része. És szerintem erre mindannyian nagyon büszkének kell lennünk, viszont a múltban valahogy mindig volt valami, általában egy hatalom, ami elfojtott minket, és nekünk az az alapelvünk, hogy ennek a tehetségnek igenis teret hagyjunk. Legyen az a gazdaság terén, a sport terén, vagy bármilyen más tudomány vagy egyéb terén. Szóval, ahogy képviselő úr is mondta, szerintem nagyon sok tehetséges ember van az országunkban, és itt is vagyunk olyan szerencsések, hogy nagyon sok olyan tehetséges ember most szolgálatra jelentkezik, de még jobb idők várnak az országunkra, hogyha ennek a tehetségnek itt is, meg a parlamenten kívül is minél inkább teret hagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Ezzel hivatalosan is vége a nemzeti kormányzásnak címmel. Miniszterelnök úr nincs jelen. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy a Fidesz frakció vezetője előzetesen úgy nyilatkozott, hogy személyes válaszadást kér, így miniszterelnök úrnak a távoléte miatt a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most pedig folytatjuk a Fidesz soron következő kérdést feltenni kívánó képviselőjével. Tisztelt országgyűlés, V. Németh Zsolt, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Ön a kalapácson kívül más szerszámot az aszbesztszennyezés ügyében sem ismer címmel. tekintettel, hogy a Fidesz frakcióvezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért ezt a házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Megadom a szót V. Németh Zsolt képviselőnek, 2 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony, miniszter asszony. A nemzeti minimum egyre alacsonyabb küszöb szintje ellenére is vallom azt, hogy súlyos környezeti egészségügyi veszélyhelyzet esetén nincs helye a párpolitikai mérlegelésnek. Hogyha nyugat-dunántúli azbeszt helyzet az élő környezetet, benne az embert veszélyezteti, akkor az élő környezetért felelős bizottságnak a tájékozódás, a közreműködés az nem csak lehetősége, hanem kötelessége. Ezért a bizottság elnökeként az elmúlt héten összehívtam a bizottság kihelyezett ülését Szombathelyre. A bizottság 9 tagja közül 6 tiszás is jelezte a részvételét. Valamennyien. Szintén meghívást kaptak a térség, a 3 vármegye, Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala, valamennyi egyéni országgyűlési képviselője. Közülük is többen visszajelezték a részvételüket. És ezért is volt meglepő, hogy a kormányhivatal vezetője az 2 nappal az ülés előtt, a tiszás képviselők az előző éjszaka, a minisztérium képviselője az ülés napján reggel mondta vissza a részvételét. A tiszás szombathelyi képviselő az mindössze néhány órával előbb tudta meg, hogy megváltozott a véleménye. Én sajnálom őket. És azért, mert látom, hogy miniszterelnök úr utasította őket, és látom azt, hogy ezt az ügyet is úgy kezeli, mint minden más, mint a kalapács. Oda csapunk, keresünk a felelőst idehaza is. A kalapács az egy elég egyszerű eszköz, és durva, illik is a miniszterelnökhöz. És van egy másik tulajdonság, hogy mindent szögnek lát. Hát ezt az ügyet nem lehet kalapács üzemmódban megoldani. Kérem, fogadják el a bizottság együttműködését. Köszönöm és várom a válaszát miniszterasszonynak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Orbán Anita miniszterasszonynak, 2 percben.
4: Köszönöm szépen, képviselő úr, és örömmel nyugtáztam, hogy aggódik. Kíváncsi lennék, hogy hol volt az elmúlt pár évben, amikor vélelmezhetően az ön körzetének településeire, illetve Ák Péter, illetve dr. Nagy István településeire is ment azbesztkő. Hol voltak akkor, mikor szólaltak föl, mikor interpelláltak, kinek tettek föl azonnali kérdést? Tudtak róla, vagy nem tudtak róla? Ha tudtak róla, az a baj, ha nem tudtak róla, az a baj. Nincs jó válasz. Mindenképpen alkalmatlanok, és nem képviselték a választópolgáraikat. Tehát nagyon örülök, hogy most ön összehívott egy kihelyezett ülést, és amiatt aggódik, hogy ott ki vett részt, és ki nem vett részt. És nagyon örülök annak, hogy kalapácsnak hívja, ugye, hogy egyetlen egy szerszámot ismerünk, kalapács. És nem tudom hibáztatni önt, hiszen az eredetileg az elmúlt 11 év magyar diplomáciájában tényleg egy eszköz létezett, az a kalapács volt. Azzal vertünk szét minden egyes relációt, és köztük szomszédos országokkal is. De majd egy kávészünetben szívesen elmondom, hogy ami a diplomáciát illeti, milyen lépéseket teszünk, és ott milyen eszköztár van, ahol a kalapács csak a legvégső eszköz. Ami az azbeszennyezést illeti, ott nem kalapácsra van szükség, hanem a teljes eszköztárat kell bevetni, és a Tisza a teljes eszköztárat veti be. Egy dolgot azonban szeretnék már most világossá tenni, hogy ahol magyar családok otthona, utcák, parkolók, közterületek, sőt turista útvonalak biztonsága forog kockán, ott mi nem fogunk finomkodni, hanem gyorsan, határozottan és felelősen fogunk föllépni, és tesszük is azt már hetek óta. 3 dolgot tesszük egyszerre. Először is megakadályozzuk, hogy újabb szennyezett kőanyag kerüljön Magyarországra. Ezért kezdtünk azonnali egyeztetést az osztrák féllel. Másodszor feltérképezzük azt, hogy hova került ilyen anyag, milyen mértékű a szennyezés, és hol van közvetlen egészségügyi kockázat. Ezeket nem bemondásra tesszük, hanem mérésekre, mintavételekre és szakértői vizsgálatokra. És harmadrészt, ahol kockázat van, ott kármentesítünk, és igen, megvizsgáljuk a felelősséget is.
1: Köszönöm szépen miniszter asszony válaszát, viszont válaszra illeti a szó képviselő úr egy percben.
3: Köszönöm a szót, miniszter asszony. Ezt a vérszomjas követői számára egy nagyon klassz válasz, de akik ott laknak, az egy sem fogja díjazni. Ugyanis nagyon jól tudja, hogy nem kormányok alatt hozták be az aszbesztet, hanem a legutóbbi időktől elkezdve visszamenőleg akár évtizedekre. Nem Magyarországra termelték az aszbesztet, ugyanez van Ausztriában is. Tehát ezzel a helyzettel nem így kell foglalkozni, azért mert nem ez a fő probléma. Felelős kell, meg is kell találni, főleg Ausztriában, de ide-haza nem tudnak felelős keresni, itt megoldás kellene. Ha ott lettek volna, akkor láthatták volna, hogy a települési érdekszövetség például elmondta, hogy nincsen velük konzultáció, a Greenpeace szintén elmondja, hogy olyan megoldásokat csinálnak most, ami a végső megoldást, kármentesítést akadályozni fogja. Technológiai tanácsokra, segítségre várnak. Ezt nem kapják meg önöktől is. Higgy el, hogy mindezek ellenére is segíteni akarunk. Mert nem mi leszünk ebben az ellenség, hanem egy idő után maguk a lakosok, mert ők már most türelmetlenek. Köszönöm szépen a válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miniszter asszonynak adom meg a szót, viszont válaszra egy percben.
4: Ismétlés a tudásanyag, akkor még egyszer elmondom, hogy mit teszünk, jó? Először is megakadályozzuk azt, hogy újabb szennyezett környezet, és ezt már le is állítottuk. Egyes, amire az elmúlt években, ugye most ön azt mondja, hogy nem is csak elmúlt évek, hanem elmúlt évtizedek. Tehát akkor mit csináltak 16 évig, ha ezt ilyen jól tudja? Másodszor feltérképeztük, hogy honnan került a szennyezőanyag, mérések, mintavételek, hogy ilyen ne fordulhasson elő újra. A lakosságot tájékoztatjuk, a közvetlen egészségügyi kockázatokat felmérjük, kezeljük, kármentesítünk ott, ahol szükséges. És azt szeretném mondani még, hogy az aszbeszt az nem játék, és attól még, hogy politikai hangulatkeltésre használják, nem fog megoldódni a probléma. Számunkra a lakosság egészség az első, a szennyezett területeket föltárni, a vesztét megszüntetni és kideríteni, hogyan fordulhatott elő az, hogy éveken át szennyezett aszbeszt került magyar településekre. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen miniszter asszony válaszát. Tisztelt Országgyűlés, dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Bezárás, sértegetés, üzengetés, ez volna az emberséges oktatáspolitika címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadása Kaproncai Balázs államtitkárt jogosította fel. Kérdezem a tisztelt képviselőasszonyt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a minisztertől vár választ személyesen.
5: Köszönöm szépen, elfogadom, köszönöm szépen, elnök asszony.
1: Megadom a szót.
5: És tisztelt államtitkár úr, hogy az elmúlt hetekben elég nagy visszhangot váltotta ki miniszter asszonynak a nyilatkozatai, támadta az egyházi iskolákat, a térvitában inkompetensnek nevezte az iskolai igazgatókat, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pedagógus karának megszüntetéséről nyilatkozott, és most én erről alapvetően a Nemeskürt István tanárképző kar jövőjéről kérdezem. Sokáig találgatásokat hallottunk csak, de egy interjúból kiderült, hogy a legrosszabb sejtések igazolódnak, és meg akarják szüntetni a karnak a működését. Mindezt úgy, hogy az érintettekkel egyeztetés nem történt, ők is a sajtóból értesültek erről. Látva a felháborodást és az indított petíciót, miniszter asszony a Facebookon közölte, hogy a kart felmenő rendszerben megszüntetik. Egyik vádja, hogy annak nincs jó helye az NKN, miközben az teljesen önálló entitás az egyetemen belül. A miniszter asszony az NKN-t pedagógus továbbképzési monopóliummal vádolta, ami egyszerűen nem felel meg a tényeknek, hiszen számos egyetemen működik ilyen intézmény. Nem beszélt arról sem, hogy mi lesz az idén felvételizőkkel. Sokan közülük ezt az intézményt jelölték meg az első és egyetlen továbbtanulási helyként. A kar az akkreditációnak az utolsó szakaszában van, nagyon népszerű és sikeres egyetemi közösség. A hallgatói közül, én magam is többekkel beszéltem, elmondták, hogy tisza szavazók, és értetlenül állnak az intézményük felszámolásának terve előtt. A fiatalokat az első pillanattól egyébként így gyakorlatorientáltan, kis csoportos, tutori rendszerben oktatják, és egy év alatt kiderült, hogy ez nagyon sikeres modell. A nemzeti hagyományokra és közösségre épülő szemlélet a gyakorló iskolákban is népszerű, a kar vonzó a pedagógus pályát választók körében, és nem veszel más intézményektől hallgatót, hiszen a béremeléseknek hála nőtt a hivatás vonzereje, tavaly rekordot döntött a jelentkezők száma. Elmondható, hogy a legkorszerűbb képzés folyik az intézményben. Az önök kijelentéseiből azonban újra egy olyan döntés bontakozik ki, amelyet ködös politikai motivációk nyomán, egyeztetés nélkül, szakmaiatlanul, jog- és érdeksérelmekkel terveznek meghozni. Mindezek fényében kérdezem, hogy valóban tárgyalás nélkül és ítéletet kívánnak-e hirdetni, félredobva az egyetemi autonómiát, és megszüntetik a Nemeskürti István tanárképzőkart, vagy készek-e egyeztetni az érintettekkel? Köszönöm megtisztelő válaszát.
1: Köszönöm, képviselő asszony, most megadom a szót az államtitkár úrnak.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, kedves képviselő asszony, először is így a vakáció első napján szeretnék minden diáknak és pedagógusnak kellemes jó pihenést kívánni. Az NK-vel és a főiskolával kapcsolatban egyelőre még híresztelések és mindenféle álinformációk vannak a köztudatban és jönnek elő. Erről egyelőre még semmiféle hivatalos döntésről nem tudok beszárolni, és egyelőre erről én még nem is tudok nyilatkozni. Azt tudom mondani, hogy amennyiben erről tényleg hivatalos döntés fog születni, akkor itt személyesen fogunk erről beszámolni önöknek. Igen, köszönöm.
1: Befejezte államtitkár úr. Igen, köszönöm szépen. Viszont válaszra megadom a szót, parancsoljon képviselő asszony.
5: Köszönöm szépen, amellett, hogy én is mindenkinek jó nyarat kívánok. Azért fél lábon állnak a felvételizők, mert nem tudják, hogy amikor kihirdetik a pontszámokat, hogy mi fog történni, úgyhogy, és ugyancsak fél lábon állnak az intézménynek az oktatói és az ott dolgozók is, úgyhogy szerintem nem elsősorban nekem kell beszámolni erről, hanem az érintettekről, akik ezen a karon tervezik a jövőjüket, és egyébként nagyon szeretik ezt a kart, köztük az önök szavazói is. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Viszont válaszra egy perces időkeretben megadom a szót államtitkár úrnak.
6: Természetesen így van, és ahogy mondtam, akár előr már a napokban bármilyen információ lesz, azonnal jelentkezünk róla. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Novák Előd a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Hajlandók-e a Londonban őrzött magyar aranytartalék hazahozatalára címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadása Banai Péter Benő alelnököt jogosította fel. Kérdezem a tisztelt képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét, vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökétől személyesen kéri a választ?
7: Köszönöm, elnök asszony. Elnök úrhoz intéztem ugyebár a kérdést, és bár nagyra tartom Banai Péter Benő alelnök urat, de megvárnám azt a pikáns helyzetet, hogy Varga Mihály beül ide a Tisza parcsoraiba.
1: Köszönöm szépen. A Magyar Nemzeti Bank elnökének a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell ezek szerint válaszolnia. Most a Mi Hazánk frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Tisztelt országgyűlés! Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Körmenet helyett Pride lesz címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Azt ígérte, hogy a kormány meg fogja szüntetni a vallási közösségek életére gyakorolt politikai nyomást. Ennek ellenére az a magát katolikus filozófia történésznek valló Heydel György lett az egyházügyi államtitkár, aki a kampányban nyíltan beállt a baloldal és a Tisza párt mögé. Heydel György évekig a Soros György által alapított CEUN tanult, és többször is szembe ment az egyház tanításaival. Például a házasság intézményét is újra akarja definiálni az LMBTQ közösség érdekének megfelelően. Tavaly nyáron kortes beszédet tartott a Pride mellett, megemlítve, hogy az egyházi ünnepeken szervezett körmeneteket is könnyedén be lehetne tiltani. Érvelése szerint az úrnapi körmenet a középkori református tételek alapján bálványimádás, így az veszélyesebb a gyermekek lelki és szellemi épségére, mint a börtangás férfiak vagy a kifestett drag queeneket felvonultató tüntetés. Hát elég érdekes egy érvelés. Mit mondjak? Heydől György kinevezése felháborodást váltott ki a katolikus egyházban, ugyanis az úrnapja középpontjában az eukarisztia tisztelete áll, és az ünnep részeként országszerte körmeneteket tartottak, mind ahogy az idén is, június első vasárnapján. Kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a Tisza eddigi rejtegetett ideológiájába beleillik-e a katolikus egyház nyílt támadása, beleillik-e Heydlő Györgynek az úrnapi körmenettel és a házasság intézményével kapcsolatban kifejtett nézetei, valamint az LMBTQ közösség érdekének a védelme. Belügyminiszter úrhoz hasonlóan ön is támogatja-e a Pride megtartását? Várom szíves válaszát. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Tarz Zoltán miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársam, kedves képviselők. Nagyon örülök, hogy ez a kérdés végre ide került, mert már hetek óta tologatjuk, és csodálom, hogy képviselő úr még mindig, hogy is mondjam, bírja ezt az izgalmat, hogy erre a kérdésre megkapja a választ. Hol is kezdjem? Az első, ahol kezdeném, hogy a cím alapján Pride vagy körmenet, a rövid válaszom az az, hogy mindkettő. Egyik eseményt, egyik rendezvényt sem a kormány szervezi, nem mi vagyunk egyik eseménynek sem a gazdái, ahogy ezt belügyminiszter úr korábban már elmondta, bárki, aki a jogszabályoknak megfelelően rendezvényt kíván szervezni, és ennek a megfelelő útját, módját megtalálva benyújtja az igényét, az megfelelő elbírálásra kerül. Ez most is így történt, és ilyen módon kerül sor mindkét rendezvényre. Én nem ismerem azt a véleményt, amit ön elmondott a katolikus egyházzal kapcsolatban. Múlt héten találkoztam a történelmi egyházak vezetőivel, nagy örömmel és tisztelettel fogadták Heydő György államtitkár urat, és örültek annak, hogy a megbeszélésen ő is részt vett, és természetszerűleg tudtak beszélni az egyházakat érintő fontos kérdésekről. Önök ugye egy olyan mondatát szeretnék kiforgatni Heydő Györgynek, amelyet ő nem mondott, és nem így mondott. Ez egy bevett és régi jó gyakorlat. Heydő György arról beszélt, szemben azzal, amit ön állít, hogy a Fidesz gyermekvédelemmel takarózva hozott egy olyan törvényt, amely a gyülekezést mind önmagában érinti. És erre a törvényre hivatkozva, illetve erről a törvényről beszélve mondta azt ő is, hogy nem csak a Pride-ról szól ez a törvény, hanem bármi betiltható ez alapján, a jogszabály alapján, akár betiltható lenne a körmenet is, ha és de. Ez abszolút így van, ez a jogszabály, ez arról szólt, hogy a gyülekezés jogát szerették volna önök, vagyis a önök nem, a Fidesz-KDNP, de nyilván az önök támogatásával betiltani. Úgyhogy semmilyen módon nem kívánunk betiltani semmi olyat, ami a jogszabályoknak megfelel.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Viszontválaszra illeti a szó. Képviselő urat, megadom a szót 1 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, a diplomáciai elegancia nyilván szüli azt az alkalmat, amikor az érintett felek mosolyogva akár, de egymással el tudnak beszélgetni. Nyilván, amikor Heydő György találkozott a történelmi egyházak vezetőivel is, akkor nyilván tisztelettudóan és érdemben tárgyaltak egymással. Ettől függetlenül azért szeretném arról tájékoztatni a tisztelt képviselőtársakat, hogy önöktől nem áll messze az egyház ellenesség, már csak azért sem, mert mondok egy példát. A Hatházi Ákos demonstrációja közben a tüntetők egy csoportja annak idején betört a Ferenciek terén lévő templomba, és megtámadta a templom és a hívek nyugalmát védő 82 éves Reis Pál atyát. Az ügyben feljelentés is történt, és garázdaság miatt indult nyomozás, de a Tisza azóta sem emelt szót ez ellen, és csak azóta hallgatott. Tehát nyilván ezt is érdemes lenne megvizsgálni. Illetve kérdezem miniszter urat, ha már a magyarság politikáért felelős miniszterként is apostrofálható, hogy kiáll le a nagyváradi Fejes Rudolf Anzelm atya mellett ért sérelmek miatt. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszontválaszra megadom a szót miniszter úrnak.
8: Szépen. Ahogy ön is idézett az első megszólalásában, azt mondtuk és azt ígértük, hogy nem kívánunk az egyházak életében beleavatkozni, és a politikai befolyásolásnak vége lesz. Önök, a KDNP képviselői rendszeresen hozzák elő, ma is lesz ilyen kérdés, a katolikus egyház, a református egyházban, bármelyik egyház érdekében kéretlen szószólóként emelkednek szólásra. Egyik egyház sem jelzett semmiféle problémát, nem a kötelező udvariasság, a kötelező udvariasság az, amit mi gyakorlunk itt, hanem a valódi testvéri beszélgetés volt az, aminek tanúi lehettünk a múlt héten. Semmiféle olyan konfliktus nincs, amit önök vagy a KDNP politikusai vizionálnak. Tökéletes párbeszédben, sőt végre párbeszédben, hiszen 16 éve nem került sor olyan egyeztetésre, amit a múlt héten az egyházak vezetőivel végre megtarthattunk és folytathattunk, és egy nagyszerű és tökéletes beszélgetés elején vagyunk, ugyanúgy, ahogy az oktatási minisztérium is az egyházi fenntartókkal kapcsolatban van, az egyházi fenntartású intézményekkel összefüggésben. Úgyhogy békességben, szeretetben haladunk tovább, felesleges ez a habkeltés, amit önök gyakorolnak itt a parlamentben. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Sóti Anikó Zsuzsanna, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek elszigetelődés helyett együttműködés címmel. Sóti Anikó Zsuzsanna képviselőnőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház. A magyar diplomácia hosszú évek után végre kilépett az elszigeteltség és a meddő viták árnyékából. Az elmúlt időszakban a visegrádi négyek együttműködése sajnálatos módon teljesen megbénult, a korábbi kormányzat különutas, szövetségeinket eláruló politikája pedig térdre kényszerítette Közép-Európa legfontosabb együttműködési rendszerét. A Tisza kormány hivatalba lépésével azonban új időszámítás kezdődött. Ennek a megújult külpolitikának a legfényesebb bizonyítéka, hogy Magyar Péter meghívására június 23-án Gödöllőn összeülnek a visegrádi országok vezetői. Világosan látszik, hogy az elszigetelődés és a politikai gáncsoskodás korszaka véget ért, megújítjuk a szövetségeinket, megerősítjük a határainkat, hazahozzuk a magyaroknak járó több ezer milliárd forintos uniós forrásokat. Kérdezem a tisztelt miniszterasszonyt, hogyan értékeli a gödöllői csúcs találkozó előkészületeit, és melyek azok a legfontosabb stratégiai pontok, amelyek mentén a Tisza kormány újraindítja a visegrádi négyek motorját. Köszönöm megtisztelő válaszot.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Megadom a szót Orbán Anita miniszterasszonynak 2 percben.
4: Köszönöm szépen a kérdést, képviselőasszony. Idén ünnepli a modernkori visegrádi együttműködés a 35. évfordulóját, és évek óta nem került sor magas szintű politikai találkozóra. Az utolsó miniszterelnöki találkozóra 2,5 éve került sor cseh elnökség szervezésében. Magyarország a soros elnök. Ez azt jelenti, hogy július 1-től, most június 30-ig látja el Magyarország az elnökséget, és le a kalappal a szakértő kollégák között, akik több tucat egyeztetést lefolytattak. A mi 40 napja vagyunk kormányon, és ugye amikor átvettük a kormányzást, még másfél hónap volt a 12 hónapos visegrádi együttműködésből. Ez alatt már sor került egy külügyminiszteri egyeztetésre a külügyi tanácsülés előtt, egy miniszterelnöki egyeztetésre az európai tanácsülés előtt, és a miniszterelnök úr meghívására a másik 3 miniszterelnök holnap érkezik Gödöllőre, és még sor fog kerülni egy honvédelmi miniszterek közötti V4 csúcsra, egy agrárminiszterek közötti V4 csúcsra, és egy külügyi bizottsági elnökök közötti csúcs találkozóra is június végén. És miért van ennek jelentősége? Azért van ennek jelentősége, mert nagyon sok szempontból közösek az értékeink, és közösek az érdekeink. Ez egy olyan érdekegyeztető fórum lehet, mind EU-s témákban, mind pedig regionális témákban, ami által a magyar diplomáciának, Magyarországnak is nő a súlya, a magyar emberek és vállalatok számára kézzelfogható eredményeket tudunk hazahozni. Csak hogy egy példát említsek, az Európa Tanács ülés előtt, amikor a doorstep van, és jönnek a miniszterelnökök, kormányfők, államfők, és kérdezi őket a sajtó, több valakitől kérdezték azt, hogy mit szól a visegrádi négyek együttműködéshez, és nem csak a V4 miniszterelnököktől, hanem harmadik országbeli miniszterelnököktől. Azért, mert ennek súlya van, ennek történelme van. És itt jön be az a szempont is, hogy a Fidesz nem használta az előző kormányzat alatt azért, mert szétrúgta a kapcsolatokat elsősorban Lengyelországgal, és ezáltal is lemondott arról, hogy a magyar embereknek további érdekérvényesítési lehetőségeket kreáljon, és azok érdekeit nemzetközileg képviselje.
1: Köszönöm szépen a miniszterasszony válaszát. Viszontválaszra megadom a szót képviselőasszonynak.
9: Köszönöm a szót. Tisztelt miniszterasszony, köszönöm válaszát. Fontosnak tartom, hogy Magyarország lezárja a korábbi hintapolitika időszakát, ami gyengítette az együttműködést az Európai Unión belül és a V4-ekben is. Meggyőződésem, hogy a bizalom újjáépítésének és a regionális együttműködés megerősítésének alapja a rendszeres és nyílt párbeszéd. Éppen ezért különösen fontosnak tartom, hogy a gödöllői találkozó ne csupán szimbolikus gesztus legyen, hanem egy olyan folyamat kezdete, amelynek eredményeit hamarosan minden magyar ember a saját életében is érezheti. A Tisza kormány tervezi-e, hogy rendszeres találkozókat tartson a visegrádi országokkal, és melyek azok a konkrét területek, ahol a leggyorsabban vár kézzelfogható eredményeket az együttműködéstől? Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést. Ja, bocsánat, elnézést, miniszterasszony, megadom a viszontválaszra a lehetőséget.
4: Szépen, elnökasszony, köszönöm szépen, képviselőasszony. Ahogy ön mondta, az a célunk, hogy ne csak szimbolika legyen, és nem csak szimbolika lesz. Rengeteg témát beazonosítottunk, ahol közös az érdek, ahol előre fogunk lépni. Ha a régiós témáknál maradunk, akkor energetikai együttműködések, infrastrukturális együttműködések, vasút, közúthálózat, digitalizációban való együttműködések, csak hogy néhány konkrétat említsek. De ugyanígy kihasználatlan lehetőségek vannak kulturális területen, a társadalmak egymás közötti kapcsolatáinak erősítése területén. Ami az EU-t illeti, ott pedig, ahogy most megyünk bele a következő 7 éves költségvetési ciklus tárgyalásokba, az, hogy mi V4-ek együtt tudunk, egyeztetünk minden egyes tanácsülés előtt, és potenciálisan látjuk egymás álláspontját, és egymást tudjuk segíteni ebben a folyamatban, ez effektív, konkrétan azt jelentheti, hogy sokkal eredményesebben jövünk ki a tárgyalásokból, mint hogyha oda egyedül mennénk be. És az előkészületek ennek szellemében zajlanak, hiszen mintha levegőt vett volna az egész együttműködés, mindenki óriási örömmel mondott igent azonnal a meghívásunkra. Az időpontegyeztetés is könnyen zajlott, a témaegyeztetés is, ez mutatja azt, hogy itt óriási lehetőségek vannak, hogy ezt az együttműködést tovább fejlesszük. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Tisztelt országgyűlés, Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az igazságügyi miniszternek. Ön mit mondana Súlyog Tamásnak címmel? Megadom a szót, 2 perces időkeretben parancsoljon, képviselő.
10: Köszönöm, elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterasszony. Tudja, ki született szinte ugyanott, ahol ön Kiskunfél egyházán csak 19 évvel korábban? Nyilván nagyon sokan, de így a közjogi rendszeren belül. Súlyog Tamás, pont ő. Mindketten ott szerezték a diplomájukat, ahol ön nemrég még dékánként dolgozott. Mit mondana Súlyog Tamásnak, ha most Szeged utcáin összefutnának valahol, egy kiváló halászcsárda mellett mondjuk? Ön most egy olyan kormánynak a tagja, amelyik politikai alapon akarja ezt az embert elmozdítani. Egy államfőt. De mégis miért? Önök rendszeresen hivatkoznak arra, hogy micsoda felhatalmazást kaptak. És ez igaz is. Közel 3,4 millió ember. A felhatalmazást, a legitimációt senki sem vitatja el. Na de miniszter asszony, gondolom ön sem vitatja el a 2022-es választások érvényességét és eredményességét, innentől pedig az országgyűlés legitimációját. Amennyiben pedig nem vitatja el, akkor egy legitim országgyűlés választotta meg az eljárási szabályoknak megfelelően a köztársasági elnököt. Véleményem szerint ez azt jelenti, hogy 2029-ig a mandátuma lejártáig neki kellene lennie az államfőnek. De milyen alapon mozdítanák el? 90 napot meghaladó időn át képtelen a feladatainak az ellátására. A megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn. Lát bármilyen összeférhetetlenségi okot? Vagy esetleg úgy véli, hogy az államfő megsértette az alaptörvényt? Vagy a tisztséget gyakorlásával összefüggésben szándékosan valamelyik törvényt? Esetleg szándékos bűncselekményt követett el? Mit lát, miniszterasszony? Csak mert egyiket sem, akkor Süök Tamás köztársasági elnök megbízatása 2029 előtt nem szűnhetne meg, bármennyire is mondja azt az ön főnök, hogy a május 31-ig távozhatott emelt fővel. Persze van erre egy megoldás, ezt személyre szabott jogalkotásnak hívják, akár alkotmányozni is lehet így, csak ez a jogállammal nehezen összeegyeztethető, ezt még a Velencei Bizottság is kimondta. Hogyha csak azért módosítanak egy jogszabályt, vagy tudom, az alaptörvény nem jogszabály, hanem elsődleges jogforrásunk, hogy valakit eltávolítsanak, az nem éppen jogállami. És ez a téma engem két okból érdekel különösen. Az egyik politikusként azért, mert ha egy országban valódi jogalap nélkül el lehet mozdítani a fékek és ellensúlyok rendszerének egyik legfontosabb szereplőjét, akkor az ország megszűnt jogállam lenni. Igen, nem olyan vicces, képviselőtársaim. Magánemberként pedig azért, mert én is jogász vagyok, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a diploma munkámat az Alkotmánybíróság akkori elnöke előtt védhettem meg. Úgy hívták, hogy Súlyog Tamás. És igen, büszke vagyok erre, és sajnálom, hogy ezt az embert kívánják politikai okokból elmozdítani. Egy kérdés még. Miért? Miért szeretnék ezt? Milyen jogalappal? És milyen visszhangra számít ön miniszterasszony szakmai körökben, ha ön aláírja és végigviszi ezt a jogalkotást?
1: Kérem, fejezze be a kérdését. Köszönöm. Megadom a szót Görög Márta miniszterasszonynak 2 perces időkeretben.
11: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Ugye az a kérdésének a címe, hogy mit mondana Súlyog Tamásnak. Ezen kérdés megválaszolásához előzetes kérdések szükségesek. Ezek az előzetes kérdések úgy hangoznak, hogy mit kellett volna mondani a Súlyog Tamásnak, mit nem mondott Súlyog Tamás, mit mondtak a választók április 12-én, április 12-e után, főleg az elmúlt hetekben, mit mondott és miért mondott Súlyog Tamás. De hogyha közjogi szintre emeljük ezt a kérdést, amit ön feltett, hiszen nem áll szándékomban az, hogy önön keresztül üzenjek a köztársasági elnöknek. A kormány tiszteli továbbra is a köztársasági elnök intézményét és azokat az alkotmányos jogköröket, amelyekkel az alaptörvény felruházta. Viszont minden egyes demokratikus intézményhez kapcsolódó jogkört Magyarország érdekében és felelősen kell megvalósítani. Már a miniszter jelölti meghallgatásomon jeleztem, hogy az egyik elsődleges cél a jogállamiság helyreállítása. És ennek egy nagyon fontos eszköze, amit ma miniszterelnök úr megjelenített a beszédében, miszerint elindul egy alkotmányozási folyamat, egy nagyon széleskorú, inkluzív alkotmányozási folyamat. És itt, amire a hangsúlyt kell helyezni, a tartalom mellett az eljárás, az, hogy az országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom rendelkezzen azzal a döntési jogkörrel, amely az alkotmányozási folyamathoz szükséges. Az elmúlt hétnek az eseménye azt mutatta, hogy a jogállamiság helyreállítása érdekében szükségessé vált az alkotmányosság kérdéséről legfőbb szinten, legmagasabb szinten döntő intézmények vonatkozásában a függetlenség és az autonómia visszaállítása. Annak az autonómiának a visszaállítása, amelyre múlt héten egy azonnali kérdés kapcsán már választ adtam. Köszönöm szépen a szót.
1: Köszönöm szépen, miniszterasszony. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek 1 perc.
10: Köszönöm, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterasszony. Ön múlt időben beszélt, hogy mit kellett volna csinálnia, mit mondhatott volna, mit tehetett volna, de hát az időt visszatekerni már nem tudjuk. De én meg azt kérdezem, hogyha most találkozna, vagy holnap Szeged utcán, akkor mit mondana? Tehát én jelent vagy a közeljövőt kérdeztem. Nem előkérdés, nem lehet előkérdés egy múltbeli cselekmény annak, hogy mit mondanák ki a jövőben. Tehát a kérdésemre a fő kérdés volt, továbbra sem kaptam választ. A másik, amit mondott, hogy 2026. április 12-én véleményt mondtak a magyar emberek. A magyar emberek igaza van, miniszter azt mondja, hogy sok mindenről véleményt mondtak, csak a köztársasági elnökről nem. Mert hogy Magyarországon Hát akkor felhívom azoknak a képviselőknek a figyelmét, hogy tanulmányozzák az alaptörvényt, meg azt, hogy a köztársasági elnököt kiválasztja, az országgyűlés választja a köztársasági elnököt, nem pedig nem közvetlen köztársasági elnök választás van. Erről 1990-ben döntöttek a magyarok. Tehát Súlyog Tamásról semmit nem mondtak ki a választáson az emberek. Az emberek kimondtak a parlamenti képviselőkről, a pártokról valamit. De Súlyog Tamásról, meg a köztársasági elnökről semmit. És mivel látom, hogy kevés időm van, egy kérdés. Az jelenti a köztársasági elnöki tisztség tiszteletét, amikor a miniszterelnök ott állva, újjal mutogatva üvöltözik a köztársasági elnökkel? Ez a tisztelet?
1: Képviselő úr, kérem, fejezze be, köszönöm. Viszont válaszra megadom a szót miniszterasszonynak egy percben.
11: Április 12-én a választók akként is döntöttek, hogy a közhatalom gyakorlásába vetett közbizalom az megrendült. És ez a demokratikus intézményekbe vetett közbizalmat is jelzi. És én ugye azt kérdezte, hogy nem mit mondtam volna, hanem milyen kérdést tennék fel. Egyetlen egy kérdést tennék fel a múlt hét általa feltett kérdés alapján, hogy valóban az fejezi ki a nemzet egységét, hogy az alkotmánybírósági beadványával meg szerette volna fosztani az országgyűlést az alkotmányozó hatalmától? Ez az egyetlen egy kérdésem lett volna. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, miniszterasszony. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, most 18:03-kor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt országgyűlés, dr. Koncz Zsófia, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Áradjon a GMO címmel. Dr. Koncz Zsófia képviselőt illeti a szó, 2 percben parancsoljon.
12: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Hiszem, hogy abban teljes egyetértés van köztünk, hogy minden magyar családnak joga van a jó minőségű és ellenőrzött mezőgazdasági termékekhez, hiszen az egészség a legfontosabb, illetve a gyermekeink is a legfontosabbak számunkra. Magyarország alaptörvénye kimondja azt, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Ez úgy folytatódik, hogy az első bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával segíti elő. Azt gondolom, hogy ez az alkotmányos rendelkezés nem csak példaértékű, hanem az a tapasztalatom, hogy a világon is egyedülálló. És a magyar családok számára az nagy biztonságot jelentett az elmúlt 20 évben, hogy igazából politikai konszenzus volt abban, hogy igenis védelmezni kell a GMO-mentes mezőgazdaságot. Ehhez képest a Tisza pártnak az európai parlamenti képviselői néhány napja megszavazták, hogy az újfajta génszerkesztési eljárással előállított növények nagy részére nem vonatkoznak majd az eddigi GMO szabályok. Nem lesz szükség engedélyezésre, a génszerkesztés tényét pedig nem kell feltüntetni az így előállított élelmiszereken. Vagyis a fogyasztók, és ilyen esetben a családjuk egészségéért aggódó édesanyák, édesapák, önhibájukon kívül nem fogják tudni azt, hogyha éppen génmódosított alapanyagból készült terméket tesznek a családi asztalra. Ráadásul ezzel veszélybe kerülnek a biogazdálkodók is. Éppen ezért szeretném megkérdezni miniszter urat arról, hogy hogyan kívánja a Tisza kormány, a Tisza párt által támogatott európai rendeletet a magyar alaptörvénnyel összhangba hozni. Támogatják-e, hogy címkézés nélkül, nemzeti tiltási lehetőség nélkül ellenőrizetlen módon áradjon a GMO az európai és a magyar élelmiszerláncba? Hogyan kívánja megvédeni a jó minőségű magyar termékeket, és mit üzen a magyar gazdáknak, akiknek lehet, hogy GMO-s mezőgazdasági termékekkel kell majd versenyezniük. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő asszony, hogy megadom a szót Bóna Szabolcs miniszternek, 2 percben parancsolja.
13: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Azt gondolom, hogy az első mondatban, amikor azt fogalmazta meg, hogy vannak dolgok, amikben egyetértünk, ez az a dolog, amiben egyetértünk teljes mértékig. Ha a Tisza álláspontját kell tolmácsolni, akkor azt tudom mondani, ahol egészségügyi, vagy környezeti, vagy mezőgazdasági kockázat merül fel, ott nem lehet a garanciákat gyengíteni. ahol pedig a magyar vetőmagok és a hagyományos gazdálkodás vagy az ökológiai termelés védelméről van szó, ott a magyar kormánynak egyetlen feladata van, a magyar érdekvédelme. A magyar kormány álláspontja világos és változatlan. Az alaptörvényben rögzített GMO-mentes magyar mezőgazdaság, a magyar családok élelmiszerbiztonsága és a magyar gazdák védelme továbbra is kiemelt prioritás. Nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek tudta nélkül ellenőrizetlenül kerüljenek vitatott technológiával előállított termékek az élelmiszerláncba. Nem fogjuk engedni, hogy a fogyasztók ne tudják, mit vesznek le a polcról. És nem fogjuk engedni azt sem, hogy a magyar gazdák versenyhátrányba kerüljenek olyan termékekkel szembe, amikre lazább, kevésbé átlátható szabályok vonatkoznak. Ezért az uniós végrehajtás és a hazai szabályozás során a legerősebb garanciákat fogjuk képviselni. Innovációról és géntechnológiai kérdésekről lehet hosszan vitázni, de bárhogy is nézzük, a GMO-mentes magyar mezőgazdaság alkotmányos vállalás, és ezt a vállalást a kormány meg fogja védeni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, dr. Simicskó István, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Meghosszabbítják-e a nyáron lejáró határvadász szerződéseket címmel? Dr. Simicskó István képviselőt illeti a szó 2 percben.
14: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. Én azt hiszem, hogy mindannyiunk közös felelőssége és érdeke Magyarország biztonsága. Egy jól felfogott érdekünk. Ugye 2007. december 31-ével szüntették meg még az MSZP-SZDSZ parlamenti többség a határőrséget. Ugye a határőrség látta el a határvédelmet, határőrizetet, határrendészetet. Ez egy összetett feladatrendszer volt. Akkor néhányan beszéltek arra, hogy esetleg majd bekövetkezik egy olyan folyamat, és felerősödik, amit 2015-ben láttunk. Ez az illegális tömeges migráció. Elég gyorsan kellett elvégezni a határkerítés megépítését, ebben volt némi részem nekem is, meg a Magyar Honvédségnek is, 18 ezer katonánk volt lenne a határnál. Ezt a munkát eredményesen és sikeresen elvégezték a katonák, és aztán a rendőrök is rengeteget dolgoztak Magyarország biztonság érdekében. A döntésünk arra vonatkozott, hogy egy folyamatos élőerős őrzés védelmet is biztosítsunk a határnál, határvadász századokat hoztunk létre, mai napig ellátják ezt a feladatot tisztességesen. Ez nyilván feladatot jelent a rendőrségnek és önnek is, hogy toborozzák továbbra is a határvadászokat, és mi azt látjuk, hogy most a nyár folyamán lejár sokuknak a szerződése. Nyilvánvaló, hogy az ő munkájukra, áldozatos munkájukra szükségünk van a fizikai biztonságunk érdekében. És mi azt a jelzést kaptuk, hogy bizonytalanság van az állományban. Ugye aki rendvédelmi szerveknél dolgozik, vagy aki a katonaságnál dolgozik, a honvédségnél, a kiszámíthatóságot szereti. Vannak így még mások is egyébként, de a fegyveres rendvédelmi szerveknél dolgozó kifejezetten. Azt kérdezném tisztelettel miniszter úrtól, hogy mit kívánnak tenni a határvadászokkal? Meghosszabbítják a szerződésüket, vagy más állományi kategóriába kerülnek, és a toborzást kívánják-e folytatni, vagy hogyan fogják ellátni az élő erős őrzését a határnak? Köszönöm szépen a válaszát előre is.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Posvai Gábor miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
15: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen a kérdését, mert fontos kérdésről beszélünk. A választás előtt megértük, hogy fenntartjuk a déli határkerítést, megerősítjük a határvédelmet, és szigorúan és következetesen lépünk fel az illegális migráció ellen, és ebben a munkában a határvadászoknak fontos szerepe van. Sok számot fogok elmondani előre is elnézést, de szeretnék pontosan válaszolni a kérdésére. Az első határvadászt szerződéskötésre 2022. augusztus 10-én került sor, és azóta 3181 fő került kinevezésre, mint határvadász, ebből jelenleg 1614 fő van állományban. A törvény alapján a szerződéses jogviszony közös megegyezéssel meghosszabbítható legfeljebb további 3 éves időtartamra. Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején, a meghosszabbított szerződéses jogviszony közös megegyezéssel a hosszabbítást követően legfeljebb a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet megszűnését követő 3. év végéig meghosszabbítható
10: határozott időtartamra, így szól a pontos jogszabály. A 2026-os évben összesen 356 fő esetében járt, vagy jár le a határvadász szerződés. Ebből szeptember 9-ig, mert a kérdés úgy szólt, hogy nyáron lejáró szerződésekkel mi a helyzet, 233 főnek járt le, amelyből 220 főnek már meghosszabbításra került a szerződése. A fennmaradó 13 fő esetében 9 főnél a munkavállaló kérésére, 4 főnél pedig a munkáltatói döntés alapján nem került meghosszabbításra. Év végéig további 123 fő szerződése fog lejárni, amelyet megkívánunk hosszabbítani, amennyiben a munkavállaló is él a hosszabbítás lehetőségével. Összefoglalva, a határvadász kollégák lejáró szerződésének hosszabbítása ütemezetten, a szerződéskötés ritmusában folyt és folyik, a negyedik negyedévre vonatkozóan is tervezetten történik. Eddig csekély számban nem kerültek a szerződések meghosszabbításra, és általában a munkavállalók kérésére nem történt ez meghosszabbításra. Összességében minden rendvédelmi dolgozónak, köztük a határvadászoknak is köszönjük a hazáért tett szolgálatot. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mi lesz a vidéki otthonfelújítási programmal címmel? Szabadi István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Az energetikai otthonfelújítási program április 23-án a keret kimerülése miatt országos szinten felfüggesztésre került, így az állami lakásfelújítási támogatások közül már csak a vidéki otthonfelújítási támogatás érhető el, jelen állás szerint azt is csak június 30-áig lehet majd igényelni. A tavaly januárban indult vidéki otthonfelújítási program az 5000 fő alatti kistelepüléseken élő családok megsegítésére nyújt vissza nem térítendő támogatást a 25 év alatti gyermekkel rendelkezők és a nyugdíjas sok számára. A 3 plusz 3 millió összegű támogatást lakóingatlanok korszerűsítésére vagy bővítésére lehet igénybe venni, és nagy népszerűségnek örvend a nyugdíjasok körében is. A magyarországi lakásállomány jelentős része sajnos előregedett, a lakások 83%-át még 2000 előtt adták át, a régebben épült lakóingatlanok energiahatékonysági szempontból is jelentés fejlesztése szorulnak, mintegy 2,6 millió lakóingatlannál szükséges valamilyen mértékű energetikai fejlesztés, korszerűsítés. Programjuk szerint önök családi energetikai program bevezetését tervezik. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy egyrészt meghosszabbítják-e a vidéki otthonteremtési támogatás igénylésének határidejét, amennyiben igen, módosítanák-e a feltételeken és az igényelhető támogatás összegén, ha pedig nem kívánják meghosszabbítani, mikor és milyen feltételekkel kerülne sor a családi energetikai program bevezetésére. Várom szíves válaszát. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
16: Asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdését, egy fontos ügyről van szó, és éppen ezért is hangsúlyos a TISZA programjában a lakás felújítás, illetve energetikai korszerűsítési szekció. Célunk az, hogy évente 100 000 magyar otthon felújítását segítsük elő egy kiszámítható programmal, kiszámítható finanszírozással és kiszámítható szakmai háttérrel, amely hosszú távon működő támogatási rendszert alapoz meg. Meggyőződésünk, hogy Magyarország egyik legfontosabb lakáspolitikai feladata az előregedett lakásállomány megújítása, ahogy azt ön is említette, ebben egyetértünk. Ezzel együtt a családok rezsiterheinek a csökkentése, illetve ezen a téren legrosszabb helyzetben lévő vidéki településeknek a megerősítése, felzárkóztatása. Az új kormány ugyanakkor egy olyan lakástámogatási rendszert vett át, amelynek működését és eredményességét felelősséggel kell értékelnünk. Nem politikai alapon, hanem tényekre, szakemberek véleményére, szakmai szempontokra, megismerhető adatokra támaszkodva. Ezt meg kell vizsgálni, ennek keretében meg kell vizsgálni az egyes támogatási konstrukciók először is valóban elértéke a kitűzött céljaikat, a rendelkezésre álló közpénzek a lehető leghatékonyabban hasznosultak-e, és harmadszor, hogy a támogatások valóban azokhoz jutottak el, akiknek a legnagyobb szükségük volt erre. A vidéki otthonfelújítási program esetében is ezt az értékelést végezzük. A program számos család számára nyújtott segítséget, ugyanakkor az eddigi tapasztalatok alapján több olyan szakmai kérdés is felmerült, amelyet egy felelős kormány nem hagyhat figyelmen kívül. A Tisza kormány meggyőződése, hogy milliárdos közpénzek felhasználásáról kizárólag megalapozott adatok, hatásvizsgálatok és széleskörű szakmai társadalmi egyeztetés alapján szabad dönteni, és ez alapján egy hosszú távon is kiszámítható és igazságos rendszert kialakítani. Ennek egyében olyan támogatási konstrukciót kívánunk kialakítani, amely egyszerre segíti a családokat, érdemben csökkenti az energiafogyasztást és a rezsiköltségeket, ösztönzi a hazai építőipart, ami eddig nem történt meg, és megalapozza azt a célt, hogy évente 100 000 magyar otthon megújulhasson. Hiszem, hogy tartósan működő lakáspolitikai megoldások csak ilyen széles szakmai és társadalmi együttműködésre épülhetnek, mert a magyar családok joggal várják el, hogy a lakhatásukat érintő döntések kiszámíthatóak, átláthatóak és hosszú távúak legyenek. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, dr. Árvai Nikolett, a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek az akkumulátorgyártásból származó veszélyes anyagok feldolgozása címmel. Megadom a szót dr. Árvai Nikolett képviselőasszonynak 2 percben.
17: Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár asszony, a komáromi JVH Kft. Telephelybővítést tervez, amelynek keretében akkumulátorgyártásból származó veszélyes anyagok feldolgozását, tárolását és kezelését végezni. A tervezett bővítés után az üzem felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősülne. A Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal 2026. május és június hónapban iparbiztonsági engedélyezési eljárást folytat.

0: Várom válaszát. Tervezi-e a minisztérium az akkumulátorgyártás során keletkező veszélyes anyagokra vonatkozóan az általános veszélyes hulladéki szabályozásnál szigorúbb, ágazatspecifikus kibocsátási és tárolási határértékek bevezetését, és ha igen, milyen ütemterv szerint? Elvégzi-e a minisztérium annak vizsgálatát, hogy a jelenleg hatályos magyar határértékek, különösen a nikkel, kobalt és mangántartalmú anyagokra vonatkozóan maradéktalanul megfelelnek-e az Európai Unió vonatkozó irányelveinek és rendeletének, illetve tervez-e felülvizsgálatot ott, ahol eltérés mutatkozik? Jelenleg hány akkumulátorgyártással vagy akkumulátoripari hulladékfeldolgozással foglalkozó telephelyen működik valós idejű online monitoring környezeti rendszer Magyarországon, és ezek adatai elérhetőek-e nyilvánosan a helyi önkormányzatok és az érintett lakosság számára? Tervezik-e kötelezővé tenni a valós idejű online monitoring alkalmazását minden felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem esetében, és amennyiben ilyen rendszer már működik, elvégzik-e annak rendszeres, független szakértői auditját, hogy az valóban megbízható adatokat szolgáltat-e? Köszönöm a válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megadom a szót dr. Bögi Viktória államtitkár asszonynak 2 percben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! A kormány minden környezethasználótól elvárja, hogy a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi, munkavédelmi, iparbiztonsági és egyéb szabályokat betartsa. Az üzemeket engedélyező és felügyelő hatóságok feladata, hogy a lakosság egészsége és a környezetvédelme érdekében az ipari szereplőkkel betartassák a jogszabályi követelményeket. Amennyiben ennek ezek nem tesznek eleget, úgy bírság kiszabása mellett akár korlátozhatják, felfüggeszthetik a jogsértő tevékenységet. A hatályos jogszabályok minden ipari tevékenység végzése kapcsán biztosítják a környezeti hatások vizsgálatát és a környezeti adatok nyilvánosságát. Az engedélyezési eljárások során a kérelembe és a teljes dokumentációba az érintett nyilvánosság betekinthet és észrevételt tehet. Ezen felül a környezet állapotának és terhelésének nyomon követése az országos környezetvédelmi információs rendszeren keresztül valósul meg, az adatok online felületen elérhetőek. Az üzemeltetőknek évente jelenteniük kell a folyamatos kibocsátás ellenőrzés eredményeit és az időszakos mérések jegyzőkönyveit, bemutatva a tényleges kibocsátásokat és azok viszonyát az előírt határértékekhez képest. Valós idejű monitoring jelenleg nincs, hanem egy engedély alapú monitoring kötelezettség van az EU-s irányelveknek megfelelően. A monitoring kötelezettség tartalma az adott üzem engedélyétől, a kibocsátási pontoktól, a szennyezőanyagoktól, a technológiától függ. Magyarországon is van online vagy folyamatos monitoring bizonyos nagy kibocsátású hulladékégető művek vagy erőművek, illetve komplex vegyi művek esetében. De ezek jellemzően az uniós és hazai előírások alapján engedélyezett nagy kibocsátási volumen miatt szükségesek. Felhívnám a figyelmet a lakosság biztonságát katasztrófavédelem monitoring rendszerére, a MOLERI-re, ami szintén elérhető egyébként a lakosság számára, illetve mivel számszaki adatokat kért a képviselőasszony, a veszélyes ipari üzemek környezetében kiépített lakosságvédelmi rendszerből országosan 768 lakossági riasztótájékoztató, illetve 419 monitoring végponttal biztosított a lakosságvédelme. És még sorolhatnám, de szerintem lejárt az idő, úgyhogy elnézést, nem tudok bele.
1: Köszönöm. Köszönöm az államtitkár asszony válaszát. Tisztelt Országgyűlés, Vicman Mihály, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Hol tart a siófoki úszoda projekt előkészítése? Mikorra várható az építkezés tényleges megkezdése, illetve a beruházás megvalósítása címmel? Megadom a szót képviselő úrnak 2 percben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Siófok és a balatoni térség számára kiemelten fontos és reménykeltő hír volt, amikor a Fidesz-KDNP kormány 2025-ben úgy döntött, hogy a régóta várt úszoda beruházást uniós források hiányában is megkívánja valósítani Siófokon. A kormány döntés értelmében tehát egy korszerű 4 évszakos a sportot, az úszásoktatást és a rekreációt egyaránt szolgáló létesítmény épülhet meg a Balaton partján. Érdemes megemlíteni, hogy az évekkel ezelőtt elindított állami tanúszoda programba azért nem került be Siófok, mert az önkormányzat még 2014-ben úgy nyilatkozott, hogy a gyermekek úszásoktatása Galerius fürdőben megoldott. Majd jött a hazai vizes VB által kínálkozó lehetőség.

0: felelősség. A nemzetközi sporteseménybe Siófok akár társrendezőként is bekapcsolódhatott volna, de sajnos nem tette ezt meg. Balatonfüred élt a lehetőséggel, ott épült is uszoda, Siófokon sajnos nem. Aztán 2017-ben még a Magyar Vízilabda Szövetség partnersége ellenére sem sikerült sajnos úgynevezett TAO-s uszoda projektet megvalósítani a városban. 2021-ben pedig a Tammedencében rendelkező, addigra meglehetősen leromlott állapotú Galérius fürdőt is bezárta a tulajdonos városi önkormányzat. A fürdő egyébként 5 évig zárva volt, mire idén tavasszal újra megnyithatott, ehhez egyébként a korábbi kormányzat mintegy 900 millió forintos támogatást biztosított mindannyiunk örömére. De visszatérve a siófoki uszodára, még 2021-ben sikerült elérni, hogy az úgynevezett nemzeti köznevelési és infrastruktúra fejlesztési programba bekerülhetett ez az uszodaépítési projekt, ám mire a város az általa kijelölt építési területen szükséges talajcserét végrehajtotta, az orosz-ukrán háború, az által okozott gazdasági nehézségek és az uniós források visszatartása sajnos közbeszóltak. Mindezek ellenére 2025-ben a siófoki uszodaépítés ismét napirendre került, a megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárást az építési és közlekedési minisztérium annak idején elindította. Tisztelt államtitkár úr, az általam röviden felvázolt előzmények is mutatják, hogy a helyiek joggal várják a konkrét eredményeket ebben a kérdésben. Tisztelettel kérdezem államtitkár urat, hogy hol tart a siófoki uszoda projekt előkészítése, mikorra várható az építkezés tényleges megkezdése, illetve a beruházás megvalósítása. Válaszát előre is köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 percben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Köszönöm szépen, hogy az ideje felében ismertette azt, hogy az előző kormány 16 év alatt miért nem építette meg ezt az uszodát, így ezt nekem már nem kell megtennem. Viszont az egy hónapja a hivatalban lévő Tisza kormányon azért ennek a 16 évnek minden mulasztását számon kérni, az nem túl elegáns. Ennek a konkrét beruházásáról azt tudom elmondani, hogy képviselő urat a projekt státuszáról az előző kormány nem tájékoztatta korrekten, ugyanis jelenleg a közbeszerzési eljárás pusztán részvételi és értékelési szakaszban tart, az ajánlattételi szakasz indítása csupán előkészítés alatt áll. A beruházáshoz jelenleg nem áll rendelkezésre forrásbiztosító kormányhatározat. A közbeszerzési eljárás feltételes jellegére tekintettel a szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés teljesítéséhez szükséges teljes pénzügyi fedezet rendelkezésre állása. Tekintettel arra, hogy az előző kormányzat által hátrahagyott költségvetés helyzete átláthatatlan, mint kiderült, 100 milliárdos tételeket kozmetikáztak ki, először ebben kell tisztán látni, és ennek függvénye, hogy mikor tud a hasonló beruházásokra forrás biztosítani a Tisza kormány. Képviselő úr, azt azért megkérdezném, említette az uniós pénzeket, hogy ez azért ön szerint kinek a hibája, hogy nem jöttek az uniós pénzek az elmúlt években? Ugyanis én úgy tudom, hogy az önök kormánya hibájából, és azért dolgozik a Tisza kormány, és azért dolgozik a Tisza kormány sikerrel, hogy ezeket a forrásokat egyébként hazahozza. Ezt rekordgyorsasággal intézzük. Pontosan azért, mert ezek a beruházások, ezek valóban a magyar emberek érdekeit szolgálják, és hogy rendelkezzünk ezekkel a forrásokkal, amiből például a siófoki uszoda is megvalósítható lesz, ugyanis nincsen vita abban, hogy ez fontos a helyi lakosságnak, fontos oktatási funkciót fog betölteni, és fontos lesz a térség oktatási és lakossági céljain túl a turizmusnak is. Azon fogunk dolgozni, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, és köszönöm szépen a kérdését, meg fogjuk építeni önökkel ellentétben.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr! Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, dr. Hargitay János, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Miért vezetik ki a kamatstoppot címmel? Dr. Hargitay János képviselőt illeti a szó 2 percben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt államtitkár asszony. Amikor a kérdés feltételét fontolgattam, akkor még az motoszkált bennem, hogy a pénzügyminiszter úrnak gratulálok, mert úgy tűnt, hogy a kormányon belül neki a legerősebb az érdekérvényesítő képessége, amikor tesz egy érdemi lépést a bankvilág érdekében. Azóta a miniszterek közötti verseny kiegyenlítődött, mert nem csak a kamatstop eltörléséről van szó, hanem már a védett tár megszüntetéséről, ami egy másik tárcához tartozik, és előbb-utóbb előkerül, gondolom, az árristop kérdése is. Mégis önnek is látnia kell, hogy a kormány kényszerhelyzetben volt, amikor ezeket a lépéseket megtette. Az előző kormányzati ciklus számunkra egy veszőfutás volt, Covid-1, Covid-2 háború, Brüsszel felfogásunk szerint félrekezelte ezt a válságot, ezért a kormány kénytelen volt ilyen döntéseket hozni, de ez 216 ezer családnak érdemi segítséget jelentett, ezen is tessék mosolyogni. 216 ezer családnak érdemi segítséget jelentett. Amikor a kormány egy ilyen lépést meghoz, akkor jövedelem átcsoportosításról is dönt, jövedelem átcsoportosítás a banki világból a választóik irányába, 500 milliárd forint értékben. És ez most megszűnni látszik az önök majdani döntése eredményeként. Ugyanakkor én azt látom, hogy a hazai kamatkörnyezet nem változott annyit meg, most beszélünk talán először arról, hogy alapkamat csökkentésére sor kerül, tehát egyelőre nem változott meg annyira a hazai kamatkörnyezet, hogy ennek kockázatait önöknek ne kéne bemérniük. Éppen ezért kérdezem államtitkár asszonytól, hogy miért döntöttek mégis így, hogy kivezetik majd a kamatstoppot, és ha megtiszteli a házat egy érdemi válasszal, mi lesz ennek a megszüntetésnek a módja? Teljes törlés, vagy bizonyos esetben, igazán nehéz helyzetben lévő családok esetében esetleg marad a kamatstopp valamilyen módon? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm előre is megtisztelő válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Boda Nikoletta államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és nagyon szívesen válaszolok rá. Elsődleges célunk, hogy egy működés, emberséges Magyarországot építsünk. Egy olyan országot, ahol stabil pénzügyi és gazdasági keretek között nincsen szükség kamatstopp típusú válságeszközök bevezetésére, és ahol a magyar emberek megfelelő életszínvonalat biztosító jövedelmükből piaci kamatozású hiteleket is vissza tudnak fizetni. 2022-ben a kamatstoppra azért volt szükség, mert az előző kormány gazdaságpolitikája rekordmagas inflációt és egekbe szökő kamatokat eredményezett. Bevezetése tehát nem egy jó döntés volt, hanem egy elhibázott gazdaságpolitikából fakadó tűzoltás. Mondjuk ki világosan, ha a Fidesz-KDNP kormány nem teszi tönkre Magyarország gazdaságát, ma szó sem lenne kamatstoppról. Az önök kormányzása alatt, amikor a kamatstoppot bevezették, 18% volt a kamatszint, mostanra ez 5-6%-ra mérséklődött, és itt kiemelném, hogy csak az elmúlt 2 hónapban több mint 2%-at csökkentek a kamatok. Fontos azt is tudni, hogy a kamatstoppal érintett hitelszerződések nagyrészt kifutóban vannak, és a fennálló hiteltartozások összege viszonylag alacsony. Ez azt jelenti, hogy a kamatstopp megszüntetése esetén a havi törlesztők nem emelkednének jelentős összeggel. Természetesen nem feledkezünk meg arról a közel 20 ezer családról sem, akik az érintetti kör kevesebb, mint 10%-át jelentik, és akiket a változás érzékenyen érinthet. Megjegyzem, hogy önök eddig fél évente hosszabbították meg a kamatstoppot, azonban valamilyen furcsa tévedés okán a 2026-os választások előtt fél év helyett ezt határozatlan időre tették meg. Javaslatunk szerint a jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-ig érvényben marad, és a magyar emberek és a költségvetés szempontjából felelősen működő magyar kormány arra fogja használni ezt az időszakot, hogy a szükséges társadalmi és szakmai egyeztetéseket lefolytassa, és tényleges megoldást dolgozzon ki a valóban rászorulók részére. Mi egy felelős, hiteles, megalapozott gazdaságpolitika mellett tesszük le a voksunkat, ahol nem lesz szükség kamatstoppra. Köszönöm a megtisztelést.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen államtitkár asszonynak. Tisztelt országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője. Kérdést kíván feltenni az igazságügyminiszternek. Mégis kilakoltathatnak-e devizahitelkárosultakat címmel? Szabad István képviselő urat illeti a szó 2 percben.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. Hát hiába a végrehajtások felfüggesztése, ha az árverési hiénák megtalálják a kiskaput a devizahitelesek kilakoltatására könyörtelenül. A kormánynak a kilakoltatások felfüggesztését egy hónap csúszással sikerült csak elérnie. Ez alatt egyes számítások szerint 175 kilakoltatás is végbe ment. A visszajelzések alapján a kilakoltatottak elégtételt várnak a csúszás miatt, mert a végrehajtók akár az utolsó napokon is foganatosítottak kilakoltatásokat. Számíthatnak-e a kártalanításra ezek a kilakoltatott családok? Ez egy nagyon fontos kérdés, államtitkár úr. A másik pedig az, hogy egészen vérlázító a népnyúzó végrehajtók viselkedése, mert a végrehajtások felfüggesztése óta is a karhatalommal segítve raknak utcára családokat. Mondok egy pár történetet. Az önkényes lakásfoglalónak állítják be az adóst, így a bíróság ítélete szerint kilakoltatható, és menni fog a végrehajtó. Az egyik esetben az adósnak az árverést követően sikerült a birtokon belül maradnia az ingatlanban, és a végrehajtást fel kellene függeszteni a devizahiteles szerződés miatt. Szerencsére a szóbeli kérdésem benyújtása után visszavonulót fújt a végrehajtó, így a június 23-ára kírt kilakoltatást nem foganatosítják. Többek között ez ugye Kiskunhalason is történt volna meg június 23-án, de visszavonulót fújt. Másik konkrét ügyben ugyanarra hivatkozva pár napot adtak az adósnak, hogy elhagyja az ingatlant, így napokon belül az utcára kerülhet az az özvegyasszony, akinek a hitelszerződéséről a kúria és a fővárosi törvényszék is kimondta annak érvénytelenségét. Az ítélet alapján, sőt, még 48 millió forint vissza is jár a nyugdíjasnak, de az elárverezett házának vevője önkényes lakásfoglaló jogcímen tenni ki őt az ingatlanból, amiben több mint 20 éve lakik. Hát ezért kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a kormány mielőbb megszünteti-e azt a gyakorlatot, hogy devizahiteleknél önkényes lakásfoglalás jogcímen lehessen kilakoltatást foganatosítani. Egészen vérlázító. Köszönöm. Várom szíves válaszát.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót az államtitkár úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
6: Bent van. Ja, jó, rendben. Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Tisztelt képviselő úr, azért azt szögezzük le, hogy a TISZA frakció az egyik első döntésével már a devizahitelesek megsegítésén törekedett, illetve hát ez a 30 napos határidőt azonnal elfogadtuk a bizottságban soron kívüli eljárás keretében a végrehajtások felfüggesztésére irányuló tervezetet, és amint azt ön is valószínűleg tudja, az egyik képviselőtársa által benyújtott módosító javaslatot is természetesen a TISZA frakció támogatta, hiszen az a devizahitelesek érdekében volt. Ami pedig a végrehajtást illeti, a bíróság végrehajtásról szóló törvény szerint nem alkalmazhatóak az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére vonatkozó szabályok. Az olyan esetekre, ha valaki például korábbi tulajdonjoga alapján tartózkodik az ingatlanban. Hangsúlyozni kell, hogy függetlenül a bírósági határozatokban foglalt rendelkezésektől, a devizaügyeket leállító 2026. évi 16. törvény egyértelműen fogalmaz. A végrehajtók a törvény hatály alá tartozó valamennyi végrehajtási eljárásban végrehajtási eljárási cselekményt, intézkedést nem foganatosíthatnak. Ha a korábbi tulajdonossal szemben azért indítanak lakáskiürítésre irányuló eljárást, mert a lakás nem hagyja el, és az ingatlan tulajdonjogát, a devizaügyeket leállító törvény hatály alá tartozó valamely fogyasztói szerződésből eredő követelés végrehajtása miatt vesztette el, akkor ez a végrehajtási ügy is összefügg a korábbi devizaszerződéssel, ezért abban semmilyen végrehajtási cselekmény nem foganatosítható. Az eljáró végrehajtó feladata, hogy az érintett végrehajtási ügyekben a végrehajtási cselekmények foganatosítását megakassza, függetlenül a korábbi bírósági döntésektől. Ha a törvényi rendelkezésektől az eljáró végrehajtó nem tartja be ezeket a törvényi rendelkezéseket, az megalapozza a polgárjogi és fegyelmi felelősségét is. Végül szeretném azt kiemelni, tisztelt képviselő és tisztelt országgyűlés, hogy a TISZA kormány nem engedi, hogy a devizahiteles kilakoltatási moratóriumot jogi trükkökkel bárki kijátsza. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, most 2 perces technikai szünetet rendelek el. A szünetet követően Vitályos Eszter alelnök asszony folytatja a munkát. Köszönöm.

0: Tisztelt Országgyűlés, a hatékony időgazdálkodás miatt szeretném kérni, hogy foglalják el a helyüket, és folytassuk a munkát. Még elég sok napi rendi pont hátra van. Tisztelettel köszöntöm a tisztelt Országgyűlést. Soron következik az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Mellétei Barna Márton és dr. Hantosi István a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés TÉPER 53-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Kis Máté Zsoltnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót! Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. június 18. napján megtárgyalta az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről címmel benyújtott TÉPER 53-as számú törvényjavaslatot. A bizottság megvizsgálta, hogy a törvényjavaslat megfelele a házszabály 44. szakasz első bekezdésében foglalt követelményeknek. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra, ugyanakkor a bizottság a kormánypárti tagjainak javaslatára módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg, és 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében tartózkodás nélkül fogadott el. A módosítások egy része jogtechnikai, ugyanakkor több rendelkezésre, pontosításra és kiegészítésre került. A módosítás egyértelművé teszi, hogy folyamatban lévő bírósági vagy hatósági eljárás önmagában nem akadálya a vizsgálóbizottság működésének, amennyiben a vizsgálat nem érinti az ügy érdemi eldöntését, valamint nem veszélyezteti az eljárás tisztességes lefolytatását. Megjegyzendő az együttműködésre kötelezett adatszolgáltatási, megjelenési, illetve nyilatkozattételi kötelezettségére vonatkozó szabályok új, garanciális rendelkezéseket tartalmazó pontosítása, továbbá az együttműködési kötelezettség megszegése esetén annak tényéről az Országgyűlés ülésén tájékoztatást kell adni. Az eljárási szabályok körében a törvény egyes kérdésekben az AKL rendelkezéseinek alkalmazását írja elő. Kiegészítése, illetve pontosításra került a jogorvoslatra, valamint a meghallgatási tilalmakra, titoktartásra, önvád tilalmára, forrásvédelemre és jogi képviseletre vonatkozó szabályozás. A vizsgálóbizottság tagjainak lehetőségük lesz különvéleményt vagy kisebbségi véleményt csatolni a jelentéshez. Fontos különbség a BTK tekintetében, hogy a büntethetőség nem terjed ki a megjelenési kötelezettség megszegésére, csak az adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségre. Büntethető az is, aki úgy teljesíti kötelezettségét, hogy ez a vizsgálat érdemi lefolytatására nem alkalmas, illetve aki lényeges tényt hamisan állít, elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, és ezzel érdemben akadályozza a vizsgálóbizottság munkáját. A bizottság a házszabály 46. szakasz 5. bekezdése alapján az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújtott be. Tisztelt képviselőtársaim! A bizottság által támogatott módosítások közös célja, hogy az Országgyűlés ellenőrző funkciója ne pusztán elvi lehetőség, hanem a gyakorlatban is működő alkotmányos eszköz legyen. A parlamenti vizsgálat akkor tölti be valódi szerepét, ha az együttműködés nem esetleges, hanem világos szabályok szerint érvényesíthető, miközben az érintettek jogait megfelelő garanciák védik. A módosítások ezt az egyensúlyt kívánják megteremteni. A magyar emberek joggal várják el, hogy akik közpénzről döntenek, állami feladatot látnak el, vagy közbizalmat élveznek, azok szükség esetén számot adjanak döntéseikről, és együttműködjenek a parlamenti ellenőrzéssel. Ugyanis a parlamenti ellenőrzés nem formaság és nem politikai díszlet, hanem a demokratikus működés egyik alapvető feltétele. A bizottság által elfogadott módosítások azt az elvet erősítik meg, hogy Magyarországon a közéleti felelősség nem lehet önkéntes vállalás. Az Országgyűlés tekintélyét nem a szankciók adják, hanem az, hogy képes ellátni alkotmányos feladatát, például kérdéseket feltenni, vizsgálni és nyilvánosság előtt feltárni a tényeket. Kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni. Megadom a szót. És mielőtt megadnám a szót, tisztelt képviselő úr, felhívom a figyelmét, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Öné a szó.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, ahogy jeleztem, most csak röviden fogok megszólalni, különös tekintettel arra, hogy nem csak javaslattevő voltam, hanem az Igazságügyi Bizottság, meg a Törvényalkotási Bizottság előtt is részletesen elmondtam az álláspontomat a javaslattal kapcsolatban. És bár nem vagyok orvos, de talán megengedik nekem, hogy egy orvosi kifejezéssel kezdjem. A terápia kezdete a diagnózis. Ha nem tudjuk, hogy valójában mi a probléma, akkor nem tudunk rá megoldást sem találni. Márpedig sok területen az elmúlt 16, de akár az elmúlt 36 év ügyeivel kapcsolatban sötétben vagyunk. Azt látjuk, hogy valami tragikusan félrement ebben az időszakban. Magyarország éllovasból sereghajtó lett, a közállapotok romlottak. De nem tudjuk, hogy hogyan és miért jutottunk ide. Az igazság gyógyít, ezt is szokták mondani. De ehhez fel kell tárni az igazságot. Ezért hoztuk létre és fogunk még létrehozni vizsgálóbizottságokat. És ezért kívánjuk olyan eszközökkel felruházni őket, illetve általában véve megkönnyebbíteni a munkájukat, hogy megismerhessük az igazságot. Ennek az országnak az igazságát. És pedig nem az egyedi ügyeknek az igazságát, hanem a nagy képet. Hogy hogyan jutottunk ide, ahol most tartunk. Nem az a kérdés, legalábbis a vizsgálóbizottságok előtt, hogy ki vitt vagy nem vitt, és mennyi pénzt ajándékzacskóban egy államtitkárnak végrehajtói kinevezésekért. Mert ez a nyomozó hatóságoknak és a büntető igazságszolgáltásnak a dolga. A mi dolgunk az, hogy feltárjuk, hogy miként alakulhatott ki egy olyan rendszer, ahol a végrehajtói helyeket és más pozíciókat pénzért adják és veszik. Hasonlóképpen az Országgyűlési Vizsgálóbizottság dolga az, hogy megállapítsa, hogy miként volt lehetséges, hogyan történhetett meg az, hogy a magyar gyermekvédelem rendszer szinten csődöt mondott, és nem tudta megakadályozni, hogy az ott élő kiszolgáltatott gyermekek szexuális ragadozók és emberkereskedők áldozatává legyenek. Hol volt az állam? Hol voltak a hatóságok? Vagy egy másik hasonló kérdés. Hogyan alakult ki a jegybanki alapítványok rendszere? Hogyan vesztette el a közpénz jellegét? Hogyan kerültek állami vagyonelemek magánkezekbe? Akár tavaly, de akár 36 évvel ezelőtt. Hogyan működtek a kegyelmi döntések? Ezeket a kérdéseket magánemberek és néhány még megmaradt szabad sajtóorgánum feltette ugyan, de válaszokat ezekre nem kapott sosem. A lista nem teljes, de azok a kérdések, amelyekre a vizsgálóbizottságok válaszokat keresnek, valamennyiünk életét mélyen érintik. Ahhoz, hogy létre tudjunk hozni egy emberséges és működő Magyarországot, meg kell értenünk, hogy hogyan működött az elmúlt évszázadokban embertelen és működésképtelen állam. Ez a vizsgálóbizottságok feladata is ahhoz, hogy a feltett kérdések ne pusztába kiáltott szavak legyenek, megfelelő eszközök szükségesek. Ezt szeretné elősegíteni ez a törvény, és én ezért kérem a tisztelt Országgyűlésnek a támogatását. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, tisztelt Országgyűlés. Kérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e felszólalni államtitkár úr. Öné a szó, felhívom a figyelmét, hogy a vitában történő felszólalására összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsolja.
3: Köszönöm szépen a szót, én is csak rövid leszek a kormány nevében, ugyanis a kormány támogatja az Országgyűlés vizsgálóbizottsága munkájának hatékonyabb átételéről szóló TPER 53. számú törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat elfogadását, tekintettel arra, hogy annak rendelkezései hozzájárulnak az Országgyűlés alkotmányos ellenőrző szerepének megerősítéséhez és a parlamenti kontroll tényleges érvényesüléséhez. A vizsgálóbizottságok a parlamentáris demokrácia alapvető eszközei, amelyek lehetővé teszik, hogy az Országgyűlés a közérdeket érintő ügyekben feltárja a tényeket, vizsgálja az állami működést, valamint ellenőrizze a közpénzek felhasználását. A javaslat célja annak biztosítása, hogy a bizottságok ne csupán formálisan létező intézmények legyenek, hanem ténylegesen képesek legyenek ellátni ellenőrző feladatukat. Mindamellett tiszteletben tartva az Országgyűlésnek a végrehajtó hatalom ellenőrzésére irányuló funkcióját, a kormány vita további szakaszában nem kíván felszólalni. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót dr. Miskolci Orsolyának, a kijelölt igazságügyi és alkotmányügyi bizottság előadójának 6 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, alelnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság 2026. június 3 napján kijelölt bizottságként lefolytatta az Országgyűlés vizsgáló bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló T53-as számú törvényjavaslat részletes vitáját. Megállapítottuk azt, hogy a javaslat megfelel a házszabálynak, majd megvitattuk a képviselői módosító javaslatokat is. A TISZA már a választások előtt egyértelművé tette azt, hogy kormányra kerülve vizsgáló bizottságokkal tárja fel az elmúlt évek legnagyobb politikai botrányait. Az Országgyűlés ezért első döntései között 5 vizsgáló bizottságot hozott létre. Az ellenőrzéshez azonban, ahogy ez már előttem is elhangzott, hatékony eszközök kellenek, és a bizottság egyetértett abban, hogy a megfelelő működéshez a szabályokon változtatni kell. Egyetértettünk azzal is, hogy a vizsgálóbizottságok jogköreinek megerősítése mellett a hatékony jogorvoslat is elengedhetetlen a jogállamiság védelme érdekében. Pontosan emiatt a bizottsági ülésen üdvözöltük az előterjesztő nyilatkozatát, amely szerint mögötte szabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései alkalmazandóak. Tisztelt Ház! A képviselők hosszas vitát folytattak arról, hogy a bizottságok vizsgálatai és a meghallgatások mennyiben befolyásolják a folyamatban lévő büntetőeljárásokat. Egyetértés volt abban, hogy a parlamenti vizsgálatok nem veszélyeztethetik a nyomozást, és üdvözlünk minden olyan megoldást, amely ezt elkerüli. A vita egyik lényeges kérdése volt, hogy mulasztás esetén a bírság kiszabásának joga a vizsgálóbizottság elnökét vagy a testület illesse el meg. A bizottság végül többségi döntéssel elutasította az erről szóló ellenzéki módosítókat, támogatva az előterjesztőt abban, hogy a döntés joga az elnöké legyen. A bizottság részletesen foglalkozott a vizsgálóbizottság előtti megjelenési kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezményekkel, különösen azzal, hogy a büntető törvénykönyv új tényállásában megfogalmazottak elkövetői körébe beleérthetőek-e a mentelmi joggal rendelkezők. A bizottság egyetértett abban, hogy a vizsgálatok alapján általános érvényű megállapítások tehetőek, és a jelentésekben jogalkotási feladatokat is megfogalmazhatunk. Egyetértés alakult ki arról is, hogy az új szabályokat a már létrehozott vizsgálóbizottságok munkájában is alkalmazni kell, tehát abban az 5 bizottság munkájában is, amit már felállítottunk. Tisztelt képviselőtársaim! A bizottság tartalmas egyeztetés után zárta le a részletes vitát, és bár a bizottsági módosítójavaslat nem született az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén, a vita során számos olyan és a hatékony munkát segítő szándék kristályosodott ki, amelyek az összegző módosítójavaslatban visszaköszönnek, amit már az előbb egyébként meg is ismerhettünk. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi és a jövőbeni vizsgálóbizottságok eredményes munkáját segítő törvényjavaslat fekszik előttünk, amelyel az Országgyűlés ellenőrzési funkciója meg tud erősödni. Kérem képviselőtársaimat, támogassák a javaslat elfogadását. Nagyon köszönöm a figyelmüket.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, amelyeket az ülésteremi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. Tájékoztatom Önöket, hogy a vita során 2 perces hozzászólása nincs lehetőség. Megadom a szót elsőként Balla György képviselő úrnak a Fidesz részéről. Parancsoljon!
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Nem fogom kihasználni az időkeretet, és nagy valószínűséggel nem fogok másodszor is hozzászólni. Először is államtitkár úr, örülök, hogy jobban van, a mankókat már le tudta rakni, úgyhogy újra harcra kész, úgy látom, köszönöm, meg örülök, hogy itt van. Néhány dolgot szeretnék csak kiemelni. Az egyik, hogy az a baj, hogy a vizsgálóbizottságok önmagában azzal, ahogy amilyen módon állnak föl, prejudikálnak. Ékes bizonyítéka volt most Mellétei képviselő úr hozzászólása. Minden ügyben elmondta, hogy eddig embertelen volt és működésképtelen. Akkor minek vizsgálódnak? Ha ezt úgy is tudják, akkor miért vizsgálódnak? A vizsgáló bizottságok elnökei, azok ugye egy kivételtől eltekintve mintiszások. Ez önmagában nem probléma, de az, hogy ők bírságolhatnak, ők döntenek az elővezetésről. A bizottság többségi véleménye nélkül is a jelentést nyilvánosságra hozhatják. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a bizottságok elnökei egyszerre a rendőrök és az ügyészek meg a bírák is. Szerintem ez nincsen rendben, és nem kifejezetten egy korrekt eljárást vetít elénk. De a legsúlyosabb az az, ami most történt a módosító javaslattal. Több mint 30 éves gyakorlat volt az országgyűlésben, és nem véletlen, sőt nem gyakorlat, hanem jogszabály. Hogy olyan ügyben, folyamatban lévő ügyekben vizsgáló bizottságot nem hozható létre. A folyamatban lévő ügy az ugye azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatás valamely hatósága, tehát rendőrség, ügyészség, illetve bírósági szakban lévő ügyekben nem folytatható, vizsgáló bizottság nem állítható föl. És ez nem véletlen. Tehát ugye talán nem gondolják azt, hogy egymással egyébként meglehetősen rossz viszonyban lévő különböző kormányok ezt mind fönntartották volna, hogyha ez véletlen lenne. Ez nem véletlen, mert önmagában azzal, hogy vizsgálóbizottság létrehozható ilyen ügyekben, érint ilyen ügyeket, akarva, akaratlanul beleszólnak az igazságszolgáltatás dolgába. Mert mindenki, aki egyébként az igazságszolgáltatásban dolgozik, az emberből van. Nem mindegy senkinek, sem egy bírónak, sem egy ügyésznek, sem egy rendőrnek, hogy egyébként mit hall folyamatosan egy parlamenti vizsgálóbizottságtól. Hogy ott milyen vélemények hangoznak el, mi az, amire egyébként kvázi felszólítják őket, mit várnak el tőlük. Szerintem ez kifejezetten helytelen, ez nem a parlament ellenőrző szerepét erősíti, hanem valójában hatalmi ágak szétválasztását gyengíti, mégpedig nem is kicsit. Úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy sajnálom, hogy így alakult, szerintem lehetett volna értelmesen vizsgáló bizottságokat létrehozni, állnánk elébe minden vizsgálatnak egyébként tisztességgel, de most megmondom, akiket önök majd elő akarnak vezetni, azok mind egytől egyig az önök politikai ellenfelei lesznek. Ezt akarja a miniszterelnökük, és ennek állt a szolgálatában mellétei képviselő úr. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt országgyűlés, kérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki a felszólalási lehetőséggel élni? Kicsoda? Panyi Miklós. Panyi Miklós kétperces szót kért. De elnézést képviselő, ebben a vitában nincsen kétperces, elmondtam az elején a napi rend ismertetésekor. Normál szót kérhet viszont. Igen, parancsolja.
6: Pillanat, igen. Részben, összhangban részben ellent is mondva Balla György képviselőtársamnak, nekem a következő kérdésem volna az előterjesztőhöz, vagy pedig a Gyermekvédelmi Bizottság elnökeként funkcionáló képviselőasszonyhoz. Tudomásom szerint van két olyan képviselő ebben az országgyűlésben, egyikük egyébként most jelen is van, akik ellen kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény elkövetése miatt van egy eljárás folyamatban. Ez egy gyermekvédelmi intézményrendszerben lévő gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény. Kérdésem a következő. Függetlenül ennek a képviselőnek a pártova tartozásától be fogjuk-e hívni, képviselőasszony, elnökasszony, de az előterjesztő vagy államtitkár is beszélt erről, ezt a két képviselőt meghallgatásra a gyermekvédelem ügyével foglalkozó bizottság valamelyik ülésére. Köszönöm szépen. Várom megtisztelő válaszukat.
0: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy van-e még felszólaló. Tisztelt Országgyűlés, mivel további felszólalása senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra. Kormány nevében nem. Megkérdezem az előterjesztőt. Parancsoljon Mellétei Barna képviselő úr.
2: Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan akkor hadd reagáljak. Balla képviselő úrnak a prejudikációra vonatkozó nyilatkozatait szeretném visszautasítani. Először is pontosan tudja, hogy milyen vizsgálóbizottságok és milyen tartalommal és milyen határozati javaslatokkal került elfogadásra. A mi megítélésünk szerintem nem volt titok. Azt állítjuk és azt gondoljuk, hogy nagyon sok minden nem működött jól ebben az országban. Azt is gondoljuk, hogy ez mind a gyermekvédelemnél, mind a Nemzeti Banknál, de visszamehetünk 36 évvel ezelőtt a spontán privatizációra, ha gondolunk, akkor is problémák voltak, ugyanúgy a végrehajtásnál. Azt nem hiszem, hogy prejudikáció, hogy egyébként azt gondoljuk, hogy problémák voltak, és ennek a feltárására a vizsgálóbizottságot akarunk létrehozni. A felvetése az, hogy egyébként, ha jól értem, akkor a Magyar Nemzeti Banknak a vizsgálatával kapcsolatban van folyamatosan büntető ügy, és ennek ezzel kapcsolatban kérdezi azt, vagy veti föl, hogy nem működhet jól a vizsgálóbizottság, mert hogy büntető ügy van folyamatban. Tisztelettel szeretném jelezni, hogy ez nem a vizsgálóbizottságnak a határozati javaslatáról kapcsolatos egyeztetés és tárgyalás, hanem ez maga az országgyűlési törvénynek a módosítása, ami arra vonatkozik, hogy milyen esetekben lehet vizsgálóbizottságot indítani. Ahogy ön is látta a normaszöveget, és ahogy Tuzson kolléga is látta a normaszöveget, úgy határoztunk, és úgy az van a javaslatban, hogy nem akadályozhatja a büntetőügynek a lefolyását. Ezt is elmondtam a részes vitában, én értem, hogy önnek nem tetszik, én értem, hogy sokoknak nem fog tetszeni, de azt gondolom, hogy egy politikai kérdés, pontosabban egy politikai vitát kívánnak abból hozni, hogy egyébként egyszerre futhat büntetőügy a maga hát viszonylag hatékonytalan és nehézkes módján, és egyébként pedig az átfogó rendszerrel kapcsolatos problémákat kívánja egy vizsgálóbizottság feltárni. Nem gondolom azt, hogyha egyébként a végrehajtással kapcsolatos ügyben büntető eljárás indulna, akkor meg kellene szüntetni a vizsgálóbizottságnak a munkát, csak azért, mert elindult egy büntetőügy abban az ügyben. Én azt gondolom, hogy a vizsgálóbizottságnak a célja a nagyképnek a feltárása, ahogy a Magyar Nemzeti Banknál annak a kérdés, hogy hogyan történt, kik hoztak olyan döntéseket, amit lehetővé tették ezt egész instrumentumot létrehozni. Az, hogy a büntetőjogi kategória, hogy mi történt a Nemzeti Banknak a vagyonával pontosan, ahol BTK tényállás elég erősen valószínűleg fölmerül, az valóban nem a vizsgálóbizottságnak a feladata. A kettő egymás mellett teljesen jól tud álláspontunk szerint párhuzamosan működni. Abban önök mindegyik vizsgálóbizottságba delegálnak tagot, önök felelőssége is. Valóban, hogyha esetleg meghallgatja a válaszomat, ha már engem kezdett és én válaszolok, akkor nagyon szívesen válaszolok önnek, csak tényleg megkezdett és én próbálok válaszolni. Az önök felelőssége is az, hogy akkor, amikor önnek is, tehát hogy én szerintem egészen normális azt tudunk egymással vitatkozni, én is meg szoktam önt hallgatni, ön is meghallgathat. Tehát, hogy az, hogy amikor össze a vizsgálati struktúrát elkészíti majd valamennyi bizottság, akkor én azt gondolom, hogy önök képviselőnek is arra fel kell hívni a figyelmet, hogy lehetőleg olyan vizsgálati elképzelés koncepció alakítson ki a vizsgálóbizottság, amely nem akadályozza meg a folyamban lévő büntetőügyeknek a folyását. Ami pedig Pandyi úrnak a kérdésére illeti, azt hiszem igyekeztem megválaszolni a felvetéseit. Én nem tudom, melyik képviselőről van szó. Nyilvánvalóan mérhetetlenül aggályos az, két képviselőről van szó. Én azt tudom önnek mondani, hogy ha bármilyen kiskorokkal sérelmire elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban fog érkezni a mentelmi bizottsághoz, én nem vagyok annak a tagja, megkeresés bármelyik képviselővel szemben, akkor azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan közvádas ügy lesz. Azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy gyakorlat alapján a mentelmi jogát fel fogják függeszteni a képviselőnek, és tőle róla a bíróság fog független bíróság ítélkezni. A gyermekvédelmi vizsgálóbizottságnak a kérdése nem egyedi ügyek. Ezt is elmondtam ebben is, és korábban is elmondtam, nem egyedi ügyeket kíván vizsgálni. Nem azt kívánja vizsgálni, hogy A vagy B vagy C intézményben egészen pontosan mi történt, hanem az, hogy a rendszerrel mi történt, a rendszerben hol voltak a problémák. Még egyszer, ez nem egy egyedi ügynek a kivizsgálására létrejött vizsgálóbizottság, hanem ez egy rendszer szintű kérdésnek a vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság. De még egyszer mondom, ma nem erről tárgyalunk, tehát nem a vizsgálóbizottságok határozati javaslatáról tárgyalunk, hanem a törvényjavaslatról tárgyalunk. Úgyhogy én kérem, hogy fogadják el, bár tudom, hogy nem kell elfogadni a válaszomat, de hogy én igyekeztem válaszolni a kérdésekre, és kérem a holnapi napon a támogatásukat, önök támogatását is ahhoz, hogy olyan jogosítványokkal tudjuk felruházni ezeket a vizsgálóbizottságokat, amelyek valóban érdemi működéshez és érdemi eredményre tudnak vezetni.
7: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, most soron következik a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés TPER 122-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Simon Krisztián Márknak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
8: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. június 18-án tartott ülésén megtárgyalta a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló TPER 122-es számú törvényjavaslatot. Törvényalkotási Bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára módosításon irányuló szándékot fogadott el két hivatkozási számon 20, illetve 2 pont terjedelemben. A bizottság a házszabály 46-os paragrafus 5-bekezdés alapján módosítást tartalmazó összegző módosítójavaslatot nyújt be. Az összegző módosítójavaslat többek között tartalmazza a politikai hirdetés, politikai plakát, politikai reklám fogalom meghatározásait. A módosítójavaslat kimondja, hogy ezek csak választási kampányidőszakban vagy elrendelt népszavazással összefüggésben tehetők közzé. Törvény betartását a médiatanács, illetve a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felügyelni. Emellett az összegző módosítójavaslat egyértelműsíti, hogy reklámot kizárólag utcabútoron, tetőszerkezethez rögzített reklámhordozót tartó berendezésen és kormányrendeletben meghatározott egyéb reklámeszközön lehet elhelyezni. A javaslat alapján településképi szempontból kiemelt meghatározó területen reklám nem helyezhető el. Javaslat alapján új jogszabályi előírásoknak nem megfelelő reklámeszközöket 2026. december 31-ig kell elbontani. Tájékoztatom önöket és az Országgyűlés tagjait, hogy az összegző módosítójavaslat 2-től 10 és 13. pontjának elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges lesz majd. Tekintettel arra, hogy a bizottság túlterjeszkedő módosítójavaslatra irányuló szándékot is elfogadott, azt az összegző módosítójavaslattól elkülönítve túlterjeszkedő módosítójavaslatként nyújtja be, annak érdekében, hogy a törvényjavaslatban foglalt reklámtilalmat a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területén kívüli szakaszának területén is megfelelően és koherensen szabályozza. A benyújtásról egyidejűleg a házszabály 72-es paragrafus 1-bekezdése szerinti túlterjeszkedő módosítójavaslat tárgyalása vonatkozóan a bizottság javaslatot tesz. Tisztelt ház, kérem önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről kíván-e valaki felszólalni. Tárkányi képviselő úr, jól látom a szándékot. Parancsoljon, az öné a szó, 15 perces időkeret áll
9: rendelkezésre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Jelen törvényjavaslat a társadalom széles körében megfogalmazott azon jogos igényt tartalmazza, hogy érjen véget a permanens kampányidőszak Magyarországon. Ne árasszák el többé társadalmi célú reklámnak és közérdekű közleménynek álcázott politikai hirdetések a médiafelületeket, azokon ne riogassanak valótlan politikai tartalommal idős vagy fiatal honfitársakat és gyermekeinket. A politikai plakátokat, politikai reklámokat és politikai hirdetéseket csak választási kampányidőszakban vagy elrendelt népszavazással összefüggésben lehessen közzétenni. Ezen időszakon kívül politikai plakát elhelyezéseknek minősüljenek médiaigazgatási szabálysértésnek, amelyek miatt bárki bejelentéssel élhet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hivatalánál, és a hivatal dönthessen a tiltott politikai plakát haladéktalan eltávolításáról, valamint az elkövetővel szemben visszatartó mértékű bírság kiszabásáról. Az elmúlt években talán ez is sokat segített volna. Most megteremtjük ennek a jogi hátterét. A médiatanács megállapíthassa azt is, hogy mi minősül tiltott reklámnak, és a médiatanács határozatában foglaltakat a médiaszolgáltató legyen köteles figyelembe venni. Ha a közleményt a médiatanács annak gyűlöletkeltő vagy emberi méltóságot sértő tartalma miatt tiltott politikai reklámmá minősíti, akkor a médiaszolgáltató azt nem teheti közzé. Amennyiben azt mégis közzé teszi, annak tartalmáért immár a médiaszolgáltató felelősségre vonható. A politikai plakátokat ne lehessen többek között villanyoszlopokon, jelzőtáblákon, fásszárú növényeken elhelyezni, a meglévő hirdetőoszlopokon, utcabútorokon, meghatározott egyéb reklámeszközökön továbbra is lehetőség lesz választási kampány időszakban és népszavazás időszakában plakátok közzétételére. A törvényjavaslatnak a gazdasági reklámokkal kapcsolatos legfontosabb szabályozási elemei a következők. A helyi önkormányzatok nagyobb szerepet kapnak a reklám elhelyezések vonatkozásában. Tehát itt visszaadunk jogokat, amiket korábban a Fidesz elvett. Reklámeszközt csak az önkormányzatnál lefolytatott településképi bejelentési eljárás követően lehet elhelyezni. Az önkormányzat a magyar építészetről szóló törvényben meghatározottakon túl egyéb területeken is megtilthatja a reklámeszközök elhelyezését. Továbbá kizárhat egyes reklámeszköz típusokat a települések közigazgatási területéről, vagy azoknak egy részéről. Aki tiltott reklámeszközön helyezel reklámot, vagy településképi bejelentés nélkül helyezel reklámeszközt, azzal szemben az önkormányzat felléphet, és a bírságolástól a reklámeszköz elbontásáig számos szankcionálási lehetősége lesz a helyhatóságnak. A magyar építészetről szóló törvény meghatározza, hogy a reklámot milyen reklámeszközön lehet elhelyezni. Reklám kizárólag utcabútoron, tetőszerkezethez rögzített reklámhordozót tartó berendezésen és kormányrendeletben meghatározott egyéb reklámeszközökön lesz a jövőben elhelyezhető. Kormányrendelet állapítja meg a reklámeszközöknek a település közigazgatási területén belüli elhelyezhetőségének követelményeit azzal, hogy a törvény az egyéb reklámeszközök több típusára tiltó, illetve korlátozó szabályokat állapíthat meg. Így Citylight reklámeszközt szabadon állóan nem lehet elhelyezni, kizárólag utcabútorokon, például buszmegállókon. Új hirdetőoszlop nem helyezhető el. Az új rendelkezések hatályba lépését megelőzően jogszabályszerűen felállított hirdetőoszlopok, ha az érintett helyi önkormányzat rendeletében másképp nem rendelkezik, fennmaradhatnak, és azokon reklám továbbra is elhelyezhető lesz. Településképi szempontból kiemelten meghatározó területen és településképi szempontból meghatározó területen közvilágítási, villany, telefonoszlopon, illetve segélykérő telefon vagy annak tartó szerkezetén reklám a jövőben nem helyezhető el. Az új előírásokra vonatkozó felkészülési időt a benyújtott törvényjavaslathoz képest meghosszabbítottuk, így a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő reklámeszközt nem 2026. szeptember 30-áig, hanem év végéig, vagyis december 31-ig kell majd elbontani. A törvény kihirdetése, illetve hatályba lépése után az önkormányzatokra több feladat is vár. A településképi bejelentési szabályok közé fel kell venniük a reklámeszközök bejelentésére vonatkozó előírásokat. Felelősen mérlegelniük kell, hogy kívánják-e korlátozni a reklámelhelyezéssel érintett területeket és az elhelyezhető reklámeszközök körét. Majd az elbontási moratórium lejárta után fel kell lépniük az illegális reklámeszközök tulajdonosaival szemben. Törvényi előírásként az is rögzítésre kerül, hogy nem csak az államot, hanem a helyi önkormányzatot sem terheli kártalanítási kötelezettség, reklám elhelyezési tilalom vagy korlátozás elrendelése miatt. A közúti közlekedésről szóló törvény módosítását is tartalmazza a törvényjavaslat, annak érdekében, hogy a közutak részét tartozékát képező területre az egyéb közterületeknél és a közterületről látható magánterületeknél irányadó szabályokkal megegyező előírások vonatkozzanak. Vagyis, hogy ne lehessen kijátszani azokat a szabályokat magánterület vagy más közutas területeken, amelyek ellentétesek a törvény szellemével és céljaival. Tisztelt képviselőtársaim, az emberi méltóságot tiszteletben tartó politikai reklámokra és a településképbe illeszkedő mérsékeltebb számú reklámeszközre van szükség. Egyben a helyi közösségeknek, az önkormányzatoknak a beleszólását növelni kell a gazdasági célú reklámok kihelyezhetősége tekintetében. Ezek a célok, szándékok állnak a megtárgyalt törvényjavaslat összeállítása mögött, és azért kérem, hogy szavazatukkal majd támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés! Kérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e valaki? Nem kívánnak. Köszönöm. A kijelölt igazságügyi és alkotmányügyi bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Bódis Krisztának, a Tisza párt képviselőjének. Képviselőasszony, öné a szó.
7: Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Ez a törvényjavaslat 3 egymástól eltérő területet érint, mégis egyetlen közös logika tartja össze őket, az a meggyőződés, hogy a törvényhozásnak és az államnak az emberek védelme a feladata, élhető kereteket kell biztosítani a számukra, nem pedig kihasználni, manipulálni, bizonytalanságban és félelemben tartani őket. Kezdem a számomra legközelebb álló résszel. A Józsefvárosi Önkormányzat lakóépületek ügye nem jogalkotási absztrakció. Több mint 100 háztartásról van szó, idős emberekről, gyermeket nevelő családokról, olyan szociális bérlőkről, akik sok esetben évtizedek óta élnek ezekben az otthonokban. Képviselői munkám során és az előterjesztés óta is személyes kapcsolatban vagyok az itt élőkkel. Az ő fejük felett született az otthonai kisajátítását lehetővé tevő NKL törvény, amelynek módosítása előírta, hogy ezek az ingatlanok 2026. június 30-án automatikusan állami tulajdonba kerüljenek, az érintett önkormányzat és a lakók meghallgatása, valamint megfelelő kompenzáció nélkül. Az ingatlanok állami tulajdonba vétele mögött viszont hitegetés állt. Nem volt valódi megoldás a lakók elhelyezésére, nem állt rendelkezésre kártalanítási összeg, sem cserelakás. Ezzel szemben a kerület évek óta aktívan dolgozik a helyzet megoldására. E törvény módosítás most az emberek hangját közvetíti, amely eddig nem hallatszott el a parlamentig. Még egy olyan hallássérült ember is, mint én, hallottam ezt a hangot. Önök évtizedeken át nem hallották meg, mert a hatalom könnyen süketté teszi a lelket, és ez a lélek sükettsége az komolyabb betegség, mint a testé. A javaslat második nagy pillére a gyűlöletkeltő reklámok. Tisztelt képviselőtársaim!

0: szerint formált látszat veszi át. Ne legyenek kétségeink, előbb-utóbb mindenkire sor került volna, aki nem áll be a sorba, nem bólogat, nem ért egyet, vagy aki kritikus, vagy egyszerűen különböző. A pszichológiai hatásmechanizmusok ismeretében a bűnbak képzést a legsérülékenyebb csoportokkal kezdték, mert a kisebbségekre a legegyszerűbb ráugszítani a többséget, elég veszélyesnek beállítani őket, hazugságokat terjeszteni róluk. Így lettek a melegekből LMBTQ genderlobbisták, akikről azt állították, hogy óvodásokat műtetnek át. Így lettek a menedékkérőkből terrorista migránsok, a kritikus civilekből kiirtandó poloskák, az ellenzékből pedig nemzetárulók vagy veszélyes bohócok. A hatalomnak nem engedelmeskedőket megalázták, pellengére állították. Sokan súlyos személyes és egzisztenciális károkat szenvedtek el a gyűlölet kampányok következtében. És volt, aki belehalt. Hadd emlékezzek meg Szabó Zsolt halezredes úrról. De hogy bántak el olyan emberekkel, akik példaképek lehetnének, gondolok itt Iványi Gáborra. És napokig sorolhatnám azokat a pedagógusokat, szociális munkásokat, ápolókat, orvosokat, köztisztviselőket, akik hasonló támadások célpontjává váltak. Hamisított képek valódi emberek arcával, közösségeket bűnözőként bemutató kampánymontázsok és rágalmak terjesztése. Ezek tudatosan alkalmazott aljas és veszélyes pszichológiai eszközök, amelyek célja az ellenségkép megteremtése és a gyűlölet táplálása. Ennek vetünk véget. A harmadik terület a reklámok városképi rendjének szabályozása. Ehhez kapcsolódóan ne kelljen többé tehetetlenül eltűrni azt, amihez nem adtunk felhatalmazást. Ne kell eltűrni, hogy a közterek az emberek leuralásának, a független gondolkodás visszaszorításának és a valóság elferdítésének eszközeivé váljanak. Köszönöm a figyelmet!
1: Megadom a szót Csuszda Gábornak, a Fidesz képviselőjének. Képviselő úr, öné a szó.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház. Szeretném keretbe foglalni a hozzászólásomat, hogy a fő mondani valónk az egyértelmű legyen. A javaslat alapvető céljával, a gyűlöletkeltéssel szembeni zéró toleranciával egyetértünk. De a javaslat kapcsán több észrevételt is tettünk az általános és a részletes vita során, így a TAB szakasz során elfogadott módosító azonban mégis úgy tűnik, hogy legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyire megoldást igyekszik adni. A benyújtott törvényjavaslat egyik legsúlyosabb problémáját, amire a KDNP módosító javaslattal is felhívta a figyelmet, a TAB módosító sem oldja meg. Tudnélik, hogy miközben emberek ezreinek életére, vagyonára és meglévő szerződéses viszonyaira gyakorol közvetlen hatást, az állam és az önkormányzatok gyakorlatilag előre kizárják saját felelősségüket az ebből eredő károkért. Pedig ne legyen kétségünk afelől, hogy ennek a törvénynek nagyon is lesznek károsultjai. Országszerte társasházak százai, sőt ezrei kötöttek az elmúlt években olyan reklámszerződéseket, amelyekből származó bevételeiket nem luxuskiadásokra fordították, hanem a közös tulajdon fenntartására, tetőfelújításra, energetikai felújításokra, homlokzatrekonstrukcióra, liftcserére, és még lehetne sorolni a sort. Sok helyen éppen ezek a bevételek tették lehetővé, hogy a lakók elkerüljék a közös költség drasztikus emelését. Most pedig a jogalkotó egy tolvonással olyan helyzetet teremthet, amely futó szerződések teljesítését lehetetleníti el. A társasházak elesnek a bevételeiktől, szerződésszegési helyzetbe kerülhetnek, beruházásaik meghiúsulhatnak, a kár pedig végső soron a társasházakban élőket fogja terhelni. És mit mond erre a magyar állam? Azt, hogy ezért nem vállal felelősséget, és ez véleményünk szerint így ebben a formában elfogadhatatlan. A Törvényalkotási Bizottság ülésén arra utaltak, hogy az a rendelkezés, miszerint a további tiltott reklámeszközök körét kormányrendeletek és önkormányzati rendeletek fogják szabályozni, meg fogja oldani ezt a problémát, hiszen lehet, hogy egyes reklámhordozó típusok nem mindenhol minősülnek majd tiltottnak. De ez azonban nem elfogadható válasz. A kapkodó összecsapott jogalkotás, a felelősség hárítása, a felelős döntések elhalasztása nem csak etikailag problémás. Egyes tiltott eszközök törvényben lesznek, egyes eszközök kormányrendeletben, egyes eszközök pedig önkormányban.

0: kormányzati rendeletben. Átláthatatlan, kaotikus rendszer alakulhat ki, holott a jogállamiság egyik alapelve a kiszámíthatóság. A tervezett szabályozási rendszer viszont nem csak kiszámíthatatlan, hanem bármely szabályozó is tartalmaz további részletszabályokat. Az egyértelmű lesz a törvény alapján, hogy sem az állam, sem az önkormányzatok nem tartoznak felelősséggel az okozott károkért. Ha az állam olyan szabályozást alkot, amely meglévő jogszerűen létrejött szerződéses viszonyokat tesz tönkre, akkor nem teheti meg, hogy egyszerűen széttárja a karját, és azt mondja, hogy a következmények nem az ő problémái. Tisztelt képviselőtársaim! A javaslat másik súlyos hibája a politikai plakát fogalmának a meghatározása. A célzott joghatás kiváltása érdekében egyértelmű és támogatandó, hogy az audiovizuális médiatermékek körén kívül a plakátokra is ki kell terjeszteni a szabályozást, de a megoldás itt is végig gondolatlan. A törvény a választási eljárásról szóló szabályozás logikáját veszi át a politikai plakát fogalmának megalkotásakor. Csak hogy a választási eljárásban szereplő plakátfogalom nem egy tiltó rendelkezés alapjául szolgáló definíció. Éppen ellenkezőleg a joggyakorlat szerint kifejezetten tágan értelmezendő fogalom. A választási eljárásban plakátnak minősülhet gyakorlatilag bármi, egy matrica, egy röpirat, egy felirat, egy kisebb nyomtatott anyag is. Ott azonban a joggyakorlat kialakult, a szabályozás a széleskörű kampányolás szabadságára tekintettel csak a legfontosabb sarokpontok meghatározására törekszik. Azonban egy ilyen bizonytalan és rendkívül tág fogalomra építeni bírságolási rendszert súlyos jogbiztonsági problémát vethet fel. Egyrészt, mert a korlátozás nem szűkül a gyűlöletkeltő plakátokra, hanem minden politikai plakátnak minősülő falragaszt, felirat, szórólap, vetített kép, embléma kihelyezése tiltott lesz kampányidőszakon kívül, aminek megállapítása, eltávolítatása és hatósági bírságolása olyan ügytehernek teszi ki a média hatóságot, amivel szerintem senki nem számolt. Másrészt rendkívül problémás lesz, hogy kit is kell megbírságolni, hiszen az új szabályozás kimondja, hogy a plakát kihelyezőjét, vagy ha annak kiléte nem állapítható meg, azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, vagy akinek vagy amelynek érdekében a törvénysértést elkövették, a kötelező legkisebb munkabér havi összegének 50-szereséig terjedő bírsággal sújthatja majd az NMHH hivatala. Tisztelt Ház! Ez a rendelkezés egyszerre végrehajthatatlan és veszélyezteti a jogbiztonságot. Ki fogja eldönteni, hogy egy plakát kinek az érdekében került kihelyezésre? Milyen objektív bizonyítékok alapján? Mi garantálja, hogy egy politikai ellenfél nem helyez ki szándékosan valamilyen tiltott tartalmat azért, hogy annak következményeit a riválisára hárítsa? Ha például éjjel teleszórják, áradjon a Tisza feliratú plakátokkal, szórólapokkal a közterületeket, utána az NMHH hivatala a Tiszát bünteti majd meg? A javaslat ezekre a kérdésekre nem ad megfelelő választ. Tisztelt Ház, ez a törvényjavaslat egyszerre sérti a jogbiztonság követelményét, veszélyezteti a tulajdonosi közösségek jogos érdekeit, és olyan bizonytalan fogalmakra épít szankciórendszert, melyek meg alkalmazhatatlanok, elképesztő ügyterhet generálnak és visszaélések előtt nyithatnak teret. Összességében tehát újra elmondom azt, amit eddig minden fórumon kifejezésre jutatott képviselőcsoportunk, a javaslat alapvető céljával, miszerint a gyűlöletkeltéssel szemben zéró tolerancia van, egyetértünk, de a javaslat ezen formája elfogadhatatlan elemeket tartalmaz, ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy a javaslatot ebben a formájában ne támogassák, törekedjenek a szabályozás pontosítására. Köszönöm a figyelmüket!
1: Köszönjük szépen, most megadom a szót Csák Lászlónak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. A mögöttünk álló időszakban, a parlamenti üléseken sok szó esett már a kampányidőszak minden képzeletet felülmúló, gyűlöletkeltő, fideszes hazugságairól, félrevezetéseiről. De úgy érzem, hogy a téma súlyossága miatt nekem is meg kell szólalnom. Régóta követem a politikai eseményeket, de ilyen gyűlöletkeltő, félelemkeltő, hazug, és az emberek biztonsági érzetét végletesen megingató kampánnyal még nem találkoztam. A Fidesz itt már nem árkokat ásott az emberek közé, hanem szakadékokat hozott létre. A háborúval való riogatás, uszítás túlment minden határon. felmérhetetlen károkat és traumákat okozott a társadalomban, kiemelten az idősebb generációkban és a gyermekekben. Őket senki nem védte meg a hazugságoktól. Ők nem csak elhitték, hanem biztos tudatában voltak annak, hogy ha Tisza kormány lesz, akkor Magyarország belép a háborúba, mert mindent elhittek, ami a tévében és rádióban elhangzott, valamint az óriás plakátokon megjelent. Pedagógusként 2 hónappal ezelőtt még tanítottam. Múlt hét pénteken pedig ott álltam a végzős 8. osztályos tanulóimmal a ballagáson, Hajdúhatházon, egy olyan iskolában, ahol a gyerekek többsége nem csak hátrányos helyzetű, hanem halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerek. Tőlük és a szüleiktől a kampány alatt nap mint nap ilyen és ehhez hasonló kérdéseket és megjegyzéseket kaptam. Tanárbácsi, ugye nem lesz háború? Vagy? Tanárbácsi, igaz, hogyha a Tisza lesz, akkor háború lesz? Nagyon félünk, mert ha a Tisza lesz, akkor az apukámat és a testvéreimet elviszik a háborúba. Tanár úr, én magára szavaznék, de a Tisza háborút akar, ezért nem szavazok magára. Még egy konkrét eset a választókerületemből. Április 13-án egy nagymama telefonált a gyerekének, hogy azonnal vigyék hozzá vidékre az unokáját, mert hamarosan itt lesznek az ukránok. Háború lesz, de neki van egy nagyon jó pincéje, ahol el tudja bújtatni az unokáját. Sokszor szóba került már az is, hogy az Orbán kormány milyen nagyszerű eredményeket ért el a szegénység felszámolása terén. Kedves fideszes KDNP-s képviselőtársaim, önök egy burokban éltek, mert nem ismerték és nem ismerik a magyar valóságot. Emelkedhet az átlagbér 16 év alatt a 2,5-szeresére a KSH adatai szerint, ha 100 000 élnek mély szegénységben. Az egyik tanítványom elmondta, hogy neki minden nap fájni szokott a hasa, de amikor az iskolában megebédel, akkor elmúlik. És hányan vannak még ugyanilyen helyzetben az országban, akik ezt el sem mondják? Egy másik példa. Olyan napokon, amikor reggel esett az eső, megnövekedett a hiányzók száma az iskolában. A gyerekeknek 2 lehetőségük volt. Vagy jönnek az iskolába és bőrigáznak, vagy otthon maradnak. Az esernyő és esőkabát nagyon sok családban luxusnak számít. Azért, hogy megismerjék a valóságot, szívesen meghívom önöket egy városnézésre a választókerületembe, de nem fognak hinni a szemüknek. Gyerekek, felnőttek, családok 100 000 éltek rettegésben az önök hazugságai miatt, mert önök túlmentek minden határon. Akik ezt tették, azok megbocsáthatatlan bűnt követtek el az egész magyar társadalommal szemben. Ez soha többet nem fordulhat elő. Tisztelt fideszes és KDNP-s képviselőtársaim! Csak annyit szeretnék kérdezni. Ki emelte fel önök közül a hangját a mindent elborító, hazug, félelemkeltő, háborús uszítás ellen? Mikorra fogja a társadalmunk kiheverni azt a traumát, amit okoztak, és mikor fogják önök elismerni a választási kampányban elkövetett, felmérhetetlen károkat okozó tetteiket, és mikor fognak azokért bocsánatot kérni?

0: Megadom a szót. Megadom a szót Rétvári Bencének, a KDNP képviselőjének. Parancsoljon, képviselő.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Képviselőtársaim már a törvény egészével kapcsolatban kifejtették a véleményüket. Én csak a KDNP egy módosító indítványa kapcsán kértem szót, amit sajnos a bizottságban leszavaztak itt. Amikor meghallgattuk az expozét és az első felszállásokat, abban is elhangzott, hogy körülbelül egy 20-25 milliárd forint lesz az az összeg, amit éves szinten a társasházak, mint reklámbevételt nem fognak tudni elkönyvelni. Tehát ez az összeg, amit akár a kihelyezett hálókon, vagy a óriás plakát felületeken eddig beszedtek a társasházak, és most nem fognak tudni beszedni. A társasházak nyilván azért árusították ezeket a saját felületeiket, hogy ebből felújítási alapot képezzenek, és a felújítási alapból újították fel utána a társasházat. Kevesebbet kell befizetni a lakóknak, a tulajdonosoknak, és több bevétele volt ezekből a felületekből a társasházaknak. Itt most ezzel a törvényjavaslattal éves szinten 20 milliárd forintot legalább a saját bevallásuk szerint, most az előterjesztők és majd a törvényos támogatói kihúznak a társasházak zsebéből. Márpedig mi is szerintem annak örülnénk, ha minél több társasháza lenne felújítva. Ha minél több háznak lenne szép a homlokzata, cserélnék le a nyílászárókat, vagy újítanák föl. Ez nyilván az ott lakóknak a befizetéseiből is megtörténhet, de ez egy jó bevételi forrás volt a házak számára, nyilván azoknak, akik forgalmasabb helyen helyezkedtek el, hogy ki tudták adni ezeket a felületeiket, és ebből bevételük származhatott. Tehát ezzel a törvénymódosítással sok társasház hátrányos helyzetbe kerül. Nem lesz értékesíthető reklámfelülete, nem fog tudni akár óriás plakátfelületet bérbeadni, akár a hálófelületét bérbeadni. Ezért a KDNP azt javasolta ebben a módosító javaslatban, hogy a Tisza párt által említett nagyságrend, tehát kb. 20 milliárd forint kerüljön biztosításra a társasházaknak a lakás vagy ingatlan felújítási alapba, társasházi felújítási alapba, amit a Tisza párt kihúz a társasházak zsebéből pénzt, azt valahogy tegye vissza a társasházak zsebébe. Ne járjanak rosszul, ezek főleg nagyvárosi, nagyobb házak, de hát ezért vannak vidéken főutak mellett is, akár kertekben és máshol is óriás plakátok, ezt láthatjuk nap mint nap. Tehát amit önök elvesznek az emberektől, azt javasolja a KDNP, adják vissza az embereknek, és egy másik alapon keresztül kártalanítsák azokat a társasházakat, akik kárt szenvednek, vagy legalábbis elmaradt hasznuk lesz ezen törvénymódosítás kapcsán, pontosan azért, hogy föl tudják újítani a társasházakat, ne kelljen 5-10 évig takarékoskodni egy háznak, hogy a felújítási alapba pénzeket befizetni a lakóknak, hanem hamarabb történjen meg házaknak a felújítása. Mindnyájunk érdeke szerintem, hogy minél hamarabb a társasházak felújításra kerüljenek. Persze sokak számára, én ezt elismerem, hogy a szemüknek bántó, hogyha egy társasházon egy ilyen reklámháló van, egy hosszabb ideig, és azt kell nézniük a joghurt reklámot, vagy bármi mást, de ugyanígy bántó szerintem egy rossz állapotú társasházi homlokzat. Ezért a KDNP azt javasolja, hogy pótolja ki a költségvetés, a kormány azt, amit így, ugye cégek fizetnének a társasházaknak, a cégeknek megtiltja most akkor a kormány, hogy fizessenek a társasházaknak a felújítási alapba, akkor fizesse be a kormány a társasházi alapba azt a pénzt, amit elvesz a társasházaktól. Kérjük, hogy fontolják meg ennek a javaslatnak mégis a támogatását, ha módunk lehetőségünk lesz rá, hogy külön szavazást legyen róla, és esetleg önök megfordítják a véleményüket, nem csak elvesznek a társasházaknak, hanem adnak is, akkor erre igyekszünk lehetőséget biztosítani mindenki számára. Ha ez nem történik meg, akkor természetesen nem fogjuk annyiba hagyni ezt az ügyet, hanem igyekszünk más módot és lehetőséget teremteni arra, hogy Tisza párt által a társasházaktól elvett pénz visszakerüljön a társasházaktól, és minél több házat tudjanak felújítani. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen! Most megadom a szót Hantosi Istvánnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országház! Csúszda Gábor képviselőtársamnak a hozzászólása szerintem mindannyiunk számára egyértelművé tette, hogy itt egy egyáltalán nem elméleti, nagyon is gyakorlati problémával állunk szemben. Mármint, hogy az ellenzéki oldal elhangzott hozzászólás, hiszen a saját frakciómból egyértelműen tudjuk, látjuk, és a választópolgárok is április 12-én ennek fényében hozták meg a döntésüket. Hiszen ha visszatekintünk arra, hogy az elmúlt években a hatalom birtokosai, a különböző intézmények, szervek, állami hivatalok hogyan foglalkoztak és hogyan álltak a politikai reklámok és a gyűlöletkeltő kampánynak a kérdéséhez, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a politikai, egypárti politikai vezetéssel rendelkező NMHH és a választási szervek gyakorlatilag elkenték, elmismásolták a felelősséget. teljes mértékben szabotálták a politikai reklámok és a gyűlöletkeltő kampányok kapcsán bármifajta jogalkalmazást. Sőt, az óriás plakátok kapcsán, gyakorlatilag a külterületi plakátok kapcsán gyakorlatilag politikai reklámozásnak a szabályozása teljes mértékben hiányzott. Tehát én megértem a képviselőtársamnak az aggodalmait, hiszen egy új jogintézményt tervezünk bevezetni, és minden új jogintézménynél a jogalkalmazó szerv számára kihívásokkal jár a szabályoknak az alkalmazása. Én azt gondolom, hogy ebben semmi újdonság nincs a magyar demokrácia történetében. 1990 óta új szervek, új jogszabályok alapján jogalkalmazói helyzetben járnak el, és biztos vagyok abban, hogy majd az új médiatanács és az NMHH és talán majd a választási szervek is, de most a médiatanácsra gondolunk, az új szabályok alapján azért majd fogja tudni alkalmazni ezt a szabályt, mert azért egyáltalán nem olyan kiszámíthatatlan helyzetet terem, mint ahogy ön fölvázolja, ugyanis elég egyértelmű szabályokat alkot meg azzal, hogy a közterületi plakátokra is kiterjeszti azt az MTTV definíciót, ami a valamilyen politikai párt célt, mozgalom céljának érdekében tevékenységet fejt ki. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy nem véletlen, hogy ezek a szabályozások részben hiányoztak, és a gyakorlat sem felelt meg a meglevő szabályozásnak, vagy nem volt összhangban a médiatörvény szabályozása a médiahatóság gyakorlatával. 2025-ben a Tisza részéről több mint 50 beadvánnyal éltünk, mind az NMHH-nál, mind pedig a választási szerveknél olyan politikai reklámok vagy kampányok kapcsán, amelyek gyűlöletkeltő propagandát tartalmaztak, vagy emberi méltóságot sértő, megalázó, dehumanizáló tartalommal bírtak és futottak akár a médiának a felületén, tehát akár a közmédiában, M1-en vagy más médiaszolgáltatásokon, akár pedig közterületen láthatóak voltak. És csak a közmédia esetében több mint 350 ilyen esetet jelentettünk be az 50 beadványunkban. És tudják, hogy mi volt erre a reakció? A választási szervek részéről semmi. Mi vagy hallgattak? Ugyanis az álláspontjuk az volt, hogy hát ugye nekik csak választási időszakban van hatáskörük. Tulajdonképpen egy normálisan működő demokráciában ez teljesen rendben is lenne, de azért mégiscsak az ember fejében szöget üt az, hogy oké, választási eljárás időszakban lehet közzétenni politikai plakátokat, de most nincs választási időszak, és mégis kint van, akkor ez így rendjén van, mert tulajdonképpen az elmúlt, nem tudom, 10x évben, nem tudom, mikor kezdték el kirakni ezeket a riogató plakátokat, de azért non-stop, tehát nem mondom, hogy 0-24-ben választási időszak volt, azért ez mégiscsak jogilag nonsens. És mi volt az NMHH-nak a hozzáállása? Hát az meg még inkább hipokrita volt, még inkább teljesen nonsens volt, ugyanis a beadványainkra az volt a válasz, hogy itt is az volt egyrészt, hogy nem volt válasz, vagy ha válasz volt, akkor egyszerűen csak tájékoztattak minket arról, hogy nem indítanak eljárást. És egyébként meg abban a nagyon rövid kis indokolásban, amit kaptunk, az szerepelt, hogy hát nincs választási időszak, akkor nem is lehet politikai reklám. Nem is értették igazából, hogy mi miért gondoljuk azt, vagy miért gondolja egy beadványozó, hogy politikai reklámot lát, hiszen az csak a választási időszakban lehet. Ugye az MTTV azt mondja, hogy csak választási időszakban, vagy elrendelt népszavazással összefüggésben tehető közé. Most éppen ilyen nincs, akkor valószínűleg mi benéztünk valamit. De akkor mi volt? Mi volt a Vox 2025? A nemzeti konzultáció, petíció, és folytathatnám még azokat a különböző kampányokat, amiket mindannyian emlékszünk arra, akik foci meccset néztünk, vagy híradót néztünk, vagy esti műsort akartunk megnézni. No, az M4 műsorában is emlékszünk, de ott futott fönt a képernyő jobb felső sávjában, sokszor kitakarva egyébként a médiaszolgáltató csatorna azonosítóját is. Ez mi volt? Valamilyen párt, vagy politikai mozgalom, vagy a kormány célját szolgáló intézkedés volt? Mi mással függött volna össze? Vagy minek minősültek akkor önök szerint azok a kampányok, reklámok, vagy közterületi hirdetések, vagy sajtótermékben közzétett politikai hirdetések, amik azzal riogattak, nem ismétlem meg képviselőtársaimat, hogy háború lesz, veszély van, apa mikor jön haza? hazajön-e apa. Szerintem azért elég durva, hogy a miniszterelnök, előző miniszterelnök egy ilyen videót közzétett, és amit lehozott egyébként a közmédia híradója egy az egyben lehozott, amivel egy kisgyermek, egy mesterséges intelligencia által generált felvételen, de egy kisgyermek, egy kislány sírva kérdezi az édesanyját, hogy apa mikor jön haza, és pillanatokkal később főbe lövik azt az embert a fronton. Tehát ez nonsense. És erre mondják azt, hogy nem szolgálta politikai célokat. Mert hogy a médiatanács azt mondta, hogy ezek társadalmi célú reklámok voltak legfeljebb. Hol van itt a társadalmi cél? Képviselőtársaim, tudják önök, hogy a médiatörvény mit mond, hogy definiálja a társadalmi célú reklámnak a fogalmát? Azt mondja, hogy amennyiben nem minősül politikai reklámnak, gazdasági tevékenységre nem irányul, és valamilyen felhívás, vagy közlemény, valamilyen közérdekű cél érdekében. Én azt gondolom, hogy a magyar választópolgárok április 16-án világosan elmondták, hogy nem kérnek ebből a közérdekű célból, amit ezek a gyűlöletkeltő, félelemkeltő kampányok folytattak. És hogy hogyan jutott ugye erre a következtetésre a médiatanács, az tulajdonképpen számunkra sem egyértelmű, hiszen ezeket a döntéseiket ugye nem közölték velünk. Ugye a média törvény szabályai ismernek bejelentésen alapuló eljárást, kérelemre induló eljárást, és valamiért a bejelentésre sem alapuló eljárások esetében a bejelentője nem válik alanyává az eljárásnak, tehát nem kell tájékoztatni a döntés tartalmáról. Mondjuk úgy, hogy ebben is alakult a jogalkalmazó szervnek a gyakorlata, mert a 2010-es években legalább megküldték ilyenkor azt a döntést, amiben elutasították azt a bejelentést, a 2020-as években már erre nem került sor, olyannyira nem, hogy közérdekű adatigénylés keretében sem bocsátotta a bejelentő számára rendelkezésére a médiahatóság azt a döntését, amiben elutasította vagy másképp minősítette az adott esetet. Na most ennek a gyakorlatnak fog véget vetni a TISZÁ-nak a törvényjavaslata. Ennek a gyakorlatnak egyszer is mindenkor vége lesz, és egyértelművé tesszük, hogy a médiahatóságnak igenis feladata gátat szabni a politikai reklámoknak választási időszakon kívül. Történjen az bármilyen felületen, médiaszolgáltatásban, sajtótermékben, vagy külterületi, közterületi plakátokon. Elhangzott már az, hogy az alaptörvényünk rögzíti, hogy minden embernek joga van az egészséges testi és lelki fejlődéshez. A magyar emberek számára, magyar családok számára, gyermekeink számára és az idősek számára ezt a nyugalmat és biztonságot fogja biztosítani ez a törvényjavaslat.
0: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés. Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki felszólalási lehetőséggel élni? Nem látok ilyet. További felszólalásra tehát nem jelentkeztek, a vitát ezennel lezárom. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra? Parancsoljon, államtitkár úr.
3: Köszönöm, tisztelt ház. Köszönöm a szót. Az elhangzottakra kívánok röviden reagálni, amik a vitában megjelentek, illetve arra a módosításra, ami most a ház előtt van. Én azt gondolom, hogy azzal a módosítással, ami most így egyesítve a ház előtt van, ez a törvény egy arányosabb, rugalmasabb és egyértelműbb helyzetbe került a közterületi reklámok szabályozásával kapcsolatban. Mégpedig azért, mert egyrészt leegyszerűsíti azt, hogy mit és hol lehetséges reklámozni, hogy ez a törvényi szinten azt szabályozza, hogy városképi védettséget élvező területeken ugye nem lehet, illetve a típusok tekintetében pedig leegyszerűsíti azokra a típusokra a törvényben jelzett módon, amelyek a történetileg kialakult városképeknek a részéhez hozzátartoznak, ugye ez az utcabútor és a tetőn elhelyezett reklámok, ezek a 100 évvel ezelőtti Magyarországon először készült fényképeken, városképeken is láthatók, tehát ezek velünk vannak elég hosszú ideje ahhoz, hogy ezek értékes felületnek és kulturálisan is ismert felületnek tekinthetők legyenek. Ezen felül pedig megteremti a kellő rugalmasságot az egyéb kategória, rendeletben szabályozható egyéb kategória megteremtésével. Másodszorban ugye az önkormányzatok irányában teszi egy olyan gesztust, hogy az önkormányzatok számára teszi lehetővé az ezáltal a törvényi keret által meghatározott renden túli szabályozásnak a létrehozását. Ugye ezt valószínűleg sokan látták önök közül, hogy a mai napon Budapest már elő is vezetett egy szabályozási javaslatot, még úgy, hogy ez a törvény igazából első elfogadásra sem került. Tehát igazából az önkormányzatok kezébe adja vissza azt a lehetőséget, hogy meghatározzák, hogy a városoknak fennmaradó területén, illetve a városképeknek milyen módon kívánják a reklámokat, a reklámoknak lehetőséget biztosítani. Ami pedig a vitában elhangzott hozzászólásokat illeti, itt is három ponton szeretnék hozzászólni, bár ezek már többször elhangzottak, ugye először is a számokkal kapcsolatban. Ugye elhangzott képviselő úr részéről a 20-25 milliárdos kieső bevétele a társasházaknak, hadd ismételjen meg az, amit a bizottságokban is és a ház előtt is elhangzott már. A teljes magyar köztéri reklámpiacnak az éves bevétele az 37 milliárd forint, és ez kis hián 37 ezer köztéri reklámeszközön oszlik meg. Ugye ezt már valószínűleg önök közül többen fel tudják mondani, hogy mintegy 500 reklámeszköz található összesen molinóként társasházakon, illetve házakon összességében, ennek is csak egy része található a társasházakon. Ennek a döntő többsége Budapesten, és mégpedig Budapestnek a városképileg legkiemeltebb részein, csomópontjain, történeti belvárosában találhatók. Tehát egyrészt a volumen tekintetében azt lehet mondani, hogy a 20-25 milliárd az biztos, hogy egy nagyságrendi tévedést jelent. Összességében legfeljebb 2 milliárd forintra tehető az a bevétel, ami éves, nagyon optimista becsléssel ezeknek a felületeknek a használatából érkezhet, és az is nagyon kevés társaság számára. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogyha figyelmesen megnézi ezeket a reklámfelületeket, hogy hány olyan társasház látható, amelyet most is reklámfelületek borítanak, és amelyet az elmúlt években felújítottak. Ugye én, hogyha csak Budapesten közlekedést nézzük, mondjuk a Szénatéren található, vagy a Blaha Lujza téren található hasonló hirdető felületeket, akkor ezek ott vannak, van amelyik lassan 10 éve, és az épületekkel az égvilágon semmi nem történt, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ezeket a bevételeket nem a házaknak a felújítására használják. Azt is fontos megjegyezni, hogy igazából, ha még azt is elfogadjuk, hogy ez egy kieső bevétel, akkor sem gondolom, hogy egy szakmailag elfogadható módja az épületek, a társasházak felújításának az, hogy a rajtuk levő reklámfelületeket tekintjük ennek az elsődleges finanszírozási forrásának. Azért is, mert ez a városokban, ahogyan ezt most már azt gondolom mindannyian jól értjük, teljesen egyenlőtlenül oszlik el. Magyarország települései között is teljesen egyenlőtlenül oszlik el, és a magyar, ugye mintegy 850 ezer magyar társasház döntő többsége soha az életben nem fog ilyen lehetőséghez jutni, hogy reklámfelületen keresztül szerezzen bevételt a felújításhoz. Én azt gondolom, hogy a házak felújítását egy megfelelő energetikai vagy más finanszírozási programmal lehet hatékonyan biztosítani. Ugye ellentétben az elmúlt évek gyakorlatával, ami ezt kizárólag a családi házaknak a felújítására redukálta, én azt gondolom, hogy szükség van olyan programokra, amelyek biztosítják a társasházak és a közösségi életformák számára is, hogy ezeket a házakat fel lehessen újítani. Úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy ez a javaslat ez elmozdult egy jelentősen kiegyensúlyozott, és a városok, városkép, az önkormányzatok és a város lakók számára is előnyes irányba, és remélem, hogy támogatni fogják, a kormány támogatja ezt a javaslatot. Köszönöm a szót.
0: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megkérdezem az előterjesztőket, hogy kíván-e valaki válaszolni a vitában elhangzottakra. Tárkányi képviselő úr, öné a szó. Maradt 8 perc, 46 másodperc az előző felszólalás óta.
4: Majd igyekszem vele, jó a sáfák, hogy
0: köszönjük.
4: Köszönöm a szót. Elnök asszony, csak néhány mondatra reagálnék, ami itt elhangzott Rétvári képviselőtársunktól. Itt az elmúlt években nem joghurtokat láttunk ezeken a plakátokon, hanem bombákat, háborús feliratokat, Soros György arcképét, meg egyebeket. Ez senkinek nem fog szerintem hiányozni. Hogyha önnek igen, akkor ezzel próbálj meg együtt élni a jövőben. Abban egyetértünk, hogy szeretnénk mindannyian, hogy a társasházaknak szép legyen a homlokzata, éppen ezért vesszük le róluk ezeket a hatalmas molinókat. Hát majd meglátjuk, mi van alatta. Ugye felújítás címszó alatt voltak ezek elhálózva, meglátjuk, hogy megtörtént-e. Félek tőle, hogy nem. De elég, hogyha a Blaha Lujza téren jár, az Asztóriánál, a Széll Kálmán téren, vagy a Széna téren, ezek a molinók egyáltalán nem a felújítás miatt vannak ott, ezt mindenki tudja. Viszont a tartalmi részét ennek a törvényjavaslatnak kevéssé érintettük, Magyarországon az emberek utálják ezeket a plakátokat. És nem csak a kereskedelmi reklámokat, hanem azokat, amikkel maguk teletették az országot. A tankokkal, a háborús felirattal, a bombával, Soros György arcképével, a migránsokkal, stopptáblával, migránsokkal a háttérben, nem tudom még mivel, amiket aztán hazug módon közcélú, közérdekű reklámként és tájékoztatásként tüntettek fel, és közpénzből fizették. És ennek most vége lesz, és szerintem ennek mindenki örül. Csúszda Gábor képviselőtársam egy érdekes gondolatmenetet osztott meg, honnan lehet tudni, hogy kinek áll az érdekében az adott plakát, illene rá impresszumot tenni. Ez sajnos önök részéről elmaradt ebben a kampányban, például amikor engem személyembe is próbáltak lejáratni, és egy impresszum nélküli hazug plakáttal próbálták Debrecen telerakni. Annyi értelme legalább volt a közpénz 10 milliók vagy talán 100 millió forint elköltésének, hogy egyet el tudtam árverezni, és 500 000 forintot a Mazsihis Szeretett Kórházának felajánlhattam ebből. Jobb lett volna, hogyha önök is felajánlják valamelyik kórháznak ennek a plakátgyártásnak és terjesztésnek az árát, higgyel, lett volna rá hely. Lett volna helye bármelyik kórházban, bármelyik közegészségügyi intézményben, de maguk inkább közpénzből legyártottak olyan politikai plakátokat, nem csak ellenem, mások ellen is, amikre még annyi bátorságuk se volt, hogy ráírják, hogy ez a Fidesz érdekében történik. De tudtuk mindannyian. A jövőben visszakapják az ellenőrzési és szankcionálási jogkört az önkormányzatok, és tudni fogják, hogyha valaki megszegi ezt a törvényt, az kinek az érdekében tette. Kötelező is ráírni, de hogyha nem teszi meg, erre vannak a magyar független hatóságok, hogy kiderítsék. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Soron következik a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 185. törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Dr. Hantosi István, Mellétei Barna Márton és Kulcsár Krisztián a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés Téper 200-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napi rendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Jakab Zsuzsannának, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. június 18. napján tartott ülésén a házszabály 60. paragrafusa szerinti sürgős tárgyalásban megtárgyalta a mérti médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 185-ös számú törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló Téper 200-as számon benyújtott törvényjavaslatot. A törvényjavaslat előterjesztésével annak a többmilliós választópolgári akaratnak a képviseletében léptünk fel, akiknek elege lett a propaganda közmédiából, rájuk omló hazugságokból, a valóság és az igazság elfedítéséből. A törvényjavaslat elsődleges célja, hogy biztosítsa a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. Ennek érdekében a törvényjavaslat megteremti a közmédia, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szerv függetlenségére vonatkozó feltételeket összhangban az uniós jog fejleményeivel. A Törvényalkotási Bizottság által elfogadott összegző módosító javaslat szerint a közszolgálati média és hírszolgáltatás biztosítására, függetlenségének védelmére az Országgyűlés létrehozza a független közmédia testületet, aminek a munkáját költségvetési szervként a Független Közmédia Testület irodája segíti. Az országgyűlés a Független Közmédia Testületbe 3 tagot a kormánypárti, 3 tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölése alapján választ 4 évre, de legfeljebb az új országgyűlés megalakulásáig, valamint további 3 tagot pedig médiaszakmai szervezetek jelölése alapján választ 2 évre, ezzel biztosítva a civil szakmai tagok gyorsabb rotációját. Mindezek mellett a Törvényalkotási Bizottság elfogadta azt a módosító javaslatot, ami szerint a médiatanácsnak a jövőben 7 tagja lenne azzal, hogy 3 tagot a kormányoldali, 3 tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek nyilvános meghallgatás útján, az elnöki tisztségre pedig az országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága szakmai pályázatot ír ki. A Törvényalkotási Bizottság egyes nemzetiségi szószólók jelzésének megfelelően elfogadta azt a módosító javaslatot is, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatás és médiatartalomszolgáltatás feladata legyen a nemzeti és európai mellett a magyarországi nemzetiséget identitásának megőrzése is. A Törvényalkotási Bizottság ezek mellett számos jogtechnikai pontosítást is elfogadott. Az összegző jelentést, valamint az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 62. paragrafus 7. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében tartózkodás nélkül fogadta el. Tisztelt képviselőtársaim, kérem Önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm szépen!

0: Tisztelt Országgyűlés, köszöntöm képviselőtársaimat, megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni. Hantosi képviselő úr jelzi, hogy él a lehetőséggel. Mielőtt megadnám a szót, felhívom a figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon!
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Széchenyi Istvánt idézve, a kiművelt emberfők sokasága a nemzet igazi hatalma. A 21. században ezt mondhatjuk úgy is, hogy a tájékozott emberfők sokasága a nemzet hatalma. Független és objektív közmédia nélkül nincs működő demokrácia, nincs elszámoltatható hatalom, és nincs bizalom a közintézményekben. Mi magyarok megelégeltük a korrupt és elfogult propaganda célokra használt közmédiát, amire évente több százmilliárd forintot költöttek az előző Fidesz kormányok. A Tisza vállalta, hogy helyreállítja a közmédia függetlenségét és új médiaszabályozást alkot. Ezért, és erre kaptunk felhatalmazást 2026. április 12-én. A média függetlensége azt jelenti minden demokratikus jogállamban, hogy a közérdeklődésre számot tartó eseményekről sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan, kiegyensúlyozottan számolnak be. Ezt tartalmazza a BBC alapokmánya, a német médiaszabályozás és a legtöbb európai médiaszabályozás, és 2011-ig a magyar médiaszabályozás is ezt tartalmazta, még a 2010-ben elfogadott médiatörvényből sem törölték el egyből ezeket a szabályokat, de 2011-ben valamiért úgy érezte fontosnak az akkori Fidesz-KDNP kormányzat, hogy nincs szükség arra, hogy sokoldalú, tényszerű, időszerű vagy tárgyilagos legyen a hírszolgáltatás. Láthatjuk, hogy hova jutottunk. Hírhamisítás, manipuláció, gyűlöletkeltés, félelemkeltés. A TÉPER 200-as törvényjavaslatnak a célja a szabad, sokszínű, független közmédia helyreállítása lesz. És ennek az alapvető intézményi garanciáinak a biztosítása. A közmédia ugyanis nem lehet a hatalom fenntartására, az állampolgárok megfélemlítésére és gyűlöletkeltésre, megosztásra használt hatalmi eszköz. A demokrácia csak akkor működhet, ha a közmédia a polgárokat nem félrevezeti, hanem segíti, hogy hiteles, pontos, kiegyensúlyozott információk alapján alkothassak véleményt közös ügyeinkről. A javaslatunk célja világos. Visszaadni a közmédiát a köznek, ahogy legutóbbi alkalommal is elmondtuk a múlt héten, a magyar embereknek is biztosítani annak objektív és független működését. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az általános vita során többször idéztem az 1848. március 15-i 12 pont első követelését. Kívánjuk a sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését. Ez a mondat ma sem vesztett erejéből, és sajnos nem csak történelmi emlék, hanem demokratikus követelmény is. Hiszen mi, magyarok, számtalanszor meg kellett, hogy küzdjünk érte, a sajtó szabadságáért, mind a 19., mind a 20. században, és úgy tűnik, hogy a 21. században is megvívtuk ezt a harcot. Egy idézettel folytatnám. Hogy találtuk mi az országot? Nem írom le hosszan, néhány szóval is el lehet mondani. A sajtószabadság messze távolban lebegett előttünk, a szabadság hang, az alkotmány puszta szó volt. Szemere Bertalan, az első felelős magyar kormány sajtóügyekért felelős belügyminisztere tette fel ezeket a kérdéseket 1848. július 21-én, 178 évvel és közel egy hónappal ezelőtt. Majd így válaszolta meg, hogy 1848. április 11-én fogadták el az első sajtótörvényt. És hogyan adtuk vissza az országot a hazának és a nemzetnek 1848. április 11-én? A sajtó visszanyerte a szabadságát. A népképviselet óhajtása testté vált. Magunk kormányozzuk magunkat, az alkotmány, a haza és a nemzet egészen újjászületett. Bár a beszédem nem tartalmazza, de Szemere Bertalan a nemzeti vagyon visszaszerzéséről és a védelméről is értekezett ugye az osztrák-magyar viszonylatban, aminek különös aktualitása van, hogy miniszterelnök úr milyen bejelentéseket tett ma délelőtt. Talán kevesekben tudatosodott még, hogy mennyire aktuálisak ezek a mondatok, és mennyire aktuális 1848 és a reformkor szellemiségét idézni. Hiszen történelmi felelősségünk van, és elképesztő lehetőségünk van ma április 12-e után. A reformkor, a 48-as szabadságharc óta először állunk úgy, hogy lehetőségünk van a saját erőnkből, a saját akaratunkból újraépíteni a hazánkat. Nincsenek megszálló Habsburg erők Magyarország területén. Nincsenek megszálló román, német, vagy orosz, vagy szovjet, vagy különböző más hatalmak Magyarország területén, mint a 20. században, amikor éppen egy rendszerváltáshoz, fordulóponthoz érkeztünk. Mi magyarok egy békés rendszerváltással éltük el ezt a lehetőséget. Magunk alakíthatjuk a sorsunkat. Ez rendkívül felemelő érzés, azt hiszem mindannyiunk számára. Különösen nagy tehát a felelősségünk abban is, hogyan biztosítjuk a magyarok számára, minden magyar számára a hiteles tájékozódás forrását és az információ szerzés kereteit. Hiszen, ahogy mondtam, közös ügyeinkben való megalapozott felelős döntés alapja az állampolgárok tájékozottsága. Az elmúlt években viszont a közmédia hírigazgatósága és a hírügynökség újságírói, szerkesztői, a munkatársak beszámolói és a sajtóban nyilvánosságra került információk alapján rendszeresen közvetlenül kaptak utasításokat a politikusoktól. A közszolgálati média által közzétett tartalmakat gyakran közvetlenül a miniszterelnöki kabinetiroda munkatársai írták vagy kérték. Nem ugyanezt történt a Rákosi vagy a Kádár rendszerben? Soha többé ilyet. Soha többé nem működhet így a hatalom politikai eszközeként a közmédia Magyarországon. A most záró szavazásra váró törvényjavaslat ezeket a célokat kívánja a 21. századi magyar média szabályozásban érvényesíteni. A cél kezdettől fogva világos volt. Megszüntetni az egypárti felügyeletet. Megerősíteni a közmédia függetlenségét és biztosítani, hogy a médiafelügyelet ne politikai, hanem szakmai és közérdekű szempontok alapján működjön. Tisztelt Országgyűlés! A sajtó szabadsága és a cenzúra eltörését célzó törvényjavaslatunk három alapvető területen teremti meg a független tájékoztatás intézményi garanciáit. A javaslat első pillére a közszolgálati médiaszolgáltatás szervezeti átalakítása. Egyszerűbb, átláthatóbb és elszámoltathatóbb működést hozunk létre, megerősítjük a közmédia szakmai függetlenségét és a jelenlegi struktúrát, ami a korrupció és a propaganda melegágya volt. A javaslat második nagy pillére a vezetői kiválasztási rendszer teljes reformja. Véget vetünk a pártállami időket idéző egypárt irányításnak. A jövőben a közmédia és a média felügyelet irányítását és vezetőit nyilvános, átlátható és szakmai alapú eljárásban választjuk meg, összhangban az Európai Média Szabadság rendelet követelményeivel. A törvényjavaslat harmadik nagy területe pedig a média felügyelet reformja. A médiatanács kiegyensúlyozottabb összetételével, szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokkal és nagyobb nyilvánosság mellett válhat a sajtószabadság és a 21. századi médiapiac védelmezőjévé. A részletes vita során számos észrevétel merült föl az ellenzék részéről és a szakma részéről is. Ezek közül többet megfontoltunk és beépítettünk a törvényjavaslatba. Bővítettük egyrészt a médiatanács összetételét, lehetőséget biztosítva arra, hogy valamennyi ellenzéki frakció, mindhárom ellenzéki frakció képviseltethesse magát a média felügyelet munkájában. Biztosítottuk a közmédia teljes függetlenségét a kormányzattól, meghalva azokat a hangokat, hogy a közmédia átmeneti vezetéséről ne a kormány, hanem az Országgyűlés Művelődési Bizottsága gondoskodjon. A nemzetiségi szószóló kérésére pedig megerősítettük a magyarországi nemzetiségek kulturális és nyelvi érdekeinek a védelmét. A civil és szakmai részvétel szélesítése érdekében rövidítettünk a független tagok mandátumát a közszolgálati közmédia testületben, és a jogbiztonság érdekében több lépcsőben léptetjük hatályba az új szabályozást. Tisztelt Ház! A sajtószabadságért folytatott küzdelem Magyarországon mindig többről szólt, mint a médiáról. Arról, hogy a polgárok szabadon tájékozódjanak, és hiteles információk birtokában dönthessenek közös ügyeinkről. Ezért kérem önöket, szavazzák meg a Téper 200-as számú törvényjavaslatot holnap. Támogassák a közmédia függetlenségének helyreállítását, és a sajtószabadság és a cenzúra eltörlését.
0: Tájékoztatom képviselő urat, hogy a zárszó elmondására 5 perc áll majd rendelkezésére. Megkérdezem, a kormány részéről kíván-e valaki felszólalni. Államtitkár asszony, Tompa Enikő államtitkár asszony jelzi, hogy él a lehetőséggel. Mielőtt megadnám a szót, önnek is felhívom a figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra összesen 15 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Szeretném megerősíteni a törvényjavaslat általános vitáján már elhangzott kormányzati álláspontot, mely szerint a kormány támogatja az előterjesztést, és ezzel együtt támogatja a kevesebb központosítást és a nagyobb átláthatóságot. Ahogy a Tisza a választási programjában is egyértelművé tette, egy működő és emberséges Magyarország alapjait csak úgy lehet megteremteni, ha megszüntetjük a politikai propagandát, visszaállítjuk a közmédia szabadságát és a pártpolitikától való függetlenséget. Ezt a függetlenséget pedig intézményi struktúraváltással lehet és kell megteremteni. Ahol a kompetencia számít majd, és nem a politikai lojalitás. Ahol a vezetői kinevezések végre nem a karmelita zárt ajtói mögött, hanem nyílt és átlátható pályázati rendszerben történnek majd. A magyar közmédia 2010 után a hatalmon lévő párt központi propaganda eszközeként működött. A sajtóetika legalapvetőbb szabályának mellőzését számtalan helyreigazítási per elvesztése is igazolta, valamint az EU média szabályozásának és európai elveknek sem felelt meg. Úgy is mondhatnánk, hogy a közmédia olyan távolra került a BBC irányelvektől, mint egykori hírfélreolvasójuk Németh Balázs a 100 holdas pagonytól. Április 12-e azonban nem mese volt, hanem szembejött a valóság. S bár a Fidesz-KDNP kormányzat bukását követő hangnemváltásból érezhetővé vált, hogy a kormánypártok halálos ölelése már nem folytogatja annyira a közmédiát, ez mégsem változtatott a struktúrán, a működésen, a központi irányítástól való függésen, a pluralizmus és a sajtóetika mellőzésén. A politikai érdekek kiszolgálására épülő hozzáállás megmaradt. Mivel az intézmények vezetői a helyükön maradtak, a közszolgálati közalapítvány kuratóriuma, az MTVA, a Duna Média szolgáltató feletti tulajdonosi jogok ezeket a működéseket konzerválták. A gyökeres változtatás emiatt elengedhetetlen és halaszthatatlan. A tisztelt ház előtt lévő törvényjavaslat alapvető célja, hogy felszámolja a 2010 után kiépített politikailag függő közmédia intézményi kereteit. Meggyőződésünk, hogy ez az átalakítás átláthatóbbá és elszámoltathatóbbá teszi a 165 milliárd adófizetői pénzből működtetett közmédiát. Így a jövőben a közpénz felhasználása nem lehet fekete doboz. A törvényjavaslat elfogadásával leállítjuk a propagandát, a háborús uszítást, a dezinformációt, a mesterséges intelligencia etikátlan használatát, és megnyitjuk a lehetőséget a tartalmak sokszínűsége és a valódi értékteremtés mellett. Célunk, hogy a közmédia a jövőben a sajtóetika szabályai és nyilvánosság szolgálata mellett végre eleget tegyen alkotmányos kötelességének, az objektív tájékoztatásnak. Engedjék meg, hogy kitérjek a törvényjavaslat részletes vitáján elhangzottakra is. Ellenzéki képviselőtársaim az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén felvetették, hogy a médiatanács tagjai közé ne csak két kormánypárti és két ellenzéki képviselőt delegálhassanak a parlamenti frakciók. Az előterjesztők, ahogyan képviselőtársam is jelezte felszólalásában, megfontolták az ellenzéki javaslatot, és a médiatanács tagjainak száma pontosításra került 3 kormányoldali és 3 tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölhetnek majd. A Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága ülésén a nemzetiségi szószólók által elmondattak alapján a preambulumban rögzítésre kerül az, hogy a magyarországi nemzetiségi kultúra és nyelv ápolása, megőrzése és a közmédia elsődleges feladatai közé tartozik. Mindkét javaslatot támogatták az előterjesztők, és beépítésre kerültek a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott összegző módosító javaslatba. Ezért is érdekes számomra, hogy az ellenzéki képviselőtársaim nem támogatták a tabülésen a saját kezdeményezésüket is tartalmazó TAB módosító javaslatot. Tudom, furcsa önöknek, hogy egy kétharmaddal kormányzó párt is képes a jobbító szándékú ellenzéki javaslatokat megfontolni, támogatni és delegációs helyet biztosítani a média tanácsban. Önöknek ez az együttműködési készség hiányzott az elmúlt 16 évben, mi pedig azt képviseljük, amit a választóinak megígértünk. A kormány döntései az egész nemzet érdekeit képviselik. Úgyhogy biztatom önöket a jövőben, hogy részletes viták során ne zárkózzanak el a szakmai viták elől, mert mi ígéretünkhöz híve minden jobbító szándékú ellenzéki javaslatot megfontolunk, még ha ez önöknek szokatlan is, és akár közös nevezőre is juthatunk a támogatásukat illetően. A TAB módosítója néhány jogtechnikai korrekció mellett pontosítja a médiatanács tagjait jelölő eseti bizottságra vonatkozó szabályokat is. A módosítás értelmében a kormánypárti oldal 3 tagot, az ellenzéki oldal 2 tagot jelöl az eseti bizottságokba. Tisztelt képviselőtársaim! A kormány támogatja a Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatát, és kérjük a tisztelt ház támogatását annak érdekében, hogy az emberek ismét valós híreket és ne pártpropagandát halljanak a közmédia csatornáin. A közmédia nem lehet sem a kormányé, sem az ellenzéki, csak is a magyar embereké. A közmédia rendszerének a nemzet közös nyilvánosságát kell szolgálnia, hitelesen tájékoztatni, teret adni a különböző véleményeknek, erősíteni a közösségi összetartozást, hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar társadalom valódi párbeszédet folytathasson önmagáról és a jövőjéről. Egy olyan Magyarországról, amit ez a nép már nagyon régen megérdemelt volna. Köszönöm szépen a szót.
0: A kormány képviselőinek a vita további szakaszában 9 perc áll majd rendelkezésére. Most megadom a szót dr. Simon Krisztián Márknak, aki a kijelölt Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság előadójának 3 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság 2026. június 17. napján tartott ülésén kijelölt bizottságként lefolytatta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációhoz szóló 2010. évi 185-ös törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját. Erről számolok most be. A bizottság részletesen megvitatta a média Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnökének tisztségével kapcsolatos alkotmányjogi felvetéseket, különös tekintettel a Médiatanács elnöki tisztsége megszűnésének, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöki tisztségére gyakorolt hatását. A bizottság egyetértett abban, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz való jog és az információkhoz való hozzáférés követelményének biztosítása érdekében szükséges a médiatanács összetételében mind a kormánypárti, mind az ellenzéki képviselőcsoportok egyenlő mértékű képviselete. Emellett a szakmai szervezetek megjelenése a testületben üdvözlendő jogalkotó cél. Ezzel biztosíthatóvá válik az átlátható szakmai alapú médiafelügyelet.

0: struktúra szerint minden jelenlegi ellenzéki frakció élhet a jelölési jogával. A bizottság tagjai üdvözölték ezt a kezdeményezést, amelyről az összegző módosító javaslat részeként az országgyűlés ezen az ülésen, holnapi ülésen döntést hoz. A bizottság ugyanakkor nem értett egyet azzal az ellenzéki javaslattal, hogy a paritás megtartása mellett további képviselőcsoportok megalakulásával az új frakciók jogosulttá váljanak a médiatanács tagjainak jelölésére. A vitában a képviselők kiemelték, egyetértenek azzal a jogalkotói szándékkal, hogy általánosságban a médiaszabályozás minősített többséget igénylő döntési szintje ne változzon. Ezáltal is biztosítható a széleskörű jogi és politikai egyetértés. A bizottságban egyetértés alakult ki arról is, hogy a közmédia közfeladatot lát el, de és ehhez a szükséges forrásokat alapvetően a továbbiakban is közpénzből finanszírozzák az objektivitás, függetlenség megőrzése érdekében. Tisztelt képviselőtársaim! Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság hosszas a törvényjavaslat tartalmi kérdéseit részletesen megtárgyaló, kiegyensúlyozott vitát követően zárta le az előterjesztés részletes vitáját. A bizottságban számos a törvényjavaslat végrehajtását hatékonyan elősegítő javaslat merült fel, amelyek az összegző módosító javaslatban is megjelentek. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Képviselő úr figyelmét is, és minden képviselőtársam figyelmét felhívom arra, hogy az időkeretet igyekezzenek betartani, és hogyha az elnök csönget, utána új gondolatot legyenek szívesek nem elkezdeni. A frakciójuk időkeretére természetesen tudják folytatni a felszólalást. Most megadom a szót Tuzson Bence képviselő úrnak, aki a bizottság kisebbségi véleményét ismerteti, szintén 3 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Röviden szeretném összefoglalni az álláspontunkat a törvényjavaslattal kapcsolatban. És engedjék meg, hogy kicsit messzebbről kezdjem, még a 3 percben el is kell tudnom mondani, hogy hogyan néz ki a magyar alkotmányos szabályozás az 1990-es évek óta, és hogy miért van így. Már az 1988-as alkotmány koncepció tartalmazta azt, hogy hogyan kell majd működtetni a különböző állami szervezeteket és az állami tisztségeket, hogyan kell elcsúsztatni az országgyűlés mandátumához képest, pont garanciális szempontok alapján. Ez vonatkozik egyébként a köztársasági elnökre, az a legfőbb ügyészre és az összes közjogi méltóságra és testületre is. Ezért alakult ki Magyarországon az a hagyomány, hogy elcsúszott egymástól a különböző testületek és tisztségviselőknek a mandátuma az országgyűlésnek a mandátumától. Ennek az volt az elsődleges oka, hogy soha ne alakuljon ki olyan helyzet, hogy az előző országgyűlés által megválasztott személy a következő országgyűlésnek, ha esetleg nem tetszik, akkor le tudja váltani. És ezért alakult ki ez az alkotmányos szokás. És ennek megfelelően az Alkotmánybíróság gyakorlata is egységes abban, hogy hogyan kezeli ezt a kérdéskört, azaz, hogyha jogalkotással próbálják eltávolítani az egyik tisztségviselőt, vagy valamilyen testületet, aminek az alapvető szerepe nem változott meg, nos, azt nem engedi az Alkotmánybíróság. Itt is erről van szó. Arról van szó, hogy felállt egy testület, és ezt a testületet lényegi hatáskörök megváltoztatása nélkül lecseréli a jogalkotó egy másik testületre. De ennél súlyosabb az NMHH esete, hiszen az NMHH vezetőjének a szerepe nem változik meg. Ugyanazt a hatóságot vezeti, ez tulajdonképpen ugyanaz, mint az alkotmány módosítással kapcsolatban, az alaptörvény módosítással kapcsolatban, amit éppen Súlyog Tamással akarnak megcsinálni, a hírközlési hatóság vezetőjével. Őnál is ugyanez az eset áll fenn. A kormányzati befolyás kérdése. Valóban felvetődött ez a kérdés a bizottságnak az ülésén, és az előterjesztő módosította az előterjesztését, de csak egy szépségtapaszt tett rá, hiszen az átmeneti időszakban ugyan nem közvetlenül a kormány irányítja a médiát, hanem egy bizottság, országgyűlési bizottság, ahol egyébként kormánytöbbség van, tehát azok a szép szavak, amiket az elnök úr itt az előbb elmondott, azok nem lesznek igazak erre az időszakra, tekintettel arra, hogy a kormánytöbbség fogja irányítani a teljes médiának a működését. És amit szerettem volna még elmondani, nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy struktúrához ne úgy nyúljunk hozzá, hogy egyébként a az indokolásban szereplő mondatok, azok a végén a szabályozásban

0: nem lesznek igazak. Az Európai Uniós gyakorlatra hivatkozik, az Európai Uniós szabályozásra hivatkozik, de éppen az uniós rendeletnek a szabályait éppenséggel nem vezeti át ez a mostani szabályozás az új törvénybe. Úgyhogy erre szeretném felhívni a figyelmet, és pont ezekre tekintettel nem tudjuk támogatni ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.
1: Most megadom a szót Rost Andreának, a vitához kapcsolódó művelődési bizottság előadójának 3 perces időkeretben. Parancsoljon! A kártyája bent van esetleg, képvisel azon? Kérném szépen a terembiztosi szolgálat segítségét, hogy képviselőasszonynak akkor egy mozgó mikrofont biztosítani, és szíveskedjenek.

0: És kérném szépen az órát is visszaállítani. Köszönöm szépen. Parancsoljon.
1: Köszönöm szépen. Na ez már sokkal jobb. Köszönöm. Köszönöm a szót is, a mikrofont is. Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak. 2026. június 17-én a Művelődési Bizottság a médiatörvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját lefolytatta, és többségi támogatással elfogadta az arról szóló jelentést. A bizottság vita során sokféle szakmai és politikai álláspont hangzott el. Ami számomra a legtanulságosabb volt, hogy abban szinte teljes egyetértés mutatkozott a közmédiának, függetlennek, kiegyensúlyozottnak és sokszínűnek kell lennie. Örvendezik a lelkem, és nagyon örülök ennek az egyetértésnek. Ugyanakkor nehéz nem feltenni azt a kérdést, ha ezek ennyire fontos szempontok. Eddig miért nem hallottuk őket ilyen hangsúlyosan az elmúlt években is? A bizottsági vitában is kulturális oldalról közelítettem meg ezt a kérdést. Előadó művészként és a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosként pontosan tudom, mennyi olyan érték van ebben az országban, amely ma nem jut el a szélesebb nyilvánosságig. Tavaly nyáron a Zene mindenkié című országjárásom egyik állomásán fedeztem fel a Sükösdi Sugo Tambura zenekart. Igen, őket. Fiatal fiúk és a tanáruk egy bácskai településről, akik a zene erejével hagyományt őriznek és közösséget építenek. Amikor hallottam őket, az jutott eszembe. Vajon az ország mennyi ilyen értéket rejt magában, melyről azért nem értesülünk, mert egyszerűen nem kapnak elég figyelmet. És pontosan erre való a közmédia. Hogy ne csak azt mutassa meg, ami egyébként is szem előtt van. Hogy ne csak a már ismert arcoknak és intézményeknek adjon teret, hanem azoknak is, akik csendben, következetesen teremtenek értéket. A közszolgálatiság számomra ezt is jelenti. Azt, hogy helye legyen benne a kultúra egészének. Mert a magyar kultúra nem egyetlen központban dől el, nem egyetlen nézőpontból látszik, és nem egyetlen ízlés szerint áll össze. A vitában többen hiányolták a társadalmi egyeztetést, és tulajdonképpen rajtunk kérték számon a demokrácia hiányát. Engedjék meg, hogy erre reagáljak. Furcsa ezt azok után hallani.
0: Elnézést, hosszú... képviselőasszony, amint az előbb említettem, 3 perc állt rendelkezésére, és reagálni a TISZA frakció időkeretére még lesz lehetősége. Most megadom a szót dr. Csibi Krisztinának, aki a bizottság kisebbségi véleményét ismerteti, szintén 3 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. A közmédia a maga egy évszázados történetével a kulturális örökségünk részét képezi. Egy kiemelt nemzeti intézményünk, amelytől nem mellékesen családok százainak megélhetése függ. Lehet és kell is beszélni ennek modernizációjáról. Változik a médiafogyasztás, változik a digitális világ, változnak a nézői szokások. De a modernizáció nem jelentheti azt, hogy egy országos közszolgálati intézményt hatástanulmányok előzetes költségkalkuláció nélkül gyorsított eljárásban átalakítanak. A közmédia nem csak hírműsorokból áll. Sportközvetítések, kulturális műsorok, vallási és nemzetiségi tartalmak, gyermekműsorok, tudományos és ismeretterjesztő programok, nemzeti ünnepek és közérdekű tájékoztatás. Ezek mind a közszolgálatiság részei. A piac önmagában nem fog megoldást nyújtani. Ami nem hoz elég profitot, az könnyen eltűnhet a kereskedelmi médiából. Éppen ezért van szükség közmédiára, hogy olyan értékek is megjelenjenek a nyilvánosságban, amelyek nem feltétlenül a legnagyobb nézettséget, hanem a közösség érdekét szolgálják. A média szabályozásról szóló törvény tervezetét a Tiszás képviselők egyéni képviselői indítványként nyújtották be. Ráadásul sürgős tárgyalási rendben, ezért vitája most mindenféle szakmai és társadalmi egyeztetés megkerülésével zajlik. Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy ne elsősorban arról beszéljek, hogy egyetértünk-e a törvényjavaslat céljaival, hanem arról, ahogyan ez a törvényjavaslat megszületett. Mert az elmúlt hónapokban folyamatosan és még ma is azt hallottuk, hogy az érintettek véleményét meg fogják hallgatni, hogy szakmai párbeszéd lesz, hogy a jelentős változásokat széles körű konzultáció és részvétel előzi majd meg. Ehhez képest bő egy hete pénteken benyújtottak egy olyan törvényjavaslatot, amely a teljes magyar közmédia és médiaszabályozási rendszer alapjait alakítja át, majd alig 10 nappal később meg el is akarják fogadni azt. 3 további aggodalomra okot adó javaslat a következő. Az első, ez a törvényjavaslat a struktúráról szól. Így a részletesebb szabályozást nem tartalmazza, nem tudunk róla a jelen pillanatban semmit. A második a közmédia költségvetésének jelentős szűkítése. Elengedhetetlenül ez a szolgáltatási kör szűkítését vonja maga után, így csatornák, rádióadók és tartalomgyártás szempontjából is kritikus. Aztán itt van a néhány hónapos átmeneti időszak, ez alatt a média ügyekkel foglalkozó bizottság által kijelölt személyhez kerülnek az irányítási jogok. A közmédia folyamatos és zavartalan működése egy a törvény által nem szabályozott eljárással kiválasztott személy feladata lesz. Majd 60-90 nap jön, ahogy megindul a pályáztatás folyamata. Tisztelt Ház, a közmédia az országi, ezért azt nem leépíteni kell, hanem megőrizni az értékeit, javítani azon. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Megkérem ismételten képviselőtársaimat, hogy ne tegyék ilyen hálátlanná a feladataimat. Köszönöm szépen. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőn figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Csézi Erzsébet képviselőasszonynak a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót! Tisztelt Ház, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársak! Ahogy szerdán a Művelődési Bizottság ülésen ültem, mosolyogva arra gondoltam, hogy igen, megértük azt, hogy a közmédia teljes átalakítását, törvénymódosítását tárgyaljuk. Kimondhatatlanul büszke vagyok a magyar emberekre, mert demokratikus úton leváltottak egy diktatórikus rendszert. Sok olyan pont volt az elmúlt időszakban, kezdve a kegyelmi botrány, az MNB ügy, a Covid lélegeztetőgépek milliárdjai, a Pegasus ügy, ahol az emberek elsöpörették volna a hatalmat, de nem tették, hanem ők csendben, visszafogottan kivárták, hittek, dolgoztak, és éltek az állampolgári jogukkal, és választottak az országuknak, gyerekeiknek, saját jövőjüknek egy új utat, és most ugyanilyen demokratikus úton visszaadjuk a közmédia szabadságát. Érdekes volt hallgatni az ellenzék aggódását a művészi színvonal megtartásáról, a szabad objektív tájékoztatásról, a nézőszám megtartásáról, a bosszú hadjáratunkról, a gyors, átgondolatlan intézkedéseinkről, a társadalmi egyeztetés hiányáról, ami szerintük számos jogi kérdéseket vet fel. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy önök az elmúlt 16 évben vajon milyen társadalmi egyeztetéseket folytattak a magyar emberekkel. Milyen jogi kérdéseket vet azt fel, hogy a férjem édesanyjának a szomszédjában a nyugdíjas idős házas pár az 2 hétig nem mert kijönni félelmébe a házukból, mert féltek, hogy a választás után háború lesz. Milyen művészi színvonalról beszélhetünk a listázott művészek esetében. Én csak 2 éve kerültem fel erre a listára, amikor a Hősök terén feléptem az európai parlamenti választások előtt 2024. június 8-án, És az önök emberei utána nyíltan kimondták és üzenték, hogy nem jelenhetek meg többet a televízió képernyőjén. De mondok jobbat, pár éve koncertkörutat szerveztek nekem hosszú idő után újra Amerikába, és a kint élő barátnőm, aki szervezte a fellépéseket, egyeztetett a washingtoni nagykövetséggel, akik azt mondták, hogy sajnos nem lehetséges a fellépésem, mert nem vagyok rajta azon a listán, amit a kormány kiküldött nekik. Hát így működött az önök rendszere. A rádiók csak a kormány közeli adókat játszották, olyan előadó művészek nem kaptak helyet, lehetőséget, akiknek több tízmilliós nézettsége van a YouTube-on. Többszörös platinalemezes előadók tulajdonosai munkásságot építettek, elismert művészei az országnak. De nézzük a pontos adatokat. 2010-ben a magyar közmédia körülbelül 30 milliárd forintból működött. Ma több mint 150 milliárd forintból. Vagyis az adófizetők által finanszírozott rendszer költsége több mint ötszörösére nőtt. 2025-ben a napi 452 millió forint közpénz ömlött a kormányzati propaganda médiájában. Úgy egyébként, hogy a kitelepült műsoraiknál a dolgozókat olyan méltatlan körülmények dohos faházakban szállásolják el. Éppen ma mesélték. Eközben a közmédia csatornái nem váltak piacvezetővé. A televízió nézettsége továbbra is az RTL és a TV2 uralta, miközben a Duna TV részesedése töredéke a legnézettebb kereskedelmi csatornákénak. A kérdés tehát nem az, hogy több pénz jut-e a közmédiára, hanem hogy az ötszörös finanszírozásért cserébe kapnak-e az adófizetők ötször jobb szolgáltatást. Hát nem kaptak. Önök nem vigyáztak a magyar zenére, a magyar kultúrára, a magyar előadó művészekre. Önök aggattak a társadalmi egyeztetés hiánya miatt, de szeretném halkan megkérdezni, hogy önök kikkel egyeztették le az elmúlt 16 év műsorgyártását, műsorszolgáltatását. Mert hogy a magyar emberekkel biztos, hogy nem. Viszont április 12-én megvolt a nagy társadalmi egyeztetés a közmédiáról, és ha a választópolgárokat most megkérdezik, ők már sokkal gyorsabban cselekedtek volna, ők már 13-án lekapcsolták volna a sugárzást, és ezek után mondjuk ki, teljes joggal sötétethetett volna el a képernyő. Ezzel szemben a Tisza kormánya egy átgondolt, kidolgozott, demokratikus törvénymódosítást terjesztett elő, 3 tagot a kormánypárti, 3 tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek, további 3 főre politikai szervezetnek nem minősülő média szakmai szervezetek adnak jelölést a közszolgálati tanács által lebonyolított jelölési eljárásban. A közmédia nem a kormányé, nem az ellenzéké, nem egy párté. A közmédia a magyar embereké. És eljött az idő, hogy valóban visszaadjuk nekik. Köszönöm a figyelmet.

0: Most megadom a szót Németh Balázs képviselő úrnak a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Hadd kezdjem a rövid reakciókkal, hogyha 13-án lekapcsolták volna a közmédiát, akkor nem nézni a fél ország most a közmédia csatornán a foci világbajnokságot például. Egyébként pedig mindig érdeklődéssel figyelem, amikor a külföldi példákkal jönnek a BBC alapokmányával, meg a német média szabályozással. Mikor a BBC alapokmányával, meg a német média szabályozással jönnek, hát nézzék meg, hogy 2015 óta mondjuk a német közszolgálati médiumok, ARD, ZDF mit műveltek a bevándorlással, a migráns bűnözéssel, az illegális migrációval kapcsolatban. De örülnék, hogyha egyszer látnék egyben annyi pénzt, mint amennyit a BBC kifizet büntetésekre. Úgyhogy talán ez nem jó példa. Hogyha közelebb jövünk, akkor érdemes megszámolniuk, hogy a múlt hét eleje óta hány hír, hány tudósítás, hány beszámoló jelent meg Magyar Márton botrányáról a közmédia híradóiban, és hogyha ezt megszámolták, utána kérdezzék meg az ott dolgozókat, hogy kaptak-e valakitől utasítást azzal kapcsolatban, hogy milyen formában dolgozhatják föl, és egyáltalán feldolgozhatják-e a miniszterelnök öccsének botrányát. Kérdezzék meg az ott dolgozókat. És akkor a törvényjavaslat talán nem okozok azzal meglepetés, hogy nem fogja a Fidesz frakció támogatni a törvényjavaslatot. Sok indokunk van ezzel kapcsolatban. Az egyik legfontosabb, hogy hiába gondolják önök, akár a művésznők is, akik felszólaltak itt az elmúlt percekben, de ez a törvényjavaslat az önök állításával ellentétben nem garantálja a közmédia függetlenségét, objektivitását és kiegyensúlyozott működését, sőt, ez a törvényjavaslat azt sem garantálja, hogy a Rost Andrea által is elvárt színes és gazdag programkínálat az továbbra is elérhető legyen a magyar családok számára. Ahogy azt már Magyar Pétertől megszokhattuk az elmúlt 2,5 évben, ez megint valami olyan, amit leöntenek rózsaszín mázzal, olyan, mintha, de a vége az az lesz, hogy nem olyan. Semmiféle garancia nincsen arra, hogy függetlenül működjön tovább a közmédia. Sőt, ez az egész csak egy filmszínház, amiről most itt önök beszélnek. Nem én mondom, hanem a sajtó szakszervezet ügyvezető elnöke, hogy a törvényjavaslat több csapdát is rejt, mert nem az a kérdés, hogy milyen struktúra áll fenn, hanem az, még egyszer idézett a sajtó szakszervezet vezetőjétől, hogy kik ülnek majd ezekben a testületekben, milyen eljárásban kerülnek oda, és milyen garanciák védik majd őket a politikai befolyástól. A válasz teljesen egyértelmű, úgy írták meg a törvényjavaslatot, úgy alakítják át az új struktúrát, hogy végül minden pozícióban, minden testületben a kormányzat emberei vagy a kormányhoz közel álló emberek lesznek majd többségben. Vagyis csak elbábozzák, hogy kiszabadítják a közmédiát a politika fogságából. Valójában erről szó sincsen. Minden jel arra utal, hogy egy Tisza felé elfogult, ráadásul az eddigi patrióta értékek helyett a liberális, globalista értékeket támogató közmédia lesz Magyarországon. És ha már itt tartunk, akkor ne felejtsük el azt sem, hogy milliárdokból fogják támogatni majd az új sajtó alapot, és ezen keresztül a független médiumokat és független szerkesztőségeket. Pontosan tudjuk, hogy a balliberális szerkesztőségek, az önök kampányát segítő balliberális szerkesztőségek fognak majd állami milliárdokat kapni. Ha nekem nem hiszik el, akkor higgyék el a HVG szerzőjének, aki tiltakozott a sajtóalap felállítása ellen, mert nem tudja elképzelni, még egyszer a HVG szerzője, nem tudja elképzelni, hogy nem a kormánynak kedves szerkesztőségek kapnak majd pénzt ilyen módon. Vagyis egészen egyszerűen arról van szó, hogy maguk alá akarják gyűrni, és saját hatalmi céljaik szolgálatába akarják állítani a közszolgálati médiát. Ezt a gyanút erősíti az is, hogy Magyar Péter az élet minden területén az önkény kiépítésére törekszik. Ezt a gyanút erősíti az, hogy már az általános vitában az itt megjelenő és felszóló államtitkárok már-már programigazgatóként léptek fel a közmédiával kapcsolatban. És bizony ezt a gyanút erősíti az is, hogy Tar Zoltán miniszter maga mondta el néhány nappal ezelőtt egy Facebook hoztuk videóban, hogy ezzel a törvény módosítással az a céljuk, hogy bejussanak a közmédiába. Csak azt nem tudjuk még mindig, hogy mit fognak csinálni, hogyha bejutnak. Mert sajnos ezzel kapcsolatban nem lettünk okosabbak az elmúlt napokban. Hantosi képviselő úr az általános vitában például arról beszélt, hogy alaptalan az én félelmem, hogy csatornákat akarnak megszüntetni és szűkítenék a műsorkínálatot. Kulcsár képviselő úr már nem volt a bizottsági ülésen ennyire meggyőző és magabiztos, amikor szóba került, hogy végül vajon mennyi pénz lesz a költségvetésből a közmédia működtetésére, esetleg fejlesztésére. Mennyiből fog működni? 30 milliárdból vagy 150 milliárdból? És hogyha csökkentik ezt az összeget, akkor minek a rovására, milyen tartalmaknak a rovására? És még homályosabb a dolog, hogyha azt is idézem önöknek, hogy Grósz Judit, az RTL korábbi vezérigazgató helyettese, aki a közmédia átalakításért felelős új miniszteri biztos lett, néhány nappal ezelőtt azt nyilatkozta egy szakportálnak, hogy majd ősszel újabb átfogó média törvény módosításra kerül sor. Tehát, hogyha jól értem, akkor most átalakítunk valamit ezzel a törvénnyel, fölépítenek egy új struktúrát, de az önök miniszteri biztosa mondja azt, hogy ez egy pótcselekvés, teljesen felesleges bábszínház, filmszínház, mert aztán ősszel majd jön egy újabb médiatörvény módosítás. És ezt még mindig lehet fokozni, a 444, az önökhöz húzó kormánypárti Tiszás 444 ma írt arról egy cikket, Tiszás képviselőknek és a kormányzati szereplőknek a nyilatkozatai alapján, hogy a párt felső vezetése, a Tisza párt felső vezetése nem tett le a közmédia műsor szolgáltatásának felfüggesztéséről, és jelenleg úgy látják, hogy ennek jogi akadálya sincsen. A kérdés tehát továbbra is az, hogy mikor mondanak igazat, mikor lehet elhinni azt, amit mondanak, és mit terveznek a közmédiával. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Megadom a szót Szent Királyi Alexandra képviselőasszonynak a Fidesz képviselőcsoportjából a fennmaradó időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház! Hát kicsit az az érzésem volt, hogy nem ugyanazon a bizottságülésen ültünk, mindjárt kifejtem, hogy miért, amikor végül a Művelődési Bizottság, amelyhez egyébként a média, a sport mellett még tartozik, csatlakozó bizottságként meg tudta tárgyalni részletes vitában ezt a törvényjavaslatot. Biztos nem azért nem ide került ez a törvényjavaslat, mert esetleg fideszes elnöke van ennek a bizottságnak. De azért néhány kérdést fel tudtunk tenni így is az előterjesztőknek, válaszok hiány maradtunk azonban. Hadd kezdjem rögtön azzal, amit itt több képviselőtársam említett, hogy miért lovagolunk mi a társadalmi egyeztetés hiányán. Ha már államtitkár asszony idézett a Tisza programjából, akkor hadd tegyem meg én is ezt. Tisza program hivatalos idézet. Társadalmi és politikai egyeztetést követően új médiatörvényt alkotunk. Hát ezért kérdeztük mi nagyon sokszor meg az előterjesztőket arról, hogy hol van ez a bizonyos társadalmi egyeztetés, és miért kellett ilyen gyors határidővel átnyomni ezt a törvényt az országgyűlés és annak bizottságai előtt. Azt mindenképpen meg kell köszönnöm Kulcsár képviselő úrnak, hogy rendkívül őszintén válaszolt erre a kérdésre, ugyanis szó szerinti idézet következik tőle. Ebben a körben nyilvánvalóan elmaradt ez a társadalmi egyeztetés. Én köszönöm ezt a korrekt beismerést az egyik előterjesztőnek. Hát mi is így látjuk, hogy ez a társadalmi egyeztetés bizony elmaradt. Aztán elmondom, hogy mi az, ami még számunkra továbbra is nyitott kérdésként maradt fönt a részletes vita után, azok után, hogy önök azt szeretnék, hogy holnap ezt az országgyűlés, ezt a törvényjavaslatot elfogadja és támogassa. Az egyik, hogy nem kaptunk továbbra sem garanciákat arra, hogy az a kulturális tartalom, azok a tartalmak, amit a közmédia közvetít, és itt nem konkrétan a csatornákról van szó, tehát nem csak arról, hogy mondjuk az M4 Sport, az M5, a Duna Televízió, a Kossuth Rádió, a Petőfi Rádió, a Bartók, és még hosszan lehetne sorolni, adók megmaradnak, hanem ezeknek a tartalmát nem szűkítik. Erre egyáltalán nem kaptunk semmifajta kézzelfogható, megnyugtató választ, ugyanis nem látom itt államtitkár urat, de államtitkár úr azt mondta, Nagy Ervin államtitkár úr, hogy racionalizálások elképzelhetőek, ezek várhatók, észszerűsítésekre, racionalizásokra sor fog kerülni. Hát reméljük, hogy ez valóban nem azt fogja jelenteni, hogy majd azok a kulturális tartalmak, amelyek jelen vannak ezeken a feleteken, azok majd csak egy csökkentett elérhetőségben lesznek megtalálhatóak. Aztán arról beszélt itt képviselőtársam, hogy átgondolt, kidolgozott javaslattal állunk szemben. Hát jó néhány kérdést feltettünk az előterjesztőknek, többek között az, hogy akkor hogyan is kell értelmezni az etikus újságírást, erre milyen szabályok vonatkoznak egészen pontosan, milyen háttérjogszabályra mutat ez a fogalom. Erre ugye valami olyasmi választ kaptunk, hogy ez majd a későbbiek során egy másik testület fogja kidolgozni ennek a fogalomnak a konkretizálását. Mi számít független online hírportálnak? Hát ezt sem tudtuk meg, majd valaki később ezt is el fogja dönteni, hogy mennyi pénz lesz a sajtólapban, és ki dönti el majd, hogy ki kap támogatást a sajtólapból, hát majd ezt is később fogja valamilyen hatóság, vagy valamilyen felület eldönteni, hány csatorna marad meg, hát ezt sem tudtuk meg. Mindenre nagyjából az volt a válasz, hogy ezt majd a későbbiek során lehet tisztázni. Én azt gondolom, hogy egy jó törvénynek nincsen arra szüksége, hogy így keresztül erőltessék az országgyűlésen, annak tűrnie kell a vitát, és ha már ilyen gyorsasággal akarják keresztül vinni az országgyűlésen, akkor minimum ezekre a fontos kérdésekre szerintem illett volna válaszolni. És még egy az előkészítettségről. Ugye a Törvényalkotási Bizottságnak köszönhetően bekerült egy olyan módosítás, hogy az országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága gondoskodik ennek az eljárásnak a lebonyolítása keretében a közmédia folyamatos és zavartalan működéséről, illetve az átalakítás érdekében a Duna Média Szolgáltató és az MTVA átmeneti vezetéséről, mindaddig, amíg az e-törvényben meghatározott új vezető tisztségviselők megbízatása létre nem jön. Ugye ez az a kormány többségű bizottság, amely az átmeneti időszakban, szerintem egyébként az egy helyes döntés, hogy végül nem a miniszter felügyelete alatt, de gondoskodik majd erről a feladatról. Csak azt nem tudtuk meg éppen, én se a bizottság elnökeként, hogy ki jelölhet és milyen eljárási szabályok alapján majd személyeket, vagy hogy milyen feltételeknek kell majd megfelelni a jelölteknek, mi alapján szavazzuk meg őket, hány jelöltet lehet állítani, mit jelent majd itt annak fényében, hogy ezek a szabályok nincsenek kidolgozva, a haladéktalan kifejezést, tehát pusztán ezek hiányoznak majd ahhoz, hogy mi a munkánkat megfelelő módon el tudjuk végezni, úgyhogy én nagyon szeretném kérni az előterjesztőt, vagy az előterjesztőket, hogy nyilatkozzanak ezekről az eljárási szabályokról, mert a bizottság enélkül nem fog tudni a hatékony munkát végezni, amit viszont szeretne. Köszönöm szépen.
0: Most a Mi Hazánk frakciójából Novák előtt képviselő úr következik 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, a még fideszes NMHH 2026 júniusában hivatalosan nyilvántartásba vette a Szivárvány TV-t. Hát nekem már ennyi is elég volna, de még hosszasan sorolhatnánk a fideszes médiarendszer hibáit, hiszen gyermekvédelmi és más megfontolások miatt nyilvánvalóan elfogadhatatlan például ez a Szivárvány TV nyilvántartásba vétel is. De talán mégis a NER legnagyobb bűne, hibája a média terén az volt, hogy a fő jelszavuk, amit ráerőltettek a médiára, az ugye az volt, hogy csak a Fidesz. Ezt olyannyira komolyan vették, hogy még a KDNP-nek sem adtak helyet a médiát ellenőrző legfontosabb testületben, a médiatanácsban, holott korábban annak jogelődjében, az ORTT-ben ugye minden parlamenti frakciónak volt delegáltja. Ez lenne a norma, ez az, amit most önök visszaállítanak, ilyen értelemben előrelépés le a kalappal, ha nem süllyesztették volna ilyen mélyre a jelenlegi szabályozást, akkor még őszintébben is megfogalmazhatnánk azért kritikákat, de most talán azért a fő méltatás azért mégis az legyen, hogy végre nem egy párti lesz a médiát ellenőrző legfontosabb testület. Hiszen képzeljük el, mondjuk, ha ugyanezt bevezették volna, mondjuk a választások tisztaságát ellenőrző legfontosabb testület, az Országos Választási Bizottság, Nemzeti Választási Bizottság, vagy egyáltalán a szavazatszámláló bizottságok esetében, hogy csak a Fidesz delegáltjai lehetnek ott. Egyébként nem kevésbé fontos, a választások szempontjából sem a média és a médiát ellenőrző legfontosabb testület, a médiatanács. Ugye ez nem csak a közmédiáról szól, elvileg kiegyensúlyozottan kellene tájékoztasson minden televízió, rádió, hiszen ez nem egy holmi honlap, ahol elfogadható az, hogy a tulajdonos kénye kedve szerint jelenik meg valami, vagy nem, hanem itt olyan nehezen birtokolható, nehezen működtethető médiumokról van szó, ahol joggal írja elő, azt gondolom, a médiatörvény elvileg a kiegyensúlyozott tájékoztatás alapelvét. Csak hogy ebből nem sok minden valósul meg, és hát ilyen nyakatekert módon ugye úgy szabályozták, hogy kívülről panasztenni gyakorlatilag senki nem tud. Lehet panasztenni, de csak egy konkrét műsor esetében. A kiegyensúlyozottságot viszont csak műsor folyam egészében vizsgálják, amely ügyében viszont nem lehet panasztenni, ugye? Tehát ilyen értelemben maradt következmények nélkül a média tanács éves jelentéseinek is csak a sorok között kiolvasható egyik legnagyobb jogsértése az, hogy Magyarországon egypártivá vált tulajdonképpen a média. És nem csak a közmédiát sorolom ide, hiszen a másik oldalról hasonlóan egypártivá vált mondjuk az RTL klub is, holott ez elvileg törvénysértő volt. És most ugye ennek helyére a független közmédia testület és a média tanács is azt ígérik, hogy most valamiféle paritásos alapon működik. Azért tegyük hozzá, hogy a független közmédia testületnél a civilek lesznek a mérleg nyelveként, leginkább kormányhoz közeli nyomása, kormánylobbi által, mégis a kormánypárti több biztosítva, a média tanácsnál meg az elnök biztosítja a kormánypárti többséget. Azért az ORTT-ben régen úgy volt, hogy sorsolták a civileket, nem pedig beválasztották. Úgymond szakmai alapon, de tudjuk, hogy működik ez a szakmailagság, mint a rendőrségnél a kézi vezérlés, hogy egyik évben ugyanaz alapján, a törvény alapján betiltják a Pride-ot, a másik évben pedig nem. Ami az elhallgatást illeti, a legdurvább elhallgatás az NMHH statisztikái szerint is a Mi Hazánk mozgalmat sújtotta. Ha megnézzük mondjuk a választások előtti hónap teljes kimutatását, akkor azt látjuk, hogy ha 100%-nak veszük a politikusok szereplését, akkor 1,4% jutott a Mi Hazánk mozgalomnak a főbb hírműsorokban. Kiemelném ezek közül mondjuk a Hír TV-t és a szintén fideszes TV2-t, mind a kettőben 0,0% a Mi Hazánk mozgalom megjelenési aránya. Egy teljes hónapon keresztül, tehát nem arról van szó, hogy bekapcsoljuk a tévét, és hát ebben a pont nem jutott semmi a Mi Hazánk mozgalomnak, egész hónapról beszélünk. Miközben például az 1,4%-os, ebben benne van a mondjuk az ATV 4,5%-ja is, mint a legkorrektebb a Mi Hazánk mozgalommal, de még mindig messze a társadalmi támogatottságunk alatti megjelenést biztosító médium. Szóval így összességében az 1,4%-unk szeretném a 2,8%-kal szembe állítani, ami a DK-nak a havi megjelenését illeti, tehát lehet látni azt, hogy igazándiból kit korlátozott szerte a média Magyarországon. Feladat pedig van még bőven előttünk is természetesen, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a Magyar Postánál is megtiltotta tulajdonképpen az előző kormányzati vezetés, hogy politikai tartalmakat kézbesítsenek, pedig állami érdek is volna, hogy ne a MediaWorks-höz menjenek ezek a pénzek, és jogos elvárás is, hogy mondjuk a politikai szereplők el tudják juttatni a kiadványaikat a választópolgárokhoz, amely lehetőséget tehát szintén a Fidesz szüntetett meg, úgyhogy feladat még van bőven a nyilvánosság visszaállítása tekintetében. Köszönöm figyelmüket!
0: A következő hozzászóló Tárkányi Zsolt képviselő úr a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Csábító lenne német Balázs hozzászólására tételesen reagálni, de csak egyetlen kérdésére, az utolsóra válaszolnék, hogy mi a Tisza terve a közmédiával. Nem kisebb az ambíciónk, mint hogy ismét újságírót juttatunk az M1-be. Ami miatt egyébként most szót kértem, az nem ez, hanem szeretném, hogyha ebben a vitában és ebben a házban elhangozna a neve két nagyszerű embernek, két nagyszerű magyar embernek, akik minden bizonnyal, derűvel, mosollyal és jókedvel tekintenek fentről most erre a házra, és minden bizonnyal az elmúlt 16 évben forogtak a sírjukban. Két parlamenti gyorsíróról van szó, Maszák Hugóról és Egyesi Gézáról. Ők alapították meg 1880-ban a Magyar Távirati Irodát azzal, hogy Tisza Kálmán miniszterelnöktől engedélyt kértek arra, hogy mentesüljenek a távirataik díjszabásától, tehát a jövőben ingyenesen táviratozhassanak ezekről a helyekről. Mindenkinek, hogy tudják a magyar emberek, mi történik ebben a házban, és ezzel alapították meg Európa egyik első és az egyik legkorszerűbb, leghíresebb hírügynökségét, a Magyar Távirati Irodát. A Magyar Távirati Irodában dolgozni egy rang volt, egy büszkeség. Nekem is az volt, amikor tudósítóként vagy szakmai konferenciákon jártam, mondjuk Brüsszelben vagy Rómában, beléptem a terembe, vagy be kellett mutatkozni, akkor mindig tudták, hogy honnan jöttem, amikor kiejtettem a számon, hogy MT-t, az MT-t képviselem. Óriási büszkeség volt, és a mostani MT-sek, akikkel együtt dolgoztam, még néhányan ott maradtak, ott dolgoznak a mai napig is, és a választás előtt többen is megfogalmazták nekem azt a vágyukat, hogy olyan helyről szeretnének nyugdíjba menni, amire újra büszkék lehetnek, mert 15 éve szégyellik, hogy hol dolgoznak. Nekik is üzenném, illetve az alapító elődöknek, hogy mindenki büszke lehet majd a Magyar Távirat irodára. Visszaadjuk nem csak a szervezeti önállóságát, de a teljes függetlenségét, és ismét Európa egyik legjobb vezető hírügynökségévé teheti a magyar kormány akaratából azok a szakemberek, akik majd vezetni fogják. Köszönöm szépen.
0: A következő hozzászólónk Rost Andrea képviselő asszony a Tisza frakciójából. Parancsoljon!

0: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Mielőtt folytatom a bizottsági álláspont ismertetését, engedjék meg, hogy reagáljak Németh Balázs felszólalására. Ön az egyik leghiteltelenebb szereplő ebben a vitában. Amikor a közmédiáról beszél. Érdemes lenne először a saját házatáján sepregetnie, és számot adnia arról, milyen szerepe volt abban a megfélemlítésre, megtévesztésre és politikai kiszolgálásra épülő rendszerben, amely miatt ma egyáltalán erről a törvényjavaslatról kell beszélnünk. A vitában többen hiányolták a társadalmi egyeztetést, és tulajdonképpen rajtunk érték számon a demokrácia hiányát. Engedjék meg, hogy erre most reagáljak. Furcsa. Furcsa ezt azok után hallani, hogy hosszú éveken át éppen a közmédia működése volt az egyik leglátványosabb példája annak, hogyan lehet a nyilvánosságot politikai célokra használni. A közmédia a politikai manipuláció egyik legerősebb eszközévé vált. Most azok hiányolják a demokratikus garanciákat, akiknek lett volna idejük és lehetőségük ezeket megteremteni, de nem tették meg. És most is csak beszélgetnek a helyet, hogy figyelnék. Nem baj, ezért elmondom. Mi most éppen azt a keretet hozzuk létre, amelyben a közmédia nem egy politikai központ akaratát közvetíti, hanem szakmai, civil, kulturális és társadalmi szereplők beleszólásával működik. A társadalmi egyeztetésre szükség van, és a részletes tartalmi szabályoknál meg is kell történnie. De ne nevezzük a demokrácia hiányának azt, amikor egy eddig bezárt, politikailag kisajátított rendszert végre megpróbálunk kinyitni. Ez a javaslat függetlenebb működésről, átláthatóbb döntésekről, szakmai kontrollról és társadalmi felügyeletről szól. Arról, hogy a közmédia ne egy politikai oldal eszköze legyen, hanem valóban a magyar embereké. A Művelődési Bizottság többségi álláspontja alapján ezért a törvényjavaslat elfogadását támogatjuk. Köszönöm a figyelmet!
1: Következő hozzászólunk Panyi Miklós képviselő úr a Fidesz frakciójából. Megadom a szót a fennmaradó időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tárkányi államtitkár úr beszélt az MTI nívójának a helyreállításáról, és ez mennyire fontos, és tudom, Tárkány úr volt hétvégén a Szombati Közlekedési Múzeumi bejáráson is, ha jól tudom. Na most nézzük meg, hogyan tudósított a szombati bejárásról az MTI. A bejárás során Magyar Péter számos járműre felszállt, volt, amelyikbe beleült, egy repülőgép pilóta fülkéjében pedig egy kisfiú mellett imitálta a jármű vezetését. Mint az 50-es években, kedves képviselő úr. Még pár elemet esetleg hozzátehetett volna a szerző, és még meg szeretném kérdezni, hogy ez az az MTI-je, tisztelt államtitkár úr, aki a köztársasági elnök urat levágta a miniszteri beiktatáson a fotókról az önök utasítására. Ez az az MTI-je. Államtitkár úr, ön szerint ez rendben van a nyugati standardokkal, az európai sajtószabadságú neves elveivel, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt, és ma elhangzott, mennyire fontos a köztársasági elnök intézménye. Miniszter úr, miniszterasszony elmondta, erre hivatkozott. Hát mi ez, hanem a köztársasági elnök intézmény jelen intézet aljas támadás pártutasítása. Ez történt. Úgyhogy várom képviselő úr megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
1: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra. Államtitkár asszony jelzi, hogy nem él a lehetőséggel. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy válaszol-e a vitában elhangzottakra. Hantosi képviselő úr jelzi, hogy él a lehetőséggel. Ismételten felhívom képviselő úr figyelmét, hogy 5 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen, és ígérem, hogy nem fogunk olyan incidensbe keveredni, mint a múlt hétfőn, amikor ígéretemhez képest sikerült mégiscsak majdnem végigbeszélnem az időmet. Próbálnék néhány olyan szakmai kérdésre és érvre válaszolni, mint például, hogy hány lépcsőben, milyen formában, és most akkor lesz médiaszabályozás újra, vagy ez most átmeneti. Ez világosan elmondtuk már a médiatörvény benyújtását követő, kísérő kommunikációban is, hogy 2 lépcsőben, vagy több lépcsőben is, ennek 2 fő lépcsője van, amiben gondolkodik a Tisza parlamenti többség és a kormányzat, tehát 2 lépcsőben fog erre a szabályozásra sor kerülni. Most első körben az intézményi, garanciális és szervezeti átalakításokat teremtjük meg, és helyezzük ennek az alapjait, és a második lépésben pedig olyan tartalomszabályozási kérdések fognak majd ősszel az országgyűlés elé kerülni, amiben valóban meghallgat majd minden olyan szakmai érvet, és nagyon-nagyon széleskörű egyeztetést kívánunk folytatni, hogy tényleg minden szakmai szervezet kifejtesse az álláspontját. És ha már a szakmai szervezetektől idézett német képviselőtársam, elmondhatom, hogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy itt a házban ez elhangzik, és főleg a Fidesz részéről, hogy a Fidesz meghallotta, hogy a média szakmai szervezeteknek van elképzelése és vannak gondolatai a médiaszabályozásról, mert az elmúlt 16 évben a média szakma nem nagyon kapott lehetőséget arra, hogy érdemben kifejtse az álláspontját, és mondjuk bármilyen szabályozási koncepcióban a média kapcsán bevonják. Az önök média szabályozásában fordult elő az, hogy a közszolgálati testületben, ami a közmédia fölötti társadalmi kontrollt gyakorolja, hogy a 15 szervezetnek van lehetősége részt venni, és kulturális élet, tudományos akadémia, történelmi egyházak, rektori konferencia, művészeti élet, családok érdekeit képviselő szervezetek, csak éppen a sajtómunkatársak nem vehetnek részt a közmédia társadalmi felügyeletében. De ezzel együtt nagyon-nagyon üdvözlöm, és örülök, hogy megfogalmaznak észrevételeket a sajtószervezetek, és a különböző érdekképviseleti szakmai szervezetek. Erre mind lesz lehetőségük az őszi társadalmi egyeztetésben. Most anélkül, hogy részleteiben reagálnék német képviselő úrnak, vagy akár többeknek az észrevételeire. Inkább csak annyit tudnék mondani, hogy most akkor vagy Szentkirály Alexandra képviselőtársamnak az algájára, hogy mi lesz a közmédiában, és mi fog történni a pénzzel, műsorokkal. Inkább azt tudnám elmondani, hogy a vitát követő magyar állampolgárokhoz szólok. Tehát 2010 óta 2300 milliárd forintot költött a Fidesz-KDNP kormány arra a propagandagyárra, amit MTV, a Duna Média Szolgáltató, bárhogy nevezhetünk, csak közmédiának nem lehet hívni. És legalább a dupláját, vagy legalább ugyanennyit ráköltöttek a kormányzati propaganda egyéb formájára. Tehát a burkolt támogatásokra, a szatellit médiájukra, az NKUH pályázataira, a Balázsi Gyula cégeire. Tehát a tévét néző magyar állampolgárok, akik vagy YouTube-on követik az adást, az, hogy egy 4-5 milliárd forint, 4-5 milliárd forint, hogy ebből mi mindent meg lehetett volna csinálni. Nemrég hallottam egy kormánytaggal való beszélgetésben, hogy megkérdezték a műtőknek a klimatizálása kapcsán, hogy tavaly volt ugye a sajtót, médiát bejárta, hogy mennyibe került volna megoldani a teljes egészségügyi rendszernek a klimatizálását, és csak a műtőknek a klimatizálását, ha csak a legfontosabb, legszükségesebb, az 5 milliárd forintból megoldható lett volna. Tehát elképesztő az, hogy aggódnak a közmédiára elköltött pénzért és a műsoroknak a szakmai minőségért ilyen pazarló gazdálkodás mellett. Én azt gondolom, hogy egész biztos megérne akár egy vizsgálóbizottságot is a közmédiában és a propagandára elköltött kiadások, de az is lehet, hogy a Nemzeti Vagyon Védelmi és Visszaszerzési Hatóság eljárásában majd sor fog kerülni arra, arra, hogy felelősöket is találjon, vagy a rendszer szinten érzékelje azt, hogy milyen problémák merültek föl. A kiegyensúlyozottság kapcsán Novák képviselőtársam és Csibi képviselőtársam részére tudnék csak reagálni, hogy a média szabályozásban, ahogy elmondtam egy előző törvényjavaslat vitájában, hogy milyen lett, vagy nem, ennek a vitájában mondtam el azt az elején, hogy milyen kritériumokat vett ki a kormány, az előző kormány többség a kiegyensúlyozottság mellől, tehát hogy nem kell függetlennek, objektívnak, átláthatónak lennie, hitelesnek, nem elvárás. Kiegyensúlyozott a műsorszám, amiben legalább utal arra a műsorvezető, hogy létezik eltérő álláspont. Na hát mi azt gondoljuk, hogy ez nem kiegyensúlyozottság, és a következő lépcsőben a most lefektetett alapokat követően lesz majd erre lehetőség. És ha még egy záró gondolat belefér az 5 percembe, akkor azért azt is szeretném, hogy tegyük tisztába azt, hogy a javaslat kapcsán ugye fölmerül itt az a vád vagy félelem, hogy itt politikai befolyást fog megteremteni a Tisza részére, a közmédia felett. Hát öntsünk tiszta vizet a pohárba. Az elmúlt 16 évben volt politikai befolyás napnál világosabban, a közmédiában, a médiatanácsban, a közmédia felügyeletében, úgyhogy gyakorlatilag most teremtjük meg, nem csak 16 év után azt, hogy civil szervezetek, szakmai szervezetek részt vehetnek majd a közmédia felügyeletében 16 év után. Köszönöm szépen!

0: tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés T-per 174-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést uniós napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Bilisics Zitának, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! A Törvényalkotási Bizottság a 2026. június 18. napján tartott ülésén a Határozati Házszabály 46. szakasza szerint sürgős eljárás keretében megtárgyalta, és T-174-es számú törvényjavaslat néven az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról a következő javaslatot teszi. A törvényjavaslat Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében foglalt antikorrupciós intézkedések, az úgynevezett 27 szupermérföldkő végrehajtását szolgálja. Továbbá szolgálja a jogállamisági kondicionalitási eljárás keretében meghatározott antikorrupciós intézkedések teljesítését, a tudományos élet szabadsága tekintetében szükséges az Európai Uniós alapjogi chartájának megfelelő végrehajtására és alkalmazására vonatkozó horizontális feljogosító feltételek teljesítését. A törvénykezés alapját Magyarország kormánya és az Európai Bizottság közötti politikai megállapodás képezi. A törvényjavaslat robosztus 44 törvény közvetlen módosítását tartalmazza. A Törvényalkotási Bizottság kormánypárti tagjainak javaslatára 153 pontban módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el. A bizottság a fideszes képviselőcsoporthoz tartozó tagjainak, tagjainak 4 pontban terjesztettek elő módosítási szándékot, ezt a bizottság megtárgyalta és nem támogatta. A bizottság által elfogadott kormánypárti tagok módosító javaslatai az előterjesztés valamennyi tárgykörét érintették. Ezek pontosítják a törvényjavaslatnak a vagyonnyilatkozatok ellenőrizhetőségére és szigorítására vonatkozó szabályait. Ezzel összefüggésben, illetve az Európai Uniós források hazai felhasználásának ellenőrzésének tekintetében az elfogadott módosító javaslatok megerősítik az integritás hatóság, feladat és hatáskörét. Az elfogadott módosító javaslatok a Magyarország alaptörvényének 16. módosításával összhangban rendelkeznek az úgynevezett KEKVÁK, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelési alapítványok megszűnéséhez kapcsolódó végrehajtási rendelkezéseket, és illetve ezeknek pontosításáról szólnak. Az elfogadott módosító javaslatok szintén részét képezik a közhatalom gyakorlásával, vagy a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekményekre vonatkozó büntetőeljárási szabályok módosítását is. Szintén a korrupció elleni fellépést szolgálják a közpénzekből nyújtott támogatások összeférhetetlenségi szabályainak a módosítása, valamint a közbeszerzési rendszer átláthatóságát célzó szabályok bővítése. Végül, de nem utolsó sorban, az elfogadott módosító javaslatok előmozdítják a nyilvánosságot és a közpénzek költésére vonatkozó folyamatos tájékoztatást azzal, hogy a központi információs közadat nyilvántartás felületére feltöltendő adatok tárgykörét bővítik. Mindezek alapján a Törvényalkotási Bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot 14 szavazattal, 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Felhívom a tisztelt országgyűlés figyelmét, hogy az összegző módosító javaslat 2., 9-től 13., 23-tól 39., 41-től 47., 49-től 51., a 72-78, a 115-122-ig, a 139., illetve a 148-tól 153. terjedő pontoknak elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Tisztelt Ház, kérem Önöket, hogy támogassák ezt a robusztus javaslatnak az elfogadását. A Törvényalkotási Bizottság nevében köszönöm a figyelmüket.
0: Megkérdezem az előterjesztők képviseletében miniszterasszonyt, hogy a vita ezen szakaszában kívánna felszólalni. Jelzi, hogy él a lehetőséggel. Mielőtt megadnám a szót, felhívom a figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra és a zárszó ismertetésére összesen 15 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés! A kormány nevében a T/per 174 számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatokról kívánok állást foglalni. Az általános vitában már ismertettük a törvényjavaslat alapvető célját, Magyarország számára hozzáférhetővé kell tenni azokat a forrásokat, amelyek magyar vállalkozások, önkormányzatok, egyetemek, kutatók, hallgatók és családok lehetőségeit jelentik. Most az összegző módosító javaslat vitájában nem ezt az alapcélt kell újra megnyitnunk, hanem azt kell megvizsgálnunk, hogy a részletes szabályok ehhez a célhoz, és hangsúly ezen van, hogy ehhez a célhoz közelebb visznek el, vagy éppen eltávolítanak tőle. Az általános vita óta két irányból érkeztek módosító javaslatok. Egyrészt 3 ellenzéki módosító indítvány érkezett, melyeket a kormány nem támogat. Másrészt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott átfogó módosító javaslat, melyet a kormány támogatni javasol, mert az a törvényjavaslat koherenciáját, végrehajthatóságát és az uniós vállalások egyértelmű teljesítését erősíti. A kormány álláspontja továbbra is világos, ez a csomag továbbra sem ideológiai törvényjavaslat. Nem migrációs tárgyú szabályozás, nem háborús állásfoglalás, nem Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló döntés. Ez a javaslat vagyonnyilat,

0: nem az eredeti törvényjavaslat politikai irányának megváltoztatása, hanem annak sokkal inkább pontosítása, végrehajthatóbbá tétele és belső koherenciájának megerősítése. A módosító javaslat első fontos eleme a vagyonnyilatkozati rendszer további pontosítása. Egyértelműbbé válik az integritás hatóság vagyonnyilatkozati vizsgálati eljárása, a hatóság adat és irat hozzáférése, valamint az, hogy meghatározott tisztségviselői körök esetében a hatóság kizárólagos ellenőrzési hatáskörrel jár el. A módosító javaslat azt is rendezi, hogy az alkotmányos szervek vezetői és tagjai esetében az arányos vagyoni szankció hogyan illeszhető be az adott szerv alkotmányos jogállásába. Ez szakmailag teljesen helyes irány, az ellenőrzés legyen valós, de közben maradjon tiszteletben a hatalommegosztás és az érintett intézmények alkotmányos autonómiája. A második fontos elem az információ szabadság és a közadat nyilvántartás megerősítése. A módosító javaslat világossá teszi, hogy a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetővé tétele során a közfeladatot ellátó szerv és az adatigénylő jóhiszeműen egymással szorosan együttműködve jár el. Emellett a központi információs közadat nyilvántartásnak nem egyszerű irattárként, hanem ténylegesen használható, géppel olvasható, kereshető, csoportosítható, összehasonlítható és csoportosan letölthető adatbázisként kell működnie, hiszen ez a közpénzek feletti társadalmi kontroll gyakorlati feltétele. A harmadik elem a közbeszerzési és beszerzési szabályok pontosítása. A módosítás erősíti az integritás hatóság fellépési lehetőségét, ideértve a védelmi és biztonsági célú beszerzéseket is. Egyértelművé teszi továbbá, hogy a közbeszerzési döntőbizottságot a jogszerűségi vizsgálat során nem köti az országgyűlés illetékes bizottságának jóváhagyó határozata. Ez egyáltalán nem a nemzetbiztonsági szempontok gyengítése, hanem annak kimondása, hogy a kivételek jogszerűsége sem kerülhet kívül az ellenőrzésen. A negyedik elem a korrupciós ügyek büntetőeljárási kontrolljának erősítése. A módosító javaslat biztosítja, hogy ha a felülbírálati indítvány alapján nyomozás indul vagy folytatódik, akkor az ügyészség vagy a nyomozó hatóság ne formálisan, hanem a bíróság által megjelölt hiányosságok kiküszöbölésével járjon el. A két havi beszámolási rend és a bírósági visszacsatolás a tényleges eljárási kontrollt biztosítja. Az ötödik elem a KEKVA rendezés végrehajtási garanciáinak pontosítása. A módosító javaslat részletesebben kezeli az államháztartáson kívüli alapító helyzetét, a nem állami eredetű vagyon elszámolását, a hitelezők igényeit, az elszámolási biztos feladatait, a folyamatban lévő eljárások jogutódlását és a jogorvoslati lehetőségeket. Ez táfolja azt az állítást, hogy a javaslat durva, differenciálatlan vagyonelvétel lenne. Éppen ellenkezőleg a módosítások pontosabb, garanciálisabb, végrehajthatóbb vagyonrendezést teremtenek. Végül az összegző módosító javaslat több ponton jogtechnikai, nyelvhelyességi, sarkalatossági és belső koherenciát biztosító módosításokat is tartalmaz. Ezeknek a parlamenti vitákban nem mindig van látványos szerepük, de egy ilyen nagyságrendű, sok törvényt érintő csomagnál alapvető követelmény, hogy a normaszöveg végrehajtható, alkotmányosan pontos és belső ellentmondásoktól mentes legyen. Tisztelt Országgyűlés! A kormány tehát a Törvényalkotási Bizottság összegző módosító javaslatának támogatását javasolja. A mérce egyszerű, támogatjuk azt, ami a magyar források hazahozatalát, a közpénzek átláthatóságát, a korrupció megelőzését és a jogbiztonságot erősíti, és nem támogatjuk azt, ami a csomag érdemi garanciáit, érdemi lényegét venné ki. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy holnapi nap folyamán ennek mentén döntsön a javaslatról. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Miniszter asszonynak 8 perc áll majd rendelkezésére egy esetleges zárszó elmondására. Tisztelt

0: Az országgyűlés a kijelölt igazságügyi és alkotmányügyi bizottság nem állított előadót. Most megadom a szót Jelencsik Józsefnek, a vitához kapcsolódó Európai Ügyek Bizottsága előadójának 6 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt országgyűlés! Az országgyűlés 2026. június 16-án sürgősségi eljárás keretei között lefolytatta a TPER 174-es számú, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslat általános vitáját. Az Európai Ügyek Bizottsága kapcsolódó bizottságként június 17-én lefolytatta a részletes vitát. A bizottság egyetértett abban, amit a kormány képviselője is megerősített, a teljesítendő feladatok régóta ismertek, a törvényjavaslat nem ideológiai csomag, intézményi, jogállamisági és átláthatósági kérdéseket tartalmaz. A javaslat jogi, pénzügyi és morális természetű ügy. A csomag elfogadásával megnyílik az út 16,4 milliárd euró lehívásához, azonban ehhez a magyar törvényekbe el kell végezni bizonyos módosításokat. A csomagba foglalt módosítások nélkül nem tudnak az elmaradt uniós források eljutni a magyar emberekhez. Az íromány egy jogalkotási gyűjtőcsomag szertágozó jogállamisági garanciákkal, melynek legfontosabb elemei a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályozás, ellenőrizhető, kereshető, összehasonlítható rendszerre van szükség, valamint az ellenőrzéshez érdemi jogosítványokra az integritás hatóságnak. Fontos eleme továbbá a közbeszerzések és a közpénzköltés átláthatóságának megerősítése, a kekvák ügyének rendezése, ami nem más, mint a rend visszaállítása, ami az államé volt újra az államé lesz, az állam által alapítóként, csatlakozóként vagy más jogcímmel juttatott vagyon, annak hozama, illetve az annak helyébe lépett vagyon az alapítvány megszűnésével vissza kell, hogy szálljon az államra. Szintén kulcseleme a csomagnak az információszabadság, a közadatok nyilvánosságának megerősítése. A javaslat bővíti, pontosítja a közzétenni szükséges adatok körét. Végezetül említeni kell még a korrupció elleni fellépés, pénzügyi átláthatóság, a tényleges tulajdonosi viszonyok átláthatóságára vonatkozó intézkedéseket. A törvényjavaslat nem zár le minden jogalkotást, de megteszi azt, amit ebben a lépésben a magyar jogalkotásnak meg kell tennie, megteremti a tovább lépés hazai jogi feltételeit, megerősíti az intézményi garanciákat, a közpénzek ellenőrzésének alapvető szabályait. A bizottság egy módosító indítványról tárgyalt, amely egy a kormány által törölt szövegrészt hagyna benne a jogszabályban. A benyújtott módosító indítványt a bizottság 6 nem és 3 igen szavazattal elutasította, tekintettel arra, hogy a kormány által törölt jogintézmény fenntartását semmilyen érdemi működési érdek nem indokolja, a szuverenitás védelmének nem érdemi eszköze, illetve a magyar jogrendszerben a szuverenitás védelmére egyéb jogintézmények rendelkezésre állnak. A bizottság jelentését 6 igen és 3 tartózkodás mellett fogadta el, a részletes vitát pedig június 17-én lezárta. És végezetül engedjenek meg még egy megjegyzést. Jelen törvények meghozatalára nem önmagában csak azért van szükség, hogy Magyarország hozzájusson az őt megillető uniós forrásokhoz, hanem ettől függetlenül is az abban foglaltak Magyarországnak alapvető érdekét szolgálják. Köszönöm.
0: Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napi rend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Cipa András képviselő úrnak a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Arról döntünk, hogy lezárjuk-e végre azt a korszakot, amelynek következményeként évek óta nem kaphatjuk meg a magyar embereket jogosan megillető Európai Uniós forrásokat. Ez a törvényjavaslat egyetlen célt szolgál. Teljesíteni mindazokat a jogállamisági, átláthatósági és korrupció ellenes vállalásokat, amelyek nélkül Magyarország nem férhet hozzá az Európai Unió által biztosított forrásokhoz. A javaslat megerősíti az integritáshatóság jogosítványait, szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, növeli a közbeszerzések átláthatóságát, kiszélesíti a közérdekű adatok nyilvánosságát, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok helyzetét, valamint megerősíti azokat az intézményi garanciákat, amelyek a közpénzek tisztességes felhasználását biztosítják. Ezek nem öncélű intézkedések, hanem azok a feltételek, amelyek teljesítését Magyarország évekkel ezelőtt vállalta. Néhány hét alatt olyan munkát végeztek el a minisztériumok, a szakértők és a kormány tagjai, amely az előző kormányzatnak évek alatt sem sikerült, ha bár ők nem is akarták, mert a Fidesz a hazánk helyett a korrupciót támogatta. Most először van valódi politikai akarat arra, hogy Magyarország teljesítse korábban tett vállalásait. Az elmúlt hetekben 7 nappal át éve dolgoztunk azon, hogy a magyar emberek végre hozzájuthassanak a jogosan járó fejlesztési pénzekhez. Ezekből a forrásokból újulhatnak meg a kórházaink, ezekből épülhetnek és újulhatnak meg az iskoláink és az óvodáink. Ezekből fejlődhet a magyar vasút és a közúti infrastruktúra. Ezekből juthat több forrás a településeknek, a kis- és középvállalkozásoknak, a kutatásnak, az innovációnak, a magyar mezőgazdaságnak és a vidéknek. Ezekből a pénzekből lehet versenyképesebb gazdaságot, jobb közszolgáltatásokat és kiszámíthatóbb jövőt építeni. Ezért ez a szavazás túlmutat a jogharmonizáción és az uniós partnerségi konszolidáción. Ez a törvény Magyarország fejlődésének előfeltétele. Az előttünk álló szavazás ezért történelmi jelentőségű. Most valódi esélyünk nyílik arra, hogy lezárjuk a folyamatos konfliktusok, az elszigetelődés és az elvesztegetett évek korszakát. De ez az esély nem maradhat nyitva örökké. Most, ma kell cselekednünk. Ma kell bizonyítanunk, hogy Magyarország képes betartani a saját vállalásait, képes megvédeni a közpénzeket, és képes visszaszerezni azt a bizalmat, amely a magyar emberek megillető uniós források felszabadításához szükséges. Szeretnék egy személyes gondolatot is megosztani. Nekem még megadatott, hogy Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanulhassak. Ez egy magyar diák számára nem csak egy szemeszter egy másik országban, ez egy lehetőség arra, hogy nyelveket tanuljon, nemzetközi tapasztalatot szerezhessen, új szemléletet hozzon haza, és olyan tudással gazdagodjon, amely egész életre meghatározó lesz. Nekem is az volt. Mára azonban magyar fiatalok 10000-eitől vették el ugyanezt a lehetőséget. A felsőoktatási intézmények függetlenségét feláldozták a politikai hatalom oltárán. Az egyetemeket fenntartó kuratóriumok politikai befolyás alá kerültek, a szakmai autonómia csorbát szenvedett, és ennek az árát végső soron a fiatalok fizették meg. Ez elfogadhatatlan. Vissza kell adnunk az egyetemek szabadságát, vissza kell adnunk a felsőoktatás függetlenségét, és vissza kell adnunk a magyar diákoknak azt a lehetőséget, hogy újra megnyíljon előttük a világ. Mert amikor az uniós források hazahozataláról beszélünk, nem csupán a pénzről beszélünk, hanem a következő generáció jövőjéről, a magyar tudás versenyképességéről, és arról, hogy egy magyar fiatalnak ugyanannyi esélye legyen, mint bármelyik európai társának. A cél tehát világos, minden vállalást teljesíteni, minden szükséges reformot végrehajtani, és hazahozni minden egyes eurót, amely Magyarországot megilleti. Mert ezek a források a magyar embereket illetik meg, ezért nemzeti érdekünk, hogy ezt a törvényjavaslatot elfogadjuk. Ez nem egy kormánypárti vagy ellenzéki ügy. Ez Magyarország ügye. Elemi érdekünk, hogy megszavazzuk ezt a törvényjavaslatot, mert csak így léphetünk a fejlődés útjára. Képviselőként arra kérem valamennyi képviselőtársamat, hogy pártpolitikai szempontokat félretéve, Magyarország jövőjét szem előtt tartva, igennel szavazzon erre a törvényjavaslatra. Köszönöm, hogy meghallgattad.
0: Most a Fidesz képviselő csoportjából Hankó Balázs képviselő úr következik. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót, tisztelt ház. Tudjuk jól, az elmúlt években az egyetemek előreléptek. Tudjuk jól, a nemzetközi rangsorokban soha nem látott előrelépés volt. 6-ból 12 egyetem 5 év alatt előrelépett a világ legjobb 5%-ába. 3 egyetem a legjobb 2%-ban, 1 egyetem a legjobb 1%-ban. Magyar Agráris Élettudományi Egyetem a 97. Állatorvos Tudományi Egyetem az 59. gyógyszerész képzés a Semmelweis Egyetemen a 67. helyen van. Tények, nem magyar mércével, nemzetközi mércével. 25%-kal nőtt az egyetemisták száma. 280 ezerről 350 ezerre. A műszaki területen 64%-kal növekedtünk, az informatika területén 22%-kal növekedtünk. Szigorú tények. Háromszorozódott a kutatás, fejlesztési, innovációs bevétel, elérte a 15 milliárd forintot. 70%-kal nőtt a Q1-es, Q2-es, D1-es publikációk száma. A világ tudományos lapjának tudomány területén legjobb 10 vagy 25%-ában. Szigorú tények. 10-ből 8 hallgató az egyetemét és a saját szakját ajánlja barátainak. És igen, a felsőoktatásnak a GDP közvetlen bruttó hozzáadott értéktermelő képessége 1,8%, a közvetett 2,2%. Tények, tények és tények. A megújult modellnek és az egyetemeknek, oktatóinknak, kutatóinknak, egyetemistáinknak köszönhetően. És a törvényjavaslat erre mond nemet. Erre a versenyképességi fordulatra mond nemet. Mert tisztázzuk, az Európai Bizottság soha nem kérte, és most sem kérte az alapítványi struktúra megszüntetését. Ezt a Tisza kormány tette be a törvényjavaslatba. Szabályozási módosításokat kértek, bár nem kérhettek volna, hiszen a felsőoktatás nemzeti hatáskör, de szabályozási módosításokat kértek, de azt, hogy az alapítványi struktúrát a felsőoktatási intézmények esetében fel kell számolni, soha nem kérte, és most sem kérte a bizottság. A törvényjavaslat tartalmazza ugye azokat a módosításokat, ami az összeférhetetlenségre vonatkozik, azokat a módosításokat, amit amúgy 2024-ben már az országgyűlés elfogadott. Ugyanazok az összeférhetetlenségi módosítások azok, amelyek a felsőoktatási egyetemek vonatkozásában benne vannak. Viszont a 153 pontos módosító javaslatba nem kerül be az, hogy a felsőoktatási intézmények esetében, vagy az élvonal alapítvány esetében, ahol Nobel-díjas professzorunk és másik három Nobel-díjas nemzetközi professzor, és Ábel-díjas Lovász László a kurátor, hogy ők esélyt kapjanak a túlélésre. A felsőoktatási alapítványok esetében 1 év haldoklás, az élvonal alapítvány esetében 70 napos gyors halál vár. Csak hogy tisztázzuk. Az egyetemi szenátusok annó döntöttek arról, hogy a fenntartói struktúra megváltozásával egyetértenek-e. A szenátusi tagok összesített véleménye 87%-ban emellett volt. Önök itt úgy akarnak döntést hozni, hogy egy szenátus sem kérdeztek meg. 21 egyetemről, 230 ezer egyetemistáról, több mint 20 ezer oktatóról, kutatóról. Önök itt úgy akarnak döntést hozni az autonómia nevében, a tudományos szabadság nevében, amivel felszámolják az élvonal alapítványt, hogy egy szenátus sem kérdeztek meg erről. A rektorokkal leültek tárgyalni, úgy ültek le tárgyalni, hogy egy fix volt. Ez a struktúra nem maradhat. És hogy mennyire látszik az, hogy a uniós elvárások, illetőleg a Tisza kormány javaslata, hogy fut szét, egy olyan összvérmegoldással találkozunk, amikor egy évre vonatkozóan a bonyolult uniós összeférhetetlenségi szabályokat bevezetik, majd pedig az alapítványokat megszüntetik. Még az alapítványi modell kritikusai is elmondják, hogy a modell számos jó elemet tartalmazott. Államháztartáson kívüli működés, rugalmas, kiszámítható több éves teljesítményfinanszírozás, egyetemi vagyon. És látható ennek az elmúlt években az eredménye. Kérdés tehát, miért teszik mindezt? Kikre hallgatnak? A bizottság nem kérte az egyetemek, az egyetemi alapítványok felszámolását. Akkor mégis miért? Persze benne van a politikai revansz, és benne van azon ultraliberális autonómia szemlélet, amelynél az autonómia öncélú, önnönvaló, és nem a teljesítmény irányába viszi előre a nemzetet. És ha már az autonómiáról beszélünk. Szervezeti, pénzügyi, munkavállalói és tudományos oktatási autonómia van. Amikor önök az autonómia csorbítására hivatkoznak, akkor Magyarországon nem végezte el se az Európai Bizottság, se az Európai Egyetemek Szövetsége azt az autonómia vizsgálatot, ami alapján ezt a következtetést le lehet vonni. Viszont abban az esetben, amikor ezt az adott vizsgálatot elvégezték az egyetemek vonatkozásában, egyértelműen kiderült, mint ahogy a luxemburgi perben is elmondták, hogy a magyar autonómia mind a négy dimenzió vonatkozásában Európa élvonalába tartozik. És ha már a per kérdése szóba került. 6 egyetem 2023 tavaszán beperelte az Európai Bizottságot. A magyar igazságért, az egyetemek igazságért. Halasztották a pert, ameddig lehetett. Tavaly szeptemberben volt a tárgyalás. A bírók, mind a 10 bíró megdöbbent azon, hogy sejtetésekkel, bizonyítékok nélkül, hogy akarták elítélni a magyar egyetemistákat, a magyar egyetemek. Az egyetemek a perben jól állnak. Az egyetemek kártérítést tudnának kérni. Viszont ez a javaslat, amit önök most itt elénk tettek, ez a javaslat a magyar egyetemek mögül áll ki, és áll át az Európai Bizottság oldalára. És persze önök ennek az árát beáraszták. Mi azt mondtuk, 2030-ra lesz egyetem a világ legjobb 100 egyeteme között. Önök azt mondják, 2035-re lesz a legjobb 200-ban. 5 évvel később, 100 helyjel hátrébb. Ennyit a versenyképességről. Viszont ha már az elkövetkezendő egy évről beszélünk, akkor mi az, amihez ragaszkodni kell? Államháztartáson kívüli működés, hosszú távú kiszámítható teljesítmény alapú finanszírozás, a magyar gazdasággal való szoros együttműködés oktatás, kutatás, innovációs téren, felsőoktatásból forrás és vagyon kivonás tilalma, a jövő évre biztosított 100 milliárd forintos bővülés és azt követően a lépcsőzetes forrásbővülés biztosítása, az elkövetkezendő évekre tervezett 1300 milliárd forintos fejlesztés véghezvitele, növekvő hallgatói légszám, növekvő állami kapacitások, és igen, a Pannonia programon keresztül is az Európai Unión kívüli világ vezető egyetemeire való részvétel, amen dupla annyian vettek részt, mint az Erasmus programmal részt vettek időarányosan. És a Horizon programmal pedig nem beosztotti sorban, hanem konzorcium vezető módon kell a top egyetemekkel továbbvinni a kutatásokat, hogy ezt a Harvarddal, a Stanforddal, a Szingapúri Egyetemmel és az összes többivel tette az elmúlt évek során a magyar egyetemi világ és politikai hovatartozás miatt diszkriminációmentesség biztosítása az egyetemeken. Tisztelt Ház! A struktúra eredményes volt, a javasolt módosításokkal, a megszüntetés nélkül az egyetemeink és az élvonal alapítvány versenyképessége tovább erősíthető lenne, és ezzel az uniós források is biztosíthatóak lennének. Kérdezzék meg az egyetemi vezetőket, szenátusokat, és utána hozzanak döntést, hiszen ez az autonómia, ez a tudományos szabadság. Köszönöm szépen!
0: A következő hozzászóló Tuzson Bence képviselő úr a Fidesz frakciójából. Önje a szó a fennmaradó időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, ennek a mostani törvényjavaslatnak van egy olyan specialitása, hogy 10 olyan szervezet van, akinek a véleményét ki kellett volna kérni azzal kapcsolatban, hogy ezt a tervezetet be lehet-e terjeszteni az országgyűlés elé, mi a vélemény erről. Ilyen például az Országos Bírói Tanács is. Az Országos Bírói Tanács az a testület, amelyet a bírák választanak, és az ő véleménye, ez rendkívül fontos abból a szempontból, hogy vannak olyan garanciák a törvényben már beépítve, amelyek azt biztosítják, hogy amennyiben ennek a tanácsnak a véleményét nem kérik ki, akkor az közjogi érvénytelenséget okoz. Ami azt jelenti, hogyha az Alkotmánybírósághoz fordul ez a testület, akkor a testület mérlegelés nélkül megállapítja az alkotmány ellenességét ennek a jogszabálynak. Erre egyébként a 2/2026-os alkotmánybírósági határozat jó példa, ott ezt az alkotmánybíróság egyébként elég egyértelműen ki is mondta. Na most mi történt ebben a mostani esetben, hogy a BSZ előírja ezt a szabályt, kikérte az igazságügyi minisztérium, az igazságügyi miniszter a véleményét ennek a testületnek. Ugye fontos szabály, hogy ez egy előzetes vélemény. Tehát azt jelenti, hogy előzetesen kell véleményt alkotni, és csak akkor terjeszthető be a jogszabály az országgyűlés elé, hogyha ez a vélemény megvan, vagy nem adott véleményt kellő időben. Ugye erre hívja fel az Alkotmánybíróság a figyelmet. Kezemben tartom az Országos Bírói Tanácsnak a levelét. Tehát az Országos Bírói Tanácsnak a levelét, amit az igazságügyi minisztériumba küldött meg. Erről egyébként, erről a levélről nem tudtunk. Nem tudtunk, egyáltalán nem volt róla információnk. Miniszter asszony itt az expozéjában ezt a levelet egyébként elhallgatta. Ugyanúgy, hogy szerintem nem tudott róla az igazságügyi bizottság elnöke sem, meg önök sem, képviselőtársaim, hogy mi a bíróknak a véleménye. De hogy is kérték ki a véleményét a bíróságoknak, azért ez is egy érdekes eset. Úgy kérték ki, hogy 2026. június 9-én, 20 óra 32 perckor kikérték a véleményét. Majd 20 óra 35 perckor, tehát 3 perccel később benyújtották ezt a törvényjavaslatot az országgyűlés elé. Úgyhogy 15-ig adtak határidőt az Országos Bírói Tanácsnak a véleménye elmondására. Ezt egyébként kifogásolja ebben a levelében az Országos Bírói Tanács, és elmondja, hogy ez alapot ad arra, hogy ők Alkotmánybírósághoz forduljanak, és az Alkotmánybíróság ezt a jogszabályt megsemmisítse. Ez alapot ad arra. Ezért terjesztettük önök elé azt a javaslatot, hogy a zárószavazást el kell halasztani, mert az Országos Bírói Tanácsnak nincs meg a véleménye, a joghatályos véleménye, az olyan véleménye, amit figyelembe kell venni. De azért mond véleményt ez a bírói tanács. Mond véleményt, és azt hiszem, hogy ez a legsúlyosabb eset, hogy ez nem hangzott el itt az országgyűlés előtt. Hogy mit gondol a magyar bíróság választott testülete az önök által előterjesztett jogszabályról, a miniszter asszony által előterjesztett jogszabályról, amit sem az általános vitában, sem a részletes vitában nem osztottak meg az országgyűlési képviselőkkel. Ez a testület többek között a következőket mondja. A bírák vagyonnyilatkozatának integritás hatóság elleni vizsgálatát az úgynevezett szuper mérföldkövek nem követelik meg. Ennek ellenére önök beépítették ezt a mostani javaslatba. Aggályos a tervezett szabályozás a bírói függetlenség aspektusából is, mondja a bírói tanács. Úgy, hogy hangsúlyozom, hogy önök folyamatosan arra hivatkoznak, hogy a bíróságok függetlenségét biztosítani kell. De a bírói tanács véleményét önök nem hallgatják meg, és nem építik be a javaslataikat. A bírói függetlenséget azonban hátrányosan érintheti az a körülmény, hogy a végrehajtó hatalom egyik szerve ellenőrzést gyakorol a bírói hatalom fölött, mondja a tanács. Alkalmas lehet a nyomásgyakorlás, illetve annak látszata megteremtésére, mondja szintén. Nem tartjuk intokoltnak az integritás hatóság vizsgálata lehetőségének megteremtését, írja. Ezen kívül más jogszabályokra is reagál. A felülbírálati indítványra vonatkozó változtatásokat is teljesen indokolatlannak tartja. Az integritás hatóság eljárásában nem lenne biztosított a bírósági jogorvoslat lehetősége sem. Garanciális szempontból indokolatlannak látszik, mondja. Nem egyértelmű az sem, hogy az integritás hatóság milyen objektív feltételek esetén indítja meg az eljárást.
0: Képviselő úr, elnézést, lejárt a frakciójuk időkeret.
4: Köszönöm szépen, nem tudom, átadja a kereszténydemokrata néppárt a keretét. Köszönöm szépen.
0: Akkor Étvári Bence frakcióvezető urat kérem szépen, hogy nyilatkozzon erről, hogy a KDNP jelzi, hogy átadja, akkor kérem szépen átvezetni.
4: Nem, kérek sok másodpercet, de önök úgy fogadnak el egy jogszabályt, hogy azokat a kötelezettséget, amelyek az egyeztetési kötelezettségek. És ezeket a, hallom valakit, Fidesz bábokról beszélünk, az Országos Bírói Tanácsról beszélnek. De azt hiszem, hogy önök nem tudják, hogy miről beszéltek. Nem tudják, hogy miről beszélnek. Nem tudják, hogy ez a testület az utóbbi időszakban hogyan működött, és hogy milyen viszonya volt egyébként az előző kormányzattal. Nem volt felhőtlen a viszonyunk. Tehát nem politikai okokból mondják ezt, hanem azért, mert ők azt komolyan gondolják, hogy ez a bírósági függetlenséget és a bírók függetlenségét ezt hátrányosan érinti. Ezért mondják azt. És ezek után, miniszterasszony, ne hivatkozzon itt az országgyűlés előtt arra, hogy önök a bíróságok függetlenségért küzdenek. Hiszen az országos bírói tanácsnak a véleményét nem veszik figyelembe, amikor előterjesztést tesznek az országgyűlés elé. Úgy, hogy önök a magyar kormány nem az ellenzéki országgyűlési képviselők elől, hanem a kormánypárti országgyűlési képviselők elől is eltitkolják azt, hogy egy ilyen vélemény van. És olyan felszólásokat adnak az ellenzéki vagy a kormánypárti országgyűlési képviselőnek a kezébe, amelyik nem tudja, és nem is reagál ezekre a kérdésekre. Azért nem, mert fogalmuk sincs arról, hogy milyen véleményezési kötelezettség lenne, és mik azok a vélemények, amelyek önök elhallgatnak. És további kérdés, hogy mi van a másik kilenc véleménnyel? Az vajon mit mond? Köszönöm szépen, elnök asszony!
0: Most Cipa András képviselő úr következik a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
1: Köszönöm szépen, elnök asszony! Hankó képviselő úr így könnyedén előadta a fideszes propagandát, mert kettőnk közül én próbáltam ki a remek Kekvambodaet, és nem ő élesben. Annyit erről szeretnék elmondani, hogy hát először is a probléma az ott kezdő, említette a pereket, ugye, hogy 6 egyetem is pereskedik az Európai Törvényszéken. Na most a fő probléma az volt, hogy önök ezeket a kuratóriumokat a haveroknak kifizető helyként használták, és az Európai Bizottság is azt érelmezte, hogy élethosszig tartottak a kinevezések. Na, ez a helyzetben nem kezdtek semmit. A másik az, hogy én megtapasztaltam azt, hogy a Kekvo modellben a független diákszervezeteket egyszerűen ellehetetlenítették. Milliárdokkal felpumpált janicsár szervezeteket hoztak létre. A diplomaosztómon is egy ilyen janicsár szervezetből küldtek egy vendégoktatót, aki azt mondta, hogy mi nekünk szabadságharcosoknak kell lennünk Brüsszel ellen. Na most én ezekre a szirénhangokra nem hallgattam. Az én évfolyam társaim és az én kortársaim sem hallgattak erre, ezért néz most így ki ez a politikai patkó. Említette ugye a Pannonia programot is, arról csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Miskolci Egyetem jogi karának például volt 40 partnerintézménye az Erasmus Plus programon belül. Tudja, hogy hány partnerintézmény maradt ebből, miután bejött a Pannonia program? Ebből a 40-ből? 4. Ebből 2 Észak-Macedónia volt, 1 Törökország, egy meg talán Üzbegisztánban. Úgyhogy én, kedves képviselőtársaim, annyit szeretnék mondani, hogy ezek a források a magyar embereket megilletik, és képviselőként továbbra is arra kérem őket, hogy a propagandát tegyük félre, pártpolitikai szempontokat úgy szintén, és a Magyarország jövőjét és a fiatal generáció jövőjét szem előtt tartva szavazzunk igennel erre a törvényjavaslatra. Köszönöm szépen!
0: A következő hozzászólónk Hankó Balázs képviselő úr a Fidesz frakciójából. Önné a szó a fennmaradt időkeretben. Parancsoljon!
3: Tisztelt képviselő úr! Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr! Az egyetemeket és az egyetemi világot jól ismerem. Egyetemi professzorként jól ismerem az egyetemi világot. És azt pedig kikérem a 105 kuratóriumi tag nevében, ahogy róluk beszélt. A kuratóriumi tagok nagy része egyetemi vezető, egyetemi volt vezető, egyetemi oktató és kutató. És olyan vállalatvezetők, és olyan nemzetközi hírű professzorok, akikről nem beszélhet senki így. És aztán, hogy több mint 1300 egyetem mellett a Pannonia programon keresztül az egyetemeknek kapcsolata, és hogy a Harvardon, a Stanfordon, Dél-Koreában 134, Japánban 134, az Egyesült Államokban 234 fiatal vett részt ezen idő alatt a nemzetközi programokon, ami több mint duplája volt annak, amivel az Erasmusra el lehetett vala is menni, és hogy az volt a kiválasztás szempontja, hogy minél kedvezőbb egyetemre, minél jobb nemzetközi rangsorban lévő egyetemre kell eljutni. Ez igenis egy jó szempont volt, mert innentől az egyetemi együttműködések, az egyetemi nemzetközi együttműködések erősödtek ezáltal. Ezt folytatni kell, mutatják az eredmények is, és nem az egyetemek versenyképességét kell politikai bosszúból tönkretenni. Köszönöm szépen!
0: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Miniszter asszony jelzi, hogy él a lehetőséggel, 8 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon!
5: Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Ugye megjelent két markáns vélemény. Hát engedje meg Tuzson képviselő úr, hogy azzal kezdjem, hogy ugye most azt hallgattuk, hogy a szakmai egyeztetést hiányolta eléggé intenzíven, de meg szeretném kérdezni azt, hogy a 2022-es veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló és a veszélyhelyzeti szabályokról szóló kormányrendelet utáni rendeleti jogalkotás vonatkozásában mennyire hiányolta azt a szakmai egyeztetést és azt a társadalmi egyeztetést, amit most rajtunk számon kér, azzal, hogy ugye ennek a törvényjavaslatnak a tárgyalására sürgősségi eljárás keretében kerül sor, hiszen alapvető érdek az, hogy hozzáférjünk ezekhez az uniós forrásokhoz. Mindannyian tudjuk, hogy ezek a szuper mérföldkövek 2022 óta mindenki számára ismertek. Ismertek ezek a feltételek, hogy mit kell teljesíteni, és ismert az áros határidő is. Alapvető cél az, hogy a törvényjavaslat elfogadásra kerüljön, és ezeket a forrásokat haza tudjuk hozni. Ehhez mérten került ugye egy sürgősségi indítvány benyújtásra, amit az országgyűlés többsége támogatott. Önök ugye először ekkor hozták meg az első döntést, amikor nem támogatták. A második döntésüket a mai nap folyamán hozták meg, és a harmadik döntés lesz az, amit holnap hoznak meg, miszerint mennyire fontos az a jövőkép, amely jövőképet a gazdasági versenyképesség biztosításában, az egyetemi autonómiában, az akadémiai szabadságban ez a törvényjavaslat csomag megjelenít. Megkértük az OBT-nek és más szerveknek a szakmai egyeztetés keretében a véleményét, amit mi tiszteletben tartjuk ezt a véleményt természetesen. És ugye az a kérdés is, hogy milyen véleményezési kötelezettség. Milyen véleményezési kötelezettség az, amit ugye az elmúlt évek után számon kér rajtunk. Ma is elhangzott több vonatkozásban, miniszterelnök úrnak a napirend előtti felszólalásában is, hogy társadalmi egyeztetés az, amivel a meghatározó jogszabályok megjelennek majd itt az országgyűlés előtt. Ez a jogszabály társadalmi egyeztetésre ebből a okból kifolyólag, ami a sürgősségi tárgyalást tette szükségessé, ezért nem került sor. Hankó országgyűlési képviselő úr, ugye, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vonatkozásában nem az egyetemekkel, nem az egyetemek által elért eredményekkel van probléma, ahogy ön ezt apostrofálja. Az egyetemek eredményeit azt elismerjük, hanem magát a rendező elvet kell tekinteni az egész törvényjavaslatcsomagnál, hogyha a rendező elv az, hogy a közpénzek felhasználását és a közpénzek felhasználásához kapcsolódó ellenőrzést, az elszámoltathatóságot vizsgáljuk, akkor ez azt jelenti, hogyha a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál a közfeladat ellátásához közvagyon járul, akkor ehhez képest is ugyanezeket a rendező elveket vetítsük le a kekvákra is. Vagyis, ami közvagyon, közvagyon, közfeladat, közfeladat, a közfeladathoz társuljon maga a közvagyon. Tehát nem a elért eredményekkel, igen, igen, de ez nem jelenti azt, hogy tehát ugye a kekvák kivezetésével kapcsolatosan pont a közbizalom és a közvagyonnak a kekva rendszeren keresztüli átmenetre vonatkozásában a nem ellenőrizhető volta az, ami az alapvető problémát jelenti. Én is egyetemről jövök, ön is egyetemről jön, mind a ketten tudjuk azt, hogy az egyetemi életben, tegye ön is a kezét a szívére, hogy modellváltás nélkül és kuratóriumok nélkül, ezen szabályok mentén, amely szabályokat a versenyképességhez, az autonómiához, az egyetemi teljesítményekhez, a láthatósághoz, az akadémiai eredményekhez próbálunk társítani, enélkül is elérhetőek ezek az eredmények. És ugye az is elhangzott, hogy 2024-ben a KEKVÁK vonatkozásában már az összeférhetetlenségi szabályok elfogadásra kerültek. Részlegesen kerültek elfogadásra, és éppen ezért volt az, hogy blokkolásra került az az összeg, ami ugye az alapjogi kartából az akadémiai szabadsághoz kapcsolódóan, ebben a javaslatcsomaghoz kapcsolódó uniós forrást jelenti e vonatkozásban. Az is elhangzott, hogy egy szenátus sem kérdeztek meg, és elegendő-e a felsőoktatási KEKVÁK vonatkozásában ez az egyéves időintervallum arra, hogy a felsőoktatási intézmények saját döntési autonómiájuk mentén megvalósítsák azt, és kitalálják azt a tervet, azt a modellt, amiben ők szeretnének tovább élni és tovább lépni. És ez nem zárja ki azt, hogy ami adott esetben a beszerzéseket tekintve egyszerűbb életet jelentett a számukra, vagy éppen olyan metodikái vannak, ami az ő hétköznapjaikat, a kutatást, oktatást, a tehetséggondozást támogatta, azt nem zárja ki semmi, hogy ezt ne inkorporálják ebbe a rendszerbe. Pont ezért áll rendelkezésre ez az egy év, mert ez alatt az egy év alatt eljárási garanciák mellett megtalálhatják azt a modellt, amiben ők tovább szeretnék a tevékenységüket folytatni. És itt egy egyéves időintervallum áll rendelkezésre. Sőt, hogyha a törvény elfogadásától tekintjük, akkor több mint egy egyéves időintervallum. Bennem élénken él az, hogy 2021. január elején vált nyilvánvalóvá, és jelent meg a sajtóban az is, hogy közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában merül fel egyes felsőoktatási intézmények továbbműködése. Még abban a hónapban a szenátusok döntöttek. Január eleje, valószínűleg nem január 1-én jött ez a hír, január 1-e és január vége között megszületett a szenátusoknak a döntése. És ezt követően május 1-től kezdődően már közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában működtek úgy, hogy nem volt tiszta az összes eljárási szabály. Nem volt lekottázva az, hogy mit jelent egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Nem volt lekottázva az, amikor a szenátus meghozta a döntését, hogy a támogatási szerződésnek mi a tartalmi eleme, nem volt lekottázva, hogy a támogatási szerződéshez kapcsolódóan milyen közfeladat finanszírozási szerződés elemek jelennek meg. Ez ebben az idősávban nem volt tiszta. Most viszont egy több mint egy éves időintervallum áll arra rendelkezésre, hogy a felsőoktatási intézmények a saját képükre tudják formálni, és maguk döntsenek arra nézve, hogy milyen módon, milyen formában fognak tovább működni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye ez a elem került alapvetően kiemelésre a mai hozzászólások közül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak a üzenete alapvetően az, hogy szeretnénk-e forráshoz juttatni a magyar vállalkozásokat, önkormányzatokat, egyetemeket, szeretnénk-e számukra jövőképet biztosítani, és támogatjuk-e a korrupció ellenes fordulatot, a közpénz, a közvagyon felhasználásának az elszámoltathatóságát és az átláthatóságot, és valójában ez az, amiről dönteni fognak önök a holnapi nap folyamán. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
0: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014-es országgyűlési határozat módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentés vitája. Summer Orsolya, a Tisza képviselője által benyújtott előterjesztés H/170-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni a vita ezen szakaszában. jelzi, hogy él a lehetőséggel. Mielőtt megadnám a szót, felhívom a figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra és az esetleges zárszó elmondására összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. Hát nagyon tanulságos vita alakult ki a H/per 170 számon benyújtott a házszabály átmeneti időszakra szóló módosítási javaslata kapcsán. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Az eredeti javaslathoz képest módosítás a bizottsági szakaszban sem történt, de a rendelkezésemre álló időben a monotonitás tűrés jegyében néhány megállapítást azért szeretnék megosztani önökkel. Hát bevallom, nagyon szomorúan tapasztaltam, hogy a Fidesz és a KDNP frakciókban ülő képviselőtársaink olyan régóta olvassák már a saját győzelmi jelentéseiket, hogy mostanra a statisztikai adatok mögött nem látják az embereket, akiket képviselni kellene vagy kellett volna, és a szavak mögött pedig már nem látják a valódi emberi sorsokat. 2021 tavaszán én hazatérhettem egy kórház Covid osztályáról, de a mellettem fekvő hölgy már nem volt ilyen szerencsés. A bentartózkodásom minden percét rettegésben élte meg a családom, mert folyamatosan érkeztek a hírek arról, hogy régió ismerősök, barátok életüket vesztették abban a küzdelemben, amit az egészségügyi dolgozók és a betegek folytattak a túlélésért. Vállalkozások, életek mentek tönkre, és eközben az önök politikai és gazdasági közösségének egyes tagjai kizárólag azzal voltak elfoglalva, hogy hogyan tudnak nyerészkedni, hogyan tudnak minél többet kivenni az egyébként is szűkös közösből. És amikor erről a számomra igen érzékeny témáról beszélek, akkor Hidvégi képviselő úr nagyon bátran gúnyolódik rajtam. Nem volt szappan és WC papír a kórházban, de a Fidesz-KDNP kormány 300 milliárd forintért vásárolt lélegeztetőgépeket, amelyeket nem használt senki se akkor, se azóta. Ennek az összegnek alig több, mint század részéből fogjuk most megjavítani az ország összes kórházában a klímákat. Vállalkozások ezrei mentek tönkre. Tízezrek veszítették el a munkájukat és a megélhetésüket, a hatalom birtokosai pedig csak azon gondolkodtak, hogy hogyan tudnak minél gyorsabban, minél több közpénzt magánvagyonná alakítani. És ki is találták. Mészáros Lőrinc 2020-ban 270 milliárdra becsült vagyona, 2021-ben 455 milliárdra nőtt a pandémia alatt, amivel a leggazdagabb magyarok listáján első helyre ugrott, és azóta sem előzte meg senki a jelenleg már 1600 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező gázszerelőt. Gondolkodjanak el rajta, hogy ez az összeg mire lenne elég. Önök pedig semmit nem tettek az ország nyilvánvaló kifosztása ellen. Cserben hagyták a szavazóikat, cserben hagyták a nemzetet. És amikor ellenzéki politikusok önökkel szemben képviselni próbálták a szavazópolgárokat, és szót emeltek az intézményesített rablás ellen, akkor Németh Balázs, akkor még a közmédia M1 csatornájának híradójában, hírolvasóként jogsértést követett el azzal, hogy magánvéleményt megfogalmazva próbálta lejáratni ezeket az ellenzéki politikusokat. Most pedig ugyanez a Németh Balázs a Törvényalkotási Bizottság ülésén, a Parlament Törvényalkotási Bizottságának ülésén egy Facebook posztra hivatkozva kérdezi, hogy hogyan akarjuk továbbra is biztosítani annak a közmédiának a függetlenségét, ami többek között épp általa veszítette el a pártatlanságát és az objektivitását. Önök kioktatnak minket arról, hogy a politikai munkájuk több tiszteletet és megbecsülést érdemelne, majd miután a plenáris ülésen kiderült, hogy úgy vettek részt a vitában, hogy nem olvasták el a tárgyalt törvénytervezetet, akkor még az igazságügyi és az alkotmányügyi bizottság ülésére is beültek ugyanolyan felkészületlenül, és feltették ugyanazokat a tájékozatlanságot eláruló kérdéseket. Bevallom, kezdek úgy lenni önökkel, mint Gulyás Marci a DK-val. Nekem is muszáj kimondanom, önöknek mintha komolyan vehetőségi deficitje lenne. És hamarosan befejezem, de ha már szót kaptam, hát hadd reagáljak Zsigó képviselő úr mai felszólalására. A következőt írja. 30 év hátrány után végre fellélegezne a bácska, de a Tisza kormány döntése most újra elvágja a gazdasági fejlődés útját. Írja a brutális, szó szerint kimásoltam a Facebookjáról. Írja a brutálisan túlárazott Mohácsi hídról és a hozzá kapcsolódó útépítésről. Zsigó úr, a bácska fellélegzett április 12-én. Másrészt Baján van híd. Ez az a híd, ami az egyetlen déli Dunahídként évtizedeken keresztül versenyelőnyt biztosított Baja városa számára. Az ön bukását megelőző 30 évből 28 évig ön képviselte ezt a választókerületet. Tehát ha valakinek dolga volt biztosítani az előnyt a régió számára, akkor az ön volt. Az, hogy ön itt ma azért a Mohácsi hídért lobbizik, ami konkrét versenyhátrányt okoz Bajának, már meg is adja a magyarázatot arra, hogy közel 20 éven keresztül miért nem sikerült elérni, hogy megépüljön az a mindössze 4 kilométeres déli elkerülő út. Ennek ellenére hát nagyon köszönjük önöknek, hogy minden egyes ülésnapon megszilárdítják a hitünket abban, hogy minden, amit eddig tettünk, amit teszünk, és amit ezután tenni fogunk, az indokolt és helyes. Egy percre sem fogunk meginogni. Úgyhogy továbbra is kérem. Továbbra is kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.
0: Hogy nem kíván álláspontot ismertetni a vita során. A kijelölt igazságügyi és alkotmányügyi bizottság nem állított előadót, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Balla György képviselő úrnak a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, nem ma kezdtem már a szakmát, de még olyat tényleg nem hallottam, hogy előterjesztőként valaki egy szót ne beszéljen arról, amit előterjeszt. Most ez történt. Teljesen más javaslatot tárgyalunk, mint amiről képviselő asszony beszélt. Olyat sem nagyon hallottam még, hogy megvádoljanak egy képviselőt gúnyolódással, aki nincsen a teremben. A hídvégi Balázs képviselő urat emelte ki képviselőasszony, aki nincs a teremben. Ha rám gondolt, akkor nem gúnyolódtam, hanem döbbenten néztem, hogy én vajon milyen vitára készültem, mert képviselőasszony teljesen másról beszélt. Az, ami előttünk van, az egy házszabálymódosítás, ami nem más, mint a Tisza rendkívüli jogrendjének a bevezetése. Önök azt mondták a kampányban, hogy a rendkívüli jogrendet ellenzik, el fogják törölni, egyet eltöröltek, egyet meg most bevezetnek. 2,5-szeresére, vagy közel 3-szorosára emelik a kivételes és a sürgős tárgyalásokat. Erről szól ez a javaslat. Aránylag keveset beszél a Bajai híd. El fogják törölni, egyet eltöröltek, egyet meg most bevezetnek. 2,5-szeresére, vagy közel 3-szorosára emelik a kivételes és a sürgős tárgyalásokat. Erről szól ez a javaslat. Aránylag keveset beszél a Bajai hídról. Se a Covid idején a kórházról. Egyébként lehet ilyen javaslatot hozni. Csak akkor beszéljünk őszintén, szükségünk van nekünk is rendkívüli jogrendre, mi ezt máshogy akarjuk megcsinálni, mint a Fidesz, mi így akarjuk bevezetni. Ez egy őszinte vélemény. Még azt is elhiszem egyébként, hogy helyesen akarják használni. Nem ezt ígérték a kampányba, de szükségük van rá. Rendben van. Ha már ennyire tágan értelmezzük a vita kereteket, akkor én egy... Ja, bocsánat, és ugye az indoklásában a javaslatnak az szerepel, hogy mindenre az Európai Uniós források

0: hazahozatala miatt van szükség. Úgy látom, mindennek ez. Vagy ez az oka, vagy a működő és emberséges Magyarország. Más nem lehet. A helyzet a következő, hogy akkor kicsit nehezen érthető, hogy miért január 1-ig, 2027. január 1-ig akarják ezt bevezetni, miközben elvileg minden törvényt el kell fogadni ez év augusztus 31-én. Nem ezért akarják bevezetni. De még egyszer mondom, nem probléma. Csak mondják el az igazat. Ha meg akarják teremteni a saját jogrendjüket, mert szükségük van rá, akkor erről kell beszélni. Nem arról, hogy a Covid idején mi volt, meg ki mikor volt beteg. Hát most eznek mi értelme van? De itt azért vagyunk itt, hogy az előttünk lévő javaslatról vitázzunk, nem? Én megpróbálom ezt tenni. No, de ha tágan értelmezzük a vitakereteket, akkor egy dolgot én sem állnék meg, ha már az uniós források hazahozataláról van szó. Mert azt szeretném önöknek elmondani, hogy a szuverenitás kérdése az nem a Fidesz kérdése. Tehát önök most egy kicsit tévedésben vannak. Az, hogy plusz jogköröket adnak az integritás hatóságnak, egy olyan hatóságnak, amit Brüsszel előrtetett ránk, aminek a vezetőjéről gyakorlatilag Brüsszelben mondták meg, hogy ki legyen, és önök plusz jogosítványokat adnak nekik, az már a magyar ország és jelenleg az országért felelősséget viselő Tisza kormány szuverenitását csökkenti, nem az enyémet. Az, hogy ez az integritás hatóság fogja a bírák vagyon vizsgálatát is végezni, az teljesen érthetetlen. Miért nem valamelyik magyar hatóság? A NAV, ügyészség, vagy a ma délelőtt bejelentett szuper hatóságuk, ahol a legjobb ügyészek, a legjobb rendőrök, a legjobb pénzügyőrök, mindenből a legjobbak lesznek. Miért nem arra bízzák egyébként a magyar polgároknak a vagyonnyilatkozatát? Miért egy Brüsszel által ránk erőltetett szervezetre? Még egyszer mondom, nem engem érint. A szuverenitás ügyekért önöknek kell felelnie, önök vannak kormányon, nem nekünk. Ezt egyébként rendkívüli jogrendbe ránk erőltetni, legalábbis nem tűnik túl nagy bölcsességnek. De egyébként azt kívánom, hogy használják fel egészséggel, jó kivételes eljárásokat, jó sürgősségi eljárásokat kívánok, és nem fogok meglepődni azon, hogyha ez a darabszám egyébként, amit most nagyon-nagyon jelentősen megemelnek, 2027. január 1-ig, ez véletlenül majd 2028. január 1-ig is így lesz, meg 29-ig is. Jó munkát kívánok, köszönöm szépen!
1: A következő hozzászólónk Bújdosó Andrea képviselőasszony a Tisza frakciójából. Parancsoljon!
2: Tisztázzunk valamit azért így a végén. Nem volt tartalmas hozzászólás, Balla úr. Nézzenek körül ebben a teremben. A teljes ellenzéki frakció, ha jól számolom, 16%-a van itt, akkor, amikor olyan törvényekről beszélünk, ami az ország jövőjét biztosítja. És nézzék meg, hogy mi hogy vagyunk. És nem először. És ez a 16-os szám, ez nagyon érdekes, hogy a 16% 16 év alatt sikerült ezt az országot lezűleszteni. Erkölcsileg, gazdaságilag, pénzügyileg, társadalmilag. Mi azért jöttünk ide, hogy ezt rendbe hozzuk. Eltakarítsuk a romokat, és építsünk valami újat. És ez gyorsan kell, mert nincs idő. Nincs több idő. És ehhez van ez a nagyszerű javaslat, határozati javaslat, hogy meg tudjuk ezeket gyorsan lépni, ezeket a lépéseket. Erre kérünk felhatalmazást,

0: Szólalásra jelentkezett Németh Balázs képviselő úr a Fidesz frakciójából.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a lehetőséget. Remélem örülnek, hogy én itt vagyok, és meghallgatom önöket folyamatosan. Baj lesz ebből, mert egy hétemből kétszer kaptam önöktől vastapsot, nem lesz ez jó. Ki fogok kapni a feleségemtől, főleg, hogyha lesz egy harmadik. Na, komolyra fordítva a szót, azt mondja az előterjesztő képviselőasszony, hogy próbáltam lejáratni ellenzéki politikusokat, hát nem kellett, mert lejáratták ők magukat. Tehát akit ön most éppen véd, az itt ebben a teremben, az országgyűlés ülés termében egy ocsmány primitív feliratú táblával rohangált és ugrándozott, és ő róla hallatszott el, vagy mondtam el egy egyébként mai napig vállalt véleményem a híradóban. A másik, hogy egy másik törvénynek a Törvényalkotási Bizottságban zajló vitájával kapcsolatban mondja azt, hogy egy Facebook posztra reagáltam ott a vitában. Képzelje, az történt, hogy olyan előrelátó és tudatos az önök törvényalkotása, hogy miközben mi a Törvényalkotási Bizottságban a médiatörvény módosításáról és az önök által benyújtott javaslatról vitáztunk, ezzel szinte egy időben Tar Zoltán, aki a kormányzati struktúra szerint a felelőse a közmédia átalakításának, kirakott a Facebookra egy posztot, tehát nem csak egy valahonnan előszedett Facebook posztról kérdeztem ott a képviselő hölgyeket és urakat, hanem Tar Zoltán Facebook posztjáról, és bevallotta, hogy lesz még egy újabb média törvény módosítás, amiről önök az általános vitában egy szót sem mondtak. Ezért került szóba ott a Törvényalkotási Bizottságban egy Facebook poszt, és a Facebook poszt az nem egy a Facebookon akárhonnan előkerült poszt volt, hanem a miniszter úrnak a Facebook posztja. És akkor a harmadik dolog, ha már valóban ilyen tágan és rugalmasan értelmezte ön is a vitának a kereteit, szeretném megkérdezni öntől, hogy megkérdezte már Magyar Pétertől, hogy igaz-e az az állítás, ami elhangzott az elmúlt napokban többször is, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek az öccse, Magyar Márton pénzt fizethetett azért, hogy az állítólagos Kamu Zsolti bácsi botrány állítólagos korona tanúja hamis vádat fogalmazzon meg jobboldali politikusokkal szemben. Köszönöm szépen.
0: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra. Senki nem jelentkezik, akkor az előterjesztőt is megkérdezem, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Jelzi, hogy él a lehetőséggel, Summer Orsolya képviselőasszony 7 perc 35 másodperc áll rendelkezésére, parancsoljon.
2: Több mondatot szeretnék szólni, először Németh Balázsnak, antól ön még jogsértést követett el. Tehát teljesen mindegy, hogy mi volt az apropója, ön jogsértést követett el. A poszt pedig pontosan arról a módosításról szólt, amiről éppen önök ott beszéltek. A Balla képviselő úrnak pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy ön volt az, aki a múltkor nagyon hosszasan exkuzálta magát, mert hogy egy nagyon-nagyon hosszúra nyúló vitát folytatott a migráns meghatározásáról a mi hazánkkal. Mi pedig itt ültük és hallgattuk. Tehát azt gondolom, hogy egyáltalán nincsen semmi okom arra, hogy én ezért elnézést kérjek, és utána pedig az integritás hatóságról azt gondolom, hogy ugyanúgy off-topic, mint a Bajai híd. Úgyhogy köszönöm szépen.
0: Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a határozat hozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője. Miért szorgalmazza Magyar Péter homoszexuális párok számára a gyermekek örökbefogadását címmel? Megadom a szót 5 percben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, az LMBTQ XYZ

0: lobby által propagált minden szexuális deviancia természetellenes, biológiai zsákutca, mint valami drog ideig, óráig szerezhet örömet egyeseknek, de tartós boldogságot széles körben nem. Tárkányi Ákos, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet volt tudományos főmunkatársa, aki a Pázmányon oktatóm is volt, egy tanulmányában rögzítette, idézem, egy 10 éves homoszexuálisokat vizsgáló tanulmány eredményei szerint közöttük 9-szer olyan gyakori volt az alkohol, 19-szer olyan gyakori a kokain rendszeres fogyasztása, és 1,5-szer olyan gyakori volt az öngyilkossági kísérlet, mint a magukat nem homoszexuálisnak valló fiatalok között. Tehát empirikusan is igazolható, hogy a homoszexualitás nem boldogít, de gyógyítható, pszichoterápiával fokozatosan kialakítható a heteroszexuális beállítódás. Sok volt homoszexuális, ma boldog heteroszexuális házasságban él. Tisztelt Országgyűlés, Budapest mindenkié, ezért sem fogadható el, hogy kisajátítsa az Erzsébet hidat egy párt vagy bármilyen politikai mozgalom, mint például most az LMBTQ-STB lobby a zászlóival. Érthető, ha a provokációkra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt, bár ízlésem szerint a kukákban volna a helyük. A rendőrség páratlanul gyors fellépése miatt érthető a Duna segítségének igénybevétele is, hiszen ennyi zászlóval már nem lehet csak úgy elszaladni. Az utca embere a tiltakozó akció végrehajtója, egy 3 gyermekes apa. Néhány órája beszéltem is vele, gratuláltam neki, ő pedig kérte felvételét a Mi Hazánk mozgalomba. A rendőrség az ilyen esetekben sajnos megszokottan nagy erőkkel nyomoz, már hősünk nyomában vannak. Felkészítettem arra, hogy ma egy éjszakai házkutatásra is számítson, hiszen amikor például az újbudai önkormányzat esetén távolítottam el a szivárványos rongyot, akkor nem csak hogy éjszakai házkutatásra is sor került, de még idős szüleimnél is volt házkutatás, az új lenyomat vétel és a fényképkészítés mellett még DNS mintavételre is sor került, mert hát a Fidesz kormányzat alatt is a rendőrségnek ez volt a legfontosabb feladata, és hát jobb irányba semmiképp sem változtak a dolgok. Karácsony Gergely inkább például kátyúzásra kellett volna költse a budapestiek pénzét, nem pedig homoszexuális és egyéb deviáns propagandára. A főpolgármester feljelentése ellenére megúszta tavaly a betiltott gyűlésük megtartását is büntetés nélkül. Ha most az értéktelen rongyok eltávolítása, a rend helyreállítása miatt viszont bírságot kéne fizessen a vélemény nyilvánításával élő honfitársunk, átvállalom a büntetését. A rendőrség kézivezérlését folytatja sajnos az új kormány is, mely nem is kezdeményezte a gyülekezési törvény módosítását, így elvileg be kellett volna tiltani az LMBTQ XYZ felvonulást. Egyébként a garázdaság definícióját is kimeríti a propaganda felvonulásuk, melyen számos olyan kirívóan közösségellenes magatartás történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Árad az LMBTQ XYZ, Magyar Péter már homoszexuális párok számára szorgalmazta a gyermekek örökbefogadását itt az Országgyűlésben, ahol mögötte ott ül Bódis Krisztina, a Csipke Józsika mesekönyv szerzője. A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kéne kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyermekek örökbe fogadását sem követelniük így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, például egy homoszexuális hajlamú férfi is megházasodhat egy nővel, de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk mozgalom. Ellenezzük a természetellenes beteges devianciák törvényesítését, a homoszexuális párok házasság kötésétől kezdve a pedofiliáig mindet. A Fidesz kormány bűne volt, hogy többször leszavazták a pedofil bűncselekmények elkövetői kémiai kasztrálásának külföldi mintákra történő bevezetését, ahogy a szivárványos zászlók középületekre való tűzésének tilalmát célzó törvényjavaslatomat is. A Fidesz tűrte, a Tisza támogatja, a Mi Hazánk tiltaná azt is, hogy a homoszexuális párok gyermekeket fogadhassanak örökbe. Köszönöm figyelmet. Hazámat szolgálom.
1: A kormány nevében Bicskei László államtitkár úr jelezte, hogy hozzá kíván szólni. Parancsoljon, 5 perces időkeret áll rendelkezésére.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetlen egy gondolatot szeretnék megosztani, tisztelt képviselő úr. Ön természetellenességről beszél. A természetben a homoszexualitás több ezer állatfajnál előfordul. Homofóbia csak egyetlen fajnál, az embernek.

0: szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett Dulcs Dávid képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője. Ez már az Emberséges Magyarország címmel. Megadom a szót 5 percben. Parancsoljon!
1: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársam. Hát, hogyha a természetben a túlélés és a szaporodás így működne, mint ahogy ezt ön felvázolta, akkor az ökoszisztémán már lényegesen szegényebb lenne, és valószínűleg kihalt volna az állatoknak a nagy része, vagy az élőlényeknek a nagy része. Az én témám is inkább a gyermekvédelemhez közelít, nem a devianciához, ami önöknél úgy látszik, hogy egyre erőltetettebb és egyre inkább felkapottabb téma. Én inkább azt szeretném idehozni a ház falai közé, miszerint ha az örökbefogadásokat tekintjük és nézzük meg Magyarországon, akkor elmondható, hogy körülbelül nagyjából 2000 olyan örökbefogadó pár van ma Magyarországon, akik szeretnének az állami gondozott gyerekek közül örökbe fogadni, és közülük körülbelül az 50%-uk az, aki alkalmas az örökbefogadásra. Mégis nagyon úgy néz ki, hogy a legtöbbjüknek nem jut magyar gyermek a magyar állami gondozottak közül. És hogyha megvizsgáljuk, hogy mondjuk 2024-ben 210 magyar gyermeket fogadtak örökbe külföldi állampolgárok, akkor elmondható, hogy körülbelül minden hatodik gyermeket külföldre vittek, ugyanis több mint 16%, körülbelül 16%-a a gyermekeknek így külföldre lett örökbeadva. Én egy történettel készültem, miszerint Nógrád vármegyében, Nyugat-Nógrádban él egy házas pár, akik örökbe szerettek volna fogadni egy olyan kisfiút, aki gyakorlatilag 2 éves koráig 3 szívműtéten esett át. Nem kellett senkinek, a rendszerből senki nem vitt el. Köszönöm szépen azért, hogy meghallgatnak és kellő komolyságot tanúsítanak a téma kapcsán. És hát ez a kisfiú önként választotta ki a saját nevelőszüleit, hiszen kötődni kezdett egy az intézményben dolgozó házas párhoz, akik megpróbálták őt örökbe fogadni, de nem tudták sajnos, hiszen az örökbefogadó és az örökbefogadni kívánt gyermek között a jogszabályi feltételek maximum 50 évkor különbséget engednek meg. Általában ez 45 szokott lenni, de maximum 50 év lehet a legnagyobb korkülönbség, és nincs helye egyedi döntésnek. Ez esetükben 51 év volt. Miután elbuktak ez a kísérletükkel, ezért a hölgy tagja a házaspárnak elvégezte a nevelőszülői tanfolyamot, és már mint nevelőszülő szerették volna ezt a kisfiút nevelni, és mint nevelőszülők meg is kapták kicsivel több mint egy éve ennek a kisfiúnak a nevelési jogát, ám a hazai nevelőszülői hálózat nem arról szól, hogy esetleg ki lehessen játszani ilyen kiskapukat, és örökbefogadó helyett akár nevelőszülőként tudják őt a felnőtt korig nevelni, hanem csak arról szól, hogy egy ugródeszka egészen addig, amíg mondjuk az örökbefogadási kedvel a rendszert megkereső szülőpároknak nem kedvezve, odaadják örökbe ezeket a gyermekeket, kiszakítva ebből a nevelőszülői családból. A legtöbb helyen lehetséges, hogy csak a pénzért vagy a megélhetési források kiegészítése véget próbálnak nevelőszülőké válni és próbálnak gyermekeket nevelni. Ez a család, mint úgy gondolom, hogy van még más ilyen család is, annyival különbözött, hogy ők a gyermek szeretetéért szerették volna őt nevelni. És hát egészen abszurd, hogy ezt a gyermeket most Amerikába akarják örökbeadni, tehát a magyar állami gondozott gyermeket Amerikába fogják vinni. Ahogy említettem, őknek 2 éves koráig 3 szívműtéten esett át, senkit igazán nem érdekel, hogy ez egészségügyileg hogyan fog erre a gyermekre hatni, hiszen nem egy másik kontinensre, hanem egy másik éghaleti öv alá fogják vinni. Ki tudja, hogy ez a kis szívét ennek az 5 éves kisfiúnak hogyan fogja egyébként érinteni. És hát próbáltunk mindenkövet megmozgatni annak érdekében, hogy az önök által behirdetett emberséges Magyarország az végre akkor megmutassa a valódi arcát, és ennek a konkrét esetnek a kapcsán egy olyan gesztust gyakorolhatnának, ami úgy gondolom, hogy a társadalomnak a nagy egészét egy pozitív érzéssel tölteni el. Hiszen nagyon sokan szurkolnak ennek a Tibike nevű kisfiúnak, de nagyon úgy néz ki, hogy egyenlőre süket fülekre találtam, hiszen a téma szerinti minisztert megszólítottam, neki egyébként írásbeli kérdést tettem fel, neki hivatalos levelet írtam, valamint nyílt levelet is, és a folyosón is leszólítottam őt, miszerint kértem, hogy mivel az idő sürget, ezért rendkívüli gyorsasággal próbáljon a téma kapcsán valamilyen állásfoglalást megtenni, hiszen ez a család kétségbe van esve, jelen pillanatban az amerikai leendő nevelő szülők már itt tartózkodnak Magyarországon, megy az ismerkedési folyamat. Ebből a családból már kiemelték ezt a kisfiút, és jelen pillanatban arra vár, hogy mikor fogják őt Amerikába elvinni, és ő úgy gondolja, hogy majd onnan is hazajön, ahhoz a családhoz, akit ő választott, csak kirándulni, csak nyaralni viszik el, de a valóság az, hogy ő már soha többé nem fogja látni ezt a házaspárt, hogyha Magyarországról egyszer kiteszi a lábát. Tehát én arra kérném a kedves Tisza frakciót, hogyha már ilyen nagyon szépen megkomolyodtak a felszólalásom végére, hogy legyenek szívesek egy kis nyomást gyakorolni a saját miniszterükre, hogy igenis ennek a konkrét témának, ennek a konkrét példának a kapcsán valamilyen egyedi eljárásrendet próbáljon meg kieszközölni, vagy lehetőséget adni ennek a családnak, hiszen úgy gondolom, hogy ha már a miniszterelnök úr forszírozta, hogy hol van a legjobb helye egy állami gondozott gyermeknek, akkor én úgy gondolom, hogy nem meleg pároknál, hanem a saját hazájában, egy szerető családnál. Köszönöm szépen a szót.
0: Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra? Nem kíván. Akkor nem tudok más tenni, mint hogy tájékoztatom önöket, hogy az országgyűlés reggel 9 órakor folytatja ülését. Megköszönöm munkájukat, az ülésnapot bezárom.